0: Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
1: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
1: Eszkimó.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
1: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

0: Sziasztok, Malek Andrea vagyok. A Rádió Cafét hallgatjátok.
1: Zseppengék, reppennék már. Zseppengék vágják a szárnyon némán. Tűröm, tűrtöztesd már. Magad inkább gyere, hoppanj én rám. Két kezed,

Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről. Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

Még nem sok tapasztalatlan erő, de már is meglepő eredmény mutatkozik, hogy értékes a zene, nevelőt és fegyelmező hatása. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak és folyamatosan olvasni. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásban például a kopta írás olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb van, egy pont már más hangja jelent.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor!

a szem az ajtón. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Az, akibe bíztál, az egy idegen volt, ami

bistrójárat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű butik típusú bistró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont!

0: in this world. Rádió Café. Pasaréten az FM 98-as frekvencián.
1: Nyuszikának semmi jobb dolga nem akar. Elindult a nagy világba, hogy tanuljon valami fontosat. Találkozott is az oroszlánnal, és azt mondta neki:
2: Figyú, tényleg te vagy az állatok királya?

0: lámpán ücsörgött a bölcs bagó, és azt kérdezte tőle.
1: De komoly, igazi bölcs bagó. A bácsi mitől ilyen nagy fejű?

0: Üvegbort kibontok.
1: Rádió Café. Újlipótvárosban az FM 98-as frekvencián.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert, meghosszabbították a légimentők véradó akcióját, marad az indián nyár, Demeter Dia vagyok. Újabb razzia indul az utakon. A rendőrség jövő héten a vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi egy európai akció keretében. Emellett minden olyan tevékenységet is figyelnek majd, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. A fokozott ellenőrzés célja a balesetek számának csökkentése. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert hazai és uniós forrásból. Mások mellett korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése zajlik, csak nem 5,4 milliárd forintból. A fejlesztések a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelő helyeit, valamint a Ferihegyi, a Debreceni és a Sármelléki repülőteret érintik. A megvalósításra 2 év áll rendelkezésre. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
5: Mind a 7 mentő helikoptermet 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a szám most sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk, 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
4: Továbbra sem enyhül az asszály, közölte a Hungaromet. A száraz idő nehezíti az őszi mezőgazdasági munkákat. A kukorica és a napraforgó döntő része már a magtárakban van. A repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talaj előkészítéséhez viszont csak néhol a Dunántúlon és északkeleten elég nedves a talaj felső rétege. A száraz idő egyelőre kitart, a hűvös éjszakákat enyhe nappalok követik. Változásra a jövő hét második felében van esély. Folytatódik a kellemes őszi idő, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet kevés fátyol felhő az égen, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, 22-27 fok közé melegszik a levegő. Holnap is derült, napos, száraz idő várható, mérsékelt szélben 23-26 fok körüli csúcsokkal, a reggel azonban friss lesz, mínusz 1 és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok. Hétfőn a napsütést már többször zavarják megnövekvő felhők, és a szél is több helyen lesz élénk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Tudomány.
1: Megkezdődött a Kárpát-medencei középiskolai csillagászati és asztrofizikai verseny, az Atletika Galaktika 2026-27-es évada, amelyre november 2-án évfélig várják a középiskolások jelentkezését. A tanulmányi verseny három iskolai fordulóját idén november 4-én, december 9-én, valamint 2027. január 6-án írják meg a diákok a saját intézményükben. A legeredményesebb versenyzők 2027. március 5-e és 7-e között Jászberényben megrendezendő országos döntőben mérhetik össze tudásukat. A versenyzők felkészülését országszerte induló szakkörök, szakmai kiadványok és ingyenes gyakorlati programok segítik. A márciusi döntőből a legjobb 10-12 diák kerül be az olimpiai keretbe, ahol neves csillagászok és korábbi olimpikonok készítik fel őket. Közülük az 5 legjobb versenyző képviselheti majd Magyarországot a 20. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diák Olimpián, amelynek 2027-ben Törökország ad otthont. A programmal párhuzamosan a jelenlegi Magyar Diák Olimpiai válogatott felkészülése is lezárult. Az 5 diákból 2 csapatvezetőből és 2 megfigyelőből álló nemzeti csapat szeptember 24-én elutazott a vietnami Hanoiba a 19. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diák Olimpiára. A világversenyen a tanulók elméleti, észlelési, planetáriumi és adatelemzési fordulókban, valamint nemzetközi csapatversenyben mérhetik össze tudásukat, miközben kulturális programokon is részt vesznek.
0: Irodalom.
2: Idén először Debrecenben adják át a Szabó Magda díjat. Az írónő születésnapján október 5-én lesz a gálaest, amikor többek között Ráczkevei Anna színművész veheti át az elismerést. Szabó Magda szellemi és művészi örökségéről, valamint a kortársnői alkotók teljesítményéről, a díj névadójához való kötődésről, az elismerés egyik várományosával, Ráczkevei Annával beszélgettünk.
3: Minden díj különleges, mert minden díj megtisztelő, mert azt jelzi, hogy figyelnek a munkámra, és értékelik azt, és ez igazán jól esik minden díj esetében, a Szabó Magda díj esetében is. A legelső nagyszínházi komoly fellépésem az egy Szabó Magda darabhoz fűződik, a Béla király kunhercegnőjében léptem színre először főiskolásként a Madách Színházban. Most pedig néhány éve a Fürelízből csináltunk színpadi adaptációt a Debreceni Fórum Csokonai Színház megnyitójára, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép kapcsolódási ív. Rengeteg hangos könyvet készítettem Szabó Magda regényeiből, többek között a Régi Módi történetet, a Katalin utcát, a Pillanatot. Igen, mondhatni, hogy át meg átszövi az életemet Szabó Magda. Engem mindig lenyűgöz, amilyen tisztán tud fogalmazni, és amilyen sokat tud az életről, és tiszteletet is érdemel, hogy ezt a

0: női alkotókat keresve és fölvonultatva minden évben megemlékezünk az ő születésnapjáról és az ő munkásságáról. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a hagyományokat és a múlt értékeit tovább tudjuk adni a következő nemzedéknek, és ebben a Csokonai Színház azt gondolom, hogy élen jár, mert folyamatosan programjában található Szabó Magda egy-egy darabja, ahogy idén is az a szép fényes nap, vagy a Tündér Lala, ami a fiatalabbakat szólítja meg, és a fiatalabbaknak adja át azt az örökséget, amit Szabó Magdától kaptunk. Erősen jelzi, hogy a színháznak fontos és nagyon nagy feladata is a hagyomány továbbadása, őrzése és továbbadása. Egy ilyen esemény az mindig ilyen kitüntetett ünnepi pillanat, és az ember természetesen örül ezeknek a pillanatoknak, és nagyon, nagyon hálás vagyok, és nagyon, nagyon örülök, hogy idén rám esett a választás.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Őszi feltöltődés a Tanúhegyek lábánál, kihagyhatatlan látnivaló a Káli-medencében. A szorosan vett Káli-medencét Köveskál, Kővágó Őrs, Kék Kút, Mindszent Kálla, Szentbék Kálla és Salföld települései alkotják, de a kicsit tágabban értelmezett környéket is érdemes felfedezni, amikor itt látogatunk. A Pannon-tenger maradványai, a Szentbék Kállai kőtenger. A bájos Szentbék Kála községből sétálhatunk fel a Káli-medence egyik kedvelt kirándulóhelyéhez, a Szentbék Kálai kőtengerhez. A Pannon-tengerben lerakódott homokból képződött kövek látványos homokkő alakzatot öltenek. Ezek között sétálhatunk egyet, de fel is mászhatunk rájuk. A kőtenger központjában fekvő hatalmas ingókövet, a Kelemen követ pedig akár meg is hintáztathatjuk. A hatalmas ingókő legfelső kőpadja csak 3 ponton támaszkodik az alatta fekvőkre, így néhány ember testsúlya már képes lehet kicsit kibillenteni. Az országos kék túra útvonala és a Teodóra kék kőtanösvény egyaránt erre vezet. Földön túli táj csodás panorámával, hegyestű geológiai bemutatóhely. Zánka és Monoszló között található a földön túli külsejű, hegyestű geológiai bemutatóhely, amelynek különlegessége, hogy ide látogatva gyakorlatilag egy leomlott vulkán belsejében sétálhatunk. Nem csak a látványos bazaltoszlopokat érdemes megnézni, hanem a kiállítást és a szabadtéri kőtárat is. Érdemes felsétálni a csúcsra, mert innen az egész Káli-medencét beláthatjuk, méghozzá a környező hegyekkel együtt, templomromok nyomában. A Káli-medence falvainak környékén számos középkori templomromot is találunk. Érdemes több települést is érintő templomtúrát tenni a környéken. Érinthetjük például a salföldi pálos kolostor romjait, amely a leírások szerint a török hódításnak esetett áldozatul. A Kővágóőrs határában fekvő 12. századi ecséri templomromot, vagy Dörgicsét, ahol 3 12.-13. századi templomromjait is megtaláljuk. Szentbékkálát pedig nem csak a kőtenger miatt érdemes felkeresni, hanem a velétei palotarom miatt is, amely a 14. században valószínűleg a veszprémi püspök palotája, más források szerint pedig harmadik Endre király feleségének vadászkastélya lehetett.
2: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
3: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ebben az évadban a láthatóságról, észrevehetőségről beszélünk általánosságban. Ma megint egy picit többet fogunk talán a nem láthatóságról, vagy a nem észrevehetőségről beszélni, de majd kiderül, akit vendégül hívtam, Kurunc Marion intimitás koordinátor. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Igen, köszönöm.
3: Gondolom, hogy most még sokaknak felszalad a szemöldöken, mondjuk bemutatkozol, vagy elmondod, hogy mivel foglalkozol, hogy intimitás koordinátor vagy. Talán az is az első kérdés, hogy mennyire elterjedt ez, mennyire tudnak mit kezdeni ezzel.

0: az elmondjuk az emberek, ha elmondott, hogy ez a most a főcsapás iránya a munkálkodásodnak, és utána beszéljünk arról, hogy mit is fedez, mit értünk ez alatt.
1: Úgy veszem észre, hogy egyre többen tudják, hogy miről beszélek, de még mindig nagyon kíváncsiak rá. Igen, általában az a reakció, hogy hallottam már róla, igen, de konkrétan mit akar. Ez szokott lenni, ráadásul az emberek sokszor azt se tudják pontosan, hogy mi történik egy filmforgatáson, tehát hogy még az is egy kicsit ilyen titokzatos, és akkor ez még pluszba egy...
0: Tehát akkor két lépéssel hátrább, ugye mi van egy filmforgatáson, és ott mit csinál egy intimitás koordinátor? Főleg ugye filmiparban jellemző, te ott dolgozol, azt hiszem, hogy színházba is néha előfordul, alapvetően ez egy filmipari feladatkör. Mi a teendő?
1: Attól függ, hogy mikor hívnak. Általában most már egyre korábban, ami nekem nagyon jó, mert úgy gondolom, hogy az előkészületek a legfontosabbak. Megkapom a forgatókönyvet, átnézem, hogy mi az, ami egyáltalán intim jelenetnek számít, vagy esetleg meztelenség. Azokat rendszerezem, és ezután beszélek általában először a producerekkel, hogy van-e bármi, ami tiltott, mondjuk az egyik streamingnél nem lehet mellett mutatni, vagy ilyesmi kérdések.
0: Ez a jogi háttér.
1: A jogi háttér, tudnak-e bármit, ami segítsék nekem arról, hogy a színészek mibe egyeztek bele, bár általában előzetesen nem egyeznek bele, csak amikor már én beszéltem velük, de azért van, aki rögtön mondja, amikor megkeresik, hogy nem vállalok be semmit, és utána beszélek a rendezővel, átbeszéljük, hogy ő hogy képzeli, és akkor amikor a rendezővel beszélek, valójában az operatőr is bejön a képbe, vele személy szerint általában nem beszélek, de a rendező foglalja nekem össze, hogy a képen mit szeretne látni, mi az érzelmi fonal, hogy jön ide ez a jelenet, miért kell egyáltalán, sokszor az van, hogy egyáltalán kell ide egy szex jelenet ebbe a történetbe, és akkor ő elmagyarázza, hogy szerinte miért kell, és miután vele beszélek a színészekkel, külön-külön, és átbeszéljük, hogy én elmondom, hogy a rendező mit mondott, ők elmondják, hogy ők hogy látják, mert mégis nekik van saját elképzelésük, hogy a szerep mit akar, hogy mi az érzelmi helyzet, amiben van éppen az a szereplő, akit eljátszanak abban a szituációban, és akkor megbeszéljük a konkrétumokat is. Mit nem szeretnél megmutatni, hogy szeretnéd, hogy történjen, akarod-e, hogy beszéljünk a jelenet partnereddel így hárman, vagy akarsz-e te vele beszélni egyedül, vagy... Szóval adaptálódni kell ahhoz képest, hogy mindenki hogy szeretné ezt a processzt, és utána van egy jogi része, ami annyira nem izgalmas, mert én nagyon dehogy szeretem, nem. De van egy jogi része, ahol én megírom vagy a produkciónak, vagy amikor streamingekről van szó, akkor például a Netflixnek a jogi osztályának, hogy mi beegyezett bele a színész, és ők ezt belefoglalják egy ilyen beleegyező nyilatkozatba, amit úgy hívnak, hogy nudity rider, és azt a színésznek alá kell írnia. És utána még nagyon sok különböző részleggel beszélek a ruhásokkal, ugye van csomó ilyen intim takarás kérdés, néha beszélek special effects emberekkel, mert néha van olyan, hogy például volt egy olyan jelenetem, amikor ez mind a levegőbe történt, és akkor felhúzták őket, és azt el kell utána takarni utómunkába, tehát ezt is bele kell vennem, hogy akkor ez hogy fog történni. A kaszkadőr koordinátorral, hogyha például egy erőszakos jelenetről van szó.
0: Azon gondolkodtam, tudom, hogy korábban mondta, az előző megjegyzés volt, még hogy megnézed a forgatókönyvet, hogy hol jön egyáltalán szóba ez, hogy nem állás kell foglalnod, ez nem egy jó szó, de egy szereped van, hogy milyen jelenetre gondoljak, ami mondjuk nem szexualitáshoz kötődő, és mégis azt lehet mondani, hogy na hát akkor itt vizsgáljuk meg, hogy az intimitás koordinátornak van-e szerepe. Tehát mi az, amikor azt mondtad, hogy fú, hát itt ezen elgondolkoznék, hogy?
1: Amikor van meztelenség, akkor biztos, és sokszor nem egyértelmű a forgatókönyvből, hogy van-e. Például mondok egy ilyet, van egy szexjelenet, következő jelenet, másnap reggel felkelnek az ágyból, és elmegy fogat mosni. mesztelenül van az ágyba? Vagy tehát, hogy ezek a dolgok, amik nem derülnek ki, amiket meg kell kérdeznem, hogy akkor hogy képzelik, hogy itt lesz-e mesztelenség, zuhany jelenetek, szóval mindenhol, ahol van, vagy egy erőszakos jelenetnél letépik a ruháját, akkor kérdés, hogy mennyire. Egy halott be van-e takarva?
0: Aha, tehát bárhol egy ilyen test, ahol a bőrfelület látszik tulajdonképpen az arcon túl, most picit leegyszerűsítem az
1: úgy,
0: mellett.
1: Úgy szokták a mesztelenséget, bár ez nem, nincs sehova így leírva, de ez a practice, hogy az a mesztelenség, amikor többet láttunk, mint egy bikinibe, egy nőnél, vagy egy speedo-ba, azok a régebbi.
0: Fecske,
1: ez az, köszönöm. Egy fecskébe, egy férfinál. Ez az, ami mesztelenségnek számít.
0: Sorozatokban, legalábbis amiket én látok néha, abban majdnem mindenki szinte felöltözve lép ki sminkben az ágyval, és úgy megy el fogat mosni, vagy ha éjszaka közepén betoppan valaki, akkor is elég tip-toppan van felöltözve. Akkor ezek a nudity riderbe így szerepelt.
1: Valószínűleg igen, erről amúgy szoktunk beszélni, hogy ez nem teljesen reális, és hogy lehetne megoldani, hogy mégis nem az, hogy minél több mesztelenség legyen, de mégis azért te is látod, hogy azért fura. Nekem az is fura, amikor teljes sminkbe felébred egy nő éjszaka. Szóval igen, ezekről beszélünk, és általában megbeszéljük a színésszel, hogy mi az, amit be tud vállalni. Nagyon sokat lehet trükközni, hogy mondjuk csak oldalról lássuk, vagy rögtön felvesz egy köntöst. Szóval valami...
0: Van játéktér.
1: Van játéktér, és igen, minden le van írva a Riderben.
0: Nem mondtad, és olvastam, hogy készültem belőled interjúból, és hogy a ügynököket nem hoztad szóba a színészek kapcsán, pedig valahogy úgy is képzelném, hogy ez a mit vállal be, meg mit nem. Ez valószínűleg úgy kezdődik, hogy a színészt még nem is látta, hallotta senki, hanem először az ő embereik, meg a mi embereink megbeszélik egymással. Nem ez a játék módja a dolognak?
1: De nem én vagyok velük kapcsolatban. Az nagyon komplikált lenne. A jogi osztály van, vagy a produkció kapcsolatban az ügynökökkel. Ők vannak velük kapcsolatban a legelejétől, szóval ott már van egy dinamika. Néha egy-egy ügynök kérdez tőlem, hogy valamit pontosítsak, de az is általában a produkción keresztül jut hozzám.
0: Az egy plusz adalék, feltételezem, hogy neked történetesen jogi végzettséged van, tehát ez a jogi rész, ez, amit mondtál, hogy te szaladgálsz a szerződésekkel, ez valószínűleg nem mindegyik kollégádnak adottság, feltételezem, ez egy ilyen plusz tudás.
1: Abszolút. Abszolút plusz tudás. Ráadásul van egy a jogi tudás is nagyon fontos, és az anatómiai tudás is nagyon fontos, amit külön megtanultam ezért, mert néha iszonyatosan pontosan le kell írni ezekbe a dokumentumokba, hogy mi látszódhat.
0: Latinul.
1: És igen, és ennek egy olyan nyelvezete kell, hogy legyen, ami elfogadható mindenkinek, tehát gyakorlatilag latinul, és akkor általában zárójelben azért az e-mailbe odaírom, hogy ez mit jelent.
0: Ez a vádlia.
1: Igen.
0: A vádlia az illetőnek.
1: Igen,
0: egyébként.
1: Vagy a fenéknek a melyik része pontosan.
0: Ja, mert annak több része
1: igen.
0: van.
1: Több része van, igen. Úgyhogy igen, a jogi háttér is nagyon sok ilyen fura technikai dolog van, ami jól jöhet ez a szakmához.
0: Tudunk picit arról beszélgetni, mondtad ezeket a fehér nemüket, meg képeket is láttam róla, amik tulajdonképpen teljesen testszínűek, és ide-oda lehet tenni, vagy hogy mindenféle testrészre van mindenféle takaró berendezés, vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Ezeket a ruhaosztály alakítja a szituhoz, úgy én elmondom, hogy mi a helyzet, mibe egyezett bele a színész, én javaslom, hogy mit, nyilván én is ismerem ezeket, hogy mit lehetne használni, testszínű, nagyon sok variációban van, lehet varni a szitura, és attól függ, hogy milyen szögből. Van, hogy több takarást használunk egy jelenetre, mert ugye a különböző szögekből külön takarunk, úgyhogy ez a ruhások és az én ilyen közös
0: kreativitás.
1: Nagy, én imádom amúgy, annyira tök sok mindent tanultam tőlük, én is csomó mindent mutatok nekik, és ráadásul nagyon felkészültnek kell lenni, mert nagyon gyorsan kell reagálni ezekre a szitukra, már a forgatáson ott kell, hogy legyen legyen minden, és a változtatásokat is nagyon gyorsan kell tudni.
0: Hiszen ez egy, most csak lefordítom magamnak, ez egy nagyon fontos funkció, hogy az intimitás koordinátor ott van a forgatáson, javaslatokat tesz, de mondjuk nem szerencsés, ha miatta áll hosszan egy forgatási jelenet, hiszen az meg dollár talán tízezrekbe mérhető.
1: Sőt, mi gyorsítjuk fel. Azzal, hogy mindenki fel van készülve, azzal, hogy a ruhásokkal például mi ezt mind átbeszéltük, azzal gyorsítjuk fel a folyamatot. Enélkül nagyon sok hezitálás van, nagyon sok plusz stressz, ami lassítja a munkát.
0: És azt is tudom, hogy itt a fehér neműk mellett van mindenféle párna, ugye mondom, hogy készültem a munkakörből, no, hát természetesen nem tudnám ellátni, tehát hogy ki van minden párnáz, vagy ne érjenek egymáshoz, csak ahol szükséges. Úgy képzelem ezt a dolgot, és igazából ez a kérdésem, hogy annak ellenére, hogy valami érzéki jelenetet, vagy intim jelenetet látunk, ez ott helyben hát inkább minden, csak nem intim, így képzelem én. De aztán lehet, hogy azért nem.
1: Jól képzeled. Van párna, nem mindig lehet használni, de amikor lehet, akkor használjuk. Az ilyen kosztümös filmeknél például nagyon hasznos, mert ott itt ilyen nagy szoknyák vannak, oda be lehet pakolni mindent. Nem intim. Sokszor mondják nekem a színészek, hogy intimebb az előkészítés, mint maga a jelenet forgatása. Ami intim, azt gondolom, az a csók. Az, amivel nem tudunk, és lehet, hogy nem is lenne jó, ha az lenne fék.
0: Színházban azt hiszem, hogy van erre azért technika, tehát ott valahogy kevésbé, talán már messzebb vannak a színészek, de filmnél meg ugye ezek nagyon közeliek, tehát ott nem nagyon lehet ezzel trükközni.
1: Nem, és ott a még az egymásra nézések is nagyon fontosak. Ott igazából a csóknál nem is a szájak érintkezése, hanem ami közben érintés, ami közben egymásra nézés, ez az, ami igazán intim, és ez az, ami tényleg az, még a forgatáson is.
0: És erről kell beszélni, hogy most mélyen bele fog nézni a szemedbe, és neked lebegtetni kell a szempilláidat, mondjuk, vagy ilyesmi?
1: Néha igen. Néha átbeszéljük az egész koreográfiáját a csóknak. Általában úgy, hogy felvesszük, a rendező és én átbeszéljük, hogy mit, hogy lehetne még, a színészek, ha akarják, megnézik, és akkor onnan alakítjuk, hogy mi az, ami jobban el tudná mesélni azt a történetet. Minden jelenet előre visz egy történetet. Egy filmben minden egyes jelenetnek nagyon fontos szerepe van, és itt is a jeleneten belül minden érintés és nézés elmond valamit, amit lehet alakítani.
0: És amikor a rendezőnek valami plusz ötlete van hirtelennyében, akkor jó, hogy az az egészet kicsit felforgatja, és kell valamit kitalálni, rögtönözni, de őnek ilyenkor érvelnie kell, hogy hogyan, miért gondolja ezt most beletenni a jelenetbe, vagy miért gondolja, hogy ilyen módon előre viszi, amit az előbb mondtál?
1: Ők mindig érvelnek. Szóval ez nem azért van, mert én ott vagyok, ez a rendező, az operatőr és a színészek ott a helyszínen egy kreatív csapat, akik együtt gondolkoznak azon, hogy lehet a legjobban elmesélni ezt a történetet, akkor éppen én is ott vagyok, vagy ott van egy kaszkadőr koordinátor, szóval mi is segítünk ebbe, de igen, a rendező általában minden jelenet után oda megy a színészekhez, és elmondja, hogy mit gondolt, mit lehetne más, hogy miért, vagy fantasztikus volt, és csak vegyük fel még egyszer, mert valami technikai dolog. Szóval ők amúgy is érvelnek, ez nem egy egyoldalú dolog, hogy a rendező így akarja, és akkor a színészek csinálják, ez egy kollaboráció.
0: Producer, ez most egy nagyon földhez ragadt kérdés lesz. A producer adott esetben, de lehet más is, nem ellenérdekelt abban, hogy mondjuk legyen benne több valami? Tehát nincsen olyan, hogy a rendező azt gondolja, hogy ennyi intimitás vagy szexualitás kell benne. A producer azt gondolja, hogy kicsit többet mutassunk, a színész kevesebbet szeretett, tehát az érdekkülönbségek, ha vannak, annak az összehangolása az, ami érdekelne.
1: Ez az előkészítési munka. Ott, amikor már forgatunk, akkor ilyenekről nincs szó, hogy legyen több. Például, hogy az lehet, hogy legyen egy másik pozíció, de az mondjuk nem lehet, hogy eddig arról volt szó, hogy nem látszik a női főszereplő melle, és most látszódjon. Szóval ilyenekről nem lehet szó, azért, mert ott vagyunk, és azért, mert most már ez a process. Lehetnek ilyen, nem mindig ez a... Néha a producer akar többet, mert az többet ad el, vagy és a rendező nem teljesen érti, hogy ez miért kell, vagy fordítva, vagy a színész akar kevesebbet, vagy többet. Szóval ez erről szól ez az egész előkészítés, hogy mire odaérkezünk, mindenki egy hullám hosszon legyen, és ezek a kérdések már ne jöjjenek fel. Ez is elvenni az időt. Szóval itt is arról van szó, hogy felkészülten jön mindenki.
0: És az, hogy ide tartozik ez is, hogy hány karikás lesz, tehát a korhatár besorolás, hogy alakul, azt gondolom egy kemény jogi kérdés is, meg még keményebb gazdasági kérdés. Ezt hogyan vizsgálják?
1: Nem tudom igazán, ezekben én nem vagyok benne. Én általában mire megérkezek, már el van döntve, hogy milyen karika, hogy mi az, ami... Nekem nagyon fontos tudni a legelejét. Gyakorlatilag ez az első kérdésem, hogy milyen keretek között lehet gondolkozni. Az, hogy ez miért van, az abban engem nem vonnak bele.
0: De és az, hogy ezt még a legelején mondta, csak megütötte a filmet, tehát az, hogy mondjuk melyik streaming szolgáltatónál lesz, vagy hol moziba fogják adni, vagy hol kerül bemutatásra, készül több verzió, hogy van egy melles, meg egy melletlen, hogy ilyen profánul fogalmazzak?
1: Van ilyen, hogy csinálunk, és általában azért, mert még nincs eldöntve. Szóval ilyen van, és ez főleg nem sorozatoknál, filmeknél van, amikor még nem tudják, hogy kinek lesz eladva, hol fog lemenni. Ott van ilyen, hogy több verziót fel kell venni.
0: Ez itt a Krízisek és pofonok. Kuruc Marion intimitás koordinátora vendégem, és azonnal jövünk vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
2: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
4: Alright, DJ, put the needle on the record.
2: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádiókafén.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Kuruc Marian intimitás koordinátor a vendégem. Szinte minden kérdés előtt elmondhatnám, hogy most egy nagyon laikus, vagy nagyon buta, vagy nagyon hozzá nem értő kérdésem, mert tényleg keveset tudok erről a területről. Úgyhogy tegyük úgy, hogy mindenhova elmondom. A dublőrök szerepére vagyok most leginkább kíváncsi. Tehát ugye arról van szó, legalábbis eddig arról beszéltünk, meg ugye ez a fő feladat, hogy annyit mutasson meg egy színész, amit előzetesen vállal, amit megbeszéltetek vele, amit végigvettetek, hogy mi fog történni, meg mi látszódik fenekének, mely része igen, mely része nem. Mikor jön el egy dublőrnek a szerepe, mikor mondja azt egy ember, hogy na hát, hogyha a fenekemnek most már kétharmadánál több van, akkor hozzatok ide valakit, akinek a fenekét lehet mutatni. Kérdezem, hogy hogy választjátok ki őt, de ez nem biztos, hogy ez a terület, de hogy mikor jön el az, amikor azt mondja, na ez most már legyen másnak a feneke.
2: Olyan jeleneteknél, ahol nincs sok mozgás, mert különben nagyon nehéz lenne megoldani. Egy szex jelenetnél gyakorlatilag nem lehet megoldani a dublőr kérdés, és nem is szokták kérni.
1: Na, miért?
2: Mert technikailag nagyon nehéz az arcot arra a testre, egy mozgó testre rárakni, és inkább úgy oldják meg, hogy kevesebbet mutatnak, mint hogy az egész dublőr és utómunka kérdés ilyen szinten szóba jöjjön egy mozgó koreográfiánál. Ahol szokott lenni dublőr az, ha valaki halott és fekszik egy asztalon mesztelenül, ott elég könnyű az arcot helyettesíteni, vagy bármi más miatt fekszik valahol.
1: És az, hogy átvonul a színen, kimegy zuhanyozni, ahogy mondtad, vagy akár zuhanyzik is?
2: Nem nagyon szokott lenni. Nem. Sokkal ritkább a dublőr, mint ahogy elképzelik az emberek. Nagyon ritka. Kézdublőr szokott lenni, de hogy így
1: zongorázni kell nyilván.
2: Igen, pontosan.
1: Igen,
2: de a mesztelenségnél inkább megoldják más, hogy annyira nem fontos, hogy mesztelen legyen, hogy ezzel szórakozzanak az utómunkába. Most dolgozok egy produkcióban, ahol van dublőr, de ott mozdulatlanul fekszik. Szóval itt elég könnyen meg lehet oldani.
1: Volt arról szó egy korábbi beszélgetésben, hogy az ilyen szexjeleneteknél az arcot közelibe mutatják, és olyankor fel is van öltözve alatta az illető, tehát a kép alatt. Tehát most, amit mondasz, hogy egy ilyen jelenetben azért maguk a színészek szerepelnek, akkor ezzel együtt nem kérnek helyettesítést, mert az arcuk így vagy úgy azért látszódik, hanem is közeliből?
2: Ezt igen, mondod. Pontosan, tehát hogy amikor egy tágat veszünk, akkor látjuk az arcukat. Az lehetne mondjuk, hogy hátulról látjuk, tehát most képzeljük el, hogy a nő van felül és ül, és hátulról látjuk, de azt gyakorlatilag mindenki bevállalja, hogy a hát és a fenéknek a felső része. Ezért mondom, hogy kevés is, amúgy meg a tágakban látjuk az arcukat, ami szűk, ami meg csak az arcuk, vagy úgy a válltól fölfele, ott meg fel vannak öltözve.
1: Olyan szokott lenni egyébként, hogy a rajongók, akik ugye külön YouTube filmeket készítenek filmes bakikról, mondjuk kiszúrják, hogy ebbe a két filmben nem ugyanolyan, én ilyen régieket tudok, a Demi Moore-nak a felső része, vagy kiszúrják, hogy az egy dublőr ott abban a pillanatban, vagy nem szokott ilyen lenni?
2: Szokott, inkább azt hiszem, hogy olyan van, hogy kiszúrják, hogy van valami takarás.
1: Tehát ezeket a fehér neműket?
2: Igen, és erre iszonyúan figyelünk, de hát mindenre figyelünk, de néha egy ilyen becsúszhat. Igen, lehet, hogy észre tudnak venni egy másfajta testet, ezért válogatják úgy a dublőrt, hogy eszméletlenül hasonlítson a teste.
1: Mert ugye az egri csillagokban jó, hogy a töröknek van kvarcóra a csuklóján, meg elmegy egy repülő az ostrom közben, de hogy ez tényleg olyan, amit gondolom, hogy a világon mindenki kikockáznak, hogy mi látszódik abból a híres színészből vagy színésznőből, és mi nem. Tehát, hogy akkor erre tényleg egy ilyen extra odafigyelés van. Vagy utólag ki lehet ezt valahogy egyébként, ha látszódik, akkor van olyan utómunka, hogy ne ezt most kicsípjük, lecsípjük?
2: Van, és én együtt dolgozok a forgatáson a szkriptessel, mindig egymás mellett vagyunk, és hogyha egyikünk észreveszi, hogy van egy olyan ték, ami nagyon tetszik a rendezőnek, de kilátszódik egy picit az egyik takarás, akkor ő beírja egy ilyen megjegyzésbe a vágóknak, hogy itt figyeljenek, és azt vagy ne ezt válasszák, hogyha, vagy ne ezt válassza a rendező, vagy hogyha igen, akkor utómunkát.
1: Tehát tesz egy jelzést akkor, hogy itt valami nem stimmelt, úgyhogy ezért tessék foglalkozni. Többször mondod a koreográfiát, meg a koreográfust. Hogy kell itt elképzelni? Nyilván egy táncnak mindjárt tudjuk, hogy van egy koreográfiája, vagy egy mozgásos jelenetnek. Mi itt a feladata, és hogyan működtök együtt, hogyha van koreográfus?
2: Nagyon ritkán van koreográfus, és az általában, amikor például egy táncból lesz egy szex jelenet, vagy egy tánc nagyon szexi. És akkor bejövünk, és úgy dolgozunk együtt, hogy nincs teljesen szeparálva, hogy ki mit csinál, mert ugye én azzal foglalkozom, hogy mi az, amit érzelmileg ennek az intimitását hogy lehet elmesélni a testtel, ő meg azzal, hogy a történetet hogy lehet elmesélni, szóval gyakorlatilag ugyanazt csináljuk, és én nagyon szeretek koreográfusokkal dolgozni, eleve imádom a táncjeleneteket, imádom nézni, ahogy dolgoznak, és nagyon jól tudunk általában együtt dolgozni. Ami koreográfiának számít egy szexjelenetben, ott én dolgozom ki a koreográfiát együtt a rendezővel, és itt úgy kell elképzelni, gyakorlatilag, mint egy tánc. Például most akkor van egy szoba, annak vannak egy adottságai, a díszlet adottságai, például van egy fal, ami egy műfal, az nem egy igazi fal, szóval oda nem lehet feldobni valakit.
1: Teszem azt.
2: Mert különben szétjön az egész díszlet. Szóval át kell gondolni, hogy mondjuk az a jelenet, hogy egy szálloda szobába beérkeznek, és ilyen heves
1: csókoló, de
2: pontosan hova eshetnek egymás, hogy néz ki jól, mit akar az operatőr, mit akar a rendező, mik a lehetőségek, a színészek mit gondolnak, hogy fog ez történni, és akkor ott állunk a próbán, a rendező, a rendező, az operatőr és a színészek, és kitaláljuk az egésznek pontosan, hogy hova lépnek, hol esnek, mikor az ágyba, és utána hány másodpercig tart. Mert hogy azért tudják, hogy körülbelül most 20 másodpercig kell úgy csinálni, mintha vagy 3. És ezt mind ki kell találni, és aztán, amikor megvan, akkor bejön a stáb, és akkor megmutatják neki, és akkor mindenki tudja, például a mikrofonos, hogy pontosan hol fognak elmenni, hol fognak egymáshoz esni, stb.
1: Tehát az illúzió rombolás az itt is megtörténik, azért azt lehet mondani, hogy ez nem egy olyan annyira intim pillanat akkor ilyenkor az életben.
2: Nem spontán.
1: Semmi főleg. Spontán nincsen benne. Nincs. És a színészeknek van saját ötlete, hogy én most azt gondolnám, hogy és akkor ezt megvitatják, vagy ilyenkor ők elfogadják azt, hogy figyelj, hát miután megbeszéltétek, hogy mi lesz persze, de hogy akkor ők már nem rögtönöznek.
2: Abba, amikor megbeszéljük, hogy mi lesz, a színészeknek nagyon fontos szerepük van. Ők, az ő testük az, szóval ők érzik, hogy ez mennyire természetes, ők vannak azért a szituban, szóval ezt abszolút érzik, és utána van a színészek, ez egy nagyon kollaboratív légkör, mindenkinek nem mindig, de hogy megvan a helye annak, hogy elmondja, hogy gondolja, és a színészek egymás között is van, hogy megbeszélik külön, hogy szerintük, és én ezt nagyon támogatom, és ez is az előkészítés része, hogy egy olyan kommunikáció csatorna alakuljon ki a két színész között, amiben nincs szükségük se rám, se senki másra, abba, hogy megbeszéljék, hogy valami nem jó, valamiben nem érzik jól magukat, szerintük miért lenne jobb így úgy, és ezt egymással beszéljék meg.
1: Olyan nem szokott egyébként lenni, ez már nem a te asztalod, csak így felmerül bennem, hogy ott a helyszínen, a helyzetben úgy érzi a színész, hogy, hogy na, ez bevállalja, vagy ez rendben van neki, ez oké, és le is megy, és felszabadultan megtörténik a jelenet, és utána, amikor a vásznom visszaköszön, akkor mondjuk olyan diszkomfort érzete van az embernek, hogy fú, azért ezt nem gondoltam, hogy 4 millióan fogják megnézni, és így meg úgy.
2: Azt mondják a színészek, hogy amikor a forgatáson biztonságba érezték magukat, akkor nincs ez a diszkomfort érzetük. Szóval az a fontos ebben a helyzetben, hogy ők hogy érezték magukat, amikor ez megtörtént, és onnantól kezdve ők így látják azt, hogy mások ezt látják.
1: Mit csinál a kaszkadőr koordinátor, még az egy ilyen varázsszó, ami többször előjött, ő neki mi a szerepe?
2: Az intim jeleneteknél...
1: Hát azoknál kérdezem, igen.
2: Igen, ritka, hogy ott van, akkor van rá szükség, hogyha például, és ez a leggyakoribb példa, ez egy erőszakos szexuális aktus, egy megerőszakolás, vagy valami, ami ehhez hasonló, és akkor arra figyelnek, hogy fizikálisan ne essen baj a színészeknek, és együtt felkészülünk, akkor még pontosabb kell, hogy legyen a koreográfia. A szexjeleneteknél van, hogy nincs koreográfia. Van, hogy azt mondja nekem a két színész, hogy ez a harmadik évad, hogy ezt csináljuk, semennyire nincs szükség rád koreográfia szinten, tök jó, hogy itt vagy, de hogy mi ezt Bízdránk. Megoldjuk. És akkor tök jó, és meg is oldják, és gyönyörűen. Tehát, hogy rám nincs mindig szükségük a mozgásba, a kaszkadőrre mindig szükség van, mert itt tényleg fizikai olyan veszélyről van szó, és akkor ezt kitaláljuk együtt, hogy mi a koreográfiája.
1: Arról van szó, hogy olyan lepedő akrobata feladatokat kell végrehajtani valakinek, hogy ezt már csak kaszkadőrrel lehet, hanem hogy akkor az agresszív. Mert azt is lehet mondani, hogy most innen oda, és azt ne arra, hogy én azt tényleg. Még egy dolog fért bele a stúdióidőbe, és erre nagyon kíváncsi vagyok, országok közötti eltérés, országok kultúrája közötti eltérés, ugye nyilván a filmipar alapvetően egy Amerikából vezérelt, vagy amerikai irányultságú iparág. Te európai szinten is sokat dolgozol, francia nyelvterületen akár, itthon is szoktál dolgozni. Van valami megélésed, hogy milyen eltérések találhatóak így ország, vagy nemzeti szinten?
2: Annyit tudok mondani, hogy mivel ez a szakma régebb óta van Amerikában és Angliában, ezért ott több az elvárás velem, most a papírmunkával kapcsolatban van egy pontos elképzelésük, hogy ennek hogy kell működnie, amit én is ismerek, és akkor azt úgy mindig végig kell venni, sőt, néha plusz kitalálnak dolgokat, egy-egy produkció. Az európai moziknál, és dolgoztam egy pár magyar filmbe, és dolgoztam egy svéd, francia, török koprodukcióba, ott kevésbé van a papírmunkával, ilyen, ez mondjuk egy ilyen tipik angol száz dolog, ez a mennyisége a papírmunkának. Itt Európában kevesebb van, de gyakorlatilag ugyanaz a process, az, mivel ez a legjobb, ez kiderült a most már több mint 10 év alatt, hogy így lehet a legjobban felkészülni arra, hogy biztonságosan leforgassanak egy szexjelenetet, ezért ugyanaz a process. Egy kicsit talán lazább, azt mondanám, de ez a produkció méretétől is függ.
1: Hát még talán azon is, hogy egy picit több per ment le Amerikába, és nagyobb a, hogy mondjam, kultúrája annak, hogy milyen számon kérések vannak, vagy milyen anyagi felelősségvállalás van. Tehát azért feltételezem, hogy ez a több papírmunka, a több, hogy magyarul mondják, jogászkodás, az picit benne van abba is, hogy itt hát nagyobb pénzek is mozognak, vagy vannak. Több tétje van egy ilyennek.
2: Igen, igen, abszolút. Bár a színészek, ugye az európai színészek, és az amerikaiak, és a britek ugyanúgy ki voltak téve mindenféle nehezebb szituáció, nem mondjam, hogy abúzus, mert nem mindenki, de abszolút volt ilyen. Szóval az ő elvárásaik ugyanazok, itt a háttérmunkáról van szó, ami különbség.
1: Ez volt a Krízisek és pofonok, Kuruc Marion intimitás koordinátor volt a vendégem, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen.
1: Ez volt tehát a Krízisek és pofonok mostani epizódja, egy picit ritkábban tárgyalt területen próbáltunk közösen gondolkozni. Folytatjuk még a láthatóság témáját, de mára elköszön ez a műsor és Böhm Kornél.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Javultak a mentők kiérkezési adatai, zajlik az országos tájház találkozó. Napos, derült idő várható a hétvégén. Demeter Dia vagyok. Javult a mentők kiérkezési ideje szeptemberben az előző hónaphoz képest. A legsúlyosabb esetek 90%-ához csaknem 26 perc alatt megérkezett a mentőegység. A legjobb eredmény a Nyugat-Dunántúli régióban született. Alig több mint 23 perc alatt kiértek a mentők. A legtöbb időre, átlagosan 28 percre Közép-Magyarországon volt szükségük. Az országos mentőszolgálat közölte, az adatokon még van mit javítani. A cél az, hogy a legsúlyosabb esetek döntő részéhez 15 percen belül oda érjenek a mentők. A jótállási szabályok betartását ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy a vállalkozások megfelelően tájékoztatják-e a fogyasztókat jótállási jogaikról, szabályszerűek-e a jótállási jegyek, és a fogyasztók a gyakorlatban is érvényesíteni tudják-e a jogaikat. Tavaly a fogyasztói beadványok alapján több mint 400 eljárás indult, a bírságok összege 94 millió forint volt. A leggyakrabban feltárt hiányosság a jegyzőkönyv felvételének elmulasztása, illetve a jegyzőkönyvek hiányos tartalma volt. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának. Az esemény pénteken kezdődött Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értékeket átadó közösségi terek, mondta rádióknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
4: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik. Az is célunk, hogy kik még csak most indulnak el, akár éppen egy tájház létrehozásával, vonzó irányokat is adjunk.
3: Ebb összeírás kezdődött több fővárosi kerületben. Az EBEK tulajdonosainak ki kell tölteni az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd az önkormányzat részére kell eljuttatni a megadott határidőkig. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy állatvédelmi bírságra számíthatnak. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés helyen lehet némi fátyol felhő az égen, a legtöbb helyen a légmozgás sem lesz jelentős, legfeljebb az észak-nyugati határ szélen fordulhatnak elő élénk széllökések. A legmelegebb órákban 22-27 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is folytatódik a vénasszonyok nyara, szinte zavartalan napsütés mellett 23-27 fok valószínű, a reggelek azonban frissek lesznek, mínusz 1 fok és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories, a Rádió Cafén, a podcast lejátszókban és a YouTube-on is, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és ma arról beszélgetünk, mit felejtettünk a technológiai fejlődés során. Nyúljunk vissza egy kicsit az alapokhoz, legyünk kicsit kritikusabbak az AI fejlesztésekkel, és ássunk bele, hogy mikor segítenek valójában a mesterséges intelligencia modellek, és mikor kezdik el telehalucinálni a vállalati adatbázist. Mai vendégünk Popovics László, az AI Vanguard alapítója és tulajdonosa, aki pénzügyi IT területen szerzett tapasztalatait az SAP-tól az OTP-n át egy Bahamákon működő bankból építette fel, és fejlesztési vezetőből végül digitalizációs vezető lett, ma pedig már egy svájci startupjában épít biztonságos vállalati AI megoldásokat. Nekünk pedig segít eszünkbe juttatni, hogy is működnek ezek a vállalati folyamatok, amiket felgyorsítani szeretnénk épp.
2: Szia, üdvözlöm Laci. A hallgatókat!
1: Szia, Laci! Az első kérdés, amit a bemutatásodban azért látszik, hogy egy ilyen nagyon színes utat jártál be, hogy hogyan lesz egy banki IT-sból startup guru. Honnan jöttél? Mi az érdeklődésednek az alapja, vagy mi mondjuk ebben a pár évtizedben az, ami téged vitt?
2: Leginkább a kíváncsiság. Mindig szerettem volna olyan megoldásokat alkotni, amik meghaladják a korukat. Ugye ez rengeteg konfliktus forrása is volt a nagy vállalati környezetben, ahol az emberek valamennyire próbálják ezektől a új megoldásoktól távol tartani magukat. Hogyha már bevált, több évtizede használja valaki, akkor elkezdik használni, de nem nagyon nyitottak az újdonságokra. És ugye folyamatosan mindig visszaestem abba, hogy múltbeli problémákat kell megoldjak, úgyhogy végül is ezért is hagytam ott a nagy vállalati környezetet, és elkezdtem a saját startupomba dolgozni, ahol teljes mértékben a saját kíváncsiságomat és kreativitásomat tudom használni.
1: Igen, mondjuk azért ugye eltelt a kettő között, nem tudom, egy ilyen 15-20 év. Mondtad, hogy konfliktusos ez a dolog, hogy az hogy képzeljük el egyébként, hogy akkor van egy lánglelkű IT költő, aki mindig szeretne valami olyat csinálni, és akkor mi történik? Miért van ellenérdekeltség a vállalatokban? Elvileg ők is szeretnének digitalizálódni, transformálódni, fejlődni, jobbá válni. Mi a konfliktus alapja? A
2: konfliktus alapja leginkább az volt, hogy általában mi megoldásokat alkottam, az jelentős költségcsökkenéssel is járt. Tehát ezt értsd úgy, hogy 80-90%. Tipikusan mondjuk egy vezetőnél, ha jön valaki és megmutatja azt, hogy lehet ezt 90%-kal olcsóbban is alkalmazni, akkor azt nem annyira szeretik, mert akkor mit csinált eddig? Ugye ebből volt az egyik fajta konfliktus forrás. A másik konfliktus forrás, hogy igen, 90%-kal olcsóbb, de valamennyit ebből a 90%-ból vissza kéne a kollégák fele hajtani, mert ugye valamennyi többlet munkájuk lesz. Ugye az egyik megoldásnál volt szép dashboard, ahonnan pár kattintással lehetett használni, a másiknál rengeteget kell tanulni, és saját skripteket kell adott esetben írni. Ezt már annyira nem szeretik, hiába mutatható vállalat szemszögéből, hogy ez egy jó dolog, mert hogy a költségeinket tudjuk csökkenteni. És ugye ezért előbb-utóbb mindig így ellenállás alakult ki.
1: De most azért az látszik, hogy amikor elmúlt néhány évben, ahogy akár a nagy nyelvi modellek és egyéb ilyen AI megoldások, vagy akár egyébként ilyen korábban machine learning dolgok megjelentek a piactéren, akár az eddig ilyen nagyon rigorózus vállalatoknál is azért nyitottság mutatkozik arra, hogy bevezessék, hogy állnak ebben a te nézőpontod szerint.
2: Hát én azt látom, hogy még mindig az ismer

0: egyes esetekben talán igaz lehet, de hogy jó néhány helyen, mondjuk akár, hogyha a legnagyobbakat nézzük, akkor nem tudom, hogy a Google, Amazon, akár a Meta is egymással licitálnak, hogy náluk a kód hány százaléka már gépi, illetve azért elég sok helyen, akár így nem tudom, hogy a frontend IT szakmában szerintem elég jól látszik, hogy a fejlesztési projekteknek így a struktúrája megváltozott, és hogy az egész játékszabály csomag megváltozott.
1: Igen.
0: Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy ez a kipipáltuk, és akkor mégse használjuk.
1: Igen, ez a legnagyobb dilemma szerintem, és ez leginkább a tulajdonosokat és a legfelső vezetőket érinti, hogy mennyire tudják átvinni ezeket az akaratukat. Ugye az embereknél is egyfajta változás, és ez mentális változás nálam is volt, hogy én például nagyon szeretek kódolni. És egy idő után rá kellett jöjjek, hogyha az AI-ra bízom a feladatokat, akkor sokkal jobb minőségben, sokkal nagyobb mennyiséget tud előállítani. Olyan komplexitással, amit én már adott esetben nem látok át, vagy ha át is látom, mondjuk ami nekem két heti munka lenne, ő ezt megcsinál 2 óra alatt.
0: De kell neked ahhoz tudnod kódolni, hogy úgy tud neki feladatokat adni, hogy ezt jobban meg tudja csinálni?
1: Itt van az igazi ördög a részletekben. Tehát legtöbb ember ugye elmondja, hogy tök jó, bevezette a nem tudom melyik kódoló megoldást, és utána milyen jó, mert hogy ő nulla kódolási tudással elő tudott állítani egy kódot. Viszont mivel hogy az AI arra optimalizál, hogy leghamarabb választ adjon, csomó lépést kihagy. Vagy akár a fejlesztésből is kihagy lépéseket, vagy pedig az IT standardekből, amiket évtizedek alatt alkottunk. És ugye, aki fejlesztőként dolgozik, az tudja, hogy milyen quality gate-eken kell például keresztül menjen egy kód. De aki soha nem fejlesztett, az nem tudja. Viszont, hogyha van annyi kíváncsiságban, hogy én ehhez a szakmához nem értek, és első körben, mielőtt neki kezdene a fejlesztésnek, megkéri az AI-t, hogy nézd már körbe, hogy hogyan működik egy professzionális fejlesztés. Miket kell ellenőrizni egy professzionális fejlesztésnél, tud egy szabályrendszert létrehozni, amivel utána már tökéletesen tud fejleszteni, mert ugyanazokat a lépéseket fogja végrehajtani, amit mondjuk a profi nagy cégek is használnak.
0: Jó, tehát akkor végül is azért azt jelenti, hogy ha rá akarsz venni mondjuk egy mesterséges intelligenciát arra, hogy valamilyen típusú munkát elvégezzen, akkor vagy te értsél hozzá, vagy ha nem értesz hozzá, akkor tanuld meg, tehát akkor mégiscsak volt értelme ezeknek az IT bootcampeknek, hogyha mondjuk...
1: Legyél kritikus, de ugyanúgy, hogy például a fizikához nem értesz, akkor előtte a fizikához építs fel a kontextust az AI agenteddel. Milyen fizikai tudás kell ehhez? Azokat gyűjtsd össze, és ezekből készítsél olyan dokumentációt, ami alapján te már megalapozott információkon fogsz tudni dolgozni.
0: Tudsz példát mondani, akár a, nem tudom, a startupot környezetéből, hogy olyanok is, akik egyébként kevésbé mélyen vannak benne akár a programozásból, vagy a technológia fejlesztésből, hogy megértsék, hogy egyébként így hogy néz ki az, amikor te mondjuk egy adott problémára létrehozol egy megoldást.
1: Minden esetben először a kutatással kezdődik. Tehát van többfajta olyan kutatási program, amiben le tudod írni azt, hogy mi az alapprobléma, amihez kutatást akarsz végrehajtani, és akkor utána ezeket a kutatásokat lefuttatom. Tipikusan már az is, hogy mondjuk milyen programozási nyelvet használjak. Ha azt akarom, hogy biztonságos legyen, memóriaszivárgás ellen védjen, keresse meg a legjobb programozási nyelvet, ami erre alkalmas. Nézze meg, hogy akkor hogyan kell például feladatos specifikálni. Milyen jó gyakorlatok vannak arra, hogy üzleti specifikációt írjunk, és ezekhez is csinál egy mély kutatást, hogy az üzleti elemző milyen standardek alapján tud dolgozni. És akkor így végigmegyek az összes lépésen, akár úgy, hogy ő készíti el már a feladatlistát is, hogy milyen tudás kell ahhoz, hogy egy problémát le tudjak szállítani az elejétől a végéig. És amikor megvannak ezek a listák, akkor a különböző szerepkörökhöz definiálok personákat. Ugye ezek lesznek a saját AI agentjeim, és mindegyik personához meg lesz az, hogy milyen dokumentációkat használjon, hogyha ő neki bármi feladatot kell végrehajtania. És akkor utána kezdjük el a problémát is kivesézni. Ugye ott is az a rész fontos, hogy bármi olyan kérdés van, amire nincs válasz az előttünk lévő anyagmennyiségben, akkor ahhoz kutassunk első körbe. És amikor már minden előállt, akkor összeállítjuk a fejlesztési tervet, és elkezdjük az implementációt. Utána pedig, amikor elkészült a kód, akkor végigmegyünk azokon a quality gate-eken, amit mondjuk akár egy Google is használ.
0: És ez mennyire érvényes ez a folyamat, amit elmondtál nem programozási ügyekre?
1: Érvényes. Nekem például most az egyik ilyen típusú kutatásom, csináltam egy saját ilyen életmódváltó programot. Ugye itt is rengeteg olyan dolog van, mondják az emberek, hogy ó, miért kérdezem az AI-t, rengeteget halucinálhat, és rosszabbat teszek magamnak, mint amit lehetne. Rengeteg orvosi dokumentumot olvasott el, használ speciálisan

0: orvosi modelleket, illetve a géntérképemet is használja, hogy mi az a hardware, amivel érkeztem a Földre. És akkor ezek alapján őneki vannak hipotézisei, amikhez mérünk. Ugye én is mérnöki irányból jövök, ahol volt, hogy egy mérés, nem mérés, folyamatosan mérjük a különböző paramétereket, egészségügyi állapothoz, és akkor nézzük, hogy milyen irányba kéne menni, mivel tudunk ezen változtatni, mozgásban, edzésgyakorlatokkal, étkezéssel, folyadékbevitel, kávét például, mikor fogyasszak. És ugye ez is egy érdekes dolog, hogy ugye az ember sok esetben elmehet szakemberhez, de a szakember nem lesz mindig ott veled. Ugye ezt éreztem a legnagyobb változásnak az AI-jal kapcsolatosan, hogy bármilyen buta kérdése van, felteltem. Hogy például most ettem. Most igyak vizet, vagy ne igyak? Sok esetben azt mondja, hogy majd egy óra múlva így el, mert az jobb az emésztésednek.
1: Igen, egyébként erre rá lehet kapni, bár az tény, hogy nem tudom, érdemes néha kiemelni, hogy legyél légy szíves kritikus, és ne ez a töményező, ilyen automatikusan támogató történet, mert egyébként nyilván abban is könnyű belelovalni magunkat. De hogyha mondjuk egy ilyen vállalati dolgozóra gondolunk, akinek mondjuk így vannak feladatai a cégnél, és akkor mondjuk megkapja tényleg akár a Copilotot, vagy bármelyik, tudom én, Claude, vagy Gemini modelleket, hogy akkor most már ezzel kell, per lehet dolgozni, akkor kiad neki bizonyos típusú feladatok, és mondjuk mondtad, hogy nagyon szeretsz programozni, mondjuk nagyon szeretek szövegeket írni, és egyébként persze ez nagyon hiányozna, hogyha ezt mondjuk nem csinálhatnám, mert ugye sokkal jobban csinálja, de hogy arra azért így az elmúlt években rájöttünk, hogy szöveget írni helyetted azt nagyon nehezen tud, amennyiben te nem vagy képes nagyon megfogalmazni, hogy pontosan mire van szükséged, meg ez a specifikáció, amiket mondta, hogy milyen lépései vannak, és akkor mondjuk az is lehet, hogy néha ugye bekezdésről bekezdésre haladunk, meg néha egyébként egy ilyen négy oldalas paraméterezéssel kezdődik, hogy akkor ami neked a fejedben amúgy benne lenne, igen, de hogy először annak a kedves algoritmusnak ezt közölni kell, hogy akkor mik a peremfeltételek, hogy nekem az a, akkor legyen egy hipotézisem, hogy vállalati környezetben leginkább azért nem érezzük hatékonynak, vagy nagy segítségnek az eszközöket, mert nagyon sokszor fogalmunk sincs, pontosan mit csinálunk. Ez mit szólsz te?
0: Igen, ez szerintem egy beidegződés is sok vállalatnál, hogy rengetegszer úgy futnak a vállalatnak a folyamatai is, hogy évtizedek alatt kialakult, és az ember már nem is olvassa, hogy ez egyáltalán bármelyik szabályzatban benne van-e. Ami azért is érdekes, mert sokszor ugye én is szabályzott környezetbe jöttem, az auditor első körben azt nézi, hogy mi van dokumentálva, és mi az, amit csinálunk, ennek megfelelünk-e. És ebből a szempontból is érdekes, hogy minden dokumentálva legyen. Ugye most csomó minden az emberek fejébe él, kaptak AI-os eszközöket, az AI semmit nem tud ezekről, hogy mi van az ő fejükben. Nyilván beszélgetéssel ezeket el tudja kezdeni feltérképezni, de nagyon sok vakfolt lehet, és szerintem ez az egyik legnagyobb csapda is most a bevezetésekbe, hogy ezekkel a vakfoltokkal együtt kezdünk el kialakítani folyamatokat, amiben egy nagyon nagy változó van. Ezt még az is tetézi, hogy ugye, ha bárki próbálkozott azzal, hogy ugyanazzal a prompttal, ugyanolyan hőmérsékleti beállításokkal, ugyanaz a modellel bead egy promptot, hányféle variáció jön ki belőle, és nagyjából mindegyik ugyanabba az irányba mutat, de mégse lesz 100%-osan ugyanaz. És elég, ha mindegyik lépcsője egy üzleti folyamatnak csak 1%-ot elmozdul, a végén már teljesen más kimenetet kaphatunk.
1: Igen, de hogy akkor az egy valós veszély, hogy ugye emberekből áll minden nagy szervezet is, hogy ott ezek az emberi szubjektív dolgok nem baj, hogy ott vannak, csak ugye nem tudjuk pontosan, hogy ezek micsodák, és hogy lehet, még mindannyian biztos voltunk már ilyen auditokon egyébként, ahol mindenki pontosan tudja, hogy arra a kérdésre mi a helyes válasz, és ugye ezért is mondjuk akár UX-esek is szokták mondani, hogy a kérdőves kutatáshoz nem biztos, hogy a legmegfelelőbb eszköz arra, hogy fogyasztói viselkedést mérjünk, és hogy valószínűleg egy auditban lehet, hogy kimutatható, hogy akkor az ideális állapot az micsoda, de a valóság akkor ezek szerint ettől sokszor messze van.
0: Igen, és rengetegszer ugye ez akkor is bukik ki, amikor az egyik kolléga távozik a szervezetből, hirtelen a lánc megszakad, és bár fölvesznek egy új kollégát, aki ugyanazt csinálja, ő próbálja felszedni a tudást a dokumentumokból, de mégsem lesz teljesen ugyanaz a működés.
1: Ezzel kapcsolatban találtam egy érdekes példát, ahol egy ilyen globális nagyvállalatnál ez ilyen, nem tudom, ilyen 31 milliárd dolláros problémával nőtte ki magát, amikor egy operatív vezető távozott, és nyilván mindenki megünnepelte, hogy tovább lépett karrierjében, és mindenki sok sikert, nagyon jó egészséget kívánt neki, ahogy a szokás, majd fél év múlva még mindig ott jártak, hogy fogalmuk nem volt arról, hogy hogyan működött az egyébként nagyon sikeres és profitábilis operáció mögötte. Ez kinek a hibája?
0: Hát ez azt hiszem, hogy kockázatelemzésében a legtöbb vállalatnál. Ugye ez is egy fontos rész volt, ugye bankszektorban dolgoztam, hogy folyamatosan fel kell mérni a különböző kockázatokat. Van IT és van humán jellegű kockázat is. Én azt gondolom, hogy ez a humán kockázat kategória. És nálunk például a Bahamákon ezért is volt az a rendszeres gyakorlat, hogy minden embernek úgy kellett kivenni a 2 hét szabadságot, hogy nem is jelentkezhet be távolról. Tehát addig ő ki van zárva a rendszerből. Ezáltal biztosítható az, hogy tényleg nincs olyan folyamat, ami nem működne nélküle.
1: De és ott szerinted a dokumentáltsága jó volt a folyamataitoknak?
0: Nem volt ott sem 100%-os minden folyamat, mert ugye voltak ott is helyettesítések alsóbb szinteken. Ez leginkább a vezetőknél lévő tudásra alkalmazható. Ahol már ugyanabban a szerepkörben dolgozik mondjuk 8-10 kolléga, ott már ezt nehezebb észrevenni.
1: Mert hogy nehezebb észrevenni akkor ezt a fajta szubjektivitást, hogy mire gondoljunk, hogy mikor kezdődik az igazi izgalom ebben a kérdésben, hogy amikor mondjuk a valamilyen dolog a megszokottól eltérően történik, hogy valamelyik körülményen megváltozik, vagy mondjuk összeomlik egy rendszer, és akkor valaki ezt mindig megcsinálja, de nem tudjuk, hogy hogy kell megcsinálni, csak tudjuk, hogy kinek kell szólni.
0: Hát, hogy akár meg is akadályozza azt, hogy összeomoljon a rendszer, és ameddig ott van az ember, láthatatlan a munkája.
1: Igen, egyébként ugye az összes ilyen közműszolgáltatás jellegű dologgal ugye az a általános vélekedés, ugye bezárulok mondjuk a rendőrségig, hogy az akkor jó, hogyha nem veszed észre, hogy van, mert akkor jól végezte a munkáját, hogyha mondjuk folyik a víz. Ez a csapból van áram, nincs bűn, és minden rendben van, de akkor ezekre kell gondolni, hogy egyszer csak még kiveszel valakit, és akkor jön a felismerés. Mi történik akkor, hogyha erre az ilyen törzsi tudás típusú rendszerre elkezdünk rápakolni ilyen hiper gyorsított AI megoldásokat, hogy mondjuk így valószínűleg akkor nem egyenszilárdságúan kezdik el használni a kollégák, meg a szervezeti egységek sem, és mondjuk bizonyos helyeken elkezdjük akkor rápakolni mondjuk így az AI boostot.
0: Hát ennek a legextrémebb példái most Indiában vannak, ott fejkamerával dolgoznak emberek rengeteg munkahelyen, és minden kézmozdulatukat, számítógépkezelési mozdulatot, akár gyárakba mozdulatokat rögzítik a kamerával, és elkezdtek betanítani AI modelleket ezzel.
1: De itt mi a cél? A pontos megértése?
0: A pontos megértése annak, hogy konkrétan mit csinál az a
1: dolgozó. De akkor ez nem arról szól, hogy nem bíznak az emberekben, hanem arról.
0: Ez abszolút a jövőbeli AI-osítás. Csak ugye ez egy elég érdekes kérdéskör, mert ha teljes mértékben megtanulja a munkát, meg ugye az ember föltanítja az ő munkájára, akkor a későbbiekben mennyire lesz szükség az ő munkájára.
1: Mondjuk egy irodai vállalati környezetben ugyanez hogy néz ki, mert ott nyilván a fejkamerának viszonylag kevés értelme van, ha csak nem mondjuk így a kávézóba vezető.
0: Hát irodában szerintem a számítógépeknél van. Ugye régebben a Microsoft is próbálkozott ezzel egy olyan megoldással, ami folyamatosan rögzíti a képernyő egérmozgás billentyűzet bevitelt, hogy bármikor vissza lehessen hívni, hogy mi történt. Aztán a későbbiekben ezt.
1: De ez inkább szerintem a kisebb, vagy akár nagyobb cégeknél talán ilyenekről tudunk, hogy ilyenek működnek, de az kifejezetten azzal a céllal, hogy ellenőrizhetővé váljon, hogy az adott ember dolgozik, vagy nem. Igen. De hogy azt mondod, hogy akkor ehhez hasonló rendszereket használnak arra is, hogy mondjuk ez tényleg megértse, hogy mi történik.
0: Igen.
1: És amennyiben nem ebből az irányból közelítünk, hanem onnan, hogy tényleg mondjuk akkor az AI képességet fejlesztik, és akkor ez a továbbképzési programok felbátorítják az embereket, és van is mondjuk eszköz bevezetve, de mondjuk ezek a folyamatok normális tisztaságúak, tehát olyannyira, amennyire mondjuk egy átlagos cégtől ez elvárható, hogy annak milyen mellékhatásait látod. Mik ezzel változni, vagy mi alakul ki egy olyan cégben, ahol mondjuk így hirtelen még több adatot tudunk gyártani, de mondjuk a belső folyamatokat akkor ezek szerint nem értjük teljesen pontosan.
0: Hát ugye az egyik, hogyha rossz a folyamat, akkor sokkal gyorsabban fog lefutni egy rossz folyamat. A másik, ami szerintem egy nagyon fontos különbség, és ez az, amit a legtöbben alul méreteznek, hogy ezek a folyamatok, amik most zajlanak, az legtöbb esetben emberi végrehajtásra van optimalizálva. Egy AI esetében nem biztos, hogy ez a tökéletes folyamat. És ugye legtöbbször ezért szoktam behozni én is a first principle thinkinget, hogy keressük meg a gyökérokat, hogy egyáltalán miért csináljuk azt. Sokszor kiderülhet, hogy naponta végrehajtunk egy folyamatot, és nem tudják. Az illető mondja, hogy ezt végre kell hajtani. De hogy miért, vagy mi az, amiért valójában a cégnek ez hasznos, azt senki nem tudja megmondani. 10 éve ezt csináljuk, le kell futtatni.
1: Jó, ez egy ilyen tipikus dolog, hogy ők értékáram elemzéseket szoktak csinálni vállalatokban, de hogy az AI mentén azt látod, hogy ez történik, nem történik, mi a tapasztalat?
0: Nagyon nagy változás ez cégeknél. Tehát sok cégnél én, amikor igazán elkezdtünk erről beszélgetni, hogy akkor neki van-e valós blueprintje például, hogy hogyan működik az egész cége, tehát hogy tényleg az szerint dokumentáltan bárki beül nulláról végre tudja hajtani a folyamatokat a cégbe. Azért mindenki mondta, hogy őszintén nincs. Lehet, hogy volt régen, de hogy most 100%-ra ez aktuális legyen, meg élő, olyan nincs.
1: És ez egy reális elvárás lenne egyébként?
0: Én azt gondolom, hogy ha AI ügynökökkel akarunk nagy mennyiségben dolgozni a cégnél, akkor azért is reális elvárás, mert minél inkább úgymond le van földelve egy folyamat, hogy hogyan kell annak végrehajtódnia, annál inkább kiszámítható a kimenet. Ugye ezért is szoktam azt mondani, hogy az AI-t is legtöbb esetben úgy célszerű használni, mint mondjuk egy fraud rendszer a bankszektorba. Vagy normál esetben az AI-t használjuk kreatív folyamat kialakításra, de ami szabályokat létrehozunk, azt már egy analitikus rendszer fogja kiértékelni és végrehajtani. Magyarul az AI nem használjuk, hogy kreatívan hajtsa végre az éles folyamatokat, ott már egy szabályozott rendszernek kell működni, és épp azért lesz kiszámítható.
1: De mennyire bántja az emberi büszkeséget az, hogy ennyire mondjuk én leírt túl szabályozott, mert azt gondolom, hogy az a jelenség, hogy mondjuk ha eredetileg volt is ilyen blueprint, az elhalványodik, elkopik, az részben talán annak köszönhető, hogy az emberek szeretnének emberek maradni. Uh-huh.
0: Ez egy nagyon nehéz dolog, de ugyanez szakmában is. Tehát én is több helyen beszélgettem vezetőfejlesztőkkel, aki mondjuk 20-30 éve senior programozóként dolgozik most már, és ők is elmondták, hogy neki is ez volt a legnagyobb felismerés, hogy le kell tegye az egóját, hogy van neki egy tudása, de első körben mindig kérdezzük meg az AI-t, hogy ő mit javasolna, és akkor az ő szenior tudásával lehet irányba állítani, és egy jobb, finomabb választ kialakítani, de el kell engedjük azt, hogy nálunk van a legnagyobb tudás.
1: Hát vélegább is mennyiségileg biztos nem, és nem tudom, a kreativitást valószínűleg még akár egy kicsit segítheti is, hogyha mondjuk opcióból kell választani, és nem üres lapot kell teleírni.
0: Igen, meg végig gondolod, és ez az igazi hatékonysága is szerintem az AI-nak, hogy nem üres lapot kell teleírni, ahogy te is mondtad, mert az rengeteg időt visz el, mire teleírod azt a lapot. Ha már van egy teleírt lapod, amit végignézel, és mint egy review folyamat, átnézed, hogy mit változtatnál rajta, mit adnál hozzá, és együtt gondolkozol azzal a folyamattal, vagy fejlesztéssel, az egy sokkal jobb eredményt ad. És neked is egy picit átértékelődik a munkád, ahelyett, hogy darálnál napi 8 órába, sokkal inkább a kreativitásodat tudod használni.
1: Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Wow.

0: Még ne menjetek el! Az Epic Stories folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Elindult a természet hűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borász szálvanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
4: Ez az Epic Stories, én Dojcsák Dániel vagyok, és ma arról beszélgetünk, mikor segítenek valójában a mesterséges és intelligencia modellek, és mikor kezdik el telehalucinálni a vállalati adatbázist. Mai vendégünk Popovics László, az AI Vanguard alapítója és tulajdonosa, aki pénzügyi IT területen szerzett tapasztalatait az SAP-tól az OTP-n át egy Bahamákon működő bankból építette fel, és fejlesztési vezetőből végül digitalizációs vezető lett, ma pedig már egy svájci startupjában épít biztonságos vállalati AI megoldásokat. Hogy idézek egy, nem tudom, egy klasszikus McKinsey-s mondást, ami talán egy idei egyik jelentésükben is benne volt, hogy többnyire a vállalatok, azt hiszem 21%-ban mérték azokat a vállalatokat, ahol egyébként új folyamatokat készítenek, vagy átalakítják valóban, és hogy a többi esetben azt találták, hogy a meglévő módszereket gyorsítják fel, illetve hogy a másik ilyen érdekesség, hogy a szervezetek az AI-t csak egyedi feladatokra használják, és nem a teljes folyamatra, tehát valójában egy folyamaton belüli lépésekben gondolkodnak, és egyébként ott ugye maguk az emberek váltják ki magukat, vagy egyébként a hiányzó kapacitást, és hogy nagyon ritkán történik az, hogy mondjuk így hátralépnek kettőt, megnézik azt az általad is említett blueprintet, és mondjuk így akkor egy nem emberi, vagy egy hibrid ember-gép működésre írt új folyamatba vágnának.
5: Igen, ezért is érdekes, hogy a legtöbb esetben én is ezt szoktam alkalmazni, amikor például a saját cégemben belül is fejlesztek. Nézzük meg, hogy van-e rá folyamat. ha nincs folyamat, akkor együtt kidolgozzuk az AI-jel az új folyamatot, és akkor legközelebb már lesz folyamat. És egy idő után egyre kevesebb olyan van, amivel neked foglalkoznod kell, csomó minden új dologra így jut időd.
4: Ezt hozzuk le így a valóságba, hogyha mondjuk így a vállalatnál dolgozó menedzserként próbálod ezt szemlélni, vagy azt inkább ez a csoport IT-nak a feladata és felelősség, hogy megmondják, vagy akkor én mondjuk egy menedzserként, vagy egy szakértőként azt mondom, hogy akkor elkezdek így dolgozni, és akkor, hogyha mondjuk a 70%-a az embereknek már így gondolkodik, és így kettőt visszalép, akkor annak van egy hatása mondjuk így a teljes képre. De hogy egyénként mit tudnál mondani azoknak, akik szembesülnek azzal a helyzettel, hogy oké, itt van egy eszközöm, ez most tudom arra használni egyébként, hogy azt a feladatot, ami eddig 4,5 óra volt, azt 4,5 másodperc alatt megcsinálja, de hogy innen mi a következő lépés egy embernek a fogaskerékként a nagy gépben.
5: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy ugye ami neki van saját szaktudása, hogy ezek alapján hogyan tud felépíteni akár egy saját modellt, amit betaníthat, hogy egyre inkább lehet ezekről hallani, hogy vannak mondjuk ezek a nagyon nagy nyelvi modellek, és hogy azokkal föltanítunk egy kisebb modellt. A kisebb modell az alkalmas lehet arra, hogy ne kelljen speciális hardware sem, hanem adott esetben az adott desktop gépen futtatható legyen a felhasználónál. És ugye ennek az érdekessége ott jön be, hogyha mindenki a nagy modellt használja, annak lesz egy hatalmas költségnyomása. Viszont ezzel, hogy a saját tudásunkat bele tudjuk rakni egy kisebb modellbe, ugye a saját tudásunkat tudjuk monetizálni sokkal költséghatékonyabb módon. És én azt gondolom, hogy azok a vállalatok, akik elmennek ebbe az irányba, sokkal inkább versenyképesek lesznek a piacon, mert ők egy alacsonyabb költségre fognak tudni lemenni.
4: Itt, hogyha már költségeknél vagyunk, akkor azt mondod most a saját gépeden, de hogy te könnyen beszélsz, mert egyébként több évtizednyi IT mérnöki tapasztalatot van a hátad mögött, de hogy mennyire életszerű, hogy valaki tényleg egy menedzser szinten így akkor betanít magának egy modellt.
5: Ebben az a legnagyobb tudás most, hogy az, hogy hogyan kell egy modellt feltanítani, ezt már neked nem kell feltétlenül tudni. Ezt ugyanúgy megbeszélheted egy AI ügynökkel, aki elő fogja állítani neked, hogy milyen tréninganyagokat kell előállítani, és hogyan tudod a saját tudásodat leginkább leképezni egy modell számára.
4: Mondj egy példát, hogy odaadod neked az összes dokumentumot, amit csináltál a
5: nagyon egyszerű példát tudok mondani, ami, és ezért érdekes, hogy maga az AI mondja meg, hogy milyen formába kell az adatot odaadni. Én csináltam például egy kódoló modellt egy olyan nyelvre, ami abszolút egzotikus. Tehát nagyon-nagyon sok kódot sem találni hozzá, nem az van, hogy fölmész a GitHubra és millió kód van, hanem van mondjuk egy ezres nagyságrendű kód, amit el tudsz érni, és hogy ebben tudjon programozni. És akkor ehhez, hogy hogyan kell egy modellt feltanítsak, ezt az AI leképezte számomra, és elkezdte tréningezni magát. És most ott tartunk, hogy 98%-ban ő már tud helyesen kódot generálni bizonyos problémákra.
4: Jó, de ezzel megint kis ördög az előbújt, hogy ott járunk, hogy akkor lesz egy-két ninja, aki ezt mondjuk ügyesen csinálja, ők akkor létrehoznak majd olyan Excel-eket, vagy olyan modelleket, vagy olyan, mondjuk az Excel is végül is az is csak egy ugyanolyan eszköz, amiben kvázi végül is programozunk.
5: És megint emberek.
4: Matematikai problémákat oldunk meg, igen, és akkor létrehozunk eszközöket, amiket elkezdünk használni, és ugye vannak ezek az ilyen vicces ábrák, ahol így a elefántok vállán a teknős, a valami, igen. De az alján meg nem tudom, két Excel fájl. És hogy ez talán még annál is nagyobb kockázatnak tűnik, mint hogy nem értjük a folyamatot, az, hogy mondjuk nagyon törékeny, és akkor megint csak kevesek által tudott, vagy ismert, vagy értett dolog az, ami az eszenciája lesz mondjuk egy egész, akár nagy vállalat működésének.
5: Igen, itt jön be az a rész, ami szerintem egy nagyon fontos ebből az átalakulásból, amit most megélünk. Ugye az egyik irány az, hogy elkezdjük a tech cégeknek a nagy modelljeit betanítani, mindenki használja mondjuk a legnagyobb OpenAI-os modellt, ami elérhető, szépen apránként a munkánkkal feltanítjuk, és utána az OpenAI-tól meg lehet venni ezt a tudást, amivel feltanítottuk a cégünknek, ahol az én munkámra nem lesz szükség. Vagy B, én feltanítottam a saját munkámra, tegyük fel, én mondjuk egy könyvelő vagyok, és a könyvelési szolgáltatás bérbe tudom úgy adni a cégnek, hogy ő most már tudja automatizálni, sokkal nagyobb mennyiségben végre tudja hajtani az én könyvelési feladataimat, és utána ebből lesz nekem egyfajta bevételem, hogy ezt a fajta tudást eladom, folyamatosan a modellemet tovább tréningezem, hogy még jobb minőségbe hajtsa végre a munkát.
6: A kettő között az a különbség, az egyiknél a társadalom széles köre tud továbbra is dolgozni, míg a másiknál pár cég lesz, aki ezt monetizálja.
4: Igen, hogyha olvassuk a híreket, akkor egyre többször jön szembe ugye az a kritika, hogy oké, elérhető tényleg nagyon sokféle AI eszköz, de hogy valójában így kiszivattyúzza a vállalatokból igazából két dolgot, az adatvagyont, meg a profitot. Hogy valójában, hogyha kiszervezem azt a munkarészt egy, nem tudom, egy cloud szerver, akkor a cégen belül valójában így egy ilyen vákum jön létre, mert hogy akkor már az ott, nem csak az ott lévő emberre nem lesz szükség, hanem a profit is valahol máshol fog lecsapódni.
6: Igen, és ugye ez is az érdekessége, hogyha gondolj bele, hogy a nagy cég nyújtja ezt mindenkinek X áron, akkor mennyi a mozgástér a cégnek valójában?
4: Szoktunk nagyon sokat versenyképességről beszélni, hogy az nem túl versenyképesnek tűnik, hogyha a core tevékenységünk az valami ilyen másik cégnek a szolgáltatása. Igen, hogy ez az egyik oldala, de mondjuk a másik, akkor nézzünk egy ilyen pozitívabb szenáriót, hogy mondjuk akkor jól használják, és akkor marad is ez a blueprint építgetős dolog, hogy egy ilyen nagyon-nagyon masszív mennyiségű vagy skálájú dokumentáció jön létre, és hogy azt gondolom, hogy mondjuk egy ilyen esetben, akkor megint csak az emberi léptéket túlhaladva, így a dokumentációnak, meg a folyamat leírásoknak így a mennyisége, meg a nagyságrendje a sokkal gyorsabban gyarapszik, mint ahogy egyáltalán arról beszélni lehetne. Hogy tudják lekövetni az emberek a saját maguk körül lévő folyamat lépéseknek így a változásait, vagy fejlődését.
6: Ugye ugyanaz a szerepkör probléma, ami tipikusan a vállalatoknál is van, hogy te mondjuk dolgozol egy osztályon, mint vegyünk megint a könyvelő példával, és utána vezető leszel, hogy te 10 könyvelőt menedzselsz. Nem nézed mindegyiknek a munkáját, hogy hogyan hajtja végre, hogyan tudod ellenőrizni. És ugye ugyanezt a keretrendszert kell megteremtsed a dokumentumoknál is. Hogyan lehetsz abban biztos, hogy csak annyi dokumentáció van, ami szükséges és elégséges, illetve céllal van létrehozva, nem csak azért, hogy tartalmat generáljunk.
4: Itt egyre többször futunk bele abba, hogy oké, akkor így jól specifikált, jól dokumentált, jól leírt folyamatok vannak, de hogy ez nekem így azt sugallja egyre inkább, hogy ez ugye nem az embernek kedvez különösebben, és neked is akár a LinkedIn posztjaidat, vagy így az előadásaidat figyelve, azt tűnik fel, hogy nagyon sokszor kvázi, de egyedül oldasz meg olyan feladatokat, amik egyébként mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, hogy akkor ugorjunk nagyobbat, mint amit szoktunk, akkor mondjuk egy ilyen több száz fős projekt lett volna, és akár a, nem tudom, az IT piacon, de bármi, amik a könyvelőknél is, tehát hogyha igaz az, amit mondasz, akkor ugye semmi nem akadályoz meg egy könyvelőt, aki képes felépíteni a saját maga modelljét, hogy akkor utána már ne egy könyvelőként szerepeljen a piacon, hanem mondjuk 1 millió könyvelőként. A single planership az egy nagyon divatos dolog, és kerestem egy kicsit utána, de hogy 2023 és 25 között megduplázódott azoknak a cégeknek a száma, amik 1 millió dolláros bevételt értek el szóló alkalmazottakkal, illetve meg triplázódott azoké, akik 10 millió dollárt átlépték, és hogy ez most már mondjuk ilyen 100 000-es nagyságrendet jelentett, azt mondom 117 000 olyan alkalmazott nélküli szervezetet gyűjtöttek össze, ami több mint 1 millió dollárt csinált. Hogy ez nem mondjuk az ilyen nagy irodaházas, nagyvállalati dolgot vetíti előre, tehát hogy ebben valahogy nem jön össze, hogy mi az értelme akkor annak, hogy egyesével mondjuk üldögélünk ott, és azt mondod, hogy akkor az én munkámat, de persze akkor könyvelőben lehet, hogy van mondjuk 100 annál a cégnél, miért van 100, mert nem csak egy.
6: Egy nem lesz a probléma miatt, mert ugye ki az, aki karmesterként tud vezényelni. Ugye ebből a szempontból legalább 2 vagy 3 kell ott az adott cégnél legyen. Egyik lebetegszik, a másik éppen szabadságon.
4: De az még mindig 97 mínusz.
6: Igen.
4: Amiket mondasz, azzal mondjuk nem lettünk vidámabbak.
6: Más egy picit szerintem a jövő ilyen tekintetben. Én azt gondolom, hogy sokkal diverzebb munkakörök lesznek. Tehát most, ahogy mondjuk is, hogy van mondjuk 100 könyvelő, lehet, hogy itt lesz mondjuk 50 féle szakma.
4: Aha, tehát úgy érted, hogy mondjuk szerintem még a pénzügy controlling, könyvelés területeken belül, mondod, hogy diverzebbek lesznek, igen. Tehát, hogy valójában kisebb kerteket művelünk majd nagyobb hatékonysággal.
6: Igen.
4: És ennek milyen esélyt adsz, úgyhogy hogy egyébként tényleg sokszor skálázod ki magad, de egyébként dolgozol együtt olyan cégekkel, vállalatokkal, akik még embereket foglalkoztatnak.
6: Én azt gondolom, hogy van egy jó lehetőség, de ahhoz mindenkinek nyitnia kell. Minél inkább próbálja megismerni, hogy milyen lehetőségek vannak magában a technológiában, hogyan tudja akár a saját életének a menedzselésére használni ezt, és legyen egy párbeszéd, ahol megtanulsz dolgozni ezekkel az eszközökkel, vagy együttműködni. Ugye akik ebben sikeresek, szerintem ott akár gazdasági szinten is az az ország az sikeres lesz. Ahol ezzel kevésbé foglalkoznak, akár úgy, hogy mondjuk nem együtt dolgozol az AI-jal, hanem kiadod a munkádat az AI-nak, ott előbb-utóbb meg fognak szűnni a munkák.
4: És akkor nem tudom, hogy ilyen kiszállónak, vagy ilyen következő lépcsőfoknak szintén nem annyira új keletű trend, de hogyha jól tudom, néhány országban már jogi lehetősége is van annak, hogy mivel egy vállalat, az is jogi személyiség, tehát nem szükségszerűen emberek alkotják, és hogy egy Harari előadást hallgattam egy-két hete, és ő pont innen vezeti le, hogy az ez valóban egy nyelv, és hogy maga az emberiség, ugye amikor elhagytuk az állatokat, akkor ez a storytelling, történetmesélés képessége, után egyébként a skálázódása a civilizációnak, az a bürokráciának volt köszönhető, és hogy azt mondja Harari, hogy ebbe a bürokráciába az ember az nem különösen jó, csak ugye amikor valaki megszámolta, hogy hány kecske, hány tyúk van, akkor ugye ott ő lett a, mondjuk úgy, a főnök, de hogy nem vagyunk sokkal jobbak, vagy nem vagyunk túl jók a bürokráciában, de mondjuk jobbak vagyunk, mint a csirkék. Uh-huh. Viszont az AI rendszerek pontosan szerintem amiatt, amiről ma végig beszéltünk, hogy ezek az egyértelmű blueprintek, hogy ő átlátja, emlékszik az összes részletre, mindig oda tud nyúlni, hogy az AI teljesen jó ebben, tehát valójában azok a típusú vállalatok, amiket felépítettünk, azok jobban állnak az AI-nak, mint az embernek.
6: Igen.
4: Látod annak esélyt, hogy mondjuk ilyen teljesen AI-based vállalatok működjenek körülöttünk?
6: Ott egyedül a mi kérdés az mindig a felelősség. És ugye ez az egyetlen, ami mi visszaköti mindig az embereket, hogy oké, de legyen mögött egy ember, aki azt jóvá hagyja, vagy aki úgymond az arcát, nevét adja ahhoz, amit végrehajtott.
4: Igen, de a KFT-től felfelé már ugye a jogi személyiségnek van felelőssége, tehát hogy egy cég beperelhet, meg te is beperelheted, meg felvehet alkalmazottakat, és akkor tényleg egy kicsit így ugye imádjuk a sci-fit, meg ebben az Epic Stories podcastban azért jó párszor tettünk erre utalásokat, de hogy ebben a kontextusban szinte semmi akadályát nem látom annak, hogy mondjuk legyen egy olyan vállalat, hogy az is lehet, hogy foglalkoztat embereket, de mondjuk maga, akár a cégvezetés, vagy a működés, vagy a management, vagy akár a könyvelés, vagy bármi az, valamiféle algoritmusos történet legyen, az is lehet, hogy valaki a legelején, vagy mondjuk egy singlepreneurship-ben mondjuk egy tényleg ilyen komoly korporát méret.
6: Ennél egy extrémabb példát mondok, ugye indultak évelején ezek a otthoni személyes asszisztensek, ugye többféle platform is volt, aztán utána ezeknek készült social network-je, ahol megbeszéltek különböző dolgot egymással, illetve akár a gazdájuknak a pénztárcáját is használták különböző befektetésre. Így simán megtehetik, hogy mondjuk egy olyan országban, ahol egyszerűbb mondjuk egy céget alapítani, úgy is, hogy nincs validálva, hogy ki áll mögötte, lehet, hogy már most létrehoztak egy olyan céget, ami hivatalos bejegyzett entitás, és mint entitás lehet, hogy alkalmaznak távmunkásokat, akik valójában emberek,
4: igen,
6: de a tulajdonos nem.
4: Én erre gondoltam, hogy gyakorlatilag egy AI-owned company, ami a piacon működik, és megfelel mindenféle szabályozásnak, igen, és mindenféle keretnek, és hogy működik, és akár terméket fejleszt, és piacra lép, és exportál. Ez egy kicsit fura, de hogy ennek a technikai lehetőségét akkor ne zárjuk most már ki.
6: Nem, és egyre többször volt már ilyen mém is, hogy például áll egy hapsi egy táblával, az AI $100 fizetett, hogy ő álljon ki oda reklámozni.
4: Hát remélem, hogy egyébként nem ez az egyetlen alternatívánk arra, hogy mondjuk a mostani megszokott vállalati struktúrákban dolgozzunk, de összefoglalva egyébként, amiről beszéltünk, az emberi működés, illetve a gépi működés az nagyban különbözik egymástól, és úgy tűnik, hogy minél nagyobb egy szervezet, vagy minél több lépés és egy folyamat, annál valószínűbb, hogy az idők során azért elfelejtettük, hogy ezek hogyan és miért alakultak ki, és egyre több szubjektum van benne, és a tervrajza az azért nagyon kevés folyamatnak van meg. Így mondjuk az emberek azért tudnak nehezen feleslegessé válni, mert senki nem tudja, hogy pontosan mi történik. Tehát egyrészt akkor csak óvatosan az AI modellek ráengedésével mondjuk az ilyen emberi folyamatokra, de hosszú távon pedig, hogyha van egy jól struktúrált, jól leírt tervrajza, jól megtámogatott folyamatunk, akkor ott egészen odáig is el lehet vinni ezt a dolgot, hogy mondjuk egy egész vállalat működik teljesen mesterséges intelligencia alapon. Jó, ez két nagyon szélsőséges eset, de azt hiszem, hogy ez folytatjuk majd az elmélkedést, de köszönjük szépen, hogy egy picit kimozdítottál minket egy újabb nézőpontba a mesterséges intelligencia és a vállalati működés kapcsán.
5: Köszönöm én is.
4: Ez volt a mai Epic Stories, mai vendégünk Popovics László, az AI Vanguard alapítója, aki biztonságos és valóban hasznos AI megoldásokat épít, miközben néha több száz embernyi munkát végez el egyedül, annak köszönhetően, hogy minden rendszere folyamata jól dokumentált és az AI számára is tisztán érthető. Ezen túl is van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat is, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj ki az újabb részekből sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dojcsák Dánielt hallottátok. Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Epic Stories. A mai történetünk itt véget ért, de bőven van még mit megbeszélnünk. Várunk minden csütörtök este 9-től a Rádió Cafén. Kövesd az Epic Stories-t kedvenc podcast lejátszódban is. Ha pedig neked is van egy inspiráló történeted, írd meg nekünk ide epic@sivaforce.com. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Hová tehetjük a 700 kg gemkapcsot, főnök?
2: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Fokozott ellenőrzés kezdődik az utakon, még tart a légimentők véradó akciója, továbbra sem enyhül az asszály. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Újabb razzia indul az utakon. A rendőrség jövő héten a vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi egy európai akció keretében. Emellett minden olyan tevékenységet is figyelnek majd, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. A fokozott ellenőrzés célja a balesetek számának csökkentése. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert hazai és uniós forrásból. Mások mellett korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése zajlik, csak nem 5,4 milliárd forintból. A fejlesztések a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelő helyeit, valamint a ferihegyi, a debreceni és a sármelléki repülőteret érintik. A megvalósításra 2 év áll rendelkezésre. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
4: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vér áll rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a szám most sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk, 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
3: Továbbra sem enyhül az asszály, közölte a Hungaromet. A száraz idő nehezíti az őszi mezőgazdasági munkákat. A kukorica és a napraforgó döntő része már a magtárakban van. A repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talaj előkészítéséhez viszont csak néhol a Dunántúlon és északkeleten elég nedves a talaj felső rétege. A száraz idő egyelőre kitart, a hűvös éjszakákat enyhe nappalok követik. Változásra a jövő hét második felében van esély. Folytatódik a kellemes őszi idő, szinten zavartalan napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet kevés fátyol felhő az égen, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, 22-27 fok közé melegszik a levegő. Holnap is derült, napos, száraz idő várható, mérsékelt szélben 23-26 fok körüli csúcsokkal, a reggel azonban friss lesz, mínusz 1 és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok. Hétfőn a napsütést már többször zavarják megnövekvő felhők, és a szél is több helyen lesz élénk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
5: Kórház?

0: bánom, van, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
0: Kórház!
2: Sziasztok, ez a Millás reggeli Best of, én pedig Mihálovics András vagyok. Azokat a pillanatokat gyűjtöttük össze ebben a válogatásban, amelyeket a legjobbnak tartottunk az elmúlt hét terméséből.
3: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.
4: A vonalban itt van velünk Szabó Olivér Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza. Szia, jó reggelt!
5: Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
4: Rengeteg témánk van, kezdjük az aktuális Budapestet és a tudományt egyaránt érintővel, hogy újra nyithat a planetárium.
5: Igen, szerencsére, úgy tűnik, hogy már szerencsés csillag alakzat van most itt Budapesten, és a kormányzat, a főváros, a kerületek, mindenki egyetért most abban, hogy a planetáriumnak, mint egy ikonikus budapesti intézménynek és épületnek bizony újra kell nyitnia, és ezt mi nagyon üdvözöljük, mert hát én is ott nőttem fel, tehát én személyesen is kapcsolódom hozzá, valószínűleg nem lennék most csillagász, hogyha nem lett volna planetárium.
4: Nagyon jó.
6: Jó.
4: Nagyon klassz. Mit mond a szakma, hogy mire van szükség? A teljes renováció, vagy te mit mondasz, akkor ne is a szakma, te mint a szakma, mit mondasz?
5: Hát ugye több ütemben tervezik most, és egyébként logikus maga az elképzelés is. Szeretnének mindenképpen egy ideiglenes nyitvatartás, ami egy évfordulóhoz kapcsolódik, ugye jövőre lesz 50 éves a planetárium. Tehát az, hogy az 50. évforduló nyitva legyen, az szerintem egy érdekes, vagy egy logikus elvárás lehet, de nyilván egy év alatt nem lehet felújítani az egész épületet úgy, ahogy van. Tehát valószínűleg egy ideiglenes nyitvatartással elindul majd a planetárium jövőre, ugye ez derül ki a kormányzati dokumentumokból is, ami jó dolog arra is, hogy felmérjék, hogy mekkora az igény 2026-27-ben egy ilyen intézményre, és utána pedig egy hosszabb bezárás jöhet, amikor tényleg a vetítőrendszert elkezdik felújítani, az épületet is rendbe rakják. Az egy kicsikét hosszabb, de muszáj, mert olyan leromlott állapotban van maga az épület is, hogy az nem fenntartható. Mm-hmm. Tehát jelenlegi formában hosszú távon nem lehet üzemeltetni most egy színvonalas intézményt. Szakmailag nyilvánvalóan a csillagászat az adja magát, hogy megjelenjen, mint állandó kiállítás is, nem csak a műsorokban. Az űrkutatás is beférhet a planetáriumba, akár mondjuk a univerzum kiállításnak a révén, ami jelenleg a Millenáris Parkban van. Tehát nagyon sok minden elfér ott, de pici azért a hely. Tehát egy kis volumenben tudnak elindulni az állandó programok, utána ezt lehet

0: asztrofizikai olimpia Vietnámban.
1: Így van, idén is elindult az olimpia, és idén is küldött Magyarország csapatot. Tavaly Mumbai-ban volt az olimpia, akkor én is kim voltam, ott éremesővel zártuk. 5 érmet hozott haza a magyar csapat 5 tagja. És hát idén is nagy reményekkel indultak el Hanoiba. Tegnap meg is volt a nyitó esemény. A miniszterelnök helyettes köszöntötte a versenyzőket, úgyhogy látszik, hogy nagy presztízse van azért kint is ennek a versenynek.
0: Uh-huh. Nagyon jó. Ilyenkor mi történik egyébként? Milyen számokban mérettetik meg magukat?
1: Több fordulón keresztül versenyeznek. Legfontosabb az mindig az elméleti forduló, amikor asztrofizikai feladatokat kell megoldani. Hogyha elképzelünk mondjuk egy kifejezetten erős érettségét, de csak csillagászat és asztrofizikai kérdések vannak, aha, akkor ez ahhoz egészen közel áll. Van észlelési forduló, ez derült ég alatt tud zajlani távcsövekkel, de most már évek óta az a szokás, hogy inkább borult időben, egy nagy teremben, esetleg egy stadionban távoli képernyőkön lévő feladatokat oldanak meg távcsővel, ilyenkor a diákok. Van egy planetáriumi forduló, ha már az előbb szóba jött a planetárium, ahol ugye bármilyen égboltot fel tudnak vetíteni, és van, hogy meg kell határozni mondjuk a csillagok alapján, hogy hol vannak a Földön, vagy fel kell ismerni, hogy melyik mély égobjektumokat nézik. Tavaly volt egy nagyon izgalmas feladat, ki kellett számolni kisbolygóknak a pálya elemeit abból, amit látnak egy planetáriumban kivetítve. Tehát, hogy egészen komplexek tudnak lenni ezek a feladatok is. Van csapatverseny, ugye alapvetően ez egy egyéni bajnokság, tehát magyar csapatot küldünk, 5 fős a magyar csapat, és hadd mondjam már el a neveket, mert azért mégiscsak ők itt.
0: Persze,
1: a főszereplő. Idén Elekes Panni, Kis Ágoston, Zádori Gellért, Pap Emese Petra és Jakabede Krisztián képviseli Magyarországot, akik egyéni versenyben küzdenek, de mindig van egy csapatverseny, amikor nemzetek között összekeverik a gyerekeket. Tehát nem magyar csapat van, hanem mindenféle nációból egy csapatban, és akkor valami játékos feladatot kell megoldani. Tavaly kaptak egy saját rádiótávcsövet például, és akkor azzal méricskéltek. Az összpontozásban nem szokott beleszámítani, hanem külön díjazzák. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz, és várjuk az eredményeket.
2: Endre, van még egy témád,
0: abszolút,
2: ugye?
0: Abszolút.
2: De én egy percet hagyjunk.
0: Egyet, gyorsan
2: nem,
0: mondjad.
2: Csak a végén szeretném, hogy valami égbámulást, mit kell nézni, mit figyeljünk, milyen izgalmas jelenség lesz.
0: Akkor még egy témát, akkor beszéljünk a Starshipről, mert hogy jövő kedden indulhat első földkörüli útjára a Starship?
1: Hát én úgy emlékszem, hogy ma.
0: Ma? Ja, bocsánat, lehet, hogy a múlt héten írtam fel, de akkor most. Ma indul? Akkor, és mit várunk tőle?
1: Ma kora délután, ha minden jól megy, akkor ma kora délután indul az első földkörüli útjára a Starship, ami egy nagy mérföldkő, ugye eddig mindig ilyen szuborbitális, tehát ilyen ballisztikus pályákon repült, hogyha elromlik, akkor is visszazuhant volna a légkörbe. Most először megy a föld köré, és hogyha minden jól megy, akkor az első műholdakat is pályára állítja már rögtön. Tehát egy nagy lépés ez most a SpaceX-nek, hogy minden rendben működik-e. Több mint 9 órán keresztül fog tartani a repülés, tehát senki ne várja végig fél lábon állva a teljeset. Le fog szállni a mexikói öbölbe az első szakasz, utána a második fokozat kering a föld körül, és 9,5 órával később fog majd landolni a csendes óceánban, tehát izgalmas. Izgalmas lesz, több magyar YouTube csatorna is közvetíti, úgyhogy aki szeretné szakkommentárral végighallgatni, annak van lehetősége.
0: Jól van, oké. Na, akkor Gábor, mit kérdezel?
2: Hát, hogy van-e valami néznivaló, vagy lesz-e valami az égbolton, amatőr csillagászoknak, bolygók iránt érdeklődőknek?
1: Mindig van az égen mit nézni. Most nagyon szép a telihold, az elmúlt napokban végig lehetett követni. Én most Franciaországból a gyönyörű derült ég alól néztem a napokban. Nem tudom, hogy otthon éppen esik-e az eső.
0: Nem, most jó
2: idő,
0: most
2: egy hétig jó idő van.
1: Akkor jó, akkor lehet holdat nézni, ott van a Szaturnusz az égen, végre visszatért az esti égre a Szaturnusz bolygó, úgyhogy meg lehet őt csodálni. A Vénusz is még látszik egy-két héten keresztül naplemente után gyönyörű szép fényesen, úgyhogy lehet sem megérzni, és tényleg a bolygók is ott vannak, sőt a hajnali évfél utáni

0: Igen, már a Mars is szépen közeledik, úgyhogy és sok mindent meg lehet figyelni most távcsővel. Szabad szemmel meg hát élvezzük ki akkor azt, hogy ilyen jó az idő, menjünk egy kicsikét távolabb a városoktól, és gyönyörködjünk a csillagoségben.
1: Uh-huh. Majd egyszer egy távcső vásárlási jó tanács gyűjteményt fogunk tőled kérni, jó? Majd ha egyszer lesz
0: jó,
1: idő, valamelyik következő, ez nagyon érdekes.
0: Fel.
1: Jó, oké. Okay.
0: Most én annyit mondok, hogy az a jó távcső, amit sokat használ az ember, úgyhogy nem biztos, hogy a legnagyobbat kell megvenni.
1: Oké, okay. Jó tanács.
2: Jól hangzik.
1: Jól van, nagyon szépen
2: köszönjük szépen, Norton.
0: Én is köszönöm szépen, derülteget mindenkinek, és találkozunk még akkor egy távcső tutoriállal.
2: Oké, szia, szép napot, jó munkát. Sziasztok, neked.
0: Sziasztok, hello.
2: Szabó Olivier Norton, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza beszélt sok mindenről, újra nyithat a planetárium, zajlik a nemzetközi csillagászati és asztrofizikai olimpia, indul a Starship, meg hát, hogy mit lehet nézni, mint kiderült, de tudtam, hogy ezt fogja válaszolni, mindig van mit nézni, Gábor.
3: Rádió Café. Van barát.

0: Szabadságnak van, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás Best of. Folytatjuk az ismétlését a heti műsorainkból válogatott anyagoknak.
3: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd a konfúziót.
1: Millás reggeli.
4: Bioélelmiszerekről lesz szó, tehát úgy látszik, hogy növekvő a kereslet, bővül a piac, és vannak egyébként új lehetőségek a hazai élelmiszerágazat számára. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, az ÖMKI legfrissebb piacelemzése szerint a biotermékek kiskereskedelmi forgalma 2023 és 2025 között közel 30%-kal nőtt. És, hogyha már nem csak a mértékét, hanem a értékét is szeretnénk mondani, elérte a közel 54 milliárd forintot, úgyhogy azért ezekkel már lehet valamit kezdeni. Dr. Györéné Kisgyöngyi, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatója van a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit.
4: Ugye azt látszik, hogy a kereslet van, az értéke a piacnak a számottevőnek mondható, tehát egyre több bio élelmiszer kerül a kosarunkba, viszont az a kérdés, hogy a kínálat az megfelelő-e?
5: Igen, azt összességében kell látni, hogy Magyarországon az ökológiai gazdálkodásba vont területek nagysága is növekszik, közel 400 ezer hektárral rendelkezünk jelenleg, tehát viszonylag jelentős termelési bázisunk van, ugyanakkor számos bioalapanyag továbbra is nyers vagy alacsony feldolgozottsági fokon kerül külföldre. És eközben a magyar kiskereskedelemben pedig számos feldolgozott biotermék importból érkezik. Tehát a hazai feldolgozás erősítése ezért egyszerre növelni a magyar hozzáadott értéket, és teremthetne új piaci lehetőségeket, és csökkenthetné az importfüggőséget is.
4: Hú, ez nagyon fontos, és szerintem ugyanaz a cipőben jár ez a szektor is, mint a mezőgazdaság több szektora, tehát hogy lehet látni azt, hogy kimegy ugye az alapanyag az országból, ott feldolgozásra kerül, és úgy kerül vissza az országba. Tehát mint ad abszurdum, sokszor eszünk olyan feldolgozott hústerméket, amelyik mint a magyar hús lenne, de a hozzáadott érték az nem itthon történt meg. Úgyhogy ezek szerint a bio élelmiszerekre is jellemző ez.
5: Igen, és azt látjuk, hogy egyre több kategóriában választják a fogyasztók a biotermékeket, különösen akkor, hogyha ezek könnyen elérhetőek, és megfelelő az árérték arányuk.
4: Oké, mit lehet akkor tudni arról, hogy a szereplők, a piaci szereplők hogy reagálnak erre? Mert ugye nő a hektár terület, ezt elmondta, viszont hogy akár mondjuk létesülnek olyan üzemek, ahol hazai feldolgozott termékek lennének?
5: Alapvetően vannak itthon is biofeldolgozó üzemek, de az lenne a cél, hogyha ezeknek a száma növekedne, hogyha ezt a növekvő keresletet minél jobban össze tudnánk kapcsolni, ugye a hazai feldolgozással is, hogy a minél több magyar bioalapanyagból készüljön itthon feldolgozott kiváló minőségű bioélelmiszer, ami könnyen elérhető a vásárlók számára. És ehhez egyébként összehangolt intézkedésekre van szükség. Tehát egyrészt stabilabb kapcsolatot kell kialakítani a termelők, feldolgozók és a kereskedők között. A termelőnek tudnia kell, hogy milyen alapanyagra, milyen mennyiségben és milyen minőségben lesz szüksége a feldolgozónak és a kereskedelemnek. A feldolgozónak pedig kiszámítható hazai alapanyag ellátásra van szüksége. Másrészt pedig fejleszteni kell a hazai feldolgozó kapacitást, termékfejlesztést. Például nem elegendő, hogy biogabonát termelünk, és adott esetben alapanyagként exportáljuk, hanem abból itthon kerüljön bioliszt, pékárú, reggeliző termék, vagy más magasabb hozzáadott értékű biotermék a fogyasztók asztalára. Harmadrészt pedig a biotermékeknek versenyképesnek kell lenniük a kereskedelemben, megfelelő mennyiséget, állandó minőséget, folyamatos szállítást és elfogadható árértékarányt kell biztosítani. És hát ugye a kereskedőknek amúgy nagy szerepe van abban, hogy a biotermékek még inkább láthatóbbá váljanak, hogy ne csak külön polcon jelenjenek meg, hanem a normál termékkategóriákban is könnyen megtalálhatóak legyenek. De ott van ugye a fogyasztó, az formálja a piacot, mindnyájan fogyasztók vagyunk. Fontos az, hogy megértsük, hogy mit is jelent a biominősítés, hogy mit garantál az EU ökológiai logó, és hogy miért is jelent hozzáadott értékeket az ellenőrzött ökológiai termelésből származó termék.
4: Ez érdekes, de vajon a fogyasztók tudják ezt, vagy alapvetően milyen szempontok alapján választanak bioterméket?
5: Kutatások alapján nekünk is van saját fogyasztói magatartás felméréses kutatásunk, azt lehet látni, hogy a legfontosabb szempont, hogy ez egy egészséges élelmiszer, tehát megjelenik az egészségtudatosság, de ott vannak ugyanúgy a környezeti szempontok, az élelmiszerbiztonsági szempontok. Nagyon érdekes eredményként jött ki az, hogy a jó íz is fontos a magyar fogyasztóknak, úgyhogy de azt is látni kell, hogy az elérhetőség és a megfizethetőség is nagyon fontos. És ez a biotermék kiskereskedelmi kutatásunknak az egyik hozománya az, hogy látjuk, hogy melyek azok az értékesítési csatornák, ahol most a legnagyobb forgalmat produkálták a biotermékek. Például a szupermarketek drogériákkal együttes kategóriában 46%-os volt az értékesítésnek a bővülése, a diszkontláncokban ez 37%-os volt, és a legdinamikusabban bővülő értékesítési csatorna pedig az e-kereskedelem volt. Ezek 2023 és 25 között nem csak értékben, hanem mennyiségben is több mint 50%-kal növekedtek.
6: De már olyan is van, igen? Hogy biowashing, vagy hát bióra festés, vagy nem tudom, hogy írjam körbe azt, amikor miután sokkal jobb és egészségesebb bióként próbálják eladni azt is, vagy márkázni olyan terméket is, ami mondjuk nem felel meg ezeknek a követelményeknek. Nem tudom, ez mennyire kezd jellemzővé válni.
5: Azért látni kell, hogy az ökológiai élelmiszer előállítás az ellenőrzött körülmények között zajlik, tehát Magyarországon is vannak ellenőrző szervezetek, amelyeknek az a feladatuk, hogy a termőföldtől feldolgozáson át a kereskedelemig ellenőrizze, monitorizza ezt a rendszert, és tulajdonképpen, hogyha valaki úgy dob piacra terméket, hogy bioként jelöli meg, de közben nem esett át ezen a rendszeren, akkor azt kizárják. Tehát, hogy azért kell, hogy legyen egy ilyen tudatosság is, hogy ez egy ellenőrzött rendszernek a terméke, és logóval ellátva jelölik a bio minőséget. Az egész unióban kötelező az EU biológónak a használat, ez egy ilyen zöld alapon csillagokból kirakott kis levél alakzat, logó az, ami ezt jelzi, hogy ez valóban ellenőrzött körülmények között történt ennek az előállítása.
4: Igen, abszolút, hogy is mondjam, ez jól szabályozott, de gondolom Gábor arra kérdezett, hogy úgy van beállítva egy termék, mintha az lenne. Hasonlóan, mint ugye a greenwashingnál, hogy olyan, mintha zöld lenne, hogy ez, erre gondolt, hogy biowashing. Szerintem ugye, mivel sokan preferálnák az olyan terméket, ami mondjuk minden szennyeződéstől mentes, és ezt társítják a biotermékekkel, ezért elképzelhető, hogy ilyen is van.
5: Van olyan, hogy vegyszermentesen előállít mondjuk egy termelő terméket, és akkor a piacon azt eladja vegyszermentes termékként, de az nem egyenlő a hivatalosan biotermékeknek nevezett kategóriával.
4: Igen, ha a megfizethetőséget nézzük, akkor ez mi alapján javult, vagy javult egyáltalán? Tehát olcsóbbak lettek a bioélelmiszerek, biotermékek?
5: Nagyon érdekes jelenséget tudtunk megfigyelni a kutatásban az átlagárak változásával kapcsolatban. 2023 és 2025 között a vizsgált biotermékek átlagára összességében 11,2%-kal emelkedett, és ugyanebben az időszakban a KSH adatai alapján az élelmiszerek átlagos árszínvonala 34,5%-kal növekedett, tehát a biotermékek ára kisebb mértékben növekedett, mint az élelmiszereké úgy összességében. Tehát ez azt jelenti, hogy a relatív megfizethetőségük javult.
4: Igen, ez nagyon érdekes tényleg, és ez valószínűleg még egy plusz pont lehet, ahogy bioélelmiszereket válasszanak. De ugye van ez a növekvői fogyasztói kereslet, amiről beszéltünk, és akkor ezek szerint, hogy ez egyre nagyobb arányban hazai alapanyagból előállított biotermékekkel találkozzon ez a fogyasztói kereslet, hát, vagy az, hogy itthon történjen, akkor bármint az előállítás és a hozzáadott érték, akkor ez erre a fejlesztésre van szükség.
5: Igen.
4: Igen, és parancsoljon, bocsánat, hogy beleszóltam.
5: Van kutatásunk annak kapcsán is, hogy a fogyasztók is igénylik a magyar termékeket. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség a feldolgozók, kereskedők számára is, mert maga a trend az, hogy értékben, mennyiségben, sőt még az egyfőre jutó fogyasztás tekintetében is az is 25%-kal növekedett 2023 és 2025 között, tehát maga a dinamikus növekvés az egyértelműen látszik, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon érdemes belevágni ebbe.
4: Hát, igen, közben néztem itt az egyik kutatást, illetve a közleményt, és az is érdekes, hogy a kifejezésekkel nem biztos, hogy tisztában van a lakosság. Tehát, hogy a bio, az ökológiai és az organikus, az ugyanazt jelenti, ugye?
5: Igen, ugyanazt jelenti tulajdonképpen az, hogy miért alakult ki, hogy ezeket a szinonimákat használjuk, ennek az az oka, hogy más-más nyelvterületről származott, de ugyanazt jelenti.
4: Hát reméljük, hogy akkor felkeltettük a figyelmét mindenkinek, fogyasztói és termelői oldalon is. Nagyon szépen köszönjük.
6: Ez tényleg szuper lenne, hogyha erre a pozitív trendre, ahol tényleg már megvan a fogyasztók részéről az elkötelezettség, hogy többet áldozzanak, tehát viszonylag nehéz gazdasági helyzetben is az egészségükre és az egészséges termékekre, hogy nem akad el a folyamat amiatt, hogy esetleg nem tudunk annyit előállítani ezekből, elsősorban itthon, hogy az megfizethető és továbbra is vonzó legyen, úgyhogy reméljük, hogy sikerülni fog. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
5: Én is köszönöm. Viszont hallásra.
4: Dr. Györéné Kisgyöngyi, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatója beszélt arról, hogy állunk a biotermékek fogyasztásával, kínálatával, előállításával.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
7: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
8: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
8: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
9: 1, 2, 3, 4, 5!
10: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
11: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
0: Kórház?

0: kan man bara känna på linje som så vad man igen hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi besztofadásában.
2: Folytatódik a Millás reggeli elmúlt heti legjobb pillanatait felidéző best of válogatásunk.
1: Millás reggeli.
3: Mi nem beszélünk rombuszokban.
4: Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, ezért is beszélgettünk erről. Dr. Bittner Nórával, onkológus főorvossal, aki itt van a telefonon, túlsvegyei, jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánom, üdvözlöm a hallgatókat is.
4: Mit lehet mondani, hogy hol helyezkedik el a rákos megbetegedések tekintetében a mellrák? Milyen tendenciák mutatkoznak, hogy egyre több az eset szám, egyre kevesebb, és hogyan állunk a prevencióval, hogyan állunk a gyógyítással, úgyhogy van kérdésünk bőven.
5: Igen, ezt köszönöm, igyekszem részletesen megválaszolni. Tehát az emlőrák az a nők vezető daganatos megbetegedése. Világszerte 670 ezer nőnél jelentkezik ilyen megbetegedés. Magyarországon körülbelül 8 ezer új megbetegedés van, és ebből haláleset 2000-2100. Ebből a számból azért az jól látható, hogy ugyan nagyon magas a megbetegedés számaránya, de ez egy nagyon jól, manapság már jól gyógyítható betegség. Ennek feltétele a korai diagnózis, természetesen, hogy a daganat ne uralkodjon a beteg szervezetében. Az emlő daganat az egy kifejezetten hormonérzékeny daganat, tehát éppen ezért a kezelésének is ez egy elég fontos része, de ami nagyon fontos, a szűrés, a prevenció, és ezzel lehetne leginkább csökkenteni a halálozási adatot. Hát ugye erre szól, és minden évben főképp, amikor egy októberben fókuszba kerül az emlődaganat, a szűrésnek a kiemelt hangsúlya, ami gyakorlatilag népegészségügyi szűrésként a 45 és 65 év közötti korosztály két évente kap behívót. Ez egy ingyenesen elérhető szűrővizsgálat, ennek ellenére sajnos körülbelül 40%-a él a behívottaknak ezzel a lehetőséggel, és ez azért szomorú, még akkor is, ha az összes többi szűrés ezt a számot még csak el sem ér, mert sokkal több nő élete megmenthető lenne. Ugye ennek a vizsgálatnak az a lényege, hogy úgy hívjuk, hogy hármas vizsgálat, tehát egy áttapintás az emlőnek és a hónai nyirokcsomóknak, ultrahangos vizsgálata, és utána jön az a mammográfiás vizsgálat, amitől a legtöbb nő fél, mert hát viszonylag kellemetlen, hiszen egy ilyen, hogy jól meg tudják nézni az emlő szerkezetét, azt egy rögzíteni kell, tehát én is úgy szoktam mondani, mint egy gofri sütő, kellemetlen, de az a megnyugvás, hogy a lelet után azt mondja, hogy nincs semmi baj, nem találnak eltérést, azt gondolom, ezt a két évenkénti panaszt megéri. Abban az esetben, ha itt bármi nemű eltérést találnak, akkor természetesen további vizsgálatokat indítványoznak, és ennek megfelelően kell ezt ugye indítani. Na most, ami még ebben nagyon fontos, hogy mivel ugye hormonérzékeny daganatról van szó, és a kamaszkortól, ahol beindul a menstruációs ciklus, ezt próbáljuk minden esetben iskolákban is terjeszteni, hogy a lányok önvizsgálata, havonkénti önvizsgálata a ciklus közepén, hogy ismerje meg a saját testét, hogy abban milyen elváltozás, oda nem való csomó, fájdalom, váladékozás jelentkezik-e, és ez majdnem minden daganatra érvényes, hogyha egy hónapon belül az a ominózus elváltozás, amit ő észlelt, az nem változik, akkor bizony fel kell keresni azt a házi orvost, onkológust ennek a menetrendje szerint, hogy ezt továbbiakban vizsgálják.
4: Ugye, itt, mivel, bocsánat, hogy ez itt a... hadd csúsztassak be egy kérdést, hogy ugye az önvizsgálat nagyon fontos, és már elég fiatal korban gondoskodik arról valaki, vagy ez csak ilyen anya-lánya beszélgetések keretében zajlik, hogy megismertessék a fiatalokkal az önvizsgálat folyamatát és fontosságát?
5: Igen, igen, ezt most már iskolákban kvázi ilyen egészségórákon tanítják, és azon kívül meg a civil szervezetek, mert az emlőráknak azért szerencsére nagyon sok gyógyultakból álló civil szervezete van, akik pontosan azért próbálják felhívni a fiatalok figyelmét, hogy ők lejussanak ide. Számos írott, sőt most már online anyag megjelenik YouTube-on, hogy a szűrővizsgálatot hogy kell elvégezni, tehát már a képzésnek, önképzésnek mindenféle lehetősége elérhető. Természetesen, hogyha anya megtanítja a lányát, az mindig azt gondolom a leghatékonyabb, hogyha a szülő ezt figyelembe veszi, de most már ugye a fiatalok egyéb social media és egyéb csatornákon informálódnak, ott is elérhetőek ezek a lehetőségek. Ami miatt fontos, kérdezzen nyugodtan.
4: Tessék csak mondani, hallgatjuk, hiszük a szavait. Nagyon fontos és sok információ van benne.
5: Ami nagyon fontos, hogy gyakorlatilag egyre fiatalabb korban jelenik meg az emlődaganat, ezt tapasztaljuk, és ennek ugye fokozatosan kutatják az okát is. Ebben részint szerepel az a családi halmozódású úgynevezett örökletes emlődaganat, ami egy genetikai szűréshez, a BRCA, az a breast cancer antigénhez kötődik. Ez abban az esetben nagyon fontos, és minden esetben meg kell kérdeznünk, hogy a családban volt-e a felmenő közt emlődaganat vagy petefészek daganat, és amennyiben igen, akkor más irányú vizsgálatokat is kell tenni, sőt, ugye ekkor merül fel az örökletes emlődaganat. Ez, azt kell mondjam, az összes emlődaganat esetében viszonylag alacsony szám, 2-6%, de a 40 év alatt, tehát még a fiatal emlődaganatosok közében ez a szám már 10%-ra emelkedik, és az a legagresszívabb típusú emlődaganat, ami se hormonra, se célzott gátlásokra, gyógyszerekre nem reagál, ez az ominózus triplet negatív, ami szintén a fiatalkor jellemzője, ebben már 8,5%-kal jelenik meg ez a genetikai eltérés. Ez kialakulhat az egyénben is, ugyanis ez a BRCA-ról azt érdemes tudni, hogy ez egy alapvetően egy védő gén, egy szupresszor gén, ami kinyírja a rossz sejteket, de hogyha ez mutálódik, azaz átalakul, akkor nem tudja ezt a funkcióját betölteni, és akkor indulnak meg ezek az emlődaganatos elváltozások, és hát ez az, amire mindenképpen ilyenkor figyelni kell, és ezt a meghatározást manapság már vérből is meg tudják tenni. Ugye most már ott tart a kutatás, hogy nem csak szövettani mintából, hanem vérből, amit nagyon szépen likvid biopsziának, tehát folyaték biopsziának neveznek, hogy ki tudják mutatni ezeket az elváltozásokat. Sok más gén eltérés mellett gyakorlatilag van egy olyan TrueCheck nevű vizsgálat, ami 50 gént és a szervezetben előforduló leggyakoribb daganatokat egy vérmintából ki tudja szűrni, hogy az arra utaló keringő tumor DNS tartalmaz-e a szervezet, és akkor más irányú vizsgálatokat is el lehet irányítani. Ami miatt ez a...
4: Bocsánat, jött egy hallgatói kérdés, hogy férfiaknál mennyire valószínű, én azt hallottam, hogy ritkán előfordul, és akkor emellé tenném a saját kérdésemet, hogy nekik, nekünk kell-e valamiféle önvizsgálatot végezni?
5: Így igaz, ez lett volna a következő rész, hogy ugyanaz BRCA, az emlőrákhoz kötődik, vagy legismertebb, de valóban a férfi emlőrák esetében is jelentkezik. Itt még különbséget kellene tenni a BRCA 1 és a 2 között. A BRCA 1 az az emlőrák esetében 65-80%-ban fordulhat elő, a petefészeknél 60%-nál, míg a BRCA 2 az dominálóan a férfi emlőráknál, ami azért viszonylag alacsony százalék, de az is egy 5-10%-ban jelentkezhet, és a prostata daganatoknál körülbelül 30%-ban, és bizony a hasnyálmirigy daganatnál is kimutatható, és ennek megfelelően speciális terápiát igényel. De visszatérve, igen, hát a férfiaknál is hasonló jellegű elváltozás jelentkezhet, a férfi emlő duzzanata, fájdalma. Kivizsgálása az ugyanaz a menetrend, tehát amit említett, a tapintás, mammográfia, ultrahang, illetve ami nagyon korszerű és nem jár semmiféle sugárterheléssel, csak nehezebben elérhető, az emlő MRI vizsgálat, ami a szerkezeti állományt nagyon jól megmutatja, és ott is ugyanezeket a vizsgálatokat kell levenni, mert bármi furcsa, gyakorlatilag, mint ahogy a prostata és az emlődaganat kezelése logikailag azonos, mivel mind a kettő hormonérzékeny daganat, úgyhogy igen, az ő esetükben is ezeket a vizsgálatokat vizsgálatokat meg kell tenni. És még ami fontos, ha már itt a genetika körül tartunk, azért fontos ezt a vizsgálatot megtenni, még akkor is, ha ő a családban az első, akinél kialakult, mert hogy a felmenőket nagyon, vagy a gyerekeket meg kell vizsgálni, ugyanis aki ilyen hordozó, hát bizony ott 50%-kal nagyobb az esély a betegség kialakulására, és éppen az ilyen hordozó betegeknél, hát ugye nyilván ez egy ilyen pallos, hogy úristen, mikor jelenik meg, gyakrabban kell vizsgálatokat végeztetni, tehát míg a hagyományos népegészségügyi szűrés 45 és 65 év között kezdődik, vagy akkor javasolt, az ilyen BRCA pozitív, hát nem betegek, hanem páciensek, mert még csak szűrésre jogosultak, ott már 30 éves kortól javasolt évente az MRI vizsgálat és a mammográfiás vizsgálat, ez egészen a 70 éves korig így kiterjed, hiszen akkor akinél addig nem alakult ki, akkor ugye az egész daganatos és sőt minden regenerációs sejtosztódásos folyamat lelassul, 70 év fölött már egyéni szűrés javasolt. De a férfiaknál, akiknél igazolt, ugyanígy szükséges ez.
4: Még egy utolsó kérdés, mert elfogyott az időnk, hogy milyen események szerveződnek az októberi rák elleni küzdelem hónapja köré.
5: Igen, ez abszolút a figyelemfelhívó program, amikor ugye a legismertebb a hídséta, amikor valóban az érintetteket és a, hát szóval minden családtagot, hiszen ez egy figyelemfelhívó, hogy figyeljünk egymásra, el kell menni a szűrővizsgálatokra, mert mondom, itt csúszik el a legnagyobb baj, hogy mindenki azt hiszi, hogy csak a szomszédja lehet beteg, és Magyarországon főképp ez a nagy baj, hogy nagyon nagy előre haladott számban jelentkeznek a daganatos betegek. Még egy utolsó és nagyon figyelemfelhívó információ, hogy Svédországban, ahol rendszeresen megy a szűrés, hogy gyakorlatilag nem találnak áttétes emlőrákot, még klinikai vizsgálatban sem, mert olyan korán felfedezik őket, míg hát nálunk nagy számban vannak ilyen jellegű betegek sajnos. Úgyhogy és utána a civil szervezeteknek séta, futás, gyaloglás, minden lehetőség, ahol figyelemfelhívó lehetőségek vannak, szakemberek tájékoztatják, hogy mindenütt kis csoportokban kérdezhetnek is az érintettek, vagy csak a kíváncsi rokonok. Tehát ez valóban fókuszban az emlőrák megelőzéséről, kezelési lehetőségéről, életmódbeli tanácsokról szól, hiszen a mozgás, amit megint csak ki szeretnék emelni, nagyon fontos, és hogy a testsúlykontroll megtartott lehessen.
6: Egyik a kampány működik, tehát ilyenkor azért érezhető, hogy megemelkedik azoknak a szám, akik szűrésre jelentkeznek? Tehát ez kimutatható?
5: Körülbelül úgy van, mint ugye az évelején mindenki elkezdi a fogyókúrát, és aztán már márciusig tart is. Ugyanígy ez a három hónap megfigyelhető a szűrésre menés hatékonyságának a fokozásában bizony. Úgyhogy készen állnak erre a kollégák, és hát várjuk mindenkit, hogy valóban törődjön az egészségével, és próbálja megelőzni ezt a betegséget is.
4: Fontos volt, hogy erről beszélgessünk. Nagyon szépen köszönjük, főorvos asszony. Jó munkát.
5: Köszönöm a lehetőséget. Viszonthallásra. Köszönöm.
4: Dr. Bittner Nórával, onkológus főorvossal beszélgettünk az októberi mellrák elleni küzdelem hónapjáról.
7: Sziasztok, Kozma Orsi vagyok. Ez itt a Rádió Café.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Hová tehetjük a 700 kilogem kapcsot, főnök?
3: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert, meghosszabbították a légimentők véradó akcióját, marad az indián nyár, Demeter Dia vagyok. Újabb razzia indul az utakon. A rendőrség jövő héten a vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi egy európai akció keretében. Emellett minden olyan tevékenységet is figyelnek majd, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. A fokozott ellenőrzés célja a balesetek számának csökkentése. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert hazai és uniós forrásból. Mások mellett korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése zajlik, csaknem 5,4 milliárd forintból. A fejlesztések a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelő helyeit, valamint a ferihegyi, a debreceni és a sármelléki repülőteret érintik. A megvalósításra 2 év áll rendelkezésre. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
6: Mind a 7 mentő helikoptermet 2 egység 0 negatív vér áll rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot most sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk, 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
5: Továbbra sem enyhül az asszály, közölte a Hungaromet. A száraz idő nehezíti az őszi mezőgazdasági munkákat. A kukorica és a napraforgó döntő része már a magtárakban van. A repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talaj előkészítéséhez viszont csak néhol a Dunántúlon és északkeleten elég nedves a talaj felső rétege. A száraz idő egyelőre kitart, a hűvös éjszakákat enyhe nappalok követik. Változásra a jövő hét második felében van esély. Folytatódik a kellemes őszi idő, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet kevés fátyú a felhő az égen, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, 22-27 fok közé melegszik a levegő. Holnap is derült napos száraz idő várható, mérsékelt szélben 23-26 fok körüli csúcsokkal, a reggel azonban friss lesz, mínusz 1 és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok. Hétfőn a napsütést már többször zavarják megnövekvő felhők és a szél is több helyen lesz élénk.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Már a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
7: Kórház?

0: meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Ez továbbra is a Millás reggeli best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
1: Millás reggeli,
3: ahol széles a spaletta.
4: Átjáró néven indul közösségi építő ifjúsági programsorozat, erről kérdezzük Kapdebon Dominiket, az Örkény Színház dráma instruktorát. Szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Hadd halljunk erről többet. Mi ez és miért jött létre? Miért céloz az ifjúságra? 15-25 éves korosztályról beszélünk.
5: Így van. Hát tulajdonképpen korábbról indulok, mivel hogy ez az együttműködésnek már volt egy előzménye. Uh-huh. 2025-ben egyébként csináltunk egy nyári alkotótábort, akkor még a Katona József Színházzal, a Radnótival, a Víg Színházzal és a Trafóval közösen, és természetesen az Örkénnyel. És az a tábor, amit közösen szerveztünk, annyira jól sikerült, hogy szerettük volna folytatni és kitágítani ezt a fajta együttműködést. Ebben a táborban egyébként nagyon sok fiatal találkozott, kb. 40-50 részvevőnk volt, és hát a célunk most az volt, hogy egy egész évadon keresztül kínáljunk programot ennek a korosztálynak, és ebből lett az átjáró program tulajdonképpen, ami 7 színháznak a összefogásából jött létre. Szintén ugye a Katona József Színház, Budapest Báb Színház, Radnóti Miklós Színház, Szkéné, Trafó és az Örkény, valamint a Víg Színház. És a program tulajdonképpen arról szól, hogy ha valaki jelentkezik ebbe az átjáró programba, akkor minden hónapban más színházban elfogadhat el, és hát ott változó, hogy mivel találkozhat, lehet, hogy valahol kulisszajárással fog találkozni, valahol valamilyen színházi workshoppal, van, ahol előadást is lehet nézni. Most volt például a Trafóban szeptember 25-én az első ilyen alkalom, egy eléggé sokrétű program volt, ott volt táncásztól kezdve Vita Színházig nagyon sok minden, és most októberben lesz a Budapest Báb Színház például.
4: Ezt ők nem tudják, hogy mi a program? Tehát kiszemelik az intézményt, oda mennek, és valami történik velük?
5: Hát kicsit rejtélyesek vagyunk, igen. De az átjáró programban egyébként ez egy Facebook csoport, ahova lehet jelentkezni, és mindig oda hirdetjük meg a havi programokat. Amiatt például, tehát, hogy például februárban lesz az Örkény Színházban a program, és például amivel mi készülünk, az is majd attól fog függni nagyban, hogy a műsor hogyan fog változni. Nyilván az a célunk, hogy minél színesebb, minél izgalmasabb programot tudjunk kínálni, és hát nem mindig határozzuk meg előre, hogy pontosan mi legyen. Most például a Budapest Báb Színháznak lehetősége volt arra, hogy a Semmi 2.0-ra, ami egyébként teljesen friss bemutatója a színháznak, arra például tudnak jegyet venni az átjáró programos fiatalok. Erre az előadás egyébként kb. Lehetetlen jelenleg jegyet venni, szóval, hogy ezek van, amikor sikerül mondjuk ilyen exkluzív ajánlattal is élni.
4: Mit ad a program a fiataloknak? Színház szeretetet, a kulisszák mögé tekintést, hogy működik? Kérdezhetném úgyis, hogy milyen típusú fiatalok érdeklődnek? Azok, akik a színházhoz vonzódnak, és valahol ott akarnak a környéken boldogulni, vagy bárkinek, aki művészetek, előadó művészet, kreativitás, bármifelé vonzódik?
5: Hát alapvetően ugye mind a 7 színháznak van valamilyen ifjúsági programja, ugye az Örkény Színháznak is, az Örkény Lab szabad iskola, ahol mi ugyanezt a korosztályt céloztuk meg, és velük, vagy számukra kínálunk programokat. Hozzánk is, meg egyébként szerintem más színházakban is olyan fiatalok járnak, akik hát igen, valamilyen módon érdeklődnek a színház iránt, akár hosszú távon elképzelik maga, vagy ilyen területen képzelik el magukat, íróként, színészként, rendezőként, szóval, hogy ez gyakori, hogy olyan fiatalok jönnek hozzánk, akik vagy akár már járnak valamilyen drámatagozatos képzésre, vagy színészképzésre, vagy ilyesmire, és ez egy olyan hely, ez az átjáró program, ahol sok más hasonló érdeklődésű fiatallal lehet találkozni, ami egy tök jó közösséget tud létrehozni, meg hát igen, lehet tanulni különböző formákat is, tehát hogy mindegyik színháznak megvan a maga sajátossága és maga formavilága, és hát meg lehet ismerni ezt a Budapesten lévő 7 szerintem elég fontos színházat, hogy ott mi történik.
6: Okay,
5: tehát egyfajta beszélgetést is ad ezekbe a műhelyekbe.
0: Egy pillanatra visszakanyarodva a ti programotokhoz, tehát a februárt, amikor rátok kell úgymond a sor, akkor az utolsó pillanatban fogjátok összerakni az akkori igények, tapasztalatok, meg ami nálatok az őrkönyvben a helyzet, mármint ezt a programon?
5: Nem, alapvetően egyrészt ez egy első együttműködés az a hét színház között, és nyilván mindegyik színház arra törekszik, hogy megpróbálja minél szélesebb körű dolgot, vagy

0: hogy ehhez miért nem tudnánk így belülni, hogy mi lenne még ott februárban a legjobb.
1: Világos. Ha, és ez befolyásolja persze a többieké. Még egyszer, hogy lehet csatlakozni? Tehát csak a Facebook közösségen keresztül, vagy mi a módja?
0: Így van, igen, most ez a módja ennek a jelentkezésnek. A Facebookon megtalálható az átjáró program Facebook csoport, és ott van egy ilyen regisztráció, tehát amikor belép az ember a csoportba, most már egyébként több mint 200 tagja van ennek a csoportnak, szóval, hogy jó nagy létszám van, és a programoknak a férőhelyei azért nem ilyen nagyok. Szóval, hogy érdemes minél előbb becsatlakozni ebbe a Facebook csoportba, és nézni a havi programokat, mert ezen belül vannak egyébként meghirdetve, és ott találhatók ilyen regisztrációs kérdőívek.
2: Tehát minden a csoporton belül, a Facebook csoporton belül zajlik. A regisztráció, a csoport lét is, aztán a regisztrálás a színházi programokra minden. Aha. Oké, hát köszönjük szépen, hogy feltártad előttünk ezt a remek kis programot, ami a fiataloknak egy ilyen színházi élmény nyújtó program. Köszi szépen, hogy beszélgettünk róla, és sok sikert a szervezéshez.
0: Köszönöm szépen, és várunk mindenkötöttel.
2: Szép napot, szia! Kapdabon Dominik, az Örkény Színház drámainstruktora volt a beszélgető partnerünk.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Havasának van, ugye? Szombatban? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
0: Kórház!
2: Folytatódik a Millás reggeli Best of különkiadása.
3: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje,
1: Millás reggeli.
2: Ebben a rovatban ugye különösen a környezetre való tekintettel beszélgetünk általában környezetvédelmi témákról, de nagyon sokszor bejönnek az ESG elvek is, illetve a fenntarthatóság, és a pénzügyekre is van ennek hatása, sőt vannak fenntartható pénzügyek, akár olyan is, hogy a prágai klíma hét részeként megrendezték a CEE Sustainable Finance Summitot, tehát a közép-kelet-európai fenntarthatósági pénzügyi fórumot, mondhatni így magyarul, és a legfontosabb központi üzenet az volt, hogy bár elég rossz az ESG-nek vagy ESG-nek a hírneve, az EU-féle bürokrácia sok esetben egyáltalán nem segíti a zöld átállást, fenntarthatóság mind a bankok, mind a bérlők, mind pedig az alapkezelők számára azonban kulcsfontosságú szemponttá nőtte ki magát. Éppen ezért van itt velünk a stúdióban Duha Bence, a Gránit alapkezelő termékkialakítási és ESG vezetője. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, köszöntöm!
5: Szia, szervusz! Arról tudunk valamit, hogy hol ment el ez az ESG sztori? Ugye pár évvel ezelőtt, vagy amikor így berobbant, egészen jól teljesítettek ezek a vállalatok, bár már akkor is megfigyelhető volt, hogy sokszor jobban, mint ami a vállalati teljesítmény volt, mert inkább maga a történet talán, és a portfóliókba bekerülés, meg az, hogy csomó befektetőnek fontos volt, hogy ilyen cégeket, vagy ilyen pénzügyi eszközöket tartson a portfóliójába, az volt az elsődleges, nem feltétlenül a mögöttes teljesítmény, de aztán ez így valahogy így kipukkadt, most ugye azt hallani, hogy csalódás, meg nem jó, mi történt, vagy hol ment ez el?
4: Valóban volt egy húra optimizmus jellemző erre az ESG univerzumra, amikor a mainstreambe bekerült, ugye nagyon ambiciózus klímacélok lettek megfogalmazva például Párizsban, illetve az EU-nak is van még a mai napig egy 2050-re kitűzött teljes klímasemlegessége, de ugyanakkor közben nagyon sokat változott a világ, és ez a kezdeti optimizmus, ez valóban alábbhagyott az elmúlt pár évben. Ugyanakkor ez a konferencia is megerősítette bennem, hogy most egy pozitív trendforduló idejét éljük. Már nem az az ESG-nek az elsődleges célja, hogy mi a környezettel jót tegyünk, hanem ez az egy túlélési mechanizmussá válik kicsit az ESG, mert fel kell készülnünk arra, hogy a környezetünk megváltozik, az időjárás szélsőségesebbé válik, és ebben a környezetben a cégeknek is, a finanszírozóknak is fel kell készülniük arra, hogy a klímával kapcsolatos károk, kockázatok, azok a mindennapunk részét kell, hogy képezzék, és aki erre nincsen felkészülve, az az üzleti életben is a teljesítménye gyengülhet.
2: Aha. Lehet, hogy ez a kis idegenkedés az ESG-vel kapcsolatban a merev szabályozásnak köszönhető? Ugye itt elég komoly szabályozási rendszer indult el uniós szinten, és mint sok minden mással, ugye a GDPR-ral, a NIS2-vel, és lehetne sorolni, ezek mindig ilyen, ezeket kimondja az ember ilyen nagyobb társaságban, akkor összerázkódnak emberek tőle. Úgy lehet, hogy emiatt van idegenkedés?
4: Igen, az EU-nak a túlszabályozása az itt sem segíti feltétlenül a zöld átállást, viszont itt is látszik az, hogy felismerte az Unió, hogy olyan szabályokat hozott, ami nem szolgálták a valódi ESG célokat és a valódi klímatudatosságot. Ugye befektetési oldalról például a legfontosabb szabályozás az SFDR rendelet, ami jelenleg ugye három kategóriába tudja sorolni a befektetési alapokat. Vannak a hagyományos alapok, amik nem foglalkoznak ESG-vel, vannak a világos zöld alapok, amik már figyelembe vesznek környezeti és társadalmi hatásokat, és vannak a sötét zöld alapok, aminek az elsődleges célja a fenntarthatóság. Hogy ez a gyakorlatban most úgy néz ki ennek a három kategóriának a megoszlása, hogy van rengeteg nem ESG alap, van rengeteg világos zöld alap, amik között nagyon nehéz kiigazodni, mert tényleg a legkülönfélébb célokat és vállalásokat teszik a legkülönfélébb eszközosztályokban, és ugye van nagyon kevés valódi fenntartató alap, amik meg ugye legjobban elő tudnak mozdítani ezeket az átállási célokat. És ezt felismerve, hogy ez most így nem segít a befektetőknek, nehéz ebben tájékozódni, például ez a szabályozás is éppen felülvizsgálat alatt van, és majd három kategóriára fog bővülni az ESG univerzum, megmarad a világos zöld, aki egy kicsit szeretne azért foglalkozni a környezetével, de nem ez az elsődleges célja, megmaradnak az abszolút fenntartató alapok, aminek tényleg a fő motivációja a környezetvédelem, és bekerül egy átállási kategória, mivel majd olyan cégeket lehet finanszírozni, akik zöldebbé szeretnének válni, és szerintem megint egy olyan irány, ami az elmúlt évek környezeti és időjárási viszontagságait megfigyelve egyre fontosabbá válik majd.
2: És mi a helyzet az USA-val? Ugye ott
5: várjál,
2: volt,
5: még maradnék magunknál, mert ugye az egy érdekes mi? Fricska vagy fókusz lehet. Igen, hogy Prágában volt, miközben azért pont ugye ez a kelet-közép-európai régió azért még egy picit hátrányban van ezekben a dolgokban.
4: Az biztos, hogy még nem tartunk ott, mint Nyugat-Európa, de az látszott a konferencián is, és hogyha megnézzük mondjuk egyes országoknak a vállásait, hogy aki komoly szereplő szeretne lenni ebben a régióban, az komolyan veszi a zöld átállást. Ugye, hogy országot akarok, vagy országot kell említeni, akkor Lengyelország azért 90% körüli szénerőmű arányról, ugye az energiamixének 90%-át a szénerőmű megtették ki ezelőtt 20 évvel, az már az 50%-ra csökkent, ami mindig ugye az EU-s átlag felett van jelentősen, de az irány az egyértelmű. És ha pedig ugye a vállalatok szintjén lemegyünk, ugye szinte nem volt olyan megszólaló ezen a konferencián, aki ne emelte volna ki, hogy milyen fontos a zöld átállás, és milyen hosszú távú tervekkel készül arra, hogy fenntartatóbban működhessen.
5: Uh-huh. USA?
2: Hát ugye volt, hát Donald Trump, és
5: hát egy külön fejezet.
2: A kéziféket behúzta egy több hektáros ekével, és ugye ez lehetett látni, elindult egy, ja igen, hogyha amerikai cégek, akkor azt mondták, már nem olyan fontos ugye a megfelelés, akkor ugye jött Európában is egy ilyen, hogyha az USA, akkor mi miért nem, megint verseny, hátrányba kerülünk, és stb. Ezt mennyire érezhető?
4: Ezt szerintem abszolút érezhető volt, ugye Trumpnak az egyik első üzenete a nemzet felé az volt, hogy drill baby drill, uh-huh. Mehet a kőle és a földgáz kitermelés, nem fontosak a környezetvédelmi szabályok. Ugyanakkor az elmúlt negyed évben egy nagyon érdekes jelenség történt Amerikában. 2022 után először ismét pozitív volt a beáramlás az amerikai ESG alapokba, ami elsőre meglepőnek hangzik, de ez is egy jó példája annak, hogy az ESG azért nem jelenti mindig azt, hogy le kell maradnunk az aktuális befektetési trendekről, mert ennek a beáramlásnak a legnagyobb része az a energiahálózat fejlesztésével, az energiahálózat zöldítésével kapcsolatos részvényeknek a papírjaiba ment, és hát ugye ez összefügg az amerikai AI lázzal, az AI-hoz kapcsolódó óriási energia igényel, amit ugye az elektromos hálózat fejlesztését igényli az Amerikában is, és ennek van zöld leágazása is, lehet azt ugye zölden is csinálni, így az ESG befektetők ma már igazából az AI-ból is részesülhetnek, akár az energetikai lábon keresztül.
2: Na, az nagyon érdekes. Egy másik dolog, ami történt, ugye, az, hogy ennek a farvizén nagyon sokan elkezdtek olyan marketing tevékenységet, PR tevékenységet folytatni, amivel divatosabbak lettek, és jött a greenwashing, mint jelenség. Ez mennyire van még most is? Sőt, ugye jöttek a vádak ezzel szemben, hogy mindenki greenwashol, és ez nem is igaz.
4: Igen, most befektetési oldalról ezt a témát megközelítve, ez egy valódi probléma volt, és biztosan a probléma mai napig is, de szerencsére itt is voltak pozitív változások. Ugye az ESMA, az Európai egyik pénzügyi hatóság hozott ki pár évvel ezelőtt egy névhasználati rendeletet, ami szigorú szabályokhoz írta elő, hogy milyen alap nevezheti magát ESG-nek, milyen alap nevezheti magát zöldnek. Nyilván ez, amikor kijött, akkor okozott egy kisebb pánikot a piacon, tehát több mint 1700 alap változtatta meg emiatt a nevét, és ennek azért a többsége inkább elhagyta az ESG megnevezést a nevéből, tehát látszott, hogy ezek az alapok azért nem akarnak olyan komoly vállalást tenni a fenntarthatóság érdekében, de ugyanakkor ez szerintem a piacnak a tisztulását is okozta, és ma már, ha egy befektető egy ESG alapot választ, akkor sokkal inkább biztos lehet abban, hogy ez az alap az komolyan veszi ezt a témát, és meg tudja nézni, hogy az ESG névhez pontosan milyen minimális vállalások tartalmaznak, ami azért valójában nem minimális, tehát ezek egy bármilyen ESG alap azért már nagyon komolyan meg kell, hogy szűri azokat az eszközöket, amiket berakhat a portfólióba.
5: És mennyire választ ilyen alapot a magyar befektető? Mennyire érzékeny erre?
4: Sajnos még nem eléggé, én azt kell, hogy mondjam. Tehát
5: akkor ez olyan, mint a magyar termék, amit fennhangon hirdetünk, és megvesszük az olcsóbb szlovák tejet. Tehát ott az árérzékenység, itt meg a hozam számít, hogyha valami magasabb hozam, de az olajbányákból jön, akkor inkább az.
4: Biztos, hogy a hozam is nagyon sokat számít a befektetőnek, de szerintem a befektetési szereplőknek azért van abban feladata, hogy az edukációt még erősítsék a lakosság felé. Tehát mi pont a tavaly évben készítettünk a céggel egy reprezentatív felmérést, amiből az derült ki, hogy a befektetők kevesebb, mint 10%-a ismeri, hogy mi az az ESG, és aki ismeri, annak is azért vannak vele kapcsolatban.
5: Kevesebb, mint 10%-a ismeri?
4: Igen.
5: Hát ez még arra is kevés lenne, hogyha valamiféle affinitást mutatna feléjük, nem hogy a tájékozódásuk ilyen alacsony.
4: Igen, én akkor az, hogy az ESG kifejezés az, ami ismeretlen. A fenntartóságot azt ugye mindenki ismeri, és sokan azt is mondják, hogy szeretnének ezzel kapcsolatos befektetést eszközölni, csak amikor már oda kerülnek, akkor az ESG az egy olyan kifejezés, amit kevésbé ismernek. Illetve ami még fontos, hogy úgy az a társítás van sokakban, hogy a hozamról ez egy lemondást jelent, miközben egyre több olyan kutatás jelenik meg, ami ugye visszamenőleges hozamokon azt mutatja, hogy a valódi ESG-t végrehajtó vállalatok azok bizony komoly többlet teljesítményt értek el a részvénypiacon, mint azok a vállalatok, akik mondjuk csak a nevében vették komolyan ezt a fenntartósági témát.
5: Egyébként hogy tudtok méretezni egy ilyen alapot emellett? Tehát ugye ez elég nehéz, hogy egyszerre kell edukálni a befektetőket, és arra számítani, hogy majd jobb belátásra lehet bírni, meg több információ alapján majd tud dönteni és befektetni ezekbe. Tehát ilyen tyúktojás, hogy mi van előbb-előbb, megcsináltak az alapot, és megpróbáltok edukálni a befektetőt, és eladni neki, vagy megpróbáltok építeni egy bázist, aki érdeklődik, és felépíteni egy alapot, egy portfóliót.
4: Nagyon jó ráérezted, hogy ez egy méretgazdaságossági kérdés is megjelenleg. Ugye egy ESG alapnak az adatigénye, meg a riportálási igénye a sokszorosa egy hagyományos alapnak, és ha ez az ügyfeleknél ugye nem találkozik igénnyel, akkor ez egy nehéz ennek az üzleti lábát megteremteni. Ettől függetlenül azért itthon is szépen növekszik a zöld alapoknak az állománya, akár úgy is, hogy korábbi hagyományos alapok kerülnek átminősítésre világos zöld alappá, úgyhogy igazából ebben az irányba is mozog a piac, hogy ma már egy kicsit ilyen minimummá válik az ESG, és így a befektetőköz is előbb-utóbb el fog jutni.
2: Hát egy trendsetterek vagytok, úgyhogy ez mindig egy nehéz pozíció, de az biztos, hogy a környezet számára és a fenntartatóság számára ez egy irány, úgyhogy látszik, hogy azért keledezik az érdeklődés. Lehet, hogy ide később ér, de hát
5: Alakul ez, így van. Alakul Na, ez. Hát sok sikert hozzá, és köszönjük szépen, hogy beszélgettünk
4: köszönjük
5: erről.
4: Köszönjük szépen, és köszönöm hozzá a lehetőséget.
5: Duha Bence volt a vendégünk, a Gránit Alapkezelő termékkialakítási és ESG vagy ESG vezetője.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
1: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
7: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
1: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádiókafé fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádiókafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban. A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat. Van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
0: Kórház!

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Ez továbbra is a Millás Best of, folytatjuk a válogatást heti műsorainkból.
3: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.
2: Megjelent a Forbes gazdag listája, a legfrissebb, és gondolhatnánk, hogy olyan jól megy a szekér, hogy további gazdagokat kellett listázni, mert hogy 50-ről 100-ra nőtt a lista, de hát félek, hogy nem erről van szó, de mindjárt tisztába teszi a dolgokat. Zsiborás Gergő, a magyarországi Forbes főszerkesztője. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggel!
2: Na, hát a duplájára bővítették a listát. Honnan az ötlet?
4: Mindig is azt mondtuk, hogy ez a lista egy tükörképe az országnak, és azt gondoltuk, hogy itt van egy olyan momentum, amikor érdemes egy szélesebb, tágabb képet megmutatni arra az országra, ami átalakulás közepén van, és hogy ez egy teljesebb képet fog tudni mutatni a magyar elitől, a magyar gazdaságról, de az országról magáról is, mert valójában itt 100 utat is megmutatunk az érvényesülés útjai közül, és hát nem mindegy, hogy milyen típusú érvényesülési utak dominálnak egy ilyen listán.
2: Igen, ami még izgalmas, ugye az a számítás módja, és azért különösen aktuális ezzel is foglalkozni, ugye, mert pont most Endre is már megpendítette ezt a vagyonadót, ugye annak is egy kritikus pontja lesz az, hogy az adó kirovásakor, ugye hogyan számítódik az embereknek a vagyonanálatok, mi a módszertan?
4: Elsősorban cégeket értékelünk föl, tehát ezek a becsült vagyonok azt mutatják meg, hogyha ez a 100 ember az összes az érdekeltségében tartozó céget, amit mi amúgy publikus adatokban és közhiteles nyilvántartásokból látunk, eladná, akkor mennyi készpénz lenne a kezébe. Tehát ezek nem likvid vagyonok nyilván. Mi alapvetően EBITDA alapú számításból indulunk ki, ez főleg termelő cégeknél működik, és akkor vannak az ingatlanos cégek, meg a pénzügyi szolgáltatók, ahol más megközelítést kell használni, de alapvetően cégértékelésekről van szó. Szóval nyilván próbáljuk lekövetni minden évben, hogy ha látjuk, hogy az osztalék hova ment el, akkor azokat is beszámítjuk, amikor mondjuk cégek adásvétele van a szintén, tehát ezeket minden évben lekövetjük. Ami a vagyonadót illeti, ott valóban egy nagy kérdés lesz, hogy hogyan lehet ezt a munkát jogszabályokba beleilleszteni, mert azért mi látjuk azt, hogy egyrészt maga az árazás is sokszor változik a piacon nyilván. Ugye itt EBITDA-val meg szorzóval dolgozunk, minden iparágnak van egy adott szorzója, amit az adott évi tranzakciók alapján lövünk be. Szakértőkkel dolgozunk együtt, de a becsléseket a Forbes újságírói végzik pontosan azért, hogy mélyen belelássunk abba, hogy ezek a cégek hogyan működnek, és hogy a vagyonok hogyan alakulnak. Szóval nem lesz egyszerű dolga azért a jogszabályalkotónak, így ezt előre mondom, mert mi is megszenvedünk ezzel a munkával évről évre.
2: Világos. Nézzük a listát. Kezdjük azzal, hogy mekkora lett az összvagyon ezen a 100-as listán.
4: 13 billió, ami egy elég nagy szám.
2: Nagy, igen.
4: Ugye tavaly az nem tudjuk hasonlítani, mert akkor 50-et néztünk, de azért alapvetően ebben az évben már azt láttuk, hogy több olyan milliárdos volt, akinek csökkent a vagyona, és ezek mellett azért volt nagyon sok olyan szereplő, akinek hát feltételezésünk szerint az utolsó nagyon jó éve lehetett az idei. Itt tényleg nagyon fontos elmondani azt, hogy a privát, tehát nem tőzsdei cégek esetében a tavalyi lezárt üzleti évekből indulunk ki, de azért a tőzsdén is látjuk már, akinek nagy tőzsdei érdekeltsége van, hogy a kormányváltás szerint sokakat meglegyintett, volt, akit egyenesen meg is pofozott, hogy ilyen finoman fogalmazzak.
2: Na, nézzük is meg akkor, hogy az élbolyban milyen mozgások voltak. Nyilván a hallgatók is nagyon kíváncsiak a szokásos dobogósokra, Mészáros Lőrincre, Csányi Sándorra, mi történt velük?
4: Mészáros Lőrincnek picit nőtt a vagyona ahhoz képest, amit mi tavaly kimutattunk, de a vagyonához mérten most nőtt a legkisebb arányba a nála becsült vagyon. ez 1785,7 milliárd forint, amit amúgy az amerikai szerkesztőség is auditál, hiszen ő dollármilliárdosként a globális elitben is ott van, mai napon az 1000 leggazdagabb ember között van a Földön. Csányi Sándor lett a második, ő visszavette a második helyet 649,7 milliárd forintos becsült vagyonnal, és Felcsúti Zsolt lett a harmadik 587,6 milliárd forinttal. Érdekesség, hogy hatan kerültek be a globális elitbe, tehát hat magyarnak van több vagyona, mint 1 milliárd dollár. Gattyán György kiesett ebből a klubból, tavalyhoz képest, és Széles Gábor, a Videoton tulajdonosa, társtulajdonosa pedig felkerült, ugye ővé a Videotonnak több mint, vagy az 51%-a. Mészáros Lőrincnél az az érdekes, és ezt mindig próbáljuk hangsúlyozni, hogy az államnak nagyon kitett cégcsoportoknál mi ezt figyelembe vesszük, hogy nem feltétlenül a piaci eredmény az, ami itt a vagyont eredményezi. Tehát nem azért lett nagy az ő számos érdekeltsége, mert a versenyben olyan jól helytált. Ezeknél a cégeknél mi eszközalapú megközelítést alkalmazunk, nem EBITDA szorzót nézünk. Tehát azt nézzük, hogy az adott cégben mennyi eszköz van összesen felhalmozva, és ebből levonjuk a kötelezettségeket. Mert ugye azt gondoljuk, hogy nem a piaci teljesítménye Igen. alapján fogják értékelni. Ebben a vagyonban amúgy elég nagy szelet az autópálya koncesszió például, és ez valamennyi koncesszorra igaz a listán, hogy ők azért nem hiszem, hogy nyugodtan halhatnak, tehát ez a vagyonuknak még a mi konzervatív hozzáállásunkkal együtt is nagyon nagy szeletét adja, és hát elképesztő kest termel nekik ki, mert azt azért nem szabad elfelejteni, hogy rendben, hogy a politikai háttér megvolt az elmúlt 16 évben, és elképesztő cégcsoportokat vásároltak össze bizonyos szereplők, de ezeket a cégcsoportokat finanszírozni is kell majd a jövőben.
2: Igen, azt ugye tegyük is hozzá, hogy a zárás a számításoktól az egy 25 év végi. Mielőtt valakiben valami összekeveredik, hogy ugye túl vagyunk.
4: Így van, a tőzsdei cégeknél ugye a lapzárt előtti árfolyamot néztük, illetve ha van tranzakció, akkor azt szintén megpróbáljuk, illetve van arról elérhető információ, akkor
2: ott szintén
4: igyekszünk a lapzárt az legközelebbi állapotot rögzíteni, így van, de alapvetően azért nekünk nagyon fontos, hogy közhiteles adatbázisokból dolgozzunk, mert azt gondoljuk megbízható forrásnak.
2: Igen, egy hallgató azt kérdezi, hogy külföldi cégekre mennyire látok rá, hogyha ilyen van a gazdag birtokában, hogy az mennyiben?
4: Amit le tudunk kérni, azt lekérünk és megnézzük. Ez jövőre amúgy, ha vagyonadó bejön, az izgalmasabb kérdés lesz megnézni, hogy mondjuk.
0: Igen. És Gergő, meddig akarjátok még kínozni magatokat ezzel a feladattal? Csak azért kérdezem, mert így végighallgatva az egészet, hogy is mondjam, ez nem a legújság, de végül is az újság, a legkeményebb újságíró munka.
4: Nekünk ez nem csak azért a legkeményebb amúgy, mert ezeket a becsléseket elvégezzük, hanem azért, mert a jogi oldal is elég kemény, ezzel azért megküzdöttünk.
0: Igen.
4: Mert hát itt azért az összes embernek ki kell küldeni jogi érdekmérlegelést, jogászokkal dolgozunk együtt, tehát ez lassan elveszi majdnem annyi időnket, mint maga a lista megírása. Én azt gondolom, hogy ez annyira fontos és erős képet mutat erről az országra, hogy ezt bele kell tennünk, ezt az energiát. Pláne, hogyha azt látjuk, hogy mondjuk a vagyonadó miatt elkezdik a vagyont kimenteni, vagy cégeket átadni.
2: Igen, ez izgalmas.
4: Az is egy nagyon fontos üzenet lesz szerintem.
0: Abszolút. Igen, most egy abszolút ilyen volatilis időszak ebből a szempontból, és nagyon, nagyon érdekes.
2: Egy érdekesség még a listátokon, ez a NER skála, amit kitaláltatok. Ez mit vér?
4: Így van, hát ugye minden évben megkérdezik tőlünk, hogy mondjuk már meg, hogy hány neres van a listán, úgyhogy most eleget tettünk ezeknek a kéréseknek egyben. Egyrészt azt is látjuk azért nagyon sok nagy szereplőnél, hogy nehéz feketén vagy fehéren megítélni ezt, hogy ki az, aki neres. Nyilván van, és akkor ezért tettük egy skálára őket, tehát nyilván van a skálának két szélső érték, a rendszer által kitermelt milliárdos, hát nyilván ilyen Mészáros Lőrinc vagy mondjuk Tiborcz István, Tehát ők azok, akik a meggazdagodásukat egyértelműen a NER-nek köszönhetik. És hát vannak a self-made szereplők, igen, akik a világpiacon tudtak építkezni saját erőből, saját tehetség, saját szorgalom. Tehát a mi eszményképünknek, hogy így mondjam, megfelelően. De a kettő között is azért vannak szereplők. Nyilván vannak, akik olyan nagyok voltak már korábban is, hogy valami fajta koordinációt kénytelenek voltak megtenni a rendszerrel. És vannak olyanok is amúgy, akik el tudtak jutni egy bizonyos szintig, de utána már elkezdtek erőteljesen kooperálni a NER-rel. Ebből talán a legizgalmasabb szereplő jelinek Dániel. Szóval őket tettük skálára, azt látjuk, hogy kb. 22 olyan szereplő azért van a 100 között, aki abszolút self-made, és 23 van az, akit inkább a NER által kitermelt milliárdosként tudunk leírni ezen a skálán, ami nagyon szomorú, hogy a NER által kitermelt 23 szereplőnek majdnem háromszor annyi a becsült vagyona, mint a self-made szereplőknek, és még egyszer mondom, azért az államnak kitett ilyen NER-es milliárdosoknál mi nagyon-nagyon konzervatívan becsülünk, tehát tényleg azt mondom, hogy a publikusan elérhető információk alapján amit mi becsülünk nekik, talán el tudnák adni most az érdekeltségeiket, és ezek azért iszonyat számok, hogyha igen, megnézitek a listát. Tehát még így is iszonyat számok.
2: Még a végére egy-két blikfangos számot, hogyha mondanál, hogy illetve résztvevőt, listán szereplőt, hogy ki ment a legnagyobbat, ki bukott a legnagyobbat, és ki az utolsó, mennyivel lehetett felkerülni a listára?
4: Az utolsó az 26,2 milliárd forintos becsült vagyonnal egy startupper, amúgy két startupperünk van a listán, és ő a második legfiatalabb 31 évével, aki felkerült a Forbes rangsorába. A közepén van a listán egy izgalmas hármas, Barabás Ernő, Barabás Zsolt és Habony Árpád hármasa van a lista kellős közepén a szívcsakrában, aki már most az egyik legnagyobb bukást elszenvedte, az Jászai Gellért, hiszen a Forage Jár folyamát nagyon megütötte a kormányváltás, a tavalyi évhez képest 55 milliárd forintot bukott a vagyonából. Arányaiban ez a legnagyobb visszaesés, és hát van egy aranyos statisztikánk, miszerint a lista legfiatalabb szereplője, aki ugye 31 éves, ő harmad annyi idős, mint a lista legidősebb szereplője, aki pedig 3 évével a magyar üzleti élet doyenje és kiválósága Cetic Sándor.
2: Nagyon klassz.
4: Na, hát... tudok szolgálni, de számos érdekesség van.
2: Persze, biztos. Nem is akarjuk tovább feszegetni a ládikát.
0: Ez jó kis teaser volt, úgyhogy köszönjük
2: mától,
0: szépen.
2: Mától kapható, ugye, a lista?
4: Így van, és amúgy a NER skála mellé még beraktuk a lapszámba egy rajzat is arról, hogy hol találkozhattok a milliárdosokkal, mert hát elég sok mindent gyártanak, nagyon sok nagyon szolgáltatásuk van, úgyhogy lehet bogarászni azt a két oldalt is, hogy melyik szálloda, melyik termék kihez tartozik, mert szerintem sokszor nem realizáljuk, hogy mennyi olyan igen, terméket, szolgáltatást fogyasztunk, amit amúgy hazai nagyvállalkozók vagy nagyvállalatok állítanak elő.
2: Kiváló, Gergő, gratulálunk ehhez a nagy melóhoz, így és köszi a beszélgetést, szép napot!
4: Nagyon köszönöm, sziasztok! Szia.
2: Zsiborás Gergővel, a magyarországi Forbes főszerkesztőjével beszélgettünk a ma megjelent százas gazdagok listájáról.

0: még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Rádió Café. Zuglóban, az FM 98-as frekvencián. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Újra, vidámabban.
2: Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
3: Vidámabban.
2: Starsky és Hot Jazz Club.
1: Nem jó. Ez egy szakműsor.
2: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
4: Vidámabban.
2: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
4: Magyarul.
2: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
3: Nem jó.
4: Tegyünk alá zenét.
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
5: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
6: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz? Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
8: Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között Environtech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. Environtech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Bővült a kínálat a lakáspiacon, a sürgősségi ellátásról tanácskoznak, szinte zavartalan lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Az eladók kezdték nagyobb lendülettel az őszt az ingatlan piacon. Az egyik ingatlan közvetítő portál adatai szerint augusztushoz képest 26%-kal több lakást és házat hirdettek meg eladásra, miközben a kereslet mindössze 1%-kal emelkedett. Szeptember végén már csak nem 150 ezer eladó lakás és ház közül válogathattak a vevők. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Az eseményre egy nemzetközi mentőversenyt is terveztek, mondta Betlehem József egyetemi tanár, a konferencia főszervezője.
10: A sürgősségi ellátók számára hozza a legújabb információkat, megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos. A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni. Több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
9: Csak nem 3 évvel idősebben kötöttek tavaly házasságot a férfiak, mint a nők Magyarországon, derül ki a KSH adataiból. Az összes frigyet tekintve a hölgyek átlagosan 34 éves korukban mentek férjhez, míg az urak valamivel 37 éves koruk után adták fejüket nősülésre. Az első házasságkötés átlagos életkora mindkét nemnél alacsonyabb volt. A férfiaknál 33,3, a nőknél 30,7 év. korábban kezdődött idén a szüret Tokaj-hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével nincs gond. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagokra vár. A területek egy részén tovább hagyják kint a szőlőt, hogy a nemes töppedési, a botritiszes folyamatok elindulhassanak. Az, hogy milyen mértékű lesz az aszú képződés ebben az évjáratban, a következő hetekben dől el. Folytatódik a kellemes őszi idő, szintén zavartalan napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet kevés fátyol felhő az égen, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, 22-27 fok közé melegszik a levegő. Holnap is derült, napos, száraz idő várható, mérsékelt szélben 23-26 fok körüli csúcsokkal, a reggel azonban friss lesz, mínusz 1 és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok. Hétfőn a napsütést már többször zavarják meg növekvő felhők, és a szél is több helyen lesz élénk.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
3: Kórház?

0: Nappalige, szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
0: Kórház!
2: Ez még mindig a Millás Best of. Hallgassátok válogatásunkat a heti elhangzott műsorainkból.
3: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
1: Millás reggeli.
4: Itt van velünk a vonalban Schmidt Andi.
5: Szia, Andi.
4: Szia.
6: Hello.
4: Na mit szólsz? Milyen zenét kért neked Edit?
6: Jó volt. Nem tudom, melyiket unokonőre lehetett.
4: Igen.
6: Manchesterben most nálunk aludtak éjszaka.
4: Na.
6: Mentek haza Mohács rakont.
4: Hoppá.
6: És itt meg magaludtak Budapesten. Szerintem ő volt, mert...
4: Bő volt, mert Edit kérte unoka hugának, a Schmidt Andinak így volt.
6: Mert ők hallgatnak minket Manchesterben így.
4: Nagyon jó.
6: Úgyhogy...
4: Na, szóval most ki is derült? Mohács, Decs, Szexárd baja, kérem szépen, így körbefogjuk a sárközt rendesen.
5: Bizony.
4: És a múltkor elkezdtünk beszélgetni ételekről, és rájöttem, hogy egy csomó mindenki nem tudja azokat a szokásokat, meg nem érzi, azok, vagy nem érti, hogy ez mit jelent. Az egyik dolog, ami összeköt minket, az a Duna meg a hal,
5: így
4: ugye?
5: Van. Igen.
6: Méghozzá... Igen, és tudod, mi a másik?
4: Na mi?
6: A nemzeti szög. Szerintem. Mármint ezek a délvidéki településeken, de hát a hal, hát az már az anyatejjel szerintem magunkba szívjuk.
5: Na, képzeljétek el, hogy én a hétvégén otthon voltam anyukámnál, természetesen halászlevet főztünk, és régen ez nálunk úgy ment, hogy anyukám gyúrta a tésztát, és arra a bizonyos gyufatészta méretre vágta. Ez szerintem minden sárközi lány, vagy délvidéki lány, aki bajai halászlével valaha találkozott, látta az édesanyját így tésztát gyúrni és szaggatni. És ezúttal anyukám a boltból vásárolt tésztát, és kifejezetten az volt ráírva, hogy bajai halászlétészt. És még viccelődtem is anyuval, hogy szerintem ezt Budapesten biztos, hogy nem lehet kapni az ilyen nagy áruházakban, és ő megerősítette, hogy már Szexárdon sem minden boltban lehet, mert hogy ez annyira táj jellegű, egyrészt étel, más, ahogyan mi fogyasztjuk a halat, másrészt pedig mi mindannyian itt déliek, másrészt pedig annyira jellegzetes az a tésztafajta, amivel mi esszük. Egyszer az öcsém elment...
6: Nálunk ugyanez volt. Nekem is, hogy nagymamám meg anyukám gyúrta.
5: Igen.
6: Igen, én is emlékszem, hogy a halászléhez saját házi tészta volt. Sajnos már mi is vesszük. Pont múltkor mondom anyunak, miért nem gyúrunk egy jó halászlétét?
4: Figyeljetek, nálunk úgy van, hogy mindig, amikor ilyen nagy ünnep van, tehát karácsony meg húsvét, az a hal az biztos, és akkor én gyúrom, akkor megcsinálom a tésztát, mert ahhoz az meg. Egyébként normális esetben a legelterjedtebb, amit lehet kapni több helyen is, az a bajai manufaktúra, a Stranszky Júlia tésztája, az szuper jó, és egyébként a legviccesebb az, hogy nem csak ők vannak rajtuk kívül mások, ő a legismertebb, azért mondom, mert ezt el lehet érni. A legtöbb ilyen halboltban is lehet kapni. Tehát ott a hely, én amikor elmegyek halat venni, akkor mindig veszek egy tésztát hogy legyen.
5: Hát ezt Szegeden nem fogod tudni megtenni. Igen.
6: Nem?
5: Igen. Na, és akkor, tehát, hogy akkor maradjunk a halászlénél, tehát sokan nem értik, hogy mi hogy esszük. Gyerekek, ezt el kell magyarázni.
4: Hogy nem értik?
5: Hát úgy nem értik, hogy ugye mi nem passzírozzuk a halat, meg nem össze... Nem, hanem mi szépen feldaraboljuk, jól besózzuk, ugye ez a lényege, hogy jól be kell sózni
6: és a halpatkókat.
5: Így van, a fejét is, és a farkát is beletesszük, és gyakorlatilag, amikor már megvan az alaplé, akkor tesszük bele a halat. Tehát amikor már szinte megfőtt az étel, akkor tesszük bele a halat, és nem hagyjuk, hogy szétessen, szétfőjön, hanem szépen leszűrjük, és utána hát kitálaljuk ugye egy külön tárra a halat, és azt miután megettük a tésztát a lével, utána esszük a halat.
4: Na, az, hogy a tutorial videót kérünk, egyébként én teljesen a régi hagyományos módon készítem. Az a helyzet, hogyha otthon csinálod nagy fazékban, akkor egy kicsit kell viccelődni vele, tehát nem lehet úgy, mint a bográcsban, mert nem tudsz úgy alágyújtani. Van egy ilyen mondás, hogy habalat kell főzni, ami azt jelenti, hogy nagyon lobognia kell végig. Ha nem lobog, akkor nem fog szétfőni a paprika, nem fog rendesen elkészülni. De képzeld el, hogy én gyakorlatilag egy az egybe felteszem az egészet úgy, ahogy van, és amikor, tehát benne öt, azt szokták mondani, hogy egy kezed

0: finom, és hát igen, nem kell hozzá más.
1: Szív és
2: igen,
1: lélek.
2: Az, hogy az az egész 40 perc igen, minden estő.
0: Igen.
2: Voltam versenyeken is, nem ilyen bajai meg, hanem ilyen média halászlifőző, meg törköltfőző versenyeken, és nyertünk is 40 csapatból, a kishúgommal másodikak lettünk, és vicces volt, hogy mindenki még órákig főzte, meg kaszírozott, meg mit tudom, lakvártad bele, meg, és milyen kész volt ilyen 30-40 perc alatt, és másodikak lettünk. És mondták, hogy lett ilyen sűrű. Van még egy alapanyag, amit nálunk legalábbis Mohácson mi teszünk bele, nem sok, és az is házi, mert ugye eltesszük nyáron, az házi paradicsomléből.
0: Azt tudtam, hogy ezt fogod mondani, mert ez van, hogy néhányszor, néhányan beleteszik, igen, és azt én is tapasztaltam Szexárdon is, hogy paradicsommal paradicsomot tesztek, de akkor ti olyan paradicsomot tesztek be, ami el van téve, tehát paradicsomlé?
2: Igen, házi paradicsomlé, amit anyukám vagy apukám tette, és az nálam is van itt. Budapesten, otthon is a szájukba sorakoznak.
0: Na, mi van még?
1: Várjatok, még egy gondolat lezárásképpen, és aztán menjünk a következőre, hogy nálunk ez egy tradíció, tehát, hogy apáról fiúra száll az, hogy hogyan főzünk halat. Tehát, hogy ez nem egy ilyen recept, amit néha előveszünk, anyu megcsinálja, hanem ennek története van, ennek tradíciója van. Még csak ennyit szerettem volna hozzá.
2: Ez nálunk is így van, apukám megtanította, és mindenkinek, és én majd most Olivernek fogom, de az első szabály, na mi lehet az első szabály, hogy állsz neki?
1: Na hogy? Én nem tudom, én meghagyom a fiúknak. Én maximum tésztát meg tudom gyúrni. Nyilván. Ez annyira alap, hogy mindennél. Így van.
0: Na, mi az, ami még, ami a halon túl ott van? Zsuzsinál, Decsen, gondolom a kerekkalács.
1: Abszolút.
0: Ugye?
1: Így
0: jól
1: van.
0: Beletrafáltam.
1: Teljesen beletrafálták kerekkalács, és másnépen, ahogy mi mondjuk, a borsos
0: tejfölös kalács. Vagy borsos puffancs? Komolyan? Na, ezt én nem hallottam.
1: A Czoller Andi besétált a stúdióba, és nem érti. Na, mindjárt elmagyarázom. Ez igazából egy sós kelt kalács. Általában úgy néz ki, mintha egy ilyen briós lenne, körülbelül az a forma. Legalábbis felénk így csinálják, de van, aki ilyen
0: kerekkalácsot
1: formáz belőle. Igen.
0: A kelt tésztát egy kicsit így megnyújtod, megforgatod, hogy ilyen kicsit így megforogjon egymás, nem tudom, a tengely körül, és utána összenyomod a két végét, és lesz belőle egy ilyen karika.
1: Igen. És a másik pedig az, hogy ezt leöntjük egy ilyen tejföllel, ami jó borsos, így és van. Ez adja meg az egésznek így a pikáns, karakteres ízét. Ezt a gyerekek nem nagyon szokták szeretni.
0: Tényleg,
1: egyébként
0: én gyerekkoromban is imádtam. Ez ugye a Decsi lakodalomban, az összes esküvőn, a szüreti fesztiválon mindig ott van, igen. És nálunk ez van a második fogásként a ünnepekkor, a halászté után. Úgyhogy... Nem ennél még?
2: Na, nátok,
1: csinálok hát neked, Andi.
0: Figyelj, akkor jön a kerekkalács.
2: Évüknél van. Évüknél, meg krumplis, krumplikrepli. És tök jó, hogy így keverednek, ez nem tudom, ez nem, de ez magyar vagy sváb faja.
0: Szerintem sváb.
2: Szerintem sváb.
0: De amit mondtál a még Mohácson, és az nagyon fontos, és ide kell illeszteni, az pedig nem más, mint a sokács bab.
2: A bab, igen. Köcsögös bab. Na hát az hasonló, mint a halászlé, hogy minden dur bele, és igazából nem is az alapanyagok a lényeg, hanem az, hogy lassú tűzön, tűz mellett igazából, mert nem is tűzön, hanem ott az elkészítés a lényege, és az alapanyagok, meg mindenki más tesz bele. De nagyjából persze megvan, hogy hagyma, bab, tehát megvannak az alapanyagok, de az, hogy mennyi ideig, hogyan, sokáig főzni. Tavaly emlékszel, a szülinapomon volt, Bandi.
0: Abszolút emlékszem, nagy és én ezt most kaptam ugye a T. Nagy Gábortól ajándékba egy babfőző köcsögöt, egy drótos köcsögöt, amit egy iparművész készített, alig mertem odarakni a tűz mellém, olyan szép, de most főztem végre vele egyet nyáron, és meg kell állapítanom, hogy ez egy zseniális dolog, úgyhogy ebből még sokat kell főzni, és van a szerbes verzió, ami viszont állítólag még Sopron környékén is dívik, bár azt nem láttam, de Pécsen biztosan, az pedig ugyanennek a káposztás verziója, a káposztás babbal. Úgyhogy ez a következő kihívásom.
2: Ha látod, ez is megint, hogy a sokács meg a sváb keveredik. Hogy nem lehet már azt mondani, hogy sokács ételek, sváb ételek, magyar ételek, mert ezeken a településeken összekeverednek.
1: Igen.

0: Elfogyott az idők, sajnos. Folytatásra következik, Andi, köszi szépen, hogy itt voltál, kicsit erősítettél minket.
1: Köszi,
0: egy bajai lány nagyon szépen köszöni ezt a szívmelengető NOPQ rovatot, és azt kérdezi a kedves hallgatónk, hogy sziasztok, egy komment a halászléhez. Másnap reggeli halkocsonya az előző esti halásztéből alap.
1: Bizony.
0: Alap, kérem, igen, szépen. Félreteszem az elején, amikor kiszedem harcsafejét, pontyfejét, rá egy kis levet, kocsonya, Mennyország zen állapot. Ez biztos. Divan. Köszönjük szépen.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: nappaligye, szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
0: Kórház!
2: Ez még mindig a Millás reggeli best of külön kiadása.
3: Lehet egy kérdésem?
4: Már meg is volt.
1: Millás reggeli.
2: Óriási elismerést kapott a budapesti állatkert, mert elnyerte a Global Humane Certified minősítést. Hogy ez mit jelent, azt beszéljük meg a fővárosi állat- és növénykert szóvivőjével, Hanga Zoltánnal. Szia Zoli, szervusz. Gratulálunk!
5: Így van, gratulálunk!
6: Szervusztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, köszönjük szépen a gratulációt!
5: Mi ez, miről szól és ki adja, milyen szervezet?
6: Ugye létezik egy American Human Society, ami hát tulajdonképpen annak van egy nemzetközi tagozata, ez a Global Humane Society, és ez foglalkozik azzal, hogy állatvédelmi, állatjóléti szempontból különböző szervezeteket minősít. Ez vonatkozik ökoturisztikai attrakcióktól kezdve, mondjuk például a filmforgatásokig, tehát kiad olyan minősítést, hogy mondjuk a néző a moziba tudja, hogy az a produkció, ha állatok szerepelnek is benne, az állati jólét szempontjainak maximális figyelembevételével készült, és állatkertekre is van ennek a rangos és neves nemzetközi szervezetnek egy ilyen minősítési rendszere. Hát tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy nagyon alapos helyszíni szemle, és hát persze mindenféle dokumentumokat is először be kell küldeni, tehát egy nagyon alaposan átvilágítják azokat az állatkerteket, akik ezt a minősítést megkaphatják, és hogyha úgy találja ez a szervezet tudományos alapú független minősítői, hogy hát itt megüti azt a szintet, ami kell ehhez a minősítéshez, akkor az az adott állatkert megkapja ezt a bizonyos szóban forgó tanúsítványt. És hát ez pont most a tegnapi napon lett bejelentve, hogy az állatkertünk, a budapesti állatkert ezt a tanúsítványt megkapta. Ugye elsősorban azért az Egyesült Államokban, floridai Busch Garden Tampába például, vagy a Georgia Aquarium, amit hát talán nagyon sokan láthatnak is, mert dokumentumfilm csatornákon is rendszeresen be lehet pillantani ennek a nagy akváriumnak az életében, és hát még hosszan lehetne sorolni Texas-i San Antonio-zó, és hát azokat az állatkerteket. Gyakorlatilag a világ 20 országában 80 állatkert az, aki már elnyerte ezt a minősítést. Európában viszonylag kevés, eddig olyan 9 állatkert, és azok egy része sem feltétlenül a kontinentális Európában van, például a Tenerife-n, a Loro Parkra gondolok, aki szintén elnyerte ezt a minősítést, és nagyon érdekes, hogy Európának a középső és keleti felében, tehát az egykori Vasfüggönytől keletre első országok állatkertjei közül, és hát ezen belül Magyarország állatkertjei közül, a mi állatkertünk az első, aki ezt az elismerést elnyerte.
5: Óriási. Mennyiben nagyobb munka ennek megfelelően, vagy úgy tartani az állatokat, úgy gondoskodni róluk, hogy érdemes legyen egy állatkert egy ilyen díjazásra, mint ti, és mennyire csak hozzáállás és szervezés kérdése?
6: Tulajdonképpen mi mindig erre törekszünk, és az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének is, amelynek tagjai vagyunk, nagyon magasak a szakmai és ezen belül az állatjóléti szempontjai, standardjai is. De tulajdonképpen ez a minősítési rendszer, azt lehet mondani, hogy a nagy közönség, a látogatók számára is egy visszaigazolás. Tehát, hogyha valaki akár külföldön is azon gondolkodik, hogy ellátogat egy állatkertbe, vagy akár hát a budapesti állatkertbe látogatna, látja, hogy ez a tanúsítványa megvan az adott intézménynek, az adott állatkertnek, akkor tudhatja, hogy állatvédelmi, állatjóléti szempontból ott jól mennek a dolgok.
5: Világos. A továbbiakban egyébként ez mit jelent? Itt folyamatosan meg kell felelni, bár ugye miután ez nálatok egy zsigerből jövő szemlélet, tehát nyilván nem a díjért csináltátok, úgyhogy nyilván fenntartjátok ezt az állapotot, de így most hátra lehet dőlni, hogy oké, jó úton vagyunk, vagy azért itt tovább gondolkodás, további módszerek bevezetése is szükséges lehet, vagy egyáltalán a csőben van, hogy megtarthassátok ezt a magas elismerést?
6: Hátradőlni természetesen nem lehet, hiszen folyamatosan nap mint nap a munkánk során
4: egyrészt mindig meg kell felelni ezeknek a feltételeknek, másrészt mindig látunk azért olyan dolgokat, amik mert rendben vannak ugyan, de azért javítani is lehet rajta. Nem beszélve arról, hogy ugye az állatkertészet, az állatkerti állattartás technológia is változik, folyamatosan fejlődik, és hát ehhez is ezzel is tartani kell a lépést. Maga a minősítés egyébként úgy működik, hogy amikor ezt kiadják, akkor 5 évre szól, és akkor 5 évente újbóli felülvizsgálat, újbóli átvilágításon kell átesniük azoknak az intézményeknek, amelyek továbbra is szeretnék, hogyha ez a minősítési rendszer igazolná azt, hogy állat, jól léti állatvédelmi szempontból a legmagasabb sztenderdeknek és elvárásoknak is megfelelnek.
5: És erre egyébként pályázni kell? Tehát ezt ti adtátok be, miután tudtátok, hogy hogyan viszonyultok az állatokhoz, hogyan működőnek nálatok a folyamatok, ezért gondoltátok, hogy meg tudjátok ezt pályázni?
4: Igen, igen, természetesen erre azért jelentkezni kell, és érdemes is, és azt látjuk, hogy most már az európai állatkertekben is egyre inkább van egy ilyen törekvés, hogy ilyen módon is tulajdonképpen a nyilvánosság felé, a látogatók felé legyen egy visszajelzési rendszer, hogy akkor mely állatkertek felelnek meg ezeknek a sztenderdeknek, és melyek azok, amelyek még nem, vagy egyelőre még nem jutottak el oda, hogy egyáltalán csatlakozzanak ehhez a programhoz. Egyébként ugye azt lehet mondani, hogy azért nyilván minden állatkert törekszik itt, legalábbis a komolyan vehető állatkertek arra, hogy állatjóléti szempontból minél jobb legyen a rendszer, de ugye itt nagyon sok mindent vizsgálnak, tehát ez a minősítés ez nem csak azt vizsgálja, hogy mondjuk, hogy érzik magukat az állatok, milyen férőhelyen vannak, hanem például a takarmányozást is, az állatorvosi ellátást, amit egyébként külön kiemeltek, hogy ez kiválóan működik a mi állatkertünkben, de azt is megnézik, hogy például milyen az állatokkal foglalkozó szakembereknek a felkészültsége, elkötelezettsége, tehát erről ez a minősítési, tanúsítási rendszer mind visszajelzést ad.
5: Kiváló. Zoli, még egyszer nagyon gratulálunk, és további sikereket kívánunk az állatkertnek. Köszönjük a beszélgetést.
4: Köszönjük szépen, és mindenkit szeretettel várunk az állatkertbe.
2: Mindenképpen. Hanga Zoltánnal beszélgettünk, ő pedig a fővárosi állat- és növénykert szóvivője.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Óferenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Mám a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
4: Kórház?

0: meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Ez továbbra is a Millás reggeli Best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
3: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
1: Millás reggeli.
4: És elpróbálunk kalauzni titeket az AI erdejében is, mert hogy a generatív mesterséges intelligencia a pillanatok alatt felforgatta az IT és a teljes emberiség jelenét, de ez még csak a kezdet, ahogy látjuk. Úgyhogy hát, hogy ez mit jelent? Azt fogjuk megbeszélni Erdős Mártonnal, a PC World pcvplus.hu főszerkesztőjével. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat!
4: Na, kezdjük azzal, hogy ugye 35 éves a Terminátor 2 film, és hát természetesen a Skynet mindenki számára egy ilyen vészvillogó, amióta rászabadították a mesterséges intelligenciát nagy mértékben az emberiségre.
5: Hát ez vészvillogó, igen, és egyébként ez egy kiváló film, és most így a 35. évfordulójára kicsit fel is újították, úgyhogy érdemes újra megnézni. A Skynet remélhetőleg még azért nincsen annyira közel, de mondjuk, ha itt maradunk a mai nap fő témájánál, a zene napjánál, AI zenét ti tennétek be?
4: Én személy szerint nem. De nem az én választásom. Nem az én választásom sajnos, és van egy olyan elki...
5: Igen? Igen, mondjad.
4: Hát előre akartam rohanni ebben a témában. De...
5: Igen, hogy mi alapján? Tehát akkor vannak olyan helyek, ahonnan kizárod az AI-t, ugyanakkor a napi szinten meg igenis ráhagyatkozol. Tehát ha például elutazol Kínába, akkor elvárod azt, hogy a telefonodon fusson egy olyan AI, ami lefordít például mindent, tehát a nyelvi akadályokat azonnal leküzdi.
3: Igen, de
5: azt például nem várod el, hogy tehát azt nem engeded meg, hogy neked zenét állítson elő.
3: Nem, mert a zene az érzelem. Pont erről szól egyébként ez a zenei világnap, amire mi is próbálunk itt rávilágítani, és egyébként a hallgatói visszajelzések abszolút ezt igazolják, hogy a zene valahogy az érzelmekről szól. Tehát az a legkevésbé, hogy mondjam, ilyen észszerű, logikus, racionális dolgok mentén születik. Tehát annyira benne van a kreativitás, az intelligencia és az érzések, hogy igen, én például ezért nem örülnék AI zenének.
5: Abszolút, a hasonló válaszra számítottam, és vallom én is, hogy az AI nagyon sok, tehát hogy lehetne pontosan leírni, hogy mi is olyan, mint az öncshús, tehát úgy végül is jól laksz vele, meg az is valami étel, de ha lehet választani valami mást, akkor inkább azt tennéd. Tehát az AI-jal előállított ilyen tartalmak, bár rengeteg ilyen van, tehát hogyha megnézzük a neten felelhető teljes információ mennyiséget, akkor ennek rohamos mértékben nő az AI által előállított hányada. Úgyhogy ez egy nagyon ijesztő dolog. Főleg azért, mert most még úgy beszélünk róla, mint valamilyen vegytiszta, lelketlen valami, de például a ChatGPT-nek, az OpenAI az új GPT 6.1-nek a bevezetését elhalasztotta,
4: igen,
5: mert a teszteken elkezdett hazudni maga ez az AI.
4: Igen, tehát igen, már arról van szó, hogy ez nem az úgynevezett halucinálás, hanem egy már a direkt megtévesztés kategóriája, úgyhogy az más, mint a halucinálás, tehát nem téved, meg nem kamuzik, mert ugye...
3: Hanem manipulál. Mert
4: igen, az egy másik sztori.
5: Pontosan.
4: És ez nagyon érdekes, ugye ezért verik a vészharangot nagyon sokan, például Sam Altman, de hogyha az OpenAI-t említetted, de a tőle kilépett egyik vezető, aki megcsinálta ugye az Anthropicot, és most nagy harc van kettő között, Déri Amadeo is problémásnak találja ezt az egészet, a gyorsaságát ezeknek a fejlesztéseknek, túl hamar kerülnek ki ezek az új generatív modellek.
5: Igen, igen, és erre van például egy olyan kezdeményezés, aki pont az Anthropictól Jack Clark beszélt arról, hogy kéne egy olyan, ami egy olyan megoldás, egy olyan intézet, vagy intézmény, vagy olyan ellenőrző hatóság, aki a politikán felül áll, és mindentől független, és az összes AI rendszerre úgy rálát, hogy függetlenül, és tudja, le tudja kapcsolni, tehát, hogy vészleállítani. Ezt nem egy nagy piros gombra kell gondolni, mert ezen már túl vagyunk.
4: Ezt már lekéstük, igen.
5: De van egy ilyen Project Blueprint nevű kezdeményezés is, ami kifejezetten erről szól, hogy ne a pártok telepedjenek rá, mert az sajnos láthattuk, tehát most a vagy nyugat van, de azt is látjuk, hogy a politika egy pillanat alatt lecsapott az AI-ra, és amikor olyan nyilatkozatokat hallunk, hogy erre semmi szükség, hanem egyedül egy magas IQ-jú államfőre van csak szükség ahhoz, hogy az AI-t kordában lehessen tartani, akkor azért csak felvillan vörösen, és hatalmas betűkkel a Skynet felirat, és a vigyázz.
4: Igen, értem.
5: Tehát amikor vannak olyan politikai szereplők, akik azt mondják, hogy az AI-t mint veszélyes dolgot tekinteni, vagy kezelni, és ezt vagy szabályozni kívánó emberek, azok pont ugyanazok, mint akik a klímaválságot hazudják be az emberiségnek, akkor ott azért az ember elgondolkodik, hogy hát lehet, hogy mégsem a politikának kéne befolyásolnia, vagy ellenőrizni azt, hogy az AI merre és hova tarthat. És ahogy ezt látjuk, megint csak az van, hogy két pólusra oszlott a világ, és van Amerika meg Kína, Ázsia, és a ketten egymásnak feszülve igyekeznek minél gyorsabb, minél nagyobb ütembe fejleszteni az AI-t, mert az a berögződés, és ebben biztos, hogy van igazság, hogy aki az AI-t uralja, az a világot is uralja.
4: Figyelj csak, vagy figyeljetek inkább, azt kell mondom, nekem az a szomorú realista megközelítésem van, hogy túl vagyunk azon, hogy akarunk-e AI zenét hallgatni, vagy AI tartalmat fogyasztani, vagy nem. Sokkal komolyabb a helyzet, és amikor azt mondtad, hogy két pólusú lett a világ, akkor én inkább arra gondolok, hogy kialakul egy olyan réteg, akik a gazdagok rétege, mondjuk, akik meg tudják fizetni a valódi dolgokat, meg tudják fizetni a valódi manufakturálisan előállított tartalmat, mert ugye itt az a lényeg, mondjuk egy zenét most már ezek az új modellek is tudnak olyan csinálni, ami az érzelmeidre játszik, amit pontosan tudja, hogy milyen érzelmeket kell kiváltani belőled, és meg is csinálja. Ha nem mondanák el neked, nem fognád föl, nem tudnád, hogy ezt nem ember csinálta. De a másik oldalon viszont nekem szükséges a zenében az alkotói folyamat, az, hogy alakul az a valami ki, hogy ne egy másodperc alatt történjen meg, függetlenül attól, hogy mintákból ezt meg lehet csinálni, hanem az, hogy végigmenjen azon az úton az alkotó. Ez viszont drága. Drága, ahogy az étel előállítása. És a röncsús azért volt szerintem érdekes, mert ahogy van egy réteg, akik hát ételszegénységben élnek, ami azt jelenti ugye, hogy gyors éttermekben esznek, nagyon rossz minőségű előállított élelmiszereket esznek meg, mert azt tudják megfizetni, úgy AI tartalmat fognak fogyasztani, mert azt tudják megfizetni, és ezek rossz minőségű tartalmak. A jót pedig nem tudják majd megfizetni, és nyílik ez az olló.
3: De André, azzal, amit mondasz, gondolatot tovább folytatva, ez nagyon ijesztő abból a szempontból, hogy a szegény tömegek befolyásolhatósága is ki fog ezáltal alakulni. Igen. Tehát ha van egy olyan réteg, amit te vizionálsz, hogy a manufakturális, minőségi, tényleg emberi alkotással megalkotott termékeket, szolgáltatásokat tudják igénybe venni, és lesznek tömegek, akik pedig mesterséges intelligencia által fogyasztott szolgáltatásokat, tartalmakat fognak fogyasztani.
4: Már
3: vagy egyáltalán azt...
4: Ennek a Spotify listák, ennek
3: Az az a legijesztőbb folyamata szerintem, hogy az emberek egyrészt intelligenciában, hát hogy mondjam, csekély képességet fognak mutatni, megnő a befolyásolhatóságuk, és kevésbé lesznek kritikusan gondolkodóak. Szerintem
5: igen,
3: ez egy borzasztó nagy
5: és közben meg nagyon magabiztosak lesznek.
3: Igen.
5: Tehát nagyon magabiztosan fogják azt állítani, amit nekik az AI kiköpött.
3: Igen.
5: És a helyzet az, hogy itt egy komoly probléma például az adatszennyezés is, mert az AI is csak annyira lehet okos, amennyire tiszta adatokból tud dolgozni. és sajnos ez fennáll ennek a veszélye, hogy amikor ez a tömeg kialakul, ami már folyamatban van, akkor csak az a szennyezés kérdése, hogy arra legyenek terelve, amerre az adott azt az AI-t uraló erő szeretné, hogy menjenek. És ez egy nagyon nagy probléma. Szóval, tehát itt valahol az egészséges, tehát az biztos, hogy az AI nem megy sehova. Tehát az itt van velünk, azzal valamit kezdeni kell, és ki lehet azt hozni belőle, és még Obama is így vélekedik, hogy az lehet olyan, hogy új gyógyszereket, az emberiség jobb átételét, a társadalom jobb átételét szolgálja, de ehhez nagyon-nagyon óvatosan és nagyon jól szabályozottan körülírva kell akkor közeledni, és így kell használni az AI-t. És én is azzal arra hajlok, hogy nem szabad mindenhol beengedni, de az is tény, hogy mint egy ilyen augmentumot kezelve, igenis lehet az ember sokkal produktívabb, sokkal hatékonyabb, jobb, ügyesebb, többet elérhet, ha arra figyel, hogy ő maga, az ő produktuma ne legyen helyettesíthető 100%-ban AI-jal, tehát az emberi tényező mindig is maradjon ott. Tehát legyen meg
4: hát
5: az, hogy
4: Dunning-Kruger görbének az elején van a társadalom ebből a szempontból, óriási önbizalommal, kevés tudással. Ez ugye azt mutatja, hogy mit gondolunk, hogy mi hol vagyunk. Viszont, ahogy említetted, Kínában voltál egy hétig most, és ott például azért nem volt utolsó az, hogy ilyen augmentumként használod te is, meg akikkel beszéltél a különböző mesterséges intelligencia modulokat.
5: Régebben azért még volt ez a kézzel lábbal értessük meg egymást, mert se angolul, se hogy máshogy nem tudtunk társalogni, és ez rengeteget változott, tehát oké, vicces félrefordításokat még mindig lehet olvasni egészen hivatalos helyeken is, utcán, meg reptéren, bárhol, de az, amikor már a tolmács részt, azt, ami a mobiljukon fut az embereknek, azt tényleg úgy használják napi szinten, hogy egy pillanatban nem okoz az problémát, hogy egy olyan valakivel állnak szemben, akivel egy-két szónál többet nem tudnának beszélni, és így meg komplex feladatokat is el tudnak intézni. Ez mindenképpen az AI-nak az előnye, tehát hogy ez nála egy olyan pont, ami elvitathatatlan, és tényleg van helye az AI-nak a társadalomban, a mai társadalomban abban, hogy előre tudjunk lépni, de az nagyon-nagyon látszik, hogy még a nagyon nagy cégek sem tudják, hogy pontosan mit is kéne kezdeni ezzel az egésszel, tehát fejlesztik, de ott van például az Apple, aki nem csak hogy lemaradt, hanem nagyjából kimaradt az egész AI-ból, nagyon igyekszik, most próbálja behozni a lemaradást azzal, hogy a Google-nek a Gemini rendszerét arra ülteti rá az ő saját Apple Intelligence megoldását. Hát az a legújabb fejlesztése, hogy mostantól például az Apple Watch-ok, az újak, azok lehallgatják az összes beszélgetésedet, de ez a te saját gomnyomásodra történik, és utána, amikor valakivel beszéltél, akkor egy átiratot, nem is egy teljes átiratot, hanem egy ilyen összefoglalót adnak neked arról, hogy pontosan miről is szólt az a beszélgetés. Tehát amikor akár egy baráti beszélgetés, de akár egy céges megbeszélésre beültél, és akkor utána látod az órádon, hogy pontosan mikről is volt szó, vagy a telefonodon.
4: Na, nagyon jó.
5: Mert az a probléma, hogy egy ilyen beszélgetéshez legalább két ember kell.
4: Hát,
5: tehát
4: igen.
5: Te ezt tudod, hogy te kapsz egy ilyen átiratot. Eleve ott az a komoly probléma, amiről az előbb már beszéltünk, hogy ellustulnak az emberek, és elfelejtenek gondolkodni, és azt fogja mondani, hogy most minek figyeljek oda erre a beszélgetésre, tök mindegy, hogy mit mond nekem a másik, meg majd elolvasom a telefonomon, hogy pontosan mi volt, az majd nekem összegzi úgy is.
4: Hát, hogyha nem az biztos, lesz, hogy az AI minden... az felülbírálja, nem is biztos, hogyha jó, hogyha erre emlékszik a Marci, hogy
5: igen, ez lehet, beszélgetés. Hogy a
4: kihagyjuk, ezt is kihagyjuk,
3: igen.
4: Egy kicsit így cenzúrázzuk ezt, és akkor az marad csak meg, ami nekünk jó. Tehát ezek a veszélyek benne vannak, igen.
3: Tudjátok, nekem az a legérdekesebb mindig abban, amikor elkezdünk egy kicsit mélyebben beszélni az AI-ról, hogy mennyi erkölcsi, morális, társadalmi társadalmi agykutatással, nem tudom, pszichológiával kapcsolatos kérdés merül fel, aminek abszolút nem vagyunk a birtokában, hogy hogyan kellene ezeket jól szabályozni, és itt most nem elég, hogyha egy ország, egy nemzet saját magára vonatkoztatóan ebben csinál valamilyen KPI rendszert, vagy törvényt, vagy nem tudom, hanem globálisan kellene valamilyen alapmegállapodásra jutnunk a tekintetben, hogy hogyan nyúlunk ehhez az eszközhöz, amit mi hoztunk létre, igen, és kiszabadult a szellem a palackból, de talán még van esélyünk arra, hogy valamilyen formában keretet szabjunk saját magunk számára, hogy mi az a morális, alapvető, értelmezett, alapértelmezett mindannyiunk számára, ahogyan az AI-jal bánunk, és amire használjuk.
5: Ezt az ENSZ-ben fel is vetették, hogy erre szükség lenne. Két ország vezetője nem írta ezt alá, illetve nem csatlakozott, sőt hangosan bírálta. Az egyik Amerika, másik Kína.
3: Na, hát ez mindent megmagyaráz szerintem.
5: Úgyhogy, szóval a lényeg az, hogy az AI-jal, vagy ott tartunk most, ennyit lehet lényeg, az nehéz, hogy mi a lényeg. Uh-huh. Instant komplexusos politikusokra bízni ennek a szabályozását, azt nem ajánlatos. Már csak azért sem, például egy példát mondok itt gyorsan, Amerikában elindították ezt az állami AI-t, ami abban segít, hogy te, hát mint nálunk nagyjából az ügyfélkapu, segít abban, hogy mit, hogy intézzél el ügyeket. Ezt megkérdezték, hogy 2020-ban mi volt az amerikai választásokon, és ő adatok alá támasztva azt mondta, hogy Trump elvesztette a választást. Két nap múlva ismét megkérdezték, és akkor már azt mondta, hogy politikai kérdésekre nem válaszol. Tehát ennyit arról, hogy nem kell befolyásolni az AI-t, hanem jó úgy, ahogy van.
4: De Pelikán elvtárs, nem mondták neki, hogy de Pelikán elvtárs, nem ez beszélt.
5: Mindenesetre én annyit tudok mondani, hogy az AI észszerűen lehet használni, kell is használni, mert az ember ettől akár hatékonyabb is lehet, több mindent elérhet. Gondolok itt például akár egy gyors fordításra, egy tolmácsra, stb. Egyébre, de azért nem árt nagyon arra figyelni, hogy megmaradjon az emberi tényező ebben, és néha esetleg megpróbálni, hogy nem csak az AI áttekintést nézed meg, amikor rá keresel, vagyis hogy nem keresel, hanem kérdezel valamit a valamelyik internetes keresőtől, és megnézni azt, hogy mi ott a válasz, egy kis kutatást, egy kis utána nézést, utánaolvasást tenni, megnézni azt, hogy nem AI zenét hallgatok, nem AI filmet nézek, a fotózásnál odafigyelek arra, hogy állítom be akár a mobilomat, rajzolok, esetleg írok egy olyan szöveget, amit előtte nem kérek meg az AI-tól, hogy csócsáljon előre. Úgyhogy érdemes kondiban tartani az agyat.
4: Biztos vagyok benne.
5: Nagyon-nagyon remélem, hogy szükség lesz még rá.
4: Mi is reméljük, bár nem mindenki ilyen optimista hallgatók közül van, aki azt, hogy hagyjuk már abba annak a küzdését, hogy van még esély a vég elkerülésére. Élvezzük ki ezt a pár évet, ami maradt, és a Skynetre gondolva, a 35 éves Terminátor 2-ről. Marci, hol lehet olvasni a cikkedet?
5: A pcvplus.hu-n.
4: Szuper. AI or not AI, mi lesz a címe? Ez már nem kérdés?
5: Ez már nem kérdés.
4: Jó. Oké. Erdős Márton, a PC World, a pcvplus.hu főszerkesztője. Köszönjük szépen.
3: Köszi szépen.
5: Én is köszönöm. Sziasztok.
3: Szép napot.
0: Egy szónak is. Száz a vége.
1: Millás reggeli.
6: Mára ennyi volt a Millás reggeli Best of. Reméljük, jól szórakoztatok. Találkozunk hétfőn fél hétkor.
1: Majd hétfőn a doktor urakat a Millás reggeliben a szokásos időben reggel 6-tól. Most a hétvégi Millás reggeli Best of hangzott el. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
7: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
7: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
8: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
9: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar.
10: A man is a super.
1: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
11: This is a substance of the way of the samurai.
1: Zavarnak a szürke hétköznapok? Uh-huh,
9: nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
9: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
9: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
0: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
10: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
11: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanár. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Fokozott ellenőrzés kezdődik az utakon, még tart a légimentők véradó akciója, továbbra sem enyhül az asszály. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Újabb razzia indul az utakon. A rendőrség jövő héten a vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi egy európai akció keretében. Emellett minden olyan tevékenységet is figyelnek majd, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. A fokozott ellenőrzés célja a balesetek számának csökkentése. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert hazai és uniós forrásból. Mások mellett korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése zajlik, csak nem 5,4 milliárd forintból. A fejlesztések a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelő helyeit, valamint a Ferihegyi, a Debreceni és a Sármelléki repülőteret érintik. A megvalósításra 2 év áll rendelkezésre. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
13: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a szám most sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk, 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a félt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
12: Továbbra sem enyhül az asszály, közölte a Hungaromet. A száraz idő nehezíti az őszi mezőgazdasági munkákat. A kukorica és a napraforgó döntő része már a magtárakban van. A repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talaj előkészítéséhez viszont csak néhol a Dunántúlon és északkeleten elég nedves a talaj felső rétege. A száraz idő egyelőre kitart, a hűvös éjszakákat enyhe nappalok követik. Változásra a jövő hét második felében van esély. Folytatódik a kellemes őszi idő, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet kevés fátyol felhő az égen, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, 22-27 fok közé melegszik a levegő. Holnap is derült, napos, száraz idő várható, mérsékelt szélben 23-26 fok körüli csúcsokkal, a reggel azonban friss lesz, mínusz 1 és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok. Hétfőn a napsütést már többször zavarják megnövekvő felhők, és a szél is több helyen lesz élénk.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
14: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
15: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha a érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
16: Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, 2026, 9. 28-a van, közben lestem, és már nem látom rendesen a kis számokat a kijelzőn. Egyébként feltétlenül tudhattam volna, hogy szeptember 28-a van. Na, de a lényeg az, hogy itt vagyunk élőben a stúdióban, itt ül velem szemben mai vendégem Üki Tamás, aki fizikus, egyébként az Erdőszeretet Szövetség egyik alapító, és hát föl lehet készülni arra, hogy itt mindenféle zöld témában fogunk egy követ fújni, mert azért úgy látszik, hogy megint egy olyan ember, furcsa, megint egy olyan ember lett a vendégem, akivel nagyon hasonló szellemiséget képviselünk. Szia, üdvözöllek itt a stúdióban.
17: Szervusz már, köszönöm, hogy itt lehetek, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is.
16: Hát mindenféle apropója lehetne annak, hogy itt vagy, hiszen az erdők szeretetét próbálod eljutatni az emberekhez, nagyon fontos természettel kapcsolatos álláspontjaid vannak, de talán a legközelebbi kapaszkodó vagy kapcsolódó az, hogy most lesz október 3-án a világ eleje ünnep, és ott te is az egyik előadó leszel. Ugye tavaly volt, azt hiszem, hogy mondom, az első világ eleje ünnep, és akkor most második alkalomban. Volt szerencsém tavaly ott lenni, idén sajnos nem fogok tudni elmenni, de hogy egy nagyon-nagyon jó hangulatú eseményről van szó, ahol ugye az a felütés mindig, hogy egy olyan világból jelentkezünk, ami 50 évvel később, tehát 2076, és onnan próbálunk üzenni 2076-ból egy zöldebb, szebb jövőből visszafelé nekünk, ami hát én hozzám nagyon-nagyon közel áll, ugye ennek a műsornak az a szlogenje, hogy már túl késő van az, hogy ne legyünk optimisták, és ugye ezt próbálom meg én is mindig a vendégek kiválasztásával elérni, hogy hát ha nem tudunk elképzelni egy olyan jövőt, ami élhető, akkor nagyon nehéz lesz ezt felépíteni. De rengeteg kérdésem van feléd, de mielőtt belevágnánk akkor, hogy egyáltalán fizikusként te hogyan kerültél a biológiához, hiszen talán egy kicsit másfajta terület, miért, hogyan alapítottad ugye az Erdő Szeretet Szövetséget, aztán van egy olyan honlapod, hogy erdőlét.hu, ami az erdőjárás és az erdővel való kapcsolódásról szól. Ezekről szeretnék majd vele beszélgetni. Fölkérném a kedves publikumot, hogy a 0636980980-án nyugodtan szóljanak hozzá, ők is kérdezhettek, hogyha szeretnétek, és mi addig is egy zenét elindítunk, és aztán jövünk vissza akkor ezekkel a témákkal.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Folytatódik a kávézó a világ végén, még mindig Büki Tamás fizikussal beszélgetek, aki egyébként az Erdőszeretet Szövetség alapítója, és ugye most itt, amíg a zene alatt beszélgettünk, ugye merült föl az a nagyon fontos téma, és akkor miért ne kezdhetnénk ezzel, hogy éppen ma jelentettet meg, vagy adtatok közre egy nyílt levelet.
2: Így van, így van. Tehát egy közös zöld civil állásfoglalás született meg a WWF, a Greenpeace, Erdőszeretet Szövetség, a MME, MTVS, Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége, tehát az összes nagy civil, zöld szervezet egységesen letette a voksát amellett, hogy ezt a moratóriumot mindaddig fent kellene tartani, ugye a vágási moratóriumról van szó, tulajdonképpen arról, hogy a védett és a Natura 2000 területeket, ami szintén azt jelenti, hogy védett, csak ugye egy Európa igen, szintű védelem van rajtuk. Ezeken a területeken egyszerűen ne legyen tarvágás és végvágás. Ez azt jelenti, ugye, hogy 3 hektárt így fognak, és így a földet tesznek egyelővé. Ez eddig mindennapos volt, hogy azt mondjam, Magyarországon.
1: És még egyébként, és akkor csak a végvágás vagy tarvágás ellen szólható föl, de mondjuk például még a szállaló fakitermelés, az rendben van szerintetek?
2: Én azt gondolom, hogy a védett területeken, tehát ami nemzeti park, az legyen nemzeti park.
1: Én is ezt mondtam.
2: Ahogy mindenhol egyébként a világon nemzeti park, ott más a funkció, tehát hogy ugye ezek az erdők a víz körforgást segítik fenntartani, a biodiverzitást, ugye nem díszlet, hanem hogyha ez a biodiverzitás lejjebb csökken és szétszilálódik, akkor ez visszahat a mi életünkre, mert ugye összefonódva vagyunk ezzel az élő természettel. Egyáltalán a rekreációs értéke az erdőnek, csináltam egy ilyen számítást, ahol az derült ki, hogy kb. 300-szor többet ér egy erdő az egészség, a vízháztartás szempontjából, a hűtő hatása szempontjából, mint az a faanyag, amit onnan kitermelünk. Tehát tulajdonképpen pusztán gazdasági szinten egy ostobaság kivárni azokat a szép, őshonos, öreg erdőinket, ami már védelem alá helyeztünk, és erről szól ez a tulajdonképpen megújítási kérdés.

0: megóvni őket. Én nekem is ez nagyon furcsa, hogy a védett az erdő, akkor miért lehet benne kereskedelmi célú faki természet? Akkor mitől védett? Tehát, hogy akkor kitől védtük, ha nem
1: így
0: védett?
1: Van, pontosan ez a...
0: Igen. És ez is mennyire valahol láttam ezt a gondolatot, hogy a kapitalizmus egyik legnagyobb hibája, hogy az erdőnek csak kivágott formában tud értéket, mármint hogy igen, árbili értéket adni, miközben igen, egy élő erdő az sokkal-sokkal nagyobb szolgáltatást nyújt. Én ezért voltam, megmondom őszintén, kicsit csalódott és nagyon meglepett, amikor ugye a legnagyobb hőség és asszály közepette, tehát az időzítés sem volt túlságosan szerencsés, és Gajdos László miniszter úr, aki előtte ugye nagy örömömre azt kommunikálta, hogy igen, médeni kell az erdőket, majd ugye bejelentették ezt, hogy akkor a tűzifa rendelet ezerrel robog tovább, és kétszer annyi fát fognak kivágni, meg ráadásul csökkentik 5%-ra az áfáját a tűzifának. Hát ezzel azért vannak problémáim. Értem, hogy igen, hogy sok olyan mély szegénységben élő ember van, aki fával tüzel, de hát nem tudom.
1: Ugye nem ez a probléma, mert attól, hogy védjük az erdőket, attól bőven lesz tűzifa. Mert ugye ez gyakorlatilag a egyharmadát jelenti, tulajdonképpen felét egyharmadát jelenti a magyar erdőknek, hogyha a Natura 2000-et is belevesszük. És a többi erdőből, ami nem védett, ugyanúgy lehet kíméletes módszerekkel fát kitermelni, és ez bőven elég a lakossági tűzifa készletek fenntartásához és a lakossági igények kielégítésére. Amihez nem elég az, hogy vonatszám vigyük kifele az országból a fát. Ugye Szobón megállnak ezek a hosszú szerelmények és viszik Szlovákiába, hogy ott papírrá darálják őket. És arra se elég, hogy sok millió köbméter és tonna fát égetnek el az erőműveinkben, a biomassa erőműveinkben, ami a magyar energia ellátásnak mindössze 3%-át adja. Brutálisan rossz hatásfokkal.
0: Még támogatást is adunk,
1: annyira
0: rossz
1: a 16 milliárd forint támogatást kapnak ezek az erőművek, hogy tulajdonképpen elégessék a gyermekeink és unokáink jövőjét. Tehát, hogy ezt a helyzetet szeretnénk, hogyha a kormányzat rendezné, és ezért állt ki tulajdonképpen összefogva, ugye ez egy történelmi pillanat, ilyet én még nem éltem, megmondom őszintén, de hogy most az összes nagy zöld civil szervezet együtt küldött egy üzenetet a Magyar Péternek, illetve hát Gajos miniszter úrnak, hogy ebben a területen lépjen valamit, mert így ez tarthatatlan.
0: Igen, mert sok mindenki azt gondolta talán, hogy akkor most ugye egy új időszak van, lett végre környezetvédelmi minisztérium, vagy élő környezetért minisztérium, és hogy akkor majd mindenki akkor összeborul, de hát azért ez nem erről szól, pontosan ezt beszélgettem, ma volt lehetőségem a WWF új igazgatójával is beszélgettem, Mártával, és hát ővele is ezt beszéltük, hogy igen, tehát attól még, hogy van egy szakmai egyetértés, és az nem azt jelenti, hogy nincsenek olyan ügyek, amikben esetlegesen nem teljes az egyetértés, és ezt továbbra is ezt a fontos szerepet kell, hogy betöltsék a civil szervezetek, és ez erre tényleg látjuk, hogy szükség is van, és sajnos valószínűleg a jövőben még sok más ügyből kifolyólag is szükség lesz rá. Egy kicsit előre szaladtunk, de akkor hadd kérdezzelek meg, hogy mint fizikus, hogyan találtál rá erre a témára. Nyilván ez nem is kéne, hogy kérdés legyen, de mégis talán az emberek fejében a fizikusok olyan materialista emberként élnek, aki jó, aki a gépekkel, a számításokkal foglalkozik, és nem érdekli őket valami zöld szeszély. Ez nyilván egy előítélet, de hogy így mégis, hogy te hogy nálad ez hogy alakult, hogy nem így van?
1: Nálam ez kicsit furcsán alakult, mert hogy nekem volt egy nagyon mély depresszív élményem 16 éves koromban, ilyen öngyilkosság határáig vitt el, és utána egyszerűen csak kiemeltek, és kaptam egy ilyen hatalmas egységélményt, és elkezdtem kutatni, hogy vajon ez mi az, ami velem történt, és én azért lettem fizikus, hogy ennek utána járjak.
0: Mesélj már egy kicsit, hogy mit ért ez egységélmény alatt?
1: Egy ilyen kitágulás, hogy mintha az egész földet így az ölemben tartanám, egy hihetetlen áramló, olyan élmény, amitől olyan intenzív szeretett élmény, hogy menekültem belőle, viszont kaptam akkor egy úgymond egy küldetés, hogy megértsem, hogy mi a fene volt ez. És akkor én elkezdtem keresni, és mivel nem volt senki, akivel

0: aki ez odafordultam volna, hogy ez mi az, ami velem történt, két könyvet vettem ki a könyvtárból, a Buddha beszédeit, meg egy kvantumfizika könyvet, ez 16 éves volt, úgyhogy kinyitottam a Buddha beszédeit, emlékszem, ott hazamentem, és nem értettem belőle egy szót sem. Minden mondatot értettem, de úgy unblock semmit. És akkor utána kinyitottam a kvantummechanika könyvet, és rájöttem, hogy már az első bekezdésre értem, de legalább tudtam, hogy miért, mert nem tudom eléggé a matekot, és ugye ehhez már valamiféle fogózót adtak nekünk az iskolában, úgyhogy elkezdtem matekot tanulni magam, és akkor így lettem én végül fizikus. És akkor később, jó 30 évre rá, mint hogy én ezt eldöntöttem, és ez megtörtént velem, és fizikus voltam, és doktoráltam kvantumfizikából, és utána az erdőt járva éltem újra át ezt az egység élményt az erdővel való kapcsolódásban. Úgyhogy számomra az erdő az egy csodálatos, intelligens, hatalmas lény, aminek a belsejébe beléphetek, ő tud róla, én tudok róla, és ezzel a kapcsolódás, ez kölcsönösen gyógyító. Úgyhogy én már túrákat vezettem, egyébként így a Börzsönyben szoktam ilyen csendes túrákat, meditációs csendes túrákat vezetni, és egyre többször láttam ugye ezeket a levágott erdő részleteket, és mindig azt mondtam, hogy ez nem az én dolgom. Én viszem ezeket a csendes kapcsolódós túrákat, ez gyógyít kölcsönösen, mi gyógyítjuk az erdőt, az erdő gyógyít minket, egy fantasztikus stresszoldó hatása van, feltöltődik tényleg az ember egy ilyen, mondjuk egy félnapos vagy napos ilyen erdőlét után. És azt mondtam, hogy nem, ez nem az én feladatom, hogy az erdőknek a kivágásával vagy föllépéssel foglalkozok. És volt egy pont, amikor az Ipoly erdő fogta, és ott Börzsönyben tavasszal a madarak költési időszakának közepén letarolt egy erdőrészt, és azt mondtam, hogy ez volt most az utolsó csepp a pohárban, és így indultam, elkezdtem magam köré olyan embereket szerezni, mert nem értettem az erdőhöz úgy, mint egy erdész vagy erdőökológus, úgyhogy megkerestem Gálhidi Lacit, megkerestem Nagy Rékát, és jöttek a szakemberek, és így született utána később meg az Erdőszeretett Szövetség. Tehát ez egy másik irány, amikor az a fajta, hogy mondjam, belelépni valami politikai irányba, olyan értelemben politikus, ettől én mindig így húzóckodtam, politikával én nem szeretnék foglalkozni semmiképp.
1: És nem párt politikát értünk, hanem pontosan a közügyekkel
0: ez. És akkor ott voltam a Takács Sántó Andrásnál, ugye ő az, aki ezt világéleje ünnepet kezdeményezte és szervezi, akkor azt mondta nekem, hogy tudod-e, Tamás, hogy a régi görögöknél voltak a politikusok, azok, akik azt mondták, hogy nem mindegy, hogy mi történik az én környezetemben, és voltak, akik ennek mindegy volt, és őket hívták idiótának. Úgyhogy ez engem akkor nagyon melbevágott, és utána elhatároztam, hogy én pártpolitikával nem szeretnék foglalkozni, de az nekem nagyon nem mindegy, hogy mi van a világomban, mi lesz a gyerekeimmel.
1: Hát igen. Igen, ugye ez a baj, hogy ezt tudták bizonyos politikai irányzatok meglovagolni, hogy azt mondták, hogy hát a zöldek itt politizálni akarok, és csak tulajdonképpen ez egy ilyen, egy mondva csinált valami, hogy valaki bele kontárkodhasson a politikába, miközben hát ezer szálon bizonyíthatóan nem az, de közben meg hát igen, hiszen hát valóban a politika csak nem pártpolitika, hanem hát a jövőnk függettől, én számomra ezért teljesen felfoghatatlan, hogy valaki hogy tud eltekinteni, hát mert hogy az ő jövőjéről is szó van, hát sőt, nem is a jövőjéről, hát látjuk, hogy a jelenéről van szó, hiszen az idei nyáron megtapasztaltuk, hogy ez nem valami távoli dolog, ami majd lehet, hogy valamikor majd a gyerekeinket fogja érinteni, hanem ez itt van, ez itt és most. Ez az egyetlen egy jó hozadéka szerintem egyébként ennek a nagyon nehéz időszaknak, hogy remélhetőleg egy kicsit több ember ébreszt rá arra,
0: hogy igen.
1: Nincs, ez nem lehet tovább, nem lehet tovább odázni. Ez egy nagyon érdekes dolog, még egy kicsit hadd kanyarodjak vissza erre az egész erdővel való kapcsolódásra, meg arra is, amit mondasz, hogy kölcsönös gyógyítás. Ezt azért hallom örömmel, mert hogy így beszéltük is itt a zene alatt, hogy szerintem egy nagyon-nagyon káros hozzáállás az, ami ma él, hogy az ember az csak egy kártékony valami, és jobb is lesz a bolygónak, ha mi már nem vagyunk itt. Bízom benne, hogy te se osztod ezt a nézetet.
0: Én meg vagyok róla győződve, hogy az embernek és az emberiségnek van egy küldetése, egy hosszú távú küldetése, és ez az, hogy az kicsit lehet, hogy így távolinak tűnik, de hogy az univerzum összes értelmes lényének egy ilyen segítője, támogatója, oltalmazója legyen. és itt ezen a pici Noé bárkáján, ami száguld a kozmoszban írtatlan sebességgel, és ide vagyunk zárva ezzel a pici földgolyóra, most kell megtanulnunk, hogy hogyan bánjunk szépen egymással, és szépen avval a sok milliárd élőlénnyel, akik egyébként velünk utaznak, és tehát, hogy mi magunkat ki kell, hogy neveljük, fel kell, hogy neveljük arra a szerepre, ami az emberiségnek egy fontos küldetése és szerepe, úgyhogy egyáltalán nem tartom az embert kártékony lénynek, egy fejlődésben lévő lénynek tartom, aki viszonylag az elején tart a folyamatoknak.
1: Na, innen folytatjuk egy kis reklám után.
2: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Hát ezt te jobban csinálod.
4: Gyere.
3: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
4: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
3: Még egyszer.
4: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
3: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
4: Viszont alig van időnk beszélgetni.
3: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
4: És végre jót dumálunk egymással.
3: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
4: Tévéről.
3: Színházról.
4: Művészetről.
3: Kulturáltan.
4: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
4: Jó, kitaláltuk, nem?
3: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon. Elindult a természet hű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Arany Háromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. osztrigasommelier.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Hi people, this is Elon speaking, and my favorite program on Radio Cafe is Cafe at the End of the World.
2: Folytatódik tehát Elon Musk kedvenc rádióműsora, Rádió Cafén, a kávészó a világ végén. Velem szemben Bőki Tamás ül, aki fizikus, sőt kvantumfizikus, tehát mint kiderült kvantumfizikát tanult, de az erdők szeretetéről tanít minket most, és meg lehet majd az ő előadását is hallgatni az október 3-án második alkalommal megrendezésre kerülő világ eleje ünnepen, amit tényleg jó szívvel tudok mindenkinek ajánlani. Nem tudom, a helyszín az most hol lesz?
3: Az Eltén lesz.
2: Tényleg szuper, szuper jó előadások, és tényleg az optimizmus és a cselekvő remény.
3: Így van, az különbség a kettő egyébként. A remény az nem optimizmus. Igen. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon fontos különbség.
2: Na ezt fejtsük ki egy kicsit, igen, hogy mi a különbség, illetve te hogy tudod ezt a reményt megőrizni, amikor mondjuk egy ilyen év után, amikor az ember kiment az erdőbe, és azt érezte, hogy szerencsétlen erdő is szenved, recseg, ropog.
3: Mondhatok ilyen hajmeresztő dolgokat, egy icipici fizikát.
2: Mindent lehet.
3: Szóval mindenki számára ismert az előrefelé menő idő, amikor van egy ok, és annak van egy következménye. Ugye az, hogy milyen állapotban van az erdő, és hogy hogyan borult fel a klíma, ennek ugye egy csomó oka van, ami az emberi tevékenységhez kapcsolódik. Az optimizmus az, hogy a jó szkenáriókra fókuszálok, és azt vizualizálom, hogy, és azt érzem át, hogy inkább menjünk egy olyan fenntartható, sőt nem is fenntartható, nem akarunk semmit fenntartani, tudjuk, hogy át kell, hogy alakuljon, de olyan irányban alakul át ez az egész történet, hogy azért meg tudjuk találni az egyensúlyt a természettel, ember, természet valamiféle egyensúlyban tud élni. Ez egy optimista hozzáállás, és nagyon fontos, és nagyon kell. Viszont a fizika a kvantum szinten, amikor az ember részecske fizikai folyamatokat számol, akkor dolgozik egy másfajta időirányjal is, és ez a visszafele áramló idő. És hogy ha ez nem lenne, és nem venné az ember figyelembe, akkor hibás eredményeket kapna. Az, hogy működik mondjuk valakinél az okostelefon, ugye ezt rengeteg kvantummechanikai számításokat végeztek, mikor a csippeit tervezték. Tehát, hogy mindaz az elektronika és az a világ körbe vesz minket, és tud működni, az nagy részt az elmúlt 100-120 évnek a kvantumfizikál alapuló tudományos ismeretein alapul. Tehát, hogy a fizika, a kvantumfizika erről tud, erről a visszafele áramló időről. És az ember is ezt átéri.
2: Ki nekem, hogy áramlik visszafelé az idő?
3: Amikor az ok a jövőben van, és az okozat van a jelenben. Mondok egy példát, a fiam most elment Szegedre biológiát tanulni, mert ő valamiért csak Szegedre akar menni, sose jártunk Szegeden, ő biológiát akar tanulni, és nem lehetett semmivel lebeszélni, nem is akartuk, hagy menjen. Tehát az a minőség, és nagyon sokan biztos átélték ezt, hogy valamit csinálok, és nem tudom megmondani, hogy miért csinálok, csak megyek előre, lelkesen, kinyitott mellkassal, ez az én utam. És ha megkérdezik, hogy miért ez a te utad, akkor nem fogok tudni rá válaszolni. Csak amikor már odaértem, és hátranézek, akkor megértem, hogy miért kellett erre fele jönnöm. Tehát ez a visszafelé áramló idő mindenkinek az életében ott van. A szociológia is dolgozik vele, Köves Alexandra beszélt nekem a backcasting módszeréről, amikor úgy terveznek meg például folyamatokat, hogy egy csoport elképzeli, hogy milyen lesz mondjuk a jövő, és mikor ezt megálmodta, ezt a jövőképet, van egy képe róla, akkor utána visszafelé az időben szépen lebontják, hogy milyen szakpolitikai lépéseket kell tenni ahhoz, hogy elérkezzünk a jövőbe. És ez bizonyítottan sokkal hatásosabb, mint hogyha előre gondolkodunk az időben. Tehát, hogy a szociológiai használja mindennapi életben, ott van, a kvantumfizikában is ott van, és ez a remény, amikor amikor nem azért vagyok optimista, mert okom van rá, hanem azért, mert egy belső érzetem van arról, hogy ez az egész dolog rendben lesz.
2: Na, nagyon, nagyon jó, hogy ezt mondod, de néha már konkrétan hülyének, kicsit hülyének érzem magam amiatt, hogy optimista vagyok, mert hogy hát milyen alapon vagyok optimista, amikor minden jel arra mutat, hogy hát ez itt minden megy a levesbe, és közben meg mégis ugyanezt az érzet, hogy de valahogy, és nem feltétlenül tudja ezt pont ezért az ember megmagyarázni, hanem csak egy érzet, miközben azt is gondolom, hogy igenis nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen jövőt vizionálunk magunknak. Én azért szoktam minden egyes vendégemet mindig megkérdezni a végén, hogy milyen jövőt vizionálna, milyen jövőt látna szívesen Magyarországon meg a világon 20-30-50 év múlva, és ezért tetszik nagyon, hogy a világ eleje ünnepnek is ez a tematikája, mert hogy ez az egyik nagy problémája a jelenlegi társadalmunknak, hogy nem is tudunk elképzelni egy szép jövőt. Nézd meg a skifiknek a 99%-a, és mindig sötét.
3: Mindig sötét, mindig valami olyan képpel nyit, ami egy apokaliptikus kép, és ameddig ezek a képek vannak előttünk, és ettől nem sikerül elhatárolódnunk, addig nem tudjuk ébreszteni ezt a dolgot. Tehát ezt már Buddha is arra jött rá egyébként annak idején, hogy nem tudja az úgynevezett démonjait leküzdeni, ha a démonokra figyel, mert amire figyel, annak ad energiát, és az fog megvalósulni, az fog kivirágozni az életében. Tehát amit mondasz, az óriási jelentőségű, tehát hogy tényleg olyan belső képeket kell magamnak adni, ami egy optimista hozzáállás. De közben pedig működik egy másik dolog is, hogy ha megkérdeznek, hogy de miért gondolom, hogy oda el fogunk jutni, meg hogy fogunk, ha ez és ez van, és néz körül, és ez van, és ha körbenézel a világban, itt, ott, amott háború, és amúgy mi az, ami azt mondaná neked, hogy ezek a nagyvállalatok, akik milliárdokat zsebelnek egyik pillanatról a másikra, erről a milliárdokról lemondanának csak azért, hogy ez az erdő megmaradjon, az az erdő megmaradjon, az az óceán tiszta maradjon. És közben, hogyha tényleg az van, hogy az okokozati viszonyt nézi az ember, akkor azt mondhatja, hogy igaza van a tudománynak, mert a tudomány, a klasszikus tudomány csak ebben az okokozati irányjal számol. De van egy másik irány, amit az ember például nagyon jól tud működtetni. És ez, hogy akkor is pozitívan állok a dolgokhoz, hogyha én nem látom az okokat, mert reményteljes vagyok, úgyhogy a Takács Sándor Andrásnak ez a kezdeményezése, ez pont erről szól a világ eleje ünnep, hogy tudjuk, hogy ez, ami előttünk áll, egy változás, de ez egy világ eleje. És lássuk meg, közösen álmodjuk meg, hogy mifelé tartunk, mi az a pozitív jövőkép, és ez az, ami behúz minket abba a jövőképbe. Igen. Ez egy teremtő folyamat.
2: Igen.
3: És egy csodálatos lehetőség, hogy itt élhetünk ebben a korban.
2: Igen, ez a másik, hogy ez egy lehetőség, hogy most egy olyan korban vagyunk, ahol óriási dolgokat hozhatunk létre, egy pillangó száncsapásával is olyan dolgokat hozhatunk létre, amik akár több száz évre is befolyásolhatják a jövőt. Tehát, hogy nyilván, amikor az ember kinyitja a híreket, akkor azért sokszor összecsinálja magát, de közben meg az van, hogy ez egy ilyen interregnum, egy átmeneti időszak, amiben itt most minden fortyog és alakul körülöttünk, de ez azt is jelenti, hogy lehetőségünk van a változtatás. Ez egy krízis, az mindig lehetőség is, és ezt András is mondja, hogy igen, hogy ez egy lehetőség arra, hogy valami újat kreáljunk, hiszen ahhoz, hogy valami új megszülessen, a réginek azért valami tönkre kell mennie, tehát nem fog, nagyon ritkán történik az meg, hogy valami csak így átmeneti. Nyilván mindig kell valami, amiért azt mondjuk, hogy ez már nem működik, kell valami újat építenünk. Úgyhogy igen, ezek nagyon fontos gondolatok, és mégis sajnos viszonylag elég ritkán találkozni velük. Mit gondolsz egyébként, hogy miért van ez, hogy az emberek ennyire inkább a negatív, fogékonyabbak a negatív gondolatokra, mint a pozitívakra? Vagy legalábbis a legtöbbé az embereknek ma?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy erre vagyunk kondicionálva. Tehát, hogy nagyon sokan nem is ismerik, milyen az átélni, hogy reményteljes tudok lenni. Állandóan azt mutatták nekünk, hogy a döntéseinknek okának kell lennie, hogy nézz körül, mérlegeld a körülményeidet, és ez alapján hozd meg a döntéseidet. Ugye az egész iskola rendszerünk ezt a fajta működést támogatja, másrésztről pedig amikor negatív képeket vetítenek, ugye az okoz egy ilyen stressz állapotot, ez egy felfokozott állapot, akkor megélem, hogy aktív tudok lenni, hiszen ez egy ősi reflexet indít be, és ebben ami stressz egyébként nem lenne gond, mert tényleg egy ősi reflex, de utána nem tudok mit csinálni, nem tudok rohanni, nem tudok ütni, hanem bele vagyok kényszerítve az atomba, bele vagyok kényszerítve a lakásomba, nem tudok mozogni, és ugye ez látszólag fölpörgeti az ember, de utána egy idő után szépen ez kiégeti. Úgyhogy egyébként az erdőnek, vagy az erdővel való kapcsolatnak ez is egy óriási lehetőség az ember számára, hogy az erdővel kapcsolódik, mert egy a lehető legerőteljesebb stresszoldó lehetőségünk ebben a kapcsolatban rejlik.
2: Említetted, hogy úgy érezted az erdővel való kapcsolatot, úgy érzed az erdővel való kapcsolódásod során, hogy egy a náladnál nagyobb intelligenciával kapcsolódsz. Hogy élted meg, illetve ezt, mint fizikus, ezt hogy magyarázod?
3: Kezdem a megéléssel. Én nagyon-nagyon fontosnak gondolom a megéléseket. Az egyik, amikor hozzáérek egy fához, és megszólítom, ugyanúgy tekint, ha az ember, mondjuk képzeld el, hogy mész a villamoson, és nem tekintenéd személynek azt a másikat, akihez hozzá akarsz, vagy kapcsolatot akarsz vele építeni, akkor valójában nem is személyként reagál, mert te magad nem leszel nyitott az ő reakcióira. Úgyhogy az első dolog, amit meg szoktam tanítani az embereknek, hogyha velem eljönnek mondjuk egy sétára, túrára, hogy hogyan kapcsolódjanak úgy a fákhoz, hogy élőlényként, intelligens élőlényként tekintenek a fára és az erdőre. És akkor ez egy kinyíló érzés, egy ilyen kitáguló érzés, hogy az egész erdő tud nekem válaszolni. Nem feltétlenül verbális szinten, hanem érzés szintén megérzem bizsergésként, fényként, zeneként, tehát nagyon sokfajta módusa van ennek, hogy. De mindenképpen reagál, és mindenképpen köszönt, és mindenképpen befogad, átölel. Tehát van egy ilyen nagyon mély minőség az erdő kapcsolatban, ami egyébként nagyon gyógyító. A fizika pedig nagyon érdekes, hogy amikor még én egyetemre jártam az előző század végén, akkor ezt még nem tudta, de az utóbbi két évtizedben kiderült az, hogy például a víz az nem H2O molekuláknak a rendezetlen halmaza, amik időnként kicsit összetapadnak, kicsit szétválnak, hanem szoba hőmérsékleten kb. 27%-a ilyen apró, kb. 200 molekulát magába foglaló, vagy 20.000 molekulát magába foglaló kis gyöngyök kiáll össze. És ezek a gyöngyök összekapcsolódnak struktúrákká. Tehát a része a víznek koherens, ami azt jelenti, hogy struktúrált, és ezek tartják fönt azt a gyönyörű, komplex egészet, amit a szervezetednek tapasztalsz. Az összes biokémiai funkciót ezek működtetik, és hozzák rendbe és következetes egységbe, hogy ha ez nem lenne, tehát nem tudná, hogy az egyik molekula például mikor jön a másik enzim után, és hogy a következő enzimnek mikor kell ott mondjuk egy génhibát kijavítani a sejtetben, akkor senki nem élné meg a kisgyermekkort sem. Tehát, hogy van belül is egy nagyon szép összhang és harmónia, és ez pont a molekulákat körbefogó és hálózatba kötő vízgyöngy struktúra, ez úgy néz ki, hogy ezek tartják fent. És ezek nem állnak meg ám az testnek a határán, úgy képzeld el, hogyha látsz ilyen harmatos pókhálókat, amikor az erdőre ránézel mondjuk egy reggel, és szembesüt a nap, és látod, hogy mindenhol ilyen harmatos pókhálók vannak, úgy képzeld el, mintha körülötted is ilyenek lennének, tehát amikor megérintek egy fát, vagy leülök, megérintek egy növényt, akkor én is befonódom ebbe az egész hálózatba, és magam is egy egysége leszek, úgy, ahogy mondjuk a szívem vagy a hasnyálmirigyem az egysége ennek az egész szervezetnek, és pontosan tudja, hogy kell működnie, beleértve az összes sejtet és a sejt magon belüli folyamatokat, ugyanúgy én is egységévé válok ennek az egész erdőnek, és ennek úgy látszik, hogy van most már magyarázata, ennek az elmélete kidolgozott.
2: És mondod ezt úgy, hogy egyébként fizikus is vagy, és egyébként a gyógyászati területen dolgozol, tehát hogy nem arról van szó, hogy ezt most valaki, aki járja az erdőt, csak úgy mondja, hanem csak azért mondom, hogy igen, hogy valaki, akinek tudományosan ezzel foglalkozik, ennek abszolút, abszolút komoly alapot ad.
3: Szóval én igazán a tapasztalatra hívnék mindenkit, tehát hogy tényleg menjen ki az erdőbe, mert a tapasztalat fogja ez eldönteni, hogy érzem magam egy fél órás séta után. És egy dolog az, hogy ezek mérhető. A nyálból, kortizol, stb. Idegrendszeri változás mérhető. Ugye ennek rengeteg tudományos cikk volt az elmúlt évtizedekben erről. De hogy ha az ember saját magán megérzi, hogy ez marha jó volt, na ez fog az életében változás hozni. Ugyanis az a jövő, amiről beszéltünk, az egyéni szinten nyílik ki. Mindenkinek az egyéni feladatain és az egyéni küzdelmein és az egyéni problémáin és az egyéni stressz helyzetein keresztül tud kinyílni, úgyhogy minden egyes ember ebben óriási fontos építő elem. És megkapja azokat a segítő hatásokat, így úgy amúgy, betegségként akár, ami előre tudja őt mozdítani, és megkapja természetesen a segítséget más emberektől, élő környezettől, tehát hogy itt van körülöttünk.
2: Én mindig igazából, ha az ember elkezdi boncolgatni az összes problémát, amiből akad bőven ma, amivel szembe kell néznünk, mindig én legalábbis mindig oda jutok vissza, hogy ez mindig az egyén. Tehát az egyén szintjéig jön ez így le. Tehát lehet nyilván, az emberek nagyon szeretnek külső tényezőket okolni. Tehát igen, azért van, mert az olajvállalatok, vagy a nagyvállalatok, vagy a politikusok, vagy ez az. De ugye nincs, tehát ezek mind mi is a kis gyöngyök vagyunk, mi is, amik összefonódunk, és ezeknek a kis gyöngyöknek az alapegysége az egy-egy ember. És hát itt az egy-egy ember, ha nincsen rendben, tehát nem várhatjuk, hogy az egész rendszer jobban működjön, hogyha az alapegysége ben nincsen rendben minden, és ezért tartom én is nagyon fontosnak, és ezért van itt néha a műsorban olyan is, hogy mondjuk meditációról beszélünk, mert nem beszélhetünk egy fenntartható jövőről, nem szeretem ezt a kifejezést, mert igen, tehát mi ennek az ellentéte nem fenntartható, tehát nyilván minden jövőnek fenntartható, mert nem lesz.
3: Igen, tehát... igen meg nem a pillanatnyi helyzetet akarjuk fenntartani, igen. Tehát ugye ez igen. Egy nagyon-nagyon fontos, hogy felismertük, hogy a pillanatnyi helyzetet nem lehet fenntartani, hanem keressük azt a jövőt, amiben én magam személy szerint jól érzem magam, és ez mindenkinek egyéni, és mindenki megkapja azokat az impulzusokat, hogy abba az irányba menjen, hogy ő egy kicsit jobban érezze magát. Igen. Tehát, hogy ez nagyon szépen egyéni szinten fel van, és egy szinten fel van építve.
2: Persze, csak egy kicsit hijackelve van ez a téma, ugye, mert az egész fogyasztói társadalom meg azt majd ugyanerre épít, hogy hát, hogy lehet, itt van, ettől leszel jobban, ettől az autótól, ettől az úttól, ettől a ruhától, ettől az ételtől, és ugye nem biztos, hogy ez, sőt, látjuk, hogy nem
3: kérdés az irányba viszi. Azt a szabadságot megkaptuk, hogy kipróbáltam, az őszinteség kell hozzá, hogy jobban vagyok. Minden tekintetben jobban vagyok. Harmonikusak a kapcsolataim. Jó az egészségem. Van jövőképem. Értem, érem azt, hogy egyáltalán nem probléma, hogyha ezt a testet el kell hagyni, rendben van az is. Tehát, hogy milyen szinten vagyok rendben a saját életemben. Ha valahol ott van a nem, akkor érdemes keresni, hogy mi az, ami még ezen tudna segíteni, igen, változtatni. Igen. És akkor jönnek szemben ezek a segítségek, tehát, hogy
2: ja, hát ez meg a másik, igen, hogy amit beszéltünk, ja, nem veled beszéltük, de ugye a sorsszerűség, tehát hogy az ember, ha úgy egy jó irányba megy az életében, akkor mindig jönnek azok a lehetőségek, dobja az élet. Ha meg valaki folyamatosan falba ütközik, annak valószínűleg megvan az oka, hogy talán nem az az irány. Na jó, egy kicsit hagyjuk, hogy akkor ez talán egy emizgesse a kedves publikum egy kis hírblokk alatt, mert most azért adtunk erre muníciót, illetve Zoli szólt hozzá, ugye a 0636980980, hogy még itt ugye a pessimizmusunkra, hogy evolúciósan vagyunk a rossz hírekre fogékonyak, ha rosszra készülsz, életben maradsz, ha mosolyogva optimistán lépsz ki a barlangból, az erdőbe megesz a medve, félni kell azt tartalt az én mindegy, félni kell az életbe. Mondj, ezzel vitatkozni, de majd visszatérünk erre, hogy, okay. hogy én nem értek teljes mértékben ezzel egyet. Na jó, egy kis írblokk következik.
4: Itt újra tél, ha húfúj a szél. Akkor forog, ma nem akarok kikenni az ágyból, tolom a tendőket, kifogásokat

Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
1: A rovatot a 13. kerületi Metrodom Beat lakópark támogatja. Metrodom Beat. Életed, ritmusod.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
2: Három koncert, három kiemelkedő esemény a Concerto Budapest Fesztiválján október 11-én. Oscar díjakkal és Kossuth díjakkal elismert szerzők és előadók, kivételes művek és hangszerek, a 100 éves Kurták György operája először a Zeneakadémia színpadán. Mi ez, ha nem magyar kincsek ünnepe?
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Megszólalt a kormányfő az Arrés-Topról. Az életveszélyes manőver sem segít, ha dolgozik a Trafipax. Fontos változások jöhetnek az újraélesztésben. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Meg kell fontolni az Arrés-Top kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, jelentette ki országjárás a kisvárdai állomásán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az élelmiszerláncok a legalacsonyabb minőségű lengyel importot kínálják, mert nem hajlandóak viselni az intézkedés miatt keletkező veszteséget. A kormányfő megjegyezte, mivel az infláció már alacsonyabb 2%-nál, szóba kerülhet az Arrés-Top megszüntetése. Felesleges ügyeskedni, ha működő Trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. Rengeteg tévhit pörög ezzel kapcsolatban a közösségi oldalakon. Ezek szerint például esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, illetve ha a fékbe taposunk, megzavarhatjuk a berendezéseket, megúszhatjuk a büntetést. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csaknem egy harmada gyors hajtás miatt következik be itthon. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Nemzetközi mentőverseny is lesz a találkozón, mondta a konferencia főszervezője, Betlem József egyetemi tanár.
4: A sürgősségi ellátók számára hozza el a legújabb információkat, megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos.
3: Újabb tömegtüntetések lesznek a hétvégén Spanyolországban a lakhatási problémák miatt. Már 10 és 10 000 jelezték részvételüket a megmozdulásokon Madridban, Barcelonában, Malagában, Sevillában. Az emberek megelégelték azt, hogy elviselhetetlen mértékben drágultak az albérletek, saját lakáshoz jutni nincs reményük, ráadásul az ingatlanos cégek kényük kedvük szerint bánnak a bérlőkkel. Azután mozdult meg Spanyolország, hogy a héten kilakoltattak egy 87 éves asszonyt otthon, miután nem tudta kifizetni a háromszorosára emelt bérleti díjat Madridban. Sok napsütésre számíthatunk országszerte kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül, a jövő héten is marad a kellemes ősz mindenütt, 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz Mac Menemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
5: Második blokkjához érkeztünk a mai műsornak, továbbra is Műki Tamás a vendégem, fizikus és az Erdőszeretet Szövetség alapítója, és erdőkkel, erdőjárással, fákkal való barátkozásról, illetve visszafelé áramló időről beszélgetünk. Úgyhogy most egy ilyen jó kis metafizikus adás, én nagyon bírom. És,
6: fizikus és metafizikus,
5: pontosan. És ugye ott hagytuk abban még így a hírek előtt, hogy beszélgettünk, fölmerült ez, hogy miért vagyunk fogékonyak a negatív dolgokra, és akkor Zoli hallgatónk írta, hogy szerinte azért, mert hogy ez segített minket abban, hogy életbe tudjunk maradni, mert a túl optimista voltál, kimentél az erdőbe, és megevett a maci. Ebben is nyilván van igazság, de Tamással egyetértünk abban, hogy azért viszont, hogyha ez motivált volna minket mindig, akkor soha az életben nem léptünk volna ki abból a bizonyos barlangból, és ott üldögélnénk, és nem tudom, magvakat ennénk, mert az a legbiztonságosabb.
6: Ez mindig ott van, ez a félelem. Tehát emlékszem, amikor én az erdőt jártam, és a Börzsönyben ilyen tájtemplomokat fedeztem fel, ezeknek egy rendszerét, akkor egyedül mentem ki hétközben, mentem a Börzsönybe, megjött a vihar, lengtek a fák, és akkor jön ez a gondolat, hogy te normális vagy, Tamás? Tehát most erről most senki nem tud, hogy hol jársz, mi történt, rád dől egy fa, minden, és akkor egyszer csak igen, ez igaz, oké, viszont nekem van egy utam, valami nyílik, a mellkasom így kinyílt, ezt csinálom kell, és mentem előre az úton. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a fajta ráhangolódás az akaratimpulzusra, vagy a visszafele áramló időre, ahogy mondtam, ez az, ami minden felfedezést előre vitt. Amikor az ember nem azt mérlegelte, hogy mi az oka, vagy milyen következményei lesznek, hanem egyszerűen tette, ami a dolga. Úgyhogy ez mozdítja ki az embert a barlangból, és nem csak az éjség, hogyha barlangban van, de a jelenlét, amiről egyébként itt beszélgettünk, az, hogy most már nem ez a helyzet. Nézzünk körül. És ebben a jelen helyzetben kell megfelelnünk az elvárásoknak, és hogyha ülök az autóban, és állandóan megy a verkli bent, és dühöngök, azért, mert ülök az autóban, ugye beszélgettünk, hogy vonattal járunk, és hogy ez nem azért, mert hogy most ennyire frankó gyerekek lennénk, hanem azért, mert hogy hát sokkal kényelmesebb, hogy tényleg, de beül az ember a vonatba, és olvasgathat, vagy néz ki a fejéből, vagy szundizik egy kicsit. Tehát, hogy van egyfajta más minősége ennek, mikor így ráérzek erre, mi a feladatom? Mi a feladatom? És akkor teszem a dolgom. És a jelen pillanatban pedig tényleg nem ezt a stressz helyzetet, amit az autóban ülve, mert ezt akkor ott van ez a stressz, és ez feszít. És ez egy egyéni életemben érzem meg, hogy ez nem tud relaxálódni a munkahelyben, nem tud relaxálódni otthon, nem tud relaxálódni egy Netflix sorozattól, tehát hogy ez a cyberlazítás sem működik. És akkor el kell kezdeni keresni, hogy mi az, ahogy én vissza tudom állítani a saját egészségemet, nem csak a testit, hanem a lelkit, mentális egészségemet, és ehhez kapcsolódás kell. Tehát olvastam, pont egyébként az erdő fürdő vezetőknél olvastam azt, hogy a magányosság az olyan, mintha naponta elszívna valaki egy pakli cigit. Olyan egészségromboló hatása van. Holott körülöttünk van egy élő természet, aki várja ezt a kapcsolódást.
5: A magányosságot nem azt jelenti, hogy te magányos vagy az erdő, mikor egyedül sétálsz, nem vagy magányos, hanem amikor mondjuk akár egy irodai környezetben is lehetsz magányos, tehát erről a magányosságról beszélünk.
6: Így van.
5: Amikor nincs kapcsolódás az életedben.
6: Amikor nincsen kapcsolódás.
5: Igen, és szerintem rengeteg ember van, mert ugye ezek a művi kapcsolódások, amit a mai világ kínál, ugye ez azt az illúziót keltik, hogy valamiben valakikkel kapcsolódsz, igen, tehát hogy nyilván nem azt mondom, tök jó, ha valakinek van egy, nem tudom, Facebook csopi, ahol megoszthatják, stb., de nem pótolja a valódi találkozást. Ez olyan, mint hogy lehet online megbeszélni dolgokat, de sosem annyira jó egy online megbeszélés, mint amikor leülsz valakivel és beszélgetsz. Én ezért szeretem egyébként a vendégeimet is ide behívni, mindig mondom, hogy nem tudjuk online megcsinálni, és néha van, hogy megcsinálom, de én sokkal jobban szeretem, hogyha itt igen.
6: Ott vagyunk, kapcsolódunk, látjuk egymást, közel vagyunk egymáshoz, tehát hogy ugyanígy nem megy az online erdőjárás sem. Tehát egyszerűen nem ugyanaz megnézni egy természetfilmet, igen, a YouTube-on, akárhogy is akarjuk, de ez nem fogja azt meghozni, mintha én kimegyek, és ott vagyok.
5: Igen, én nekem a nagy kapcsolódásom, meg az abszolút kikapcsolódásom az a búvárkodás, én nekem a víz alatti erdőket járom, túl azon, hogy ez ráadásul egy repülési élmény, mert ott repülsz föl, de hogy ott is azt vettem észre, hogy a videófelvételek, és le is szoktam a videófelvétel készítésről, azok nem tudják visszaadni, és akkor azért is szoktam, egyszer véletlenül nem vittem el a kamerámnak a tokját, stb., és ezzel bosszankodtam, hogy hát nem fogok tudni, és rájöttem, hogy sokkal-sokkal jobb, mert meg tudom élni a pillanatot, míg ha kamerázok, akkor folyton ott is azzal vagyok elfoglalva, hogy a hülye kis kamerát nézem, hogy mit vegyek föl. Miközben egyébként az eredmény meg igazából nem sokat ér, és mindig csak trakráltam vele az embereket, nézd, milyen jó felvétel, senkit nem érdekelt, és rájöttem, hogy igen, hogy ez egy olyan dolog, amit ott meg kell érni, és ez tök jó, mert milyen jó, hogy van egy olyan dolog, amit nem tudok abba a kis dobozba beszuszakolni, akármit csinálok, ott kell lenni, azt meg kell élni.
6: Pontosan.
5: És hát igen, ezek az erdőjárások is ilyenek, és arról is beszéltünk, és szerintem ez egy nagyon fontos téma, hogy a fák, mint talán az egyik a mi mostani kultúránkban, mert egyébként ugye rengeteg ősi kultúrában ugye a fáknak nagyon nagy
6: értéke.
5: Igen, tehát az életfa, és mindenhol ott van ez a jelkép, de hogy mi nem tulajdonítunk túl nagy jelentőséget nekik sajnos, miközben hát mindennek az alapját képezték, és nagyon tetszett, hogy esetleg elmondanád ezt, hogy akkor mit mondott az erdész barátod ezzel az erdővel kapcsolatban, ugye, hogy ha kivágjuk az erdőt, akkor mi történik?
6: Hát ez olyan, mintha ugye arról beszéltünk, hogy ha tarvágnak vagy végvágnak egy erdőt, ugye véghasználatnak is hívja az erdész, mert ő úgy gondolja, 200 éves erdészeti kultúráról van szó, amit még Mária Terézia alapított, hogy megmaradjanak az erdők, mert akkor rengeteg fára volt szükség bányászathoz, talpfákhoz, de azóta eltelt 200 év, megváltozott a klimatikus viszony, tehát nem te lehet úgy tekinteni az erdőre, mint hogy aratom a gabonát, aztán, vagy vetem a gabonát, és utána aratom a gabonát. Mert amikor levágunk egy ilyen erdőrészletet, az olyan, mintha mondjuk Budapest minden házának a tetejét levennénk, és utána azt mondanák az embereknek, hogy tessék jól érezni magatokat, sütne rá be a nap, esne be az eső, tehát hogy ez nem működik. A fák ennek az ökológiai láncnak az elején vannak. Tehát hogyha ők elpusztulnak, akkor azon a területen 40-50 60 fok van ott a talaj közelben, tehát pusztul el az összes rovar, elpusztulnak a gombák, és magával rántja lokálisan az egész ökoszisztémát. Szóval nagyon nagy kárt lehet egy ilyen területnek a letakarításával tenni, és valószínűleg már ott soha nem is nő erdő, hiszen kitetté válik ennek. Ugye ilyenkor megjelenik a szeder, hogy egy kicsit árnyékolja, ne rágja a vad, de akkor azt mondja ha az erdész, hogy felújítási hátralékom keletkezik, mert nem az nő föl, amit akarok, nem a bükkfa vagy a tölgyfa, hanem a szeder, úgyhogy fogja, és akkor gyomírtóval letakarítja az egész területet, hogy neki ne legyen felújítási hátraléka, és akkor visszaszáradnak ezek a csemeték, mert nem tudnak nőni. Tehát, hogy valahogy egy olyan, és úgy persze nyilván nem vagyok erdész, amiket én tudok, azért tudom, mert mi az Erdőszeretett Szövetségben úgy jártunk erdőt, hogy erdészeket vittünk magunkkal, Fidlocki Jóska bácsit, az MMM volt igazgatóját, Sódor Marcit, aki a természetvédelmi főosztályvezető volt annak idején a minisztériumban, erdész, mérnök szintén, Gálhidi Lacit, aki a WWF erdőökológusa, tehát vele erdőt járva tanultunk mi is az erdőről, tehát mi úgy építettük fel ezt a szervezetet, hogy én azt mondtam, hogy az nagyon fontos az Erdőszeretett Szövetségben, hogy erdőt, az erdőről úgy beszéljünk, hogy járjuk az erdőt, és az erdőben közösen vagyunk rendszeresen, találkozunk egymással, és találkozunk az erdővel is.
5: Lehet egyébként csatlakozni hozzátok?
6: Persze, lehet mindenképpen. Hol? Most, hát a erdőszeretet

0: Nem, hanem a pozitív részéről, hogy ezért ezt, ez az, amit megtapaszt, ezt kell megvédeni. Tehát, hogy az egy sokkal jobb, mint az, hogy megint csak a negatív képeket villogtatjuk, és például ezért nem értek egyet azokkal a hangokkal, akik mondjuk David Attenborough-t is kritizálták, nyilván is nagyon sokan, hál' Isten, mert azért tényleg egy nagy hős, de ugye sok mindenki hányta a szemére, és még volt, aki a filmjének a bojkottálására is felszólított, mert hogy nem foglalkozik eleget a problémákkal, és úgy festi le a világot, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, ami szerintem nem igaz. De hogy sokkal fontosabb az, hogy ő volt az egyik első olyan ember, aki a természetnek a csodáját tudta átadni a tömegeknek, és ez óriási dolog.
1: Igen, nálunk a kommunikációs részt Nagy Réka Jokoanyú vezeti, és Rékának volt az ötlete egyébként az erdőfekvést, tavaly több ilyen erdőfekvést is vezettem. Ez olyan, hogy kimegyünk egy ilyen végvágott, tarvágott területre, és lefekszünk, és ott töltünk 20 percet. Kora nyár volt, és brutálisan meleg volt, és azt átélni, hogy mit élnek át ott a növények, családokkal jönnek, gyerekekkel, minden. Lefekszünk, és ott vagyunk. És utána végig viszem őket csöndben egy fél órát, egy szép erdő részen, ott, ahol csobog a patak, szépen zárt a lombkorona borítás, és ad egy ilyen felszabadultságot. Tehát, hogy megélni az egyik pólust, és meg lehet élni a másik pólust, és akkor belül megszületik az, hogy én szeretnék tenni valamit, mert van már egy közvetlen tapasztalatom. Úgyhogy ezek az erdőfekvések is szerintem nagyon sok emberben elindítottak változásokat. Most meg októbertől pedig én olyat szeretnék létrehozni, amikor a fákat örökbe fogadjuk, olyan területeken, ami védett vagy Natura 2000 terület. Oda megyünk családokkal, aki akar egy fát, több fát befogad az ő családjába, a fákat egy kis madzaggal körbe leljük, megjelöljük, térképen megjelöljük, elküldjük az erdészetnek, elküldjük az erdészeti hatóságnak. Elmondjuk, hogy ezeken a fákon rokonságban áll ez a család, tehát most már szeretném olyan irányba elvinni ezt a dolgot, hogy proaktív módon érzelmileg kapcsolódjunk a fákhoz, és érzelmileg kötődjünk az erdőhöz, és fogadjuk őket a családunkba.
0: Nagyon jó, mert talán az erdész is, aki oda megy, és mondjuk egy láncfűrésszel azt a fát kéne kivágni, hanem egyszer egy fát kell kivágni, hanem XY
1: családtagokat kell tulajdonképpen levágnia.
0: Igen, és ez nagyon-nagyon kell, hát ezt is megbeszéltük, hogy mind itt a Börzsönyben, a Pilisbe élek, és hát azért ezt az utóbbi években ez a folyamatos láncfűrészbőgés, ez borzalmas volt csak hallgatni, és nem majd látni azt, ami történt. És ugye a másik nagy probléma, hogy ugye nagyon sokáig az erdész szakmának, hogy jó, hát akkor ugye végvágtak egy erdőt, aztán hagyták, hogy akkor majd az megifjódik, majd felújul, de most meg már ez sem történik meg, egyrészt azért, mert ugye ilyen iszonytató melegekben ezek a facsemeték nem életképesek, másrészt meg ugye ott van az a probléma, hogy a vadállományunk meg annyira nagy, a vadásztatás miatt annyi vadat hagytunk meg, mert nincsenek csúcsragadozóink, hogy a kis fák nem tudnak megnőni, mert a kis csemetéket
1: megveszik. Régen vadkerítést tettek köré, most már nem foglalkoznak ilyennel sem. Tehát, hogy én a Börzsönyben ezt rendszeresen látom. Vagy nincs rá pénz, vagy egyszerűen jobb az, hogy könnyebben messzebbre le lehet lőni az adott vadászlesről, tehát, hogy lényegében erre állt rá a dolog, a gyors letermelése, gyors az erdő, gyors kirablására, holott 25 év alatt már ismert a proszilva megoldás, az a örök erdő megoldás, amikor végig zárt a lombkorona, ez gazdaságilag sokkal több hasznot lehet gazdaságilag is kihúzni, mint hogyha levágom egy erdőt, csak nem azonnal, hanem szétosztva. Úgyhogy a generációknak lesz fája, bútorja, tűzifája, nem égetünk el biomassza erőműben, mert az ostobaság, és zárt a lombkoronaborítás, tud működni a rekreáció, tud működni a hűtőhatása, a vízkörforgás tudja működtetni a fa, az erdő, tehát hogy tudunk, van arra képünk megfelelő erdészeti gazdasági megoldás, hogy hogyan kell ezt csinálni, ki van próbálva, 20 év alatt, vagy 25 év alatt Magyarországnak talán 3%, Erdélynek 3%-a került át ebbe. Tehát, hogy kell a civil

0: civil behatás, hogy a civilek, az állampolgárok mondják meg a saját erdejükről, hogy nekünk amellett, hogy kell a tűzifa, legalább olyan fontos az erdő. Állva élő erdő, ahova mehetünk, amivel érintkezhetünk, amihez kapcsolódhatunk, ami gyógyít, ami hűsít, stb.
1: Igen, mert a fűtésnek van alternatívája, nyilván ez értem, hogy ez nem egyik pillanatra a másikra, meg mondjuk tényleg nagyon nagy szegénységben élő családoknál, de ott van alternatívája, lehet szigetelni, lehet kicsit lehet cserélni a nyilászárókat, lehet segíteni abban, hogy korszerű fűtést kapjanak. Az erdőket, ha egyszer kivágtuk, akkor a legoptimistább hozásban is legalább 100 év, mire újra erdő lesz. Így tehát, van. Hogy ez nem, nincs pariba.
0: Meg lehet, meg ezeket a családokat, akik ma Magyarországon fűtenek fával, bőven oda lehet adni úgyis nekik ezt a megfelelő mennyiségű tűzifát, hogy mi végig mindenhol megmarad a zárt lombkoronaborítás, sehol nem csináljuk ki az erdőt, a nemzeti parkokban és védett területeken nem vágunk, nincs gazdasági fa kitermelés, tehát hogyha ezeket a meghúznánk, ami egy értelmes határhúzás lenne, hogy tiszteljük az életet, eldöntjük, hogy az életet tiszteljük, mert az élet részei vagyunk mi is, hogyha ezt a határhúzást megtesszük, akkor is ki lehet elégíteni az összes tűzifa és egyéb szükségletét a lakosságnak.
1: Igen, csak hát ugye azt a szemléleten kell változtatni, ami nyilván nem minden erdészé, de sok erdésznél, hogy ez valamelyik erdész miután ki is vágott, nem tudom, 200 éves bükköst, hogy egy 150 éves erdőt ott hagyni a mókusoknak, meg a madaraknak, az vétek. Tehát, hogy így van sajnos egy ilyen fajta attitűd is, ami van nyilván abból az oktatásból ered, hogy igen, hogy az erdőnek az a célja, hogy ugyanmit a búzát, azt learassuk. De hát ezen is kellene változtatni.
0: Ugye ezek a fiatal erdészek egyébként, a fiatalabb generációk sok esetben már ezt nagyon jól tudják. Tehát mi például elkezdtünk olyan erdészekkel erdőt járni és beszélgetni. Így az Erdőszetett Szövetségben voltunk a Vértes erdőnél például. Hogy egyáltalán közelítsen a kettő gondolkodás egymáshoz, hogy mi is meg tudjuk mutatni. Ugye amikor elkezdem a másik embert nem ellenségnek tekinteni, hanem olyan partnernek, akivel ezt jól meg tudjuk beszélni, és meg tudjuk találni azt, ami mindenkinek jó, és elkezdünk beszélgetni, és együtt erdőt járunk erdészekkel, akkor nagyon gyorsan elkezdenek közelíteni az álláspontok. Mm-hmm. Úgyhogy ez is az Erdőszeretett Szövetségnek egy fontos küldetése, hogy ne ellenségképeket ápoljunk. Itt vagyunk tényleg ezen a pici bárkán, ne essünk már egymás torkának, ez egy marhasság, nem? Senki nincs az erdészek ellen. Senki nincs a politikusok ellen, egy marhasság. Vegyük már észre, hogy jól tudnánk lenni együtt, békében, a természettel és emberek együtt.
1: Így van, nincsenek ilyen piros határoló vonalak, hogy itt vannak az erdészek, itt vannak a politikusok, tehát hogy ez mind ugyanabból, ugyanonnan jöttünk, ugyanoda megyünk, tehát hogy és nyilván hatunk egymásra, és igen, és azt gondolom, hogy a legtöbb ember az igazából jót akar tenni, tehát hogy szerintem nagyon-nagyon-nagyon kevés, hála Istennek, az olyan ember, aki tisztában van azzal, hogy ő rosszat csinál, és akkor is csinálja. Tehát szerintem az emberek nagyon-nagyon nagy százaléka az van, hogy hát maximum kicsit közömbös, vagy nem beszélsz, de hogy igazából inkább a jó felé hajlik. Én ezt gondolom, és egyébként evolúciósan is ezt támasztják alá, hogy ugye, mivel hogy az együttműködés sokkal, és ez megint csak ugye erre a pessimista hozzáállást ugye cáfolja, hogy az együttműködés, a kooperáció evolúciós szempont sokkal hatékonyabb, és ezért nem teljesen igaz az ugye még eddig bevett gondolat, hogy a folyamatos versengés, hogy ugye a legerősebb maradt fönn, mert a leginkább együttműködni és adaptálni képes egyedek maradtak fönn, és ez abszolút látszik az evolúcióban.
0: Persze, tehát ezt a fák is egyébként nagyon jól tudják, tehát hogy korábban azt gondoltak, hogy folyamatos verseny van a fényért, most meg már odáig jutottak, hogy a gomba kapcsolatokon keresztül a fa gyökerek összefonódnak, és az a nagy fa, aki ott bent tartja a koronáját a fényben, egy csomó cukrot átad a kicsiknek, akiknek nem jut elég fény. Tehát, hogy megy egy elosztó hálózat, támogató hálózat, segítő hálózat, az egész erdő így van felépítve, egy egymást támogató kooperatív rendszer.
1: Igen, hiszen sokkal stabilabb egy sűrű, egészséges zárt erdő minden lakójának sokkal jobb helyet biztosít, mint ha meg lenne bontva. Ezért is problémás ez, ha megbontjuk az erdőt, mert akkor ezt a zárt együttműködést bontjuk szét.
0: És az erdő kapcsolatnak meg az óriási élménye, hogy ennek én is a része vagyok.
1: Megint egy kis szünetre elmegyünk, és akkor innen folytatjuk.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: 1, 2, 3, 4. Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
4: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
6: Müki Tamás fizikussal beszélgetek, az Erdőszeretet Szövetség alapítójával, és hát nagyon egy zöld követ fújunk itt az adásban végig. Elnézést kérünk ezért, de hát nagyon, nagyon egyetértünk, de úgy látom egyébként, hogy veletek is egyet, sokatokkal egyetértünk, legalábbis aki hozzászólt, Szecska Mester írt nekünk a 0636980098-ra, és azt mondja, hogy milyen egyetértek, sok generáció óta fával fűtöttünk, a mi családunkban mindenki fával fűt, és még sose volt dilemma, hogy élő víztartalom, amit jóval nehezebb, vagy kiszáradt, kidőlt fákat vigyünk, ami jóval alkalmasabb a fűtésre. Átlagosan másfél hektár erdőből évente 5 köbméter fa jön ki. Hát gondolom, hogy kiszáradt fára gondol Szecska Mester, hogy azt lehet kihozni, és erre mondtam én is, hogy én nekem is van egy kis kályhám otthon, szoktam benne esténként befűteni, és nekem se kellett még soha fát vennem, hanem csak a kertben keletkező ilyen hulladékfával tudom kifűteni. Tehát itt félreértés ne essék, nincs arról szó, hogy azt mondjuk, hogy aki fával fűt, az egy rossz ember, hanem pont arról beszélgetünk, hogy ezt abszolút lehetne úgy véghez vinni, hogy közben a védett erdőink védettek maradnak.
7: Pontosan.
6: Úgyhogy igen, tehát itt a mértékletesség, tehát ebbe jutottunk, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy mindent senki nem gondolja azt, legalábbis szerintem te sem, meg a világ eleje szövetségből se, hogy akkor most mindenkinek vissza kell menni a középkorba, hogy ez is szokott lenni egy gyakori...
7: Egyáltalán nem.
6: Mit akartok, akkor vissza akartok menni a középkorba? Nem, tehát egyáltalán nem. Mi előre akarunk menni, csak egy olyan fajta jövő, ami a természettel együtt működik. Igen, én szoktam azon is gondolkodni, ugye ezt mindig keresik, azt hiszem, nem tudom, valamelyik voltánál a Keplerrel keresik ugye mindig azokat a távoli civilizációkat, hogy hol lehetnek a világban civilizációk, és akkor az alapján próbálja belülni, hogy akkor egy Dyson gömb. A Dyson gömb az egy olyan dolog, ahol ami egy a nap köré épített valami energia rendszer, ami a napnak az energiájának a nem tudom hány százalékát föl tudja fogni, és azt gondolják, hogy egy nagyon fejlett civilizációnak biztos ilyen lenne, és akkor látnánk, hogy a csillag nem tudom, villog. De én pedig azt gondolom, hogy egy nagyon magasan fejlett civilizáció, az egy olyan civilizáció lenne, ahol a technológia megkülönböztetetlen a természettől. Tehát, hogy az lenne a legmagasabb szintű technológia, nem pedig a nap köré épített valamilyen monstrum.
7: De megvan itt egy furcsaság, hogy miközben mindig kifelé pillangatunk a világűrbe, hogy hol vannak ezek a ismeretlen civilizációk, közben itt ülünk velük szomszédságunkban, és egyáltalán nem kapcsolódunk hozzájuk. Itt van, emlékszem, hogy volt egy ilyen tanulmány, hogy a Central Park New Yorkban a talajmintát vettek, és DNS mintát vettek, és kiderült, hogy talán a 97%-át nem ismerik a talajban lévő fajoknak. Tehát, hogy itt ülünk egy kis bárkán, ami elképesztő sebességgel száguld a kozmoszban, és a társainkkal, akikkel együtt osztozunk ezen a csöpnyi kis bárkán, nem ismerjük őket. Nem vagyunk, nem csak, hogy kognitívan nem tudjuk, hanem nincs velük kapcsolatunk. Tehát, hogy először itt belül kéne a kapcsolatokat rendbe tenni egymással, mint emberek, ember és természet között, és hogyha ezt rendbe tettük, akkor lehet, hogy lesz majd valami kapu, ami egy másfajta intelligenciával is jobban összeköt minket.
6: Igen, én is azért nem rajongok ezekért a Mars misszió és a többi, ugye Elon Musk féle őrületért, mert hogy igen, itt még nagyon-nagyon sok dolgunk van, és egyébként nem is tudom, hogy gondolják, hogy hogyan tudnánk terraformálni egy másik bolygót, amikor nem is értjük még megközelítőleg sem azt, hogy ez a bolygó itt hogy működik, tehát hogy először ezt kellene tényleg rendbe tennünk, meg amikor lángol a házadnak a teteje, akkor nem kezdesz el trópusi utazást
7: tervezni. Szóval most lángol a házunk teteje, és a a terraformálás ebben azt jelenti, hogy legyen ott is már messze, amit iszonyú sok pénzért elérünk, egy másik házunk, aminek lángol a teteje. Igen, tehát, hogy igen, ha ezt nem tesszük igen helyre magunkba, akkor csak ezt fogjuk tudni terraformálás igen címen elérni.
6: Igen, átvisszük ugyanezt a kaki kupacot oda, és igen, azt építgetjük ott tovább, én is így gondolom. Meg nem tudom, olvastad de hogy csináltak egy számítást, hogy a gomba fonalak, ugye a talajban lévő hifa fonalak, amik mindent átszűrnek, ugye ez is egy fantasztikus rejtélyes dolog, te is említetted, hogy a fák ezen keresztül ugye tudnak küldeni egymásnak üzeneteket, meg akár cukrokat is, és hogy csináltak egy térképet is, hogy hol mennyi hifa fonal található, ugye sajnos a ipari mezőgazdaság az nagyon jelentősen lecsökkenti a mennyiségüket, de hogy kiszámolták, hogy mennyi összesen a földet átszövő hifa fonalak milyen hosszúságúak lehetnek, és 11 fényévnyi hifa fonal.
7: Egy talp alatnyi föld alatt körülbelül 10 kilométer ilyen fonal van, tehát minden talp alatti föld alatt.
6: Igen.
7: Tehát egy gyakorlatilag egy bolygó méretű agynak a részeiként járunk, és akkor körbenézünk, hogy hol van itt élet.
6: Igen, igen, igen. Itt nincs semmi, csak ez nincs a csupasz föld.
7: Igen,
6: és ez ugye erről is beszéltünk, hogy ma egyáltalán, hogy mit tartunk, mert ugye az intelligencia abból kifolyólag, hogy ilyen nagyon emberközpontúak, antropocének vagyunk, ezért csak úgy tudjuk elképzelni az intelligenciát, hogy valami hozzánk hasonló, ugye agya van, stb. Szeme van, és így tovább, miközben meg egyértelműen bizonyosodott, hogy az intelligencia nagyon sokféle formát tud felvenni, és ezeknek a gombafonalaknak is megvan a maga intelligenciája, a növényeknek is megvan, ott vannak a medúzák, amik csak egy ilyen üres kocsonyának tűnnek, és pontosan tudják, hogy mit merre, hogyan csinálnak.
7: Pontosan, tehát ugyanúgy megvan ez a tengeri ökoszisztéma és tengeri intelligencia, és az erdő, de én időnként úgy tekintek, mint a fák, azok a sejtek, és hogy ezek kapcsolódnak, és egy csodálatos hálózatot alkotnak, tehát amikor belépek az erdőbe, akkor a legnagyobb élőlénnyel, a földön élő legnagyobb élőlénnyel lépek kapcsolatba, tehát nem egy fával, hanem mindig az erdővel.
6: Igen. Hát nem véletlen, hogy a régi időben, sőt ma is, hogy a sámánok, hát az erdővel való, az erdőszellemmel, a növényekkel való kapcsolódás, hát az egy nagyon-nagyon eszenciális része minden ilyen sámán szertartásnak, tehát ez se lehet véletlen, és nyilván erre lehet legyinteni, hogy hát micsoda tudatlan, primitív népek, de hát azért egy jó pár ezer éve fönnmaradtak ezek a tudások, és ha ez annyira teljesen légből kapott lett volna, nem hiszem, hogy ennyi időt túl tudtak volna élni. Igen, hát ez megint egy kicsit a nyugati kultúrának az arroganciája, hogy azt gondoljuk, hogy hát ez hülyeség, aztán hát mégis mi futottunk bele abba, hogy most egy eléggé komoly zsákutcába tereltük magunkat. Beszéljünk még egy picit az erdőlét projektedről, hogy ez pontosan mi, és mit takar, és hogyan lehet kapcsolódni hozzá.
7: Igen, hát én abból indultam ki, hogy volt egy angliai közösség, akik, képzeld el, hogy megmentettek több mint 2000 öreg fát, és ezt úgy csinálták, hogy jelezték a hatóságoknak, hogy nekik ezek a fák ebben a kisvárosban fontosak, és azt mondták a hatóság, hogy már pedig ki fogják őket vágni, úgyhogy elkezdték festeni, rajzolni, átölelgették, cédulával megjelölték őket, hogy mi ezt a fát szeretjük, és így ennek az lett a következménye, hogy kifejezték ezeket a művészeti tevékenységgel, öleléssel, kapcsolódással az ő hozzá, hogy ők is a családunknak a része, hogy megmentettek 2000 fát ebben az angliai kisvárosban, és ez adta az ötletet, hogy csináljunk egy olyan közösséget, akik szeretik az erdőt azoknak, meg olyan embereknek, akik olyan túra és erdőfürdővezetők, erdőmeditációvezetők, erdőfürdővezetők, akik tudják, hogy hogyan kell kapcsolódni az élő természettel, és ezt meg tudják az embereknek hitelesen mutatni. Tehát az erdőszeretőknek és az erdővezetőknek, vagy erdőfürdővezetőknek egy közösséget, ahol megvan az, hogy az ember kimehet egyedül is az erdőbe, tapasztalok valamit, van egy élményem, megosztom a közösséggel, inspirálok másokat, túratársat keresek, hogyha egyedül nem merek kimenni, vagy választok egy ilyen erdőfürdő vezetőt, akivel kimegyek, tehát hogy ez egy ilyen teljesen ingyenes platform a vezetőknek is, és a akik ebbe beregisztrálnak, úgyhogy ez az, ami el fog indulni most október elején. Ez már kiépült, ez az erdőlét.hu oldalon megtalálható, és nagy szeretettel várunk minden olyan embert, akinek fontos az erdő, remek programokkal lesz tele hamarosan.
6: Kutyával lehet csatlakozni? Van kutyás is?
7: Lesz biztos, hogy lesz kutyás program, és én például 17-én, október 17-én fogok tartani egy ilyen családomba fogadjuk az erdőt, oda lehet gyerekeket hozni, kutyákat, bármi, tehát hogy ez mindig az adott túravezető dönti el, hogy milyen jellegű túrát hirdetott meg.
6: Mi
7: Szendehelynél leszünk, ez a Naszájnak a oldalában, ott Budapestről egy 40 perc vonattal, és könnyen elérhető helyen, ott egy Natura 2000 védettségű területre fogunk kimenni, ami vágásra van előjegyezve, hogy ott örökbe fogadjunk fákat. És ez, de nem csak ilyen programok, hanem a legkülönbözőbb csendes séták, mindfulness-től kezdve, bármilyen, nagyon sokfajta természetkapcsolati programmal lehet itt találkozni, de tényleg arra is szolgál, hogy egyes emberek a saját élményüket, hogyha én mentem az erdőbe, megosszam, lássa más, és ennek nem a kaptintás a lényeg, hanem az, hogy egymást inspiráljuk, hogy minél többen menjünk ki és kapcsolódjunk az élő természethez, mert az egyéni változás tudja létrehozni a kollektív változást az életünkben. Úgyhogy ezt szolgálja ez a platform is, az erdőlét.hu.
6: Nagyon, nagyon tetszik, mi is biztos vagyok benne, hogy be fogunk regisztrálni, és akkor elmegyünk veletek egy ilyen erdőjárásra. Azért is kérdeztem a kutyát, mert az mindig kutyással szoktunk menni, és akkor ezt össze lehet kötni egy ilyen jó
7: persze,
6: kis kutyás,
7: abszolút.
6: Kutyás kirándulással. Még így a végére, bár azért szerintem te eléggé kifejtetted ezt, de azért mégiscsak rákérdezek, hogy neked mondjuk mi az álmod, mi a legmerészebb álmod, mi ennek szeretnéd, akkor te 2076-ban látni mondjuk Magyarországot.
7: Én azt látom magam előtt, hogy hihetetlen sok az erdő, hogy a folyóinkat idézőjelbe visszavadítottuk, tehát, hogy amikor árad, akkor szét tud áradni, mint régen a foggazdálkodásnál, és ezeken a területeken olyan erdők vannak, amik képesek, ugye mindig azt mondjuk, hogy meg kell tartani a vizet, és ez megint egy jaj, az enyém, megtartom, de nem megtartani kell, hanem úgy, mint ahogy a szívem és a fák az tulajdonképpen a víznek a szívei. Tehát mozgatják a vizet, keringetik, fölemelik, elpárologtatják, esőként leesik az összes többi mezőgazdasági területen. Tehát Magyarország abból egy ilyen kis kánánt lehetne létrehozni azáltal, hogy összefüggő erdőket telepítünk, és ezeket tiszteljük. Tiszteljük a vizeket, tiszteljük a fákat, tiszteljük az életet ebben a kis európai országban, és hogy én azt látom, hogy ez mindenhol máshol Európában is létrejön, és a világon is létrejön, úgyhogy el lehet majd sétálni simán úgy a tengerig, hogy jobbra is, balra is 20 kilométer hosszan csak erdő van, és erdő, és erdő, és erdő, és le tudok menni a tengerig. Tehát, hogy én egy ilyen világot képzelek el, és ez nem azt jelenti, hogy bizonyos folyamatokból persze visszaveszünk, de hogy meg tud maradni a kultúránk gazdagsága, sőt, még gazdagabbá tud ezáltal válni.
6: Hát igen, és gondoljunk csak be, hogyha egy ilyen ökomekkát szoktam vizionálni, ez ennek turisztikai vonzata is van, biztos sokan jönnének szívesen ide, élnék meg a slow livinget, és lehet jókat enni, és akkor nyilván ez társul az, hogy kis gazdaságok jó minőségű ételt termesztenek, el lehet menni, le lehet rakni a mobiltelefont, el lehet menni lovagolni, biciklizni, abszolút, futni, ezt kiélvezni, megenni a finom terményeket készített, tehát hogy ez nem csak egyszerűen egy ilyen üres kis vízió, ebben egy egész komoly, komplex víziót föl lehetne építeni az országnak, tehát ez maximálisan.
7: Másik az, hogy ugye én szellemi munkával foglalkozom, tehát ülhetnék egész nap a számítógép előtt, de nem teszem, már most sem, hanem erdőt járok, meditálok, stb., és hogy ennek az a nyeressége, hogy amikor viszont dolgozom, iszonyú hatékony vagyok. Tehát akkor nagyon rövid idő alatt nagyon sok munkát el tudok végezni, és a maradék munkában pedig jól vagyok. Igen. És még amikor munkát végzek, akközben is jól vagyok.
6: És sokkal tehát, jobban
7: hogy,
6: dolgozol, mert
7: sokkal
6: jól
7: jobban
6: vagy.
7: Dolgozom. Tehát, hogy
6: az egészségügynek sem kell olyan sem költenie rád.
7: Így van. Tehát, hogy ennek ez egy ilyen De ez működni fog, én nekem ez a képem, és hogy ez segíti az erdő kapcsolat.
6: Ezt tolom én is, ezt toljuk együtt ezt a képet, okay. És behozzuk. Igen, és egyébként az erdőre is, én erre már egy nevet is kitaláltam, hogy a pán-európai nagy erdő.
7: Igen, yeah, abszolút, szuper.
6: És
7: szuper.
6: A szépen, igen, mi lenne, csak így végig is, milyen jól az állatok is tudnának ott végigvonulni, az embereknek is szabad vonulás lenne, és itt is milyen jobb, mindenki biztos szívesen túrázna, lennének is kis erdei hütték, ahol meg lehetne szállni, és akkor ez egy ilyen program, hogy hát akkor túrázzunk végig így a pán-európai nagy erdőn. Úgyhogy, na hát igen, Magyarország ökomekka, a pán-európai nagy erdő, ezeket a dolgokat vizionáljátok, ti is legyetek szívesek, minél többen formáljuk ezt a jövőt, és hát remélem, hogy ti is legalább annyira élveztétek ezt a beszélgetést, mint én. Na, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
7: Nagyon szépen köszönöm, én nagyon élveztem. Köszönöm a hallgatóknak is figyelmeteket.
6: Hogyha pedig így mondjuk későn csatlakoztatok be, akkor javaslom nektek, hogy hallgassátok vissza az adást, ugye szombaton is megismételjük, illetve fölkerül ugye a kedvenc podcast platformokra, és ott is vissza tudjátok hallgatni. Ezt is meg számtalan másik adáson tele vagyunk. Nagyon jó és szerintem hasznos adásokkal, úgyhogy ezt is jó szívvel tudom nektek ajánlani. És hát igen, úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, aki itt volt. Adjö!

0: tudod, hogy te sem örülnél anyád egy hetedik pamkutya jegynek.
1: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rádió Café. Van barátod.

0: széke. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot me.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
5: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Itt az újabb ázsiai kártevő kötelező a védekezés. Egyetemi rendezvényen csaptak le a navosok, 10 000-rével szállják meg a darvaka botrányát. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Átlagosan csaknem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Több mint egy percet faragtak az augusztusi eredményhez képest, de még ez is jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb részidőt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el. A leghosszabb kiérkezési időt átlagosan csaknem 28 percet Közép-Magyarországon rögzítették. Az adatokat havonta hozzák nyilvánosságra szeptembertől a stat.mentők.hu oldalon. Már idehaza is megjelent a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő főként a szőlőt és a gyümölcsfákat fenyegetheti, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
8: Szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen a másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyensúlyűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóság, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
7: Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV ellenőrei az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét vizsgálták. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50 000 példány érkezett a Tiszató szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján hamarosan már háromszor ennyien lehetnek. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, írja a szoljon.hu. Fagyos reggelek, napsütéses délutánok, erre készülhetünk a folytatásban, mondom a részleteket. Sok napsütésre számíthatunk, országszerte kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül, a jövő héten is marad a kellemes ősz mindenütt, 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Tudomány.
1: Megkezdődött a Kárpát-medencei középiskolai csillagászati és asztrofizikai verseny, az Atletika Galaktika 2026-27-es évada, amelyre november 2-án évfélig várják a középiskolások jelentkezését. A tanulmányi verseny három iskolai fordulóját idén november 4-én, december 9-én, valamint 2027. január 6-án írják meg a diákok a saját intézményükben. A legeredményesebb versenyzők 2027. március 5-e és 7-e között Jászberényben megrendezendő országos döntőben mérhetik össze tudásukat. A versenyzők felkészülését országszerte induló szakkörök, szakmai kiadványok és ingyenes gyakorlati programok segítik. A márciusi döntőből a legjobb 10-12 diák kerül be az olimpiai keretbe, ahol neves csillagászok és korábbi olimpikonok készítik fel őket. Közülük az 5 legjobb versenyző képviselheti majd Magyarországot a 20. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diák Olimpián, amelynek 2027-ben Törökország ad otthont. A programmal párhuzamosan a jelenlegi Magyar Diák Olimpiai válogatott felkészülése is lezárult. Az 5 diákból 2 csapatvezetőből és 2 megfigyelőből álló nemzeti csapat szeptember 24-én elutazott a vietnami Hanoiba a 19. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diák Olimpiára. A világversenyen a tanulók elméleti, észlelési, planetáriumi és adatelemzési fordulókban, valamint nemzetközi csapatversenyben mérhetik össze tudásukat, miközben kulturális programokon is részt vesznek.
0: Irodalom.
2: Idén először Debrecenben adják át a Szabó Magda díjat. Az írónő születésnapján október 5-én lesz a gálaest, amikor többek között Ráczkevei Anna színművész veheti át az elismerést. Szabó Magda szellemi és művészi örökségéről, valamint a kortárs női alkotók teljesítményéről, a díj névadójához való kötődésről, az elismerés egyik várományosával, Ráczkevei Annával beszélgettünk.
3: Minden díj különleges, mert minden díj megtisztelő, mert azt jelzi, hogy figyelnek a munkámra, és értékelik azt, és ez igazán jól esik minden díj esetében, a Szabó Magda díj esetében is. A legelső nagyszínházi komoly fellépésem az egy Szabó Magda darabhoz fűződik, a Béla király kunhercegnőjében léptem színre először főiskolásként a Madách Színházban. Most pedig néhány éve a Fürelízből csináltunk színpadi adaptációt a Debreceni Fórum Csokonai Színház megnyitójára, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép kapcsolódási ív. Rengeteg hangos könyvet készítettem Szabó Magda regényeiből, többek között a Régi Módi történetet, a Katalin utcát, a Pillanatot. Igen, mondhatni, hogy át meg átszövi az életemet Szabó Magda. Engem mindig lenyűgöz, amilyen tisztán tud fogalmazni, és amilyen sokat tud az életről. És tiszteletet is érdemel, hogy ezt a hatalmas tudást megosztotta velünk. Jubileumi évben igazgattam éppen a színházat, és akkor, mikor azon gondolkodtunk, hogy vajon mi lehet az a méltó megemlékezés, ami felhívhatja a figyelmet, és életben tarthatja Szabó Magda emlékét a színházon keresztül, akkor a kollégáimmal együtt úgy döntöttünk, hogy akkor legyen egy fesztivál, egy színházi fesztivál minden évben, ahol rá emlékezve és női alkotókat keresve és fölvonultatva minden évben megemlékezünk az ő születésnapjáról és az ő munkásságáról. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a hagyományokat és a múlt értékeit tovább tudjuk adni a következő nemzedéknek, és ebben a Csokonai Színház azt gondolom, hogy élen jár, mert folyamatosan programjában található Szabó Magda egy-egy darabja, ahogy idén is az a szép fényes nap, vagy a Tündérlala, ami a fiatalabbakat szólítja meg, és a fiatalabbaknak adja át azt az örökséget, amit Szabó Magdától kaptunk. Erősen jelzi, hogy a színháznak fontos és nagyon nagy feladata is a hagyomány továbbadása, őrzése és továbbadása. Egy ilyen esemény az mindig ilyen kitüntetett ünnepi pillanat, és az ember természetesen örül ezeknek a pillanatoknak, és nagyon nagyon hálás vagyok, és nagyon, nagyon örülök, hogy idén rám esett a választás.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Őszi feltöltődés a Tanúhegyek lábánál, kihagyhatatlan látnivaló a Káli-medencében. A szorosan vett Káli-medencét Köveskál, Kővágó Őrs, Kékkút, Mindszent Kálla, Szentbék Kálla és Salföld települései alkotják, de a kicsit tágabban értelmezett környéket is érdemes felfedezni, amikor itt látogatunk. A Pannon-tenger maradványai, a Szentbék Kállai kőtenger. A bájos Szentbék Kála községből sétálhatunk fel a Káli medence egyik kedvelt kirándulóhelyéhez, a Szentbék Kálai kőtengerhez. A Pannon-tengerben lerakódott homokból képződött kövek látványos homokkő alakzatot öltenek. Ezek között sétálhatunk egyet, de fel is mászhatunk rájuk. A kőtenger központjában fekvő hatalmas ingókövet, a Kelemen követ pedig akár meg is hintáztathatjuk. A hatalmas ingókő legfelső kőpadja csak 3 ponton támaszkodik az alatta fekvőkre, így néhány ember testsúlya már képes lehet kicsit kibillenteni. Az országos kék túra útvonala és a Teodóra kék kőtanösvény egyaránt erre vezet. Földön túli táj csodás panorámával, hegyes tű geológiai bemutatóhely. Zánka és Monoszló között található a földön túli külsejű, hegyes tű geológiai bemutatóhely, amelynek különlegessége, hogy ide látogatva gyakorlatilag egy leomlott vulkán belsejében sétálhatunk. Nem csak a látványos bazaltoszlopokat érdemes megnézni, hanem a kiállítást és a szabadtéri kőtárat is. Érdemes felsétálni a csúcsra, mert innen az egész Káli-medencét beláthatjuk, méghozzá a környező hegyekkel együtt, templomromok nyomában. A Káli-medence falvainak környékén számos középkori templomromot is találunk, érdemes több települést is érintő templomtúrát tenni a környéken. Érinthetjük például a salföldi pálos kolostor romjait, amely a leírások szerint a török hódításnak esetett áldozatul. A Kővágóőrs határában fekvő 12. századi ecséri templomromot, vagy Dörgicsét, ahol 3. 12.-13. századi templomromjait is megtaláljuk. Szentbékkálát pedig nem csak a kőtenger miatt érdemes felkeresni, hanem a velétei palotarom miatt is, amely a 14. században valószínűleg a veszprémi püspök palotája, más források szerint pedig harmadik Endre király feleségének vadászkastélya lehetett. Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Minden zene népzene. Még soha nem hallottam lovat énekelni, mondta Louis Armstrong.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Arc de Soleil a svéd Daniel Kadavata számos projektje közül az egyik. A dalszerző, producer, énekes és multi-instrumentalista ebben a produkciójában a korai 60-as évek gitárzenekarai, például a The Spotniks és a The Shadows előtt tiszteleg, bár az elődökkel szemben itt ének is előfordul. Sun Chaser című 25-ös szerzeményét egy egyiptomi utazás ihlette, ahol saját bevallása szerint igazán megérezte a nap erejét. Ez teljes mértékben érthető, vegyük például Luxor városát, ahol egy átlagos nyári napon laza 42 Celsius fok körüli a nappali csúcshőmérséklet, de előfordult, hogy 50 fokot is mutattak a hőmérők.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two.
0: Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
4: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
5: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Te is unod már a sablonos borokat? Akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz? Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1993-ban az egyik legfontosabb jazzkiadó archívumának ajtaja nyílt meg az Us 3 tagjai előtt. Jogi problémák miatti aggodalmak nélkül nyúlhattak Herbie Hancock 1964-es Cantaloupe Island című számához. A Blue Note kiadónak Edal Maxia lett az első arany, az azt hordozó Hand on the Torch album pedig az első platina lemeze.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A legkülönbözőbb zenei műfajokban hagyott nyomot a Run On For A Long Time, valamint Run On és God's Gonna Cut You Down címeken is futó népdal. Legkorábbi ismert lemezfelvétele a Golden Gate Quartet 46-os gospel verziója. Azóta Elvis Presley, Tom Jones, Johnny Cash, Moby és még Marilyn Manson is feldolgozta. 2001-ben a The Blind Boys of Alabama ismét a gospel felé kanyarította vissza a sokat látott dalt. A társulat változó felállásban 1939 óta aktív, és ahogy nevű is mutatja, a mindenkori tagság túlnyomó része valóban vak. Fogyatékkal élünk, de ennek nem kell feltétlenül hátránynak lennie. Ez nem arról szól, hogy mire nem vagy képes, hanem hogy mire igen. Mi arra vagyunk képesek, hogy jófajta gospel muzsikát énekeljünk. Fejtették ki arszpoetikájukat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Time After Time című jazz standard eredetiét Sammy Kahn és Jules Stein írta 1946-ban az It Happened in Brooklyn című filmhez. Azóta rengetegen készítették el saját verziójukat a dalból, köztük olyanok, mint Judy Garland, Chet Baker, Shirley Bassey, James Brown, Miles Davis, az Isley Brothers, Cyndi Lauper, Frank Sinatra, Dusty Springfield, a Temptations vagy Rod Stewart. Paul Anka csak 2007-ben Classic Songs My Way című albumára dolgozta fel.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
3: Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
4: Most van még esélyetek, ne roncsátok el. Mondjuk, mit kell tennetek?
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén.
3: Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
2: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között EnviroTech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. EnviroTech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Egy hetes extra razzia lesz az utakon, mély szegénységben élő diákok támogatása indul a pályázat, megerősítette Marco Rossit az MLS elnöke.
6: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
5: Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárdról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatásokat, közölte a szakállamtitkár. Horváth Péter szerint a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel, egészség, környezet és a technológia. Ezeket 2 további pillér egészítik. A társadalmi jólét és a biztonság. Még több mély szegénységben élő tehetséges gyermek kap támogatást a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíj pályázatán. A jelentkezési határidő október 18-a. A részleteket a Gyermekmentő honlapján találják, mondta a rádiónknak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
7: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
5: A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobilt tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket nézegetnek, netán filmet. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az országos rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Megszenvedtünk a győzelemért, és meg is érdemeltük a sikert. Ezt nyilatkozta Marco Rossi szövetségi kapitány, miután csapata Kerkez Milos góljával 1-0-ra verte Georgiát a Puskás arénában. A tegnap este hozta meg a futballválogatott első gólját, egyben első győzelmét a Nemzetek Ligájában. Hétfőn következik az ukránok elleni visszavágó Nagyszombatban. Az olasz szakvezető arról is beszélt, hogy a meccs előtt meglátogatta őket Telkiben az MLS elnöke, és Csányi Sándor megerősítette bizalmát iránta. Pompás időnk lesz, íme a részletek. Sok napsütésre számíthatunk, országszerte kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül, a jövő héten is marad a kellemes ősz mindenütt, 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
2: Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén. A mai mixet Cyborg Templar készítette.
8: Sziasztok, Misa vagyok, és az apám a DJ.

0: Conga Heaven Bongo Hell. Az utazásnak már a vége, de jövő szombaton délután egykor Cyborg Templár újra megpörgeti a földgömböt.
1: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
0: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
0: A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Hiába ügyeskedünk, a trafipaxot nem verjük át. Holnap lesz az állatok világnapja. Összeomlott egy szórakozó hely Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felesleges ügyeskedni, ha működő trafipaxot látunk. Erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. A közösségi oldalakon ugyanis rengeteg tévhit terjed arról, hogyan lehetne kijátszani a sebességmérőket. Sokan úgy gondolják például, hogy esőben vagy ködben pontatlanabbak a készülékek. Mások szerint egy hirtelen fékezéssel megzavarhatjuk a mérést és elkerülhetjük a büntetést. Egyik állítás sem igaz, a hirtelen fékezés pedig kifejezetten balesetveszélyes. A sérüléssel járó közúti balesetek csak nem egyharmada gyors hajtás miatt történik Magyarországon. Büntető fékezett, majd fegyvert rántott egy sofőr az N44-es autóút Békés megyei szakaszán. A rendőrség szerint a budapesti férfi előzés közben kétszer is indokolatlanul erősen fékezett a másik jármű előtt. Amikor egymás mellé értek, szóváltás alakult ki közöttük, a férfi pedig gumilövedékes fegyvert fogott a másik autósra. A kocsiban eközben a felesége és a gyermeke is ott ült. A másik sofőr a következő pihenőnél értesítette a rendőrséget. Senki nem sérült meg. A férfi a gyanú szerint ittasan vezetett, ráadásul korábban a jogosítványát is elvették. Most őrizetbe vették. Holnap ünnepeljük az állatok világnapját. Október 4-én világszerte az állatok védelmére és a felelős állattartás fontosságára irányítják a figyelmet. Országszerte pedig számos programmal készülnek az állatbarátoknak. Serez Zoltán, az Orfósz Állatvédő Egyesület vezetője szerint egy állat befogadása hosszú évekre szóló döntés, ezért fontos, hogy csak akkor vállaljunk kutyát vagy macskát, ha megfelelően tudunk gondoskodni róla.
3: Mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon, önálló életre képtelenek, a megóvások mindig az ember feladata. És ezért is fontos, hogy az ember, a gazda oda kell, hogy figyeljen az állatokra, hiszen nélküle nem lesz megfelelő a tartási mód.
2: Összeomlott egy szórakozóhelynek otthont adó épület Észak-Spanyolországban. A tűzoltók több mint 25 embert mentettek ki a romok alól, 11 sérültet kórházba vittek. Szemtanúk szerint előbb a padló szakadt be, majd a tető is leomlott. Az épületben mintegy 50-en tartózkodtak. A rendőrség vizsgálja a történteket, sajtóértesülések szerint szerkezeti hiba okozhatta az omlást. Holnap még maradhat a napsütési a főszerep, legfeljebb vékony fátyófelhők szűrhetik időnként a fényt, csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőtől szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás. a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
4: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Imriné Erdei Ildikó lelkész, teológus, a Pünkösdi Teológiai Főiskola oktatója, akit köszöntök. Szia!
5: Szia Marian, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
4: Én is nagyon örülök, és muszáj egy kicsi bemutatást mondanom, csak azért, hogy a hallgatók úgy képbe tudják helyezni a beszélgetésnek az apropóját, és aztán, hogy kiderüljön, hogy miért is te vagy az, akivel erről beszélgetek. Szóval, hogy a kutatási területeit között ott van a Biblia értelmezés, a teológia és a filozófia kapcsolata, az egyháztörténet, valamint a hit és a tudomány viszonya. Van ugye gyülekezeti szolgálatod, lelki gondozói tapasztalatod révén pedig közelről találkoztál és találkozol azokkal az élethelyzetekkel is, amikor a hit, a betegség, a szenvedés és a közösség kérdései egyszerre vannak jelen.
5: Igen, így van.
4: Azért nagyon fontos, hogy ezt előre elmondjam, mert hogy van itt a kezemben egy kiadvány, ami csodálatos, Gyógynaptár ez a neve, és 365 gyógyulás történetet tartalmaz. Ez a címe is, 365, az alcíme, 365 gyógyulás történet a hit erejével, ami nemrég kelt életre, és el is indult az ő útja, és most már ott van a kórházakban, és hogyha valaki tapasztalta saját vagy hozzátartozó révén a kórházban való várakozásnak a nehézségét, az idő elnyúlását, akkor pontosan tudja, hogy egy jókor jött mondat, egy jókor jött történet mennyit segíthet. Ennek a kezdeményezője te vagy, nézzük meg a kiindulási alapot, és az, hogy hogy is született ez.
5: Köszönöm szépen, hogy beszélhetek róla. Igen, annyira friss és ropogós ez a kiadvány, hogy egy hónapos talán körülbelül, hogy éppen most jutott útjára, és amúgy egy másfél éves munkának a gyümölcse vagy eredménye. De persze az ilyen kezdeményezések mindig sokkal előrébről kezdődnek. Amikor én voltam beteg, amikor én voltam kórház, amikor nekem volt betegtársam, tehát valahol mindig itt kapunk ilyen érintést, és én is valahogy így kaptam érintést, én is átmentem műtéteken, meg bizonyos dolgokon, amikor nagyon sokat jelentett egy közösség, aki mellettem állt, barátok, akik mellettem álltak, az a jó szó, amit én kaptam. Aztán azt is tapasztaltam, hogy milyen ereje van annak, amikor én tudok a szobatársamnak valami jót mondani, tehát itt kezdődött. Aztán, amikor jött a Covid, és nagyon sok kétségbeesett kiáltás hangzott felénk is, akkor például tapasztaltuk, hogy bár hermetikusan el voltak zárva alapvetően az intézmények, de voltak kivételek, tehát voltak olyan kórházak, ahol akár főorvos is, de szakdolgozók mondták azt, hogy szeretnék, hogyha több lelki segítő, például lelki pásztor bent lenne a Covid osztályokon, mert gyakori tapasztalat volt az, hogy olyan betegek is elengedik az életüket, akik orvosi szempontból nem feltétlenül kellett volna, hogy itt hagyjanak bennünket. Nyilván az az állandó légszomj például, ami együtt járt még az oltás előtt a Covid tünetekkel, az sokakat úgy kimerített, hogy feladták, főleg úgy, hogy a hermetikus elzártság miatt nem mehettek be a hozzátartozók, tehát teljesen egyedül maradtak. És én akkor hallottam meg először igazából ezt a hangot, hogy szükség van ránk is lelkészekre, és ezt amúgy jó hallani, mert sokszor az ember nem ezt érzi, hogy szükség van rá, de akkor ott mi is nyilván többet magunkkal önkéntes beteglátogatóként és lelkészekként be tudtunk menni Covid osztályokra, akkor még szkafanderbe, mint egy űrhajós, ahogy az a híradóban volt. Tehát tényleg a maximum szemkontaktus volt ugye a betegekkel, de fantasztikus volt akkor ott megtapasztalni, hogy egy imának, néhány mondatnak beszéljen a családjáról, milyen sokat számít. Hogy az embernek visszajöhet az életkedve, amikor együtt megbeszéljük, vagy együtt tematizáljuk, összegyűjtjük, hogy miért érdemes például harcolni a betegséggel, miért érdemes nem feladni, hogy ki vár engem otthon, hogy ki az, akit szeretek, és ki az, aki engem szeret. És ez annyira mélyen bennem maradt, hogy akkor, amikor a Covid lement, akkor úgy gondoltam, hogy muszáj itt maradnom, és akkor én is, mint sokan, mert a Covid az nagyon sokakat megmozgatott pozitív értelemben, én is ott maradtam az egyik kórházban kórházlelkészként, és akkor próbálok hát önkéntes alapon, amennyi időm van, mondjuk egy héten egyszer bemenni, és különböző betegekkel beszélgetni, és ez a tapasztalat nem múlt el, hanem csak fokozódott. És már csak egy frusztráció volt bennem, hogy miért nem vagyunk ott 24 órában, hogy hát még ahhoz az ágyhoz is oda kellett volna menni, és mi lesz holnap, és mi lesz holnap után, és kár, hogy ő kimaradt. Tehát arra gondoltam, hogy meg kellene sokszorosítani ezeket a beszélgetéseket. És egy kicsit a gyógynaptár az ennek a pótlására jött létre. Nem arról van szó, hogy ez az embert pótolja, de mégis az emberi hangot igen. Mert akkor gondoltam arra, hogy gyűjtsük már össze azokat a pozitív történeteinket, amikor mi meggyógyultunk, mi betegek meggyógyultunk, és ebben ott volt Istennek a segítsége, mert hogy nagyon sokunknak vannak ilyen történetei, hogy igenis úgy gondoljuk, hogy azért gyógyultunk előbb, vagy azért kerültünk előbb jó kezekbe, vagy ki hogy gondolja, azért tudtunk kijönni egy lelki válságból, mert imádkoztak értünk, mert mi is imádkoztunk, mert fölfele néztünk. És akkor így kezdődött ez a kezdeményezés. Tulajdonképpen a teológiai kapcsolataim, meg egyéb kapcsolataim miatt viszonylag volt egy nagy kapcsolati hálóm, ami reménységet adott nekem, hogy ez meg fog tudni valósulni, hogy egy év alatt 365 történetet össze tudunk gyűjteni. Ezt egy felekezetközi felhívásnak gondoltam, éppen azért, mert ahogy a betegség is felekezetközi, tehát nem válogat a felekezetek között, ugye a gyógyulás is ilyen dolog, tehát egyetemes, bárki számára hozzáférhető, úgyhogy tényleg akiről csak úgy gondoltam, hogy keresztény egyházakat felhívtam erre, hogy kinek vannak gyógyulás történetei, amit Jézushoz tud kötni, és akkor 365 történet körülbelül egy év alatt összegyűlt. Tényleg nagyon felekezetközire sikerült, ez azt jelenti, hogy katolikus, református, baptista, adventista, pünkösdi, kopt keresztények mind adtak történeteket, és én is akkor csodálkoztam erre rá, hogy jé, hogy tényleg Jézus mindenkinek a beteg ágyánál kész megállni, és itt tényleg nem számít az, hogy ki milyen formában tiszteli az Urat.
4: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, és azt hiszem, hogy szerintem ez az, amit vágyunk, nem? Hogy ez a felekezetköziség meglegyen, tehát, hogy alapvetően ugye az Istent, az egy Istent szerető emberek, tehát az, hogy ki milyen úton jut oda, igen, tudjuk, hogy vannak erre meghatározott utak, de ettől függetlenül tulajdonképp ugyanarról a szeretetről beszélünk, akkor miért nem tudjuk ezt a mindennapokban is egymás felé közvetíteni? Ez egy ilyen nagy kérdés.
5: Ez valahogyan egy ilyen kiadványnak a hitelesítő védjegye is.
4: Igen, mert akkor hogy sokkal... nem egy irányból készít,
5: igen.
4: Csak és kizárólag.
5: Igen, szerintem az gyanús. A betegnek is, meg mindenkinek gyanús, hogy most akkor én egy portékát akarok eladni, egy házat akarok reklámozni, vagy pedig itt másról van szó, és tényleg másról van szó. Tehát tényleg arról van szó, hogy mi Isten segítségét kínáljuk. És mindig azt szoktam mondani, hogy az evangélium hirdetése is nem más, mint hogy egyik koldus elmondja a másiknak, hogy hol lehet kenyeret venni. És itt erről van szó, hogy mi mindannyian ettünk ebből a kenyérből, ebből a mennyei kenyérből, ami gyógyulást is adott nekünk, bárhol a világ bármely pontján voltunk, és ezt egyszerűen elmondjuk. Ez az egyik, tehát hogy meg Jézus Krisztus is ezért imádkozott. Tehát a főpapi imában kérte az Atyát, hogy Atyám, egyek legyenek. Azt kérem az utódaimra, hogy egyek legyenek, mint ahogy én te veled egy vagyok, és majd erről ismeri meg a világ, hogy te küldtél engem. A kórházban én gyakran beszélgetek hitről és vallásról természetesen betegekkel, és látom, hogy néha ez az egyik legnagyobb akadály, hogy
4: na, pont erre
5: a felekezetiség, igen?
4: Igen, pontosan erre akartam kitérni, hogy nyilván kórház lelkészként te nem úgy mész oda az ágyakhoz, hogy hívő, nem hívő, milyen hívő.
5: Abszolút, persze.
4: Hanem oda mész, és aztán utána abból a beszélgetésből, annak kontextusából kiderül, hogy hogyan tudtok kapcsolódni. És gondolom olyan is van, hogy egyáltalán nem hívő valaki.
5: Abszolút.
4: Viszont erre a tapasztalatra lennék elsősorban kíváncsi, hogy mi van akkor, amikor valaki azt mondja, hogy oké, én egyáltalán nem hiszek, de beszélget, hogy érzel-e olyat, hogy be tudod ebbe hozni ezt a mennyei kenyeret, vagy egyébként nem kell, tehát lelkészként neked sem az a kötelességet, hogy a portékát, ahogy te mondtad, állandóan kiragd.
5: Igen. Minden eset más, de nagyon sok ember van, akivel tudok kapcsolódni, annak ellenére, hogy nem hívő. Különben, hát nekem is ezt tanulnom kellett, tehát régóta lelkész voltam, de a kórház lelkészséget azt meg kellett tanulni, mert az egy teljesen más típusú emberek vannak, úgyhogy én is tanultam napról napra egyáltalán, hogy hogyan kell megközelíteni egy beteget. És az egyik első lecke, amit így kaptam a jó Istentől ebben a szolgálatban, az volt, hogy amikor kezdeményezek egy beteggel egy beszélgetést, és ő neki az a válasza, hogy nem, hogy köszönöm szépen, nem, hogy az nem biztos, hogy nemet jelent.
4: Aha, igen.
5: Hanem valószínűleg valami olyasmire mond nemet, amiről ő azt gondolja, hogy most az fog következni. Aha. Most elmondok egy nagyon friss, ropogós példát, mert ez 2 héttel ezelőtt volt, hogy az intenzívre mentem, kicsit rossz időpontban, nem akkor, amikor szoktam, mert csak előbb tudtam menni. Tudtam, hogy nem lesz jó az időpont, mert ebéd idő, meg stb., de bepróbálkoztam, hogy a kis időmbe be tudjak sisszolni. Tényleg nem volt jó az időpont, tehát ide ezért nem lehetett menni, oda azért, és akkor volt végül is egy szoba, hova be lehetett menni, és most kivételesen, mondjuk így, hogy tapasztalatlan rezidens orvos kísért engem, teljesen jó szándékból, hogy ő majd akkor bekísér engem egy helyre, és bemutat. És akkor jött a bemutatás, hogy itt van a kórház lelkész, és szeretne valaki lelkészi beszélgetést vele folytatni. Hát természetesen mindenki azt mondta, hogy nem. De amikor már elkezdett beszélni, tudtam, hogy ebből baj lesz. És akkor

0: lelkileg. Na, erről a legtöbb ember szeret beszélni. És sok embernek hiányérzete is van.
1: Hiszen hogy... rögtön elmondhatja, hogy mi van benne, és nem azt kell eldöntenie, hogy akar-e beszélgetni. Persze. Igen, azért ezek elég egyszerű kommunikációs fogások. Innen, bocsánat, sajnos mindig nem is értem, pedig hát az indítás nagyon fontos.
0: Igen. Hogy... És ez nagyon sok ember, tehát nagyon sok ember hálás azért, hogy végre valaki megkérdezi.
1: Így van.
0: Végre valaki megkérdezi, hogy mi van vele.
1: Nem tűvel jön, nem egy újabb
0: igen.
1: fájdalmat fog átérni.
0: Igen. És különben nagyon sokszor derül ki az, hogy az illetőnek más is a problémája. Nagyon bennem maradt egy 2 évvel ezelőtti történet, amikor a szobában már több emberrel beszéltem, és volt egy néni, akinek az arcáról úgy tűnt, hogy köszöni szépen, ő nem fog kérni semmit a beszélgetésből, olyan sandán nézett, olyan kicsit úgy elfordulva, gondolkodtam is, hogy oda menjek-e hozzá, vagy nem. Végül mégis volt rá időm, és oda mentem hozzá. Azt gondoltam, hogy el fog utasítani, vagy nagyon nem akar majd beszélgetni. Ehhez képest egy perc alatt kibukott belőle, és szinte magának fogalmazta meg, hogy bár ő szív problémával hozták be, de neki nem ez a problémája. Hanem az, hogy a olimpia bajnok fiatal kislányát elvesztette, hogy a Covid-ban meghalt. És fél éve gyászolja, de olyan nehéz neki ez a teher, és valójában soha senkinek nem tudta ezt elmondani.
1: És valójában hogy kötődik ez a szívhez, ugye? Mennyire
0: abszolút,
1: egyenes úton?
0: Abszolút. Hát nagyon sok dolog egyenes úton következik. Az érdekes, ha azt kérdezed, hogy van lelkileg, akkor teljesen más történetek jönnek elő, mint máskor. Tehát ott azt hiszem, hogy sikerült őt feloldani, tehát kiderült, beszélgettünk róla, hogy van-e hitük, és akkor kiderült, hogy a lánya is hívő volt, ő is, és akkor, hogy ezt így elmagyarázni, hogy tulajdonképpen lesz folytatás, megkönnyebbült egészen ettől, de ő maga fogalmazta meg, hogy az a súly, ami a szívét terheli, ő neki nem az a problémája, hogy neki rossz a szíve, hanem az, hogy mi történt a lányával.
1: Így van.
0: Az, amikor, tehát vannak ilyen tipikus esetek, most bocsánat, hogy így mondom, hogy tipikus, hát nyilván minden eset más, de amikor 40-50-es férfiak szívinfarktussal bekerülnek váratlanul, így úgy amúgy, és megkérdezem, hogy van lelkileg, és nem arról kezd el beszélni, hogy mikor lett először rosszul, hanem ő saját magának elkezdi tematizálni, hogy amikor 3 évvel ezelőtt elváltam. Tehát, hogy micsoda súly, hogy ő magának kezdi el értelmezni a saját problémáját, hogy az mikor és hol kezdődött.
1: Igen, és ezt valóban nem, tulajdonképpen, ha belegondolsz, nem mondott ki, hogy mi van veled, ha nem kérdezik. Valóban nem. Én ezt egyébként az újkor egyik vívmányainak előnyének tartom. Van egy barátom, akivel hétközben általában csak hangüzenetekkel kommunikálunk, és megvan az a nap, amikor mi találkozunk. És meg szoktuk beszélni, hogy hát ez egy terápia. Hát hiszen elmondom, ugye beszámolunk, hogy mi történt, és ugye akkor nem szól közben senki, de mégiscsak ugye kitérünk a részletekre, és nagyon sokszor kaptuk már mind a ketten magunkat azon, hogy miközben az üzenetet mondjuk a másiknak, hogy na most érzem azt, hogy egyébként ez nekem rossz, hogy én ettől jól vagyok. Szóval, hogy ezeket nem mondogatjuk, nem feltétlenül rakjuk össze, hogy velünk mi történt, ez hogyan hatott ránk, hanem leginkább szerintem azt próbáljuk összerakni, hogy hogyan éljünk túl. És igazából ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, és fel is akartam neked tenni, hogy mit gondolsz, hogy mi a gyógyulás? Mert ugye, hogyha a gyógyulást a test teljes meggyógyulásának tartjuk, nyilván ez is nagyon sok esetben előfordul, és adja Isten, hogy minél több esetben, De hogy mi van akkor, amikor vannak dolgok, amik nem múlnak el, de megtanulhatunk-e azzal együtt élni, megtanulhatjuk-e máshogy megvilágítani az életünket?
0: Persze, mert benne
1: tehát,
0: van
1: hogy
0: a kérdés,
1: ezt is gyógyulásnak tartjuk-e végül is ez a kérdés?
0: Gyógyulásnak tarthatjuk. Ha most visszatérünk a bibliai üzenetre, akkor is azt gondolom, hogy a Biblia nem azt tanítja, hogy nekünk mindig mindenből meg kell gyógyulni. Tehát vannak, akik ezt vallják, mondjuk én nem egészen, mert hát ott van a Biblia első lapjain az, hogy ez a test, ez romlásnak van ítélve, porból lettél, és ismét porrá leszel. És hogy beszél a Biblia feltámadásról például, arról azt mondja, hogy ez a mi testünknek a megváltása, amire még várni kell. És jelenleg egyikünk se

0: feltámadott testben él ezen a földön, hanem a romlandó testben, tehát egyszerűen mindannyian meg fogunk halni, és közben romlott lesz ez a test, és ezeket néha meg lehet kicsit állítani, vagy lassítani lehet nyilván az öregedés folyamatait, de ez a valóság, hogy ez így van. De hogy ezzel hogyan élünk, az már nagyon nem mindegy. Ugye nagyon sok pszichoszomatikus betegségünk van erről. A mai modern kor embere többet tud, mint valaha, de ez nem azt jelenti, hogy jobban kezeljük, mint valaha. Tehát most már beszélünk róla, hogy persze lehet, hogy azért rogyant meg az egészségem, mert elváltam, vagy nem tudom, milyen trauma ért engem, de ez nem azt jelenti, hogy már tudjuk is kezelni. Tudunk már róla beszélni, lehet, hogy ez valamire elég, de mindenre egyáltalán nem. A hit pedig ugye azért nagyon sokat beszél a lélekről, és Isten a mi lelkünknek a pásztora. És én nagyon sokszor látok olyan embereket, akik elképesztően betegek fizikailag, és már ezerszer lemondtak róluk az orvosok és a család, és 90 éves, és egy csomó mindent csinált, produktív volt az élete, mert föl tudta magát húzni, mert talált értelmet az életének. Tehát szerintem, ha betegek leszünk, nem kell saját magunkra keresztet vetni, hanem valóban meg kell tanulni egyrészt együtt élni ezzel a kérdéssel, ha olyan a helyzet, de hogyan együtt élni? És én szerintem az, hogy elkezd az ember adni másnak, az egy olyan új értelmet ad mindennek. Ugye a Biblia azt mondja, hogy akik Istent szeretik, minden javukra van. Minden. Ez egy abszolút kijelentés, hogy minden. Tehát a daganata, ez az amaz, minden javamra lehet. Nyilván nem úgy, hogy rosszul lettem, és mennyi mindent elvesztettem. Igen, az ember sok mindent elveszít az életben, de sok mindent megkap. És a Bibliának egy komoly tanítása, hogy amikor a halál árnyékának völgyében megyek, ott van az Úr, és azt később áldások forrásává teszi. Tehát a hívő ember megtanulja szerintem azt, hogy hogyan teheti ezeket a veszteségeket olyan értelemben előnyökké, hogy akkor ebből tud másnak adni valamilyen gyógyító forrást. Pál apostol szavai jutottak eszembe, aki a II. Korintuszi levelet úgy kezdi, hogy dicséri a minden vigasztalás Istenét, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amivel ő vigasztalt bennünket. Tehát Pál, akit ütöttek, vertek, mindenfélét csináltak vele, ő például ezt megtanulta, hogy ne egy mártírnak tekintse magát, és a világ legszerencsétlenebb emberének, aki állandóan csak felsorolja, hogy mennyi rossz történt vele, hanem azt mondja, hogy van nekem egy Istenem, aki minden vigasztalás Istene, és hogy engedem magam meggyógyítani, és utána ezt a vigasztalást engedem tovább vinni. Különben a gyógynaptárnak pont ez a lényege, hogy itt nem az orvosok mondják, hogy mit kellene, meg hogyan kell csinálni, hanem egyik beteg elmondja a másiknak, hogy figyelj, nekem ez jött be.
1: Abszolút, és ennek azért tudjuk, hogy van a főleg a tartós betegségeknél van egy társadalma ezeknek az intézményeknek. Abszolút. És igen, amúgy az orvosok egy részénél is látom, hogy azt mondják, hogy ők is abból táplálkoznak és gyűjtenek nagyon sokszor tapasztalatot, amit a betegek elmondanak, és ők is azt próbálják továbbadni, hiszen ők élték át és túl a dolgokat. Na hát most adunk egy kis időt, hogy feles információk és zenek közben a hallgatók ezeken gondolkodjanak, de aztán én arra bátorítok mindenkit, hogy jöjjön vissza, mert mi folytatni fogjuk a beszélgetést. Vendégem Imriné Erdei Ildikó lelkész, teológus, a Pünkösdi Teológiai Főiskola oktatója és a Gyógynaptár című kiadvány kezdeményezője, ami már megtalálható jó néhány helyen, és azt is el fogjuk mondani, hogy hogyan lehet hozzájutni, hogyha valaki szeretné ezt népszerűsíteni, vagy a közösségébe elvinni. Szóval jövünk vissza, maradjatok ti is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
5: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont jókor. Vendégem továbbra is Imriné Erdei Ildikó, lelkész teológus, a Pünkösdi Teológiai Főiskola oktatója, és egy kezdeményezés kapcsán beszélgetünk, ami a Gyógynaptár 365 gyógyulás történet a hit erejével. Ez egy kiadvány, amit tulajdonképpen ugye te kezdeményeztél, kórház lelkész is vagy egyéb más elfoglaltságaid és szerepeid mellett, és tulajdonképpen gyógyulás történeteket, valódi betegektől származó gyógyulás történeteket tartalmaz ez a könyv, de például én olvastam olyat, aki leírja, hogy a műtét pillanatában, a műtétre való előkészítés pillanatában, hogy érezte magát, hiszen az egyébként egy óriás magány. Tehát ott tényleg az ember maga van, és éppen arra készítik elő, hogy mesterségesen meghalljon, amíg megpróbálják elvégezni azt a beavatkozást, ami segít rajta. És én is láttam jó néhány ilyen embert, aki ebben a magányban nagyon-nagyon fél, sőt, azt gondolom, mindenki fél. Ebben hogy jelenik meg a hit, hogy jelenik meg Jézus, hogyan ad valami olyan töltetet, hogy azt mondja, hogy oké, bármi is lesz, az rendben lesz. És azt mindig azt hiszem, hogy azt gondolom, hogy ez a hívő embernek a gazdagsága, és az ateista embernek pedig nincs ilyene, és nekem például volt egy édesapám, aki ateista volt, és amikor a kórház lelkész odalépett hozzá, hogy beszélgessenek, akkor azt mondta, hogy nagyon szépen köszönöm, de én hithű ateista vagyok. És ezzel ilyen nagyon udvariasan, de végül is nem kérte ezt a beszélgetést, de nem is volt alkalmas, hisz mi épp ott voltunk. Ugye kérdeztem az előző részben is, de nekem az a kérdésem, hogy van-e olyan, hogy azt látod, hogy igen, eljut hozzá valami, vagy nem kell, hogy eljusson.
6: Szerintem amúgy a legtöbbször igen, de ha te az apádról beszéltél, hadd idézzem már én is a nevelő apámat, aki szintén ateista volt, és egyszer azt mondta nekem, hogy én ilyesmit, hogy hithű ateista vagyok, ám bár Isten létezik, ha tetszik, ha nem. És akkor ebben benne van az, hogy ez az ő döntése igazából, de ez nem azt jelenti, hogy az életében nem voltak olyan pontok, amikor úgy gondolta, hogy Isten van. Vagy ő is daganatos beteg volt, és én azért tudom jó, hogy ő sokat titokban Isten tiszteleteket hallgatott meg ilyesmit. Tehát amikor valaki fennel hirdet, hogy ateista, amúgy nem biztos, hogy az, de lehet, hogy igen.
5: Csak egyet, hogy hozzak ide, mert ez nekem annyira tetszett, tavaly beszélgettem valahol a Jordán Tamással egy beszélgetés után, ugye most már 80 fölött van, és beszélgettünk, hogy volt egy erős katolikus neveltetése, ha jól tudom, és kérdeztem, hogy te Tamást egyébként hiszel? És azt mondta, figyelj, hát én nem merek nem hinni. És azt mondta, amúgy meg már így 80 fölött pláne nem merek nem hinni.
6: Igen.
5: Nagyon-nagyon érdekes ez, hogy ebben benne van ebben a borulékonyságunk, de azért...
6: Igen. Hadd kapcsolódjak akkor Jordán Tamáshoz, ez a 80 fölött már nem merek nem hinni, hogy nagyon jól megfogta, hogy ez egy folyamat. Tehát, hogy szokták mondani, hogy mindenkinek van egy útja, de tényleg mindenkinek van egy útja, és Isten nagyon sokszor beköszön az ember életébe, és valakinek nekem szerencsém volt, mert 15 évesen beköszönt, úgyhogy én ateista családból származok, tehát meg sem voltam keresztelve. Az egy olyan minimum meghelyzet volt, hogy megtörténhetett, de valakinek 60 vagy 80 évesen köszönt be, ami nem azt jelenti, hogy előtte nem szólt Isten. Jobb könyve szépen megfogalmazza, hogy szól az Isten kétszer meg háromszor. Csak nem törődnek vele, sokszor nem törődnek vele, de vannak ilyen kegyelmi időszakok az ember életében, amikor itt nagyon erősen érzi a noszogatás, máskor meg nem annyira. Hát mindenkinek van egy folyamata, én nagyon hiszek abban, hogy Isten mindenkinek be akar mutatkozni, és ezzel tényleg többször próbálkozik, bár ő nagyon úri ember. Tehát ő szabad akarattal teremtett bennünket, úgyhogy senkit semmire nem fog kényszeríteni, hanem keresi a nyitottságot, és ezzel én is ugyanígy vagyok. Tehát amikor valakivel beszélgetek, ha ő ateista, én azt nem egy statikus állapotnak tartom, hanem egy ideglenes állapotnak, hogy ő most ezen az úton éppen itt van, és lehet, hogy ez a beszélgetés is segít neki abba, hogy egy kicsit ráforduljon egy másik gondolatra, és majd lesz valaki, vagy valami, egy újabb esemény, ami újabban segít neki abban, hogy Isten beköszönjön. Tehát ezt egyáltalán nem tartom problémának, hogy valaki ateista, hogyha nincsen mögötte egy durvasság, azért néha előfordul, hogy valaki ilyen nagyon durván utasítja el az ember, de szerintem az ő problémája, nem különösebben az enyém. Ezek nagyon ritka esetek. És amikor valaki így mutatkozik, hogy ateista, és én mondom, hogy semmi probléma, akkor örül. És kicsit csodálkozik is, hogy tényleg, akkor én ugyanúgy beszélgetek vele, hát miért nem beszélgetnék, ugyanúgy van lelke, ugyanúgy ember, bár volt olyan beteg is, aki amikor mondtam neki, hogy szeretném tudni is, hogy van lelkileg, akkor közölte, hogy hát neki nincs lelke. Ő arisztotelianus, ő neki nincs lelke. Nagyon jót beszélgetünk, és azóta is tartjuk a kapcsolatot egymással. Egy filozófus, de hát, hogy
5: nagyon jó.
6: Igen, nagyon sok választ tud lenni ezzel kapcsolatban. Én nagyon szeretek ateistákkal is beszélgetni, mert én is szeretem hallani a más nézőpontokat. Igen. És a végén én mindig meg szoktam kérdezni, hogy imádkozhatok-e érte. Figyelj, a 100-ból 99-szer megengedik. Tehát nagyon-nagyon-nagyon ritka az a helyzet, hogy nem. És rá is szoktam kérdezni, hogy volt már valaha, ki imádkozott tönért, és akkor nem. Megmondom őszintén, hogy ezt mondjuk drámainak tartom. Hogy mondjuk valaki 60-70 éves, és nem tud róla, hogy valaha valaki egy imát elmondott volna érte. És akkor mondom, hogy...
5: Dráma.
6: Ugye?
5: Igen.
6: És akkor szoktam, és hát nagyon sokszor könnyeznek az ateisták is. Nagyon sokszor. Tehát, hogy amikor imádkozunk, akkor a Szentlélek elkezd úgy dolgozni, hogy annyira mélyen érinti a szívünket, hogy nem tudunk elbújni az érzelmi érintettségtől.
5: Egyik oldalon, másik oldalon meg azt képzelem, hogy ez megint valami, ami annyira őszintén és soha nem látott módon rólam szól, hogyha valaki értem imádkozik.
6: Igen.
5: Hogy ez nem kifejezhető. Igen. Egyébként fizikai szinten.
6: Igen.
5: Az, amit ez jelent, hogy Igen. értem, érted a gyógyulásodért azért, hogy Igen. legyen körülötted minden jó. Hát ez micsoda, így szerintem sejtikhatul a jó érzés.
6: Igen, ez a törődés. De ez nem az én törődésem, vagy nem csak az én törődésem, ezt szeretném megérteni, hanem ez az Istennek a törődése.
5: Ez az Istennek a törődése.
6: Ez az igazi gondviselés. És néha fel is ismerik, hogy miért pont most, és hogy jön be. és hogy pont erre van szükségem, vagy tényleg egy műtéttel ott nagyon szoktak félni az emberek, hogyha vannak rutinosak, de akinek az első műtétje, minden is megfordul a fejébe.
5: Meg utána az a nagyon-nagyon-nagyon nagy kiszolgáltató, szomorú érzés. Na például ott én minden ilyen műtétből ébredő betegágy mellé, ha lehetne, akkor én tennék valakit, aki ott van, és segít egyáltalán elviselni az átélteket, vagy csak így megtartani a létben valakit. Az nagyon nehéz rész szerintem.
6: Igen.
5: Na most akkor jön az a része a beszélgetésnek, amikor muszáj lesz egy kicsit olyan értelemben provokálnom ezt, hogy mert hogy ez egyébként mind nagyon szép, és nekem közel is van a szívemhez, ezt én szerintem rólam lehet tudni, én hívő ember vagyok, ráadásul abszolút felnőttkori megtérő, ennek nekem külön története van, úgyhogy ez nekem közel van, ez a dolog. És szeretek is róla beszélni, és szeretem, hogyha át lehet folyatni magunkon, és ha bárkinek csak egy mondat jobbá teszi a napját, már hálás vagyok. De azért... Szóval itt gyógyulás történetek vannak, és ez nagyon-nagyon fontos, de felmerül-e, tehát nézzük racionálisan, nézzük az egész világ szempontjából, hogy olyan ez, mint hogyha azt ígérné, hogy mindig, minden körülmények között mindenki meg fog gyógyulni.
6: Nyilván nem. Nyilván nem, de azért az előszóba ezt leírom, tehát hogy nehogy valaki félreértse, hogy itt nem azt ígérjük, hogy mindenki meggyógyul. Ennek a kiadványnak tényleg ez a célja. Hozzáteszem, hogy mivel vannak benne hosszan elnyúló betegségek, mint egy daganatos betegség, amire nagyon sokáig nem mondják ki, hogy gyógyult nyilván. Azért ezek a történetek most itt megállnak, hogy negatívak a leletek, de persze nem tudhatjuk, hogy néhány év múlva ezek nem fognak-e kiújulni. Ez is benne van. Vannak benne olyan, mondjuk vele született szívbetegségek, ami arról szól, hogy egy fiú például leírta, hogy őt 19 évesen már temették, és megmondták a szüleinek, hogy eddig és eddig fog élni, és most 40 éves. De ez nem azt jelenti, hogy ő maraton tud futni, de megtalálja az életnek az értelmét. Pál apostol azt mondja, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. És ez fontos tudni, mindannyian meg fogunk halni. Azok az emberek, akik ezeket a gyógyulás történeteket leírták, meg fognak halni. Lehet, hogy nem ebbe a betegségbe, amiből meggyógyultak, hanem egy másikba. Hát ez az élet. De hát ezért is jó hívőnek lenni, mert Jézus Krisztus a feltámadás és az élet. És megint Pált idézném, aki azt mondta, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ennek a könyvnek az üzenete se csak nyúlik addig, hogy most éppen meggyógyuljál. Különben ezért is van, hogy minden történet mellé oda tettünk egy szentírási idézetet. Ami egyrészt összefoglalja azt a történetet kicsit, másrészt tovább nyúlik, mert a Szentírás üzenetei az örökké valóságra is adnak útravalót, és az örökké valóságra is szólnak, és akkor így ezek a történetek átnyúlnak az örökké valóságba, tehát nem örök életet ígérnek itt ezen a földön, hanem kapcsolatot ígérnek.
5: Meg az életnek a minőségét.
6: Igen. Tehát, és az élet minőségét szerintem leginkább az Istennel való kapcsolat adja meg Jézus Krisztus által. Tehát annak tényleg van minőségű kapcsolata. Hadd mondjam ezt így, az anyukám egy kereső ember, talán most már imádkozik is, de ő is ateistaként indult, és ő nagyon sokáig nem értette, hogy mi történt a lányával, amikor megtért, ugye 15 évesen, és ő is minden félelmen keresztül ment, hogy biztos szektás lettem, meg elveszítem a kont, meg sok minden volt benne, és már sok évtizede látja az életünket, és nemrég mondta, hogy hát egy valamit be kell látnia, hogy hittel olyan minőségi életet élek én és a családom, amiről soha nem gondolt, hogy lehet élni. És ez ettől van, hogy ez az állandó szeretetérzés, hogy engem valaki mindig szeret. És az most, és én most nem a családomról beszélek, hanem az Istenről. És mindig ad értelmet az életemnek. Tehát mitől lesz minőségi egy kapcsolat, hanem attól, hogy szeretve vagy és szeretet ad.
5: Meg azt is szoktam én mondani, hogy ez ugye azt, hogy valaki hívő, az nem azt jelenti, mert nagyon sokszor jön az, hogy igen, és akkor neked miért van annyi problémád? Tehát, hogy a probléma az attól még, meg az életnek a kihívásai ugyanúgy ott vannak. Talán a reakciók, meg a menekülő meg a kapaszkodó útvonalak mások, hogy hogyan megyünk keresztül valami óriás nehézségen, és ezt én látom, és sajnos ismétlődő helyzetekben, hogy mennyire más az a fajta lelki út, amit megélek így, mint ahogy megéltem máskor, és nem könnyebb, nem kevésbé szívettépőbb, de más. És ez valószínű, hogy ebből adódik.
6: Igen.
5: Hogy van egy kifogyhatatlan szeretet.
6: Igen. Tehát nem mézes madzagot kínálunk senkinek, uh-huh. szó sincs róla. Uh-huh. A tördelőt, aki szintén önkéntesen dolgozott neki, idézném egy mondatát, hogy ő viszont úgy foglalta össze, hogy ez a könyv arról szól, hogy meg szabad gyógyulni. És ezt a megszabadot, ezt úgy mondom, hogy néha annyira bele szinte dagonyázunk a problémáinkba, meg a betegségeinkbe, hogy tényleg azt hiszük, hogy nem kell meggyógyulni, vagy nem szabad meggyógyulni, hanem most már ez a precsni, most már én 50 vagyok, vagy 60 vagyok, és akkor most már így fogok megélni, hogy igenis, szabad. Tehát, hogy, és akkor én most ezt így mondom tovább, hogy szabad Jézushoz menni, tehát, hogy ki lehet ezt próbálni. Nem csak 2000 évvel ezelőtt lehetett kipróbálni, hanem ma is ki lehet próbálni, hogy Jézus Krisztus segíts rajtam. Jézushoz nagyon sok beteg ember ment oda, és ő mindenkit meggyógyított. És ez független attól, hogy vallásos vagyok-e, vagy nem. Hát ezért van, amikor a kórházban a végén megkérdezem, hogy van-e hite, vagy vallása, és a kettő között azért is teszek különbséget, mert amikor csak azt kérdezem, hogy van-e hite, akkor nagyon sokan elkezdik sorolni, hogy mikor volt templomba utoljára, igen, vagy meg van-e keresztelve, és úgy mondom, hogy ez pont nem kérdés most itt, főleg itt nem a betegágynál. Azért jó a betegágy mellett emberekkel beszélgetni Istenről, mert akkor az ember nagyon őszinte. A legtöbb ember akkor a legőszintébb, amikor nincsen, nem kell kertelni, hanem itt ki vagyok szolgáltatva, itt vagyok csupaszon, és akkor így gondolom, és ráadásul van ideje. Ez meg a másik. Tehát ilyen értelemben a betegséget egy kicsit Isten kommunikációs eszközének is tartom, ha már itt erről beszélünk, hogy elkezd tudni beszélgetni úgy velünk, hogy már nem rohanunk, csak az a dolgunk, hogy foglalkozzunk magunkkal, és valahova kapcsolódjunk. Tehát van az embernek arra ideje, hogy ezeket a kérdéseket feltegye.
5: Igen, ilyet is nagyon sokszor hallottam, hogy ebben a csendben találkozott valaki Istennel. Na, most már csak arra van idő, de ez nagyon fontos, hogy ezt megbeszéljük, hogy hogyan tud ez a könyv szaporodni, minél több helyen megjelenni, hogy néz ki, ugye ez egy ingyenes kiadvány.
6: Így van. Azért is ingyenes, hadd mondjam el, mert nagyon büszke vagyok rá, hogy mindenki önkéntesen dolgozott, és nagyon profi szakemberek dolgoztak a szövegen, meg hogy ilyen szép legyen, és közadakozásból jött össze. Uh-huh. Tehát nekünk csak a nyomdai költséget kellett tulajdonképpen fizetni, amit magánszemélyek, de egyházak, különböző szervezetek is támogattak, segítettek. Úgyhogy ingyen tud mindenki hozzákerülni. Ennek több lehetősége van. Egyrészt vannak kint kórházi pontok, ahol ezek megtalálhatók. Ez egy állandóan bővülő lista. Uh-huh. Tehát jelenleg a Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika büféje mellett van egy könyvesállvány. A János Kórházban van a kis büfé, ahol van egy könyvesállvány. A Központi Onkológiai Intézet, amit két golyónak ismerünk, ott a kápolnában, a vérvétel melletti könyvespolcon is van még egy könyvespolc, ahol meg lehet ezeket találni, és ezek folyamatosan bővülnek. Általában dolgozunk sok beteglátogatóval, Miskolcon, Veszprémbe is, akik jelentkeznek, azoknak tudunk biztosítani könyveket, akik általában is úgy mennek a betegekhez, hogy nem üres kézzel, hanem valamit szoktak nekik adni. Van a könyvhöz tartozó honlap www.gyógynaptar.hu. Arra, ha fölmegy bárki, akkor fogja látni ezeket a listákat, hogy hol tud szerezni nyomtatványt. Ezen kívül ott lesz a kapcsolattartásnál az e-mail címünk, misszióegyütt@gmail.com. Arra, ha valaki ír e-mailt, azt én kezelem, tehát velem fog akkor beszélgetni, akkor bár meg tudjuk beszélni, hogy kap akár több száz példányt is, hogyha ő tudja garantálni azt, hogy megfelelő helyre kerül el. Intézményekkel is van kapcsolatunk, de mégis azt gondolom, hogy ahogy ez a könyv is szívtől szívig akar terjedni, egyik beteg elmondja a másiknak, azért az a leghatékonyabb, amikor az ott lévő ember garantálja, hogy én kezelem a könyveket, vagy én viszem a betegnek. Abszett. Tehát sokféle lehetőség van, de mondom, ajánlom ezt a honlapot, ott mindenféle információ fönn van, és az e-mail címen tudják velünk tartani a kapcsolatot. És tényleg bárkinek szívesen adunk, csak nyilván a garantálva van az, hogy tényleg jó helyre kerül.
5: Én azt gondolom, hogy ez így nagyon tiszta és érthető, úgyhogy ha valaki most úgy érzi, hogy erre szüksége van, akkor keressen meg titeket az említett helyeken. És én nagyon-nagyon köszönöm, hogy erről beszélhetünk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, és nagyon bízom benne, hogy nagyon sok embernek fog segíteni, és többször 365 gyógyulás történetet fog magával hozni az az erő, amit ebből merítenek. Köszönöm a munkátokat, amit beletettetek, és örülök, hogy itt voltál. Sok sikert kívánok.
6: Én pedig köszönöm a lehetőséget.
5: Imrine Erdei Ildikó lelkész, teológus, a Pünkösdi Teológiai Főiskola oktatója volt a vendégem itt a Pont Jókorban, és ezzel mára köszönöm a figyelmeteket, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barát.

0: Pont jókor! Fehér Maria műsorát hallottátok. Ha nem volt elég, az epizódokat keressétek a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
4: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód, a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
6: Nekem 10.
5: Mennyi?
7: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Bővült a kínálat a lakáspiacon, támogatják a nehéz sorsú tehetséges gyerekeket. Egyre hidegebbek a hajnalok. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Az eladók kezdték nagyobb lendülettel az őszt az ingatlan piacon. Az egyik ingatlan közvetítő portál adatai szerint augusztushoz képest 26%-kal több lakást és házat hirdettek meg eladásra, miközben a kereslet mindössze 1%-kal emelkedett. Szeptember végén már csaknem 150 ezer eladó lakás és ház közül válogathattak a vevők. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázata az összefogásnak köszönhetően folytatódhat, sőt a korábbi 100 helyet csaknem 170 mély szegénységben élő gyermeket segíthet tanulmányai során, mondta rádióknak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
9: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
8: A jelentkezési határidő október 18-a. A részleteket a Gyermekmentő honlapján találják. Csaknem 3 évvel idősebben kötöttek tavaly házasságot a férfiak, mint a nők Magyarországon, derül ki a KSH adataiból. Az összes frigyet tekintve a hölgyek átlagosan 34 éves korukban mentek férjhez, míg az urak valamivel 37 éves koruk után adták fejüket nősülésre. Az első házasságkötés átlagos életkora mindkét nemnél alacsonyabb volt, a férfiaknál 33,3, a nőknél 30,7 év. Egyre hidegebbek a hajnalok. Nyírtason majdnem mínusz 3 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet ma reggelre, közölte a Hungaromet. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen mínusz 2,6 fokot mutatott hajnalban a hőmérő, de a Nógrád megyei Zabarban is mínusz 2 fok alá süllyedt a hőmérséklet. Az országban egyébként nagyrészt 1 és 5 fok között alakultak a minimumok. Folytatódik a tiszta, derült idő, csak néhol növekedhet meg kissé a felhőzet, esni sehol nem fog. Többnyire szélcsendes éjszakára számíthatunk, majd kora reggelre 0 és plusz 7 fok között alakulnak a minimumok, de a fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap napos, derült időre készülhetünk, majd kevés felhővel az égen. Mérsékelt marad a légmozgás és 23-26 fok körül alakulnak a csúcsok, hétfőn és a napsütésé lesz majd a főszerep. 19-25 fok lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, kedves hallgatók, Babik Edit vagyok. A mai műsorban a turizmust és a gasztronómiát egészen más megközelítésben járjuk körbe, mint ahogy szoktuk. Kordos Szabolcsot hívtam vendégül, aki az élet egy jelentős részét, zárójelben utalok a műsor címére, Egy életem. Szóval élet egy jelentős részét annak szenteli, hogy Budapestet, annak történeteit, legendás lakóit, eseményeit feltérképezze, majd számos könyvében, például az Egy város titkai sorozatban, vagy éppen a legutóbbi Budapest gasztró című könyvében papírra is vesse. Kordos Szabolccsal kalandozunk ma budapesti szállodák múltját, történeteit felidézve, kulináris élményeket és az utazás kalandját kutatva. Kezdődjön hát a sétánk fővárosunk ikonikus helyszínein. Szeretettel köszöntöm Kordos Szabolcsot. Szia Szabolcs, örülök, hogy itt vagy.
2: Szervusz, napot kívánok.
1: Az első kérdésem rögtön az, hogy Budán vagy Pesten kezdjük a sétánkat. Merre kalandozunk? Melyik szállodát válasszuk ki először?
2: Szerintem akkor kezdjünk Budán, mit szólsz hozzá, és talán a körszállóval kezdhetnénk, hogyha van hozzá kedved.
1: Hát van ám ugyanis egy ikonikus épület, valóban a körszálló is, és hát az anyakönyvi neve az Hotel Budapest, de népnyelv nevezte el körszállónak, ezt jól tudom?
2: Jól, teljes mértékben, és hát én most jövök onnan, Budáról, és pont elmentem előtte, és nem láttam már mások a hűlt helyét, úgyhogy ez meglehetősen fájt nekem. Állítólag ugye újra építik, és akkor majd a régi formáját őrzi meg, hát ezt majd meglátjuk, amikor ez valóban megvalósul. Most azért ez szomorú látmány volt, főleg azért, mert én gyerekként ott laktam mellette, és hát minden nap elmentem előtte, és valahogy volt ennek valami fajta ilyen varázs a gyerekkoromban, hogy valószínűleg bemesélték a szüleim, és nem gondolták, hogy ez ilyen hosszantartó, fantáziadús téveigésnek lesz a szintere, hogy itt rakétakilő állomás van, meg ugye ez forog, meg...
1: Jó, számos legenda volt, igen, tényleg, igen. Gyerekkoromban, emlékszem ezekre én is. Ezek így a népnyelv által keltek életre, vagy volt ennek bármilyen realitása?
2: Hát az, fura volt ugye az egésznek az alakja, és az egész kiinduló pontja az volt, hogy meg akarták mutatni a Kádár rendszerben, hogy mi is tudunk felhőkarcolókat építeni, amelyek hát nem olyan magasak, mint az Empire State Building, azért a 19 emelet az nem volt annyira magas így világviszonylatban, de formáját tekintve viszont tényleg különleges volt, és az akkori emberek is a csodájára jártak, és mi is itt beszélgetünk róla, pedig hát a 60-as években adták át Szolók György alkotását, és a mai napig benne van a néplélekben. Az pedig, hogy Hotel Budapestnek nevezték el, ezt nem is tudták még akkoriban, hogy mekkora nagy előny lesz, mert ugye ha az ember valahol a világban keres szállodai szobát, és beüti azt, hogy Hotel Budapest, akkor
1: azonnal
2: dobja ki, ami hát egy olyan hihetetlen előny volt, azért lássuk be, amiben igen, mások nem számolhattak.
1: Ez valóban így van, és a szocialista építészetnek egy különlegessége, vagy gyöngyszeme volt. Egyébként, ha jól tudom, ugyanazzal a technológiával épült, mint akkoriban a panelházak, ezzel a csúsztatott zsalus
2: technológiával. Igen, van benne egy ilyen technológia is. Az egy másik kérdés, hogy szilveszterkor akarták átadni, sőt, akkor is adták át, de ez nem sikerült teljesen pontosan vagy zöggenőmentesen, mert az utolsó napokban is még rohangáltak a munkások, mint a mérgezett egér.
1: Ahogy ez lenni szokott.
2: Ahogy ez lenni szokott ma is, és hát Kádár János, amikor megjött, akkor csak egy ilyen bizonyos, biztos útvonalon lehetett őt kísérgetni, mert ha rossz ajtón nyit be, akkor hozzá egy mélységtátong alatta, vagy éppen nem tudom, a vécék, hogy lók még nem lesznek a helyükön. Úgyhogy egy ilyen folyosót rendbe raktak neki, azt ő megtekinthette, nyugtázhatta, hogy minden szép, minden jó, és aztán persze pár nappal később már tényleg állt a hotel.
1: Belső építészetileg milyen volt ez akkoriban?
2: Az akkori belső építészeti trendeknek a csúcsát képviselte. Tehát mindenki ott akart lenni, mindenki a lobbiban ült, aki számított és trendi volt abban a világban. Az összes művész felelhető volt ott egy fekete mellett, mert ez egy tényleg világviszonylatban is a nyugathoz közeledő hotel volt. Arról nem is beszélve, hogy hát számos elsőség fűződik a nevéhez, például a svéd asztal, ami nem nagyon volt még addig Magyarországon, viszont itt bevezették, és hát a hazai vendégek közül nem mindenki értette meg a dolog lényegét. Egy ideig türelmesen várt az asztalánál, aztán amikor látta, hogy nem hoznak neki semmit, akkor fogta magát, odahúzta a széket a hosszú asztalhoz, leült, és elkezdett a svéd asztalról pakolni, és ott helyben megenni.
1: Vagyis a hegy nem megy Mohamedhez, igen. Mohamed ment a hegyhez, így és van, körbeülték.
2: Ami még újdonság volt, az a Coca-Cola, mert ugye hát azt eléggé szűken mérték abban az időszakban, és itt a tetőbárban állítólag az elsők között lehetett kapni. És ez a tetőbár nem csak erről volt híres, hanem egy sokkal hát, szomorúbb eseménysorozatról is, hogy hát igen sok életunt ember vetette onnan magát a mélybe, és idővel, hát részben emiatt, részben azért, mert dobálgattak is ott a kóla mámorban, ugye a vendégek mindenfajta tárgyakat, bezárták, és akkor hát megszűnt ez a tetőtéri bár részleg, helyette a legfelső emeletből is szobákat csináltak. Én voltam fönt a tetőtetőn, tehát ott, ahol a már csak a
1: szabadba ki lehet
2: szabadba
1: menni.
2: Szabadba lehet kimenni, ez egy félelmetesen jó élmény volt. Nagyon-nagyon tetszett. Akkor már nem volt jó állapotban az épület, úgyhogy gyalog kellett fölmennünk, mert éppen nem működött a lift, és visszafelé pedig a lift szerelőkkel jöttünk lefelé. És egy pillanat, hogy belém hasonlott a felismerés, hogy az amerikai elnök és az alelnök sem utazhat ugyanazzal a géppel, nehogy esetleg ugye probléma
1: sejtem
2: legyen.
1: Sejtem a végét a történetnek.
2: És ha most itt megáll a lift, és a lift szerelők benne vannak, akkor ki fog innen bennünket kimenteni. Szóval az utolsó években azért nagyon rossz állapotban volt maga az épület, ez kétségtelen. Uh-huh. Nyilván nem ez lett az egyetlen megoldás ennek a kezelésére, de tényleg nem volt jó paszban már a ház.
1: Azt jól sejtem, hogy gyakorlatilag ennek a szállodának minden ablakjából panoráma volt a városra.
2: A fentiekből mindenféleképpen igen. Az viszont fontos elmondani, hogy nem ilyen henger alakú volt a szobáknak a fala, tehát az teljesen sima fal volt. A folyosók viszont hát görbültek. Tehát annak inkább volt egy ilyen Star Trek Enterprise érzése.
1: Nem véletlenül kérdeztem rá előbb a belső építészetre, mert ugye itt azt gondolom, én nem jártam az épületben, csak a földszinten, a lobbiban, de hogy itt mindennek ívesnek kell lenni, vagy valamilyen módon követnie kellett a háznak. Ha nem is a külső homlokzatát, de ugye a belső csigalépcső.
2: Belülről, amennyire én láttam, a szobák azok normális alaprajzúak voltak, pont ezért, hogy ne kelljen egészen speciális berendezéseket szerezni hozzá. Hogy azt hogyan oldották meg, azt nem tudom pontosan. Egyet tudok, ami így belső építészeti elrendezés volt, az a lépcsősor, ami a lobbiba vezetett lefelé, és a Szrók György bosszújának is hívták, mert valahogyan úgy tervezte meg, hogy csak bugdácsolva lehetett lejönni. Kipróbáltam, és tényleg, tehát úgy volt beosztva a lépcsőknek a sorrendje, vagy ilyen ritmusa, hogy abba uriasan, vagy úri nőként
1: elegánsan
2: nem lehetett levonulni. Márpedig hát vonulás lett volna, igen, mert önök laktak, mint Honti Hanna, aki azért, hogyha valamit, akkor vonulni, azt tudott.
1: Most, hogy téged hallgatlak, azért egy kicsit az merült fel bennem, hogy hát elég veszélyes volt ez az épület. Sok veszélyt rejtegetett, inkább így javítom magamat. A lépcső, a tető, az egyebek.
2: Én jártam ott egy kis hátsó szobában, ami a recepciós pult mögött volt, és ott mutatták is, hogy hol volt a lehallgató berendezés annak idején. De ez több olyan hotelben, ami már ugye a régi időkben is működött, hogy felfedeztük a régi ott dolgozók, hogy na, melyik szobában volt, ott is meg volt egy kis hátsó szobácskában.
1: Hát ez akkor a régmúlt, aztán a közeli múltban vendégmunkások, meg ha jól tudom, ukrán

0: voltak. Tehát azért szállodaként működött ez alapvetően, csak hát már azért a kilátás az a régi maradt. Hát befelé a szobákba már úgy kevésbé lehetett jó érzéssel tekingetni.
1: Na hát hamarosan kiderül, hogy a luxus lakások, amik itt épülnek, milyen jövőt mutatnak majd. És akkor javaslom, hogy ha már Budán kezdtük, valamelyik hídon menjünk át Pestre, és akkor legyen mondjuk az a valamelyik híd a Lánchíd, vagy az Erzsébet híd, és akkor már is ott vagyunk a gyönyörű szállodáknál, a Dunakorzón. És akkor mit szólnál, hogyha az Interkontinentállal folytatnánk a sztorizást?
0: Legyen csak melyikkel, mert a mostani Interkontinentál az már egyen arrébb van, a régi Interkontinentál pedig most Marriott névre hallgat, de végében ez volt a Duna Interkontinentál, szerintem
1: Duna Interkontinentál, az jó lesz.
0: Arról akarunk beszélgetni, van egy ilyen sejtés. Ez egy igazán különleges épület, nagyon sokan szeretik, nagyon sokan utálják. Én valahol a kettő között vagyok, mert szerintem egy érdekes színfoltja a városnak, és ott abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy találkoztam a halála előtt egy-két hónappal Finta Józseffel a Duna Interkontinentál, most már Marriottnak a tervezőjével, és ez volt az első igazi nyugati típusú luxusszálloda a városban.
1: Mikoriban épült?
0: Most a pontos dátumot próbálom felidézni, a 60-as évek közepe vége tájéken. Ekkor már persze meg volt a Gellért, meg volt más hotel is, mikor Royal, de olyan igazán nagy multilánc az még nem jött be a vas kerítésen túlra, és hát ezt a újfajta életérzést adta meg Budapestnek a Marriott, vagy pontosabban ugye a Duna Interkontinentál, bocsánat, most hívják annak, és az épület másik különlegessége az, hogy az összes ablaka a Dunára néz. Tehát, hogy bármelyik szobát is veszed ki, akkor egészen biztosan a Dunára fogsz nézni. Ennek megvan az a hátulütője, hogy az egyik oldalon teli van ablakokkal, a másik oldalon meg nincsen.
1: Te most, hogy mondod, tényleg, ott számtalanszor elmegyek, és az gyakorlatilag egy tűzfal. Tűzfal ablakok nélkül,
0: van. Van egy-két ablak, ilyen kis folyosó ablak gyakorlatilag.
1: Igen. Ilyen szellőző ablak, igen.
0: Ne szépen fogalmazzak. És akkor megkérdeztem Finta Józsefet, még itt csak kihez forduljak, hanem a tervezőhöz, hogy mit szól ehhez, hogy sokan rondának tartják. Mondta, hogy az a legjobb része, az a tűzfal, ami a város felé néz. Ő egy kicsikét azért belerecsent az építésébe, 30 éves voltál, amikor megkapta a tervezés lehetőségét, és rengeteget variáltak rajta, hogy ilyen ablaknak kell, újra kellett tervezni, közben két másik házat is csinált, szóval nem lehetett egyszerű, de hát utána sok-sok éven keresztül ez volt a szálloda, ahova hát özönlöttek például a sztárok is.
1: Akik utálták, miért utálták? Emiatt a tűzfal miatt, hogy pont nem volt tűzfal. Szép a város felőli része?
0: Igen, igen, meg hát úgy tartják, hogy egy ilyen hatalmas nagy monstrum, ami hát kicsikét lélektelen és úgy elcsúfítja a dunai látképet. Kétségtelen, hogy ez egyfajta ilyen kor tünet is, de szerintem azért a mai napig ez egy igen komoly és masszív épület, aminek helye van ott a Dunaparton. Belülről pedig hát egészen csodás most is az épület.
1: Egy szálloda akkor válik élővé, amikor azt lakják, és ahogy említetted, itt sztárok, politikusok, kémek, milliárdosok megfordultak. Milyen sztorik kötődnek ehhez a szállodához? Vagy a kezdetekkor mi tette nagyon feltűnővé ennek a szállodának a jelenlétét?
0: Hát egyrészt az, hogy van. Tehát, hogy van egy ilyen nyugati szálloda. Nagyon sokan jöttek akkoriban vissza külföldre szakadt magyarok, és hát itt béreltek szobát. Nyilván tudták azt is, hogy akkoriban ez rendesen be volt technikázva, szakszóval élve.
1: Mint a körszálló.
0: Mint a körszálló is. Az összes ilyen kiemelt. Igen. Voltak például kélányok, akiknek hát az volt a feladatuk, hogy becserkészszék a külföldi vendégeket, és akkor hát egyrészt kipuhatolják tőlük megfelelő intim környezetben, hogy mi ügyben vannak itt. Másrészt pedig, hogyha szükség van rá, akkor kompromitáló felvételeket csináljanak róluk. Hát ugye az egyik nagy élharcosa ennek egy későbbi világsztár Csicsolina volt, aki hát ott kezdte a pályafutás, azt mondja, hogy Katica Bogár, de most nem akarok butaságot mondani fedő néven. Aztán a másik nagyon híres lakó az Carlos volt, a sakál, a hírhedt terrorista, aki sokáig Budapesten bujkált. Nem is annyira bujkált, mert az akkori kormány engedélyével tette mindezt, aztán később már terhessé vált Magyarország számára, és akkor így kiszorították a határon túlra. De hát őt egyébként a szállodások imádták, mert rengeteg borravalót hagyott, és nagyon úriember volt. Néha elkezdett lövöldözni,

0: a lobbiban, meg voltak ilyen húzásai, de hát Istenem, előfordul. A politikai élet színejava, tehát aki vendégségbe látogatóba jött, nagy formátum politikus, az gyakran itt kapott szobát, és hát mindenki, aki számított gyakorlatilag. A leghíresebb pár, akik itt a nyitás után jelentkeztek, ők Richard Burton és Liz Taylor. És hát ők tartották meg Magyarország első hollywoodi sztárbuliát is, mert Richard Burton a Kék szakállt forgatta itt a Róna utcában Budapesten, és több hónapra ide kellett költöznie. És akkor jött vele Liz Taylor is, mint a felesége, és pont akkor töltötte be a 40-et. És Richard Burton egy hatalmas nagy partit szervezett neki. És ide jött, hát gyakorlatilag Ringo Starr-tól kezdve a monakói hercegnőnk át nagyon-nagyon sok híresség, és az volt a vicces ebben az egészben, hogy az akkori sajtó ilyen rövid hírben tálalta mindezt, miközben a külföldi sajtó meg özöllött, és körbevették a szállodát a legnagyobb sztármagazinoknak a fotósai, hogy mindenkit lefotózzanak, és ott az egyik emeleti bálteremben tartották a születésnapot, ahol egy hatalmas gyémánt, aztán a Taj Mahal építetőjének a gyémántja volt az egyik, hiszen tudja már hány milliárd forintért elvezték el később, ajándék, ugye ott voltak a sztárok. Nem, nekem a kedvenc sztorim, hogy Grace Kelly, aki ugye amerikai filmszínésznőként indult, és aztán pedig Monaco hercegné a nője lett, ő is a vendéglistán szerepelt, és igen, lazán viselkedett, fölszállt a kettes villamosra például, mert hallotta, hogy az jó, hogy szép ott a kilátás, tényleg így is van. És egy grófnő kísérte el, egy magyar származású, gondolom azért, mert neki van helyi ismerete, mert hát, hogy benne volt ezekben az arisztokrata körökben, és ne egyedül legyen a hercegnő. És egy nap mondta neki a grófnő, hogy neki élni Magyarországon egy rokona, és a lányomnyosi lakótelepen. Hát akkor látogassuk meg. Kölcsönkérték azt a fekete Rolls-Royce-t, amivel közlekedett Richard Burton, és ment a forgatásra minden egyes nap, és azzal elmentek a lánymányosi lakótelepre, és beültek oda a szobakonyhába, Grace Kelly egy
1: családi beszélgetésre.
0: Hogy... Szóval ekkora flash-t így nehéz ma már elképzelni.
1: És ezt se lovagolta meg az akkori sajtó?
0: Nem tudtak róla szerintem. Uh-huh. Tehát én azzal az úrral beszéltem, aki az igazgató helyettes volt akkoriban, és ő emlékezett vissza a könyvben is mindazokra a sztorikra, hát egy első kézből. Tehát ez egy olyan magánprogram volt, amiről a sajtó nem értesült. Uh-huh. Nyilván a nagy fekete Rolls-Royce-ot azt hát látták. Az eléggé feltűnő jelenség volt Budapesten.
1: Igen. Na, előbb Carlost említetted, és úgy tudom, hogy akkoriban a hatóságok a Magyar Szabadkőművesség egyik központjában tárgyaltak vele. Ugye az épület régen a Magyar Szabadkőművességnek volt a központja, ma pedig hogy nem, Misteri Szálloda néven él tovább.
0: Igen, az épület a Podmanicki úton van, és hát rettentően izgalmas kívülről is.
1: Hát egyébként ember... mondjuk el, hogy konkrétan a nyugati pályaudvarral párhuzamos, tehát a sínekre lehet rálátni, a vasúti sínekre.
0: Igen, abszolút így van. Ezt még a szabadkőművesség csúcspontján, tehát Adi idejében építették. Kellett egy páholy gyakorlatilag, ami úgy összefoglalja a budapesti páholyokat, és ami egy ilyen központként szolgál. És hogyha az ember úgy értő szemmel néz egy kicsikét a homlokzatra, akkor tudja dekódolni a jeleket, mert az összes fontosabb szabadkőműves jelkép az rajta van. Tehát lehet látni földgömböt, vonalzót, mindent látó szemet. Ők eléggé bele voltak őrülve az egyiptomi kultúrába, úgyhogy ilyen kis mindenfajta egyiptomi szobrokat is fel lehet fedezni. Nekem a mindent látó szem az nagy kedvencem. Ugye ez már a keresztény kultúrába, meg előtte az egyiptomi kultúrába is egy ilyen visszatérő elem volt, és sokan úgy szeretik ezt magyarázni, hogy hát a szabadkőművesek, az a titkos és rejtések mindent látnak, mindenről tudnak. Miközben nekik szabadkőműves szakértő mondta ezt nekem, tehát nem a saját hútfőmből szedem, pont az ellenkezője volt a jelentése. Tehát, hogy téged figyelnek, viselkedjél úgy, ahogy az méltó. Ne viselkedjél úgy, hogyha látnak, akkor szégyenkezned kelljen miatta.
1: Vagy hogy a teremtő lássa, hogy így te van. Milyen rosszul viselkedsz.
0: És ez egyfajta ilyen magasztosabb dolog.
1: Igen, igen.
0: És tartást ad, hogy viselkedjél mindig úgy, hogy tud vállalni a tetted következményeit. És ez szerintem egy szép gondolat, de nekem amúgy is nagyon tetszik ez a szabadkőműves szimbolika az összes rajta van a kulcstartómon, úgyhogy gyakran hiszik azt, hogy szabadkőműves vagyok, de hát nem. Bár ha az lennék, ugye, akkor sem biztos, hogy elmondhatnám.
1: Nem biztos, hogy a kulcsodartodon hordoznál, de vajon akkoriban kik fordultak meg szabadkőművesként
0: ebben az épületben? Nagyon sokan megfordultak ott. Mondjuk Ady Endrét mondtam most így kapásból, de hát rajta kívül voltak még ismert és ismeretlen emberek is, Szépszem Benedek Elektől kezdve nagyon sokan voltak szabadkőművesek, de hogy ez nem volt annyira titkos, mint ahogy azt most elképzeljük. Tehát egy társadalmi rang volt, egyfajta közösséghez való tartozást jelentett. Azt nem titkolták, hogy ők szabadkőművesek, már csak azért sem, mert bementek a székházba. Amiről mindenki tudta, hogy az a székház. De az épületen belül már nem volt szabad mozgás, tehát ott állt egy testvér, ők így hívják egymást, aki nézte azt, hogy ki az, aki oda bejön, és maguk ezek a rítusok, a szertartások, a találkozók, a munkák, azt hiszem, hogy így hívják a szabadkőművesek, az már egy másik kategória volt, és oda már nem kapott betekintést akárki. Az alján egyébként volt egy étterem, ahova mehettek külsősök is, bárki, aki éppen jól akart lakni, plusz tartottak például jótékonysági, mondjuk ebédeket, ahol a kevésbé jól szituáltak, kaphattak ebédet. Szóval nagyon sok volt a humanitárius tevékenységük.
1: A szabadkőművességhez rengeteg legenda, titok kötődik. Mi az, ami a mostani hotelben, a Mystery Hotelben ebből jelen van? Ugye Varró Zoltán belső építész irodája készítette el a belső építészeti elemeket, és nagyon sok érdekesség, tényleg nagyon sok titok.
0: Nagyon
1: picit
0: sok
1: másképp, de ott van.
0: Igen, jó pofa, ez is egy megosztó belső építészeti megoldás. Nekem olyan szempontból tetszik, hogy azért kihasználják az épületben rejlő lehetőségeket, és például a nagy étterem, vagy ilyen központi terme, az ugyanaz a terem, ahol annak idején a szabadkőművesek voltak, és ilyen fekete-fehér kockákból épül fel a padló, tehát olyan díszítése van, ami szintén a szabadkőművességre utal, akkoriban is ilyen lehetett. Vannak ezek a kicsikét ilyen megmosolyogtató, de a szabadkőművességhez nem kötődő jópofa megoldások, például rengeteg monalízás párna, meg egy kicsikét ilyen titokzatos, inkább Harry Potteres,
1: igen,
0: mint szabadkőművel, ha így van.
1: Igen.
0: Úgyhogy minden arra utal, hogy itt valami sejtelem, valami rejtelem van, de a leginkább a nagy terem, ott tudja az ember egy pillanatra becsukni a szemét és elképzelni azt, hogy most ő a szabadkőművesek vagy páholyában van. Azt hiszem, hogy az erkély rész is, vagy ez a kis galéria rész is ugyanazt a világot teremti újra.
1: És ha jól tudom, egyébként ma gyakran Európából, vagy olykor Amerikából érkezők City Break-re kifejezetten, tehát néhány napos itt tartózkodásra.
0: Abszolút, és volt ilyen, aki felfedte magát, hogy ő szabadkőműves, és pont ezért foglaltod a szobát. Nyilván ez a kisebbség azért.
1: Szabolcs, nagyon szépen köszönöm, a műsor feléhez értünk, és most egy pici szünetet kell tartanunk. Kedves hallgatók, Kordos Szabolccsal folytatjuk hamarosan a beszélgetést Budapest titkairól, mindenről, ami a gasztronómiát és a turizmust érinti. Várunk benneteket vissza a rádiók mellé.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
3: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
2: És Ördögi Roy.
4: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
2: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
4: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
5: One, two, three, ho!
6: Hát ezt te jobban csinálod.
4: Gyere.
6: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal
4: és Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
6: Még egyszer.
4: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal
6: és Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk,
4: viszont alig van időnk beszélgetni.
6: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba,
4: és végre jót dumálunk egymással.
6: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről,
4: tévéről,
6: színházról,
4: művészetről,
6: kulturáltan.
4: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
4: Jó, kitaláltuk, nem?
6: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között Environtech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. Environtech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
8: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádiókafén.
1: Az Egy életem műsorát halljátok, amelyben Kordos Szabolccsal folytatjuk a beszélgetést, akivel budapesti szállodák és kulináris helyek múltját, történeteit idézzük fel. És mit szólnál, Szabolcs, hogyha a következő helyszínünk a Royal szálló lenne, a Grand Royal Hotel, amely a millennium idején épült, ugye jól tudom.
0: Akkor 1896-ban egy hatalmas nagy dátum és időpont Budapest történetében, mert minden, ami fontos volt, és minden, amit most Budapestként ismerünk el, az nagyjából 1896-ban jött.
1: Igen, ez
0: meg.
1: Is igaz, igen.
0: Úgyhogy ezt elég könnyű megérzni, hogyha én visszaugorhatnék valamikor az időbe egy röpke 25 perces sétára, szerintem 1896-ban témfelegnék a Nagykörút környékén.
1: És kerek szemekkel néznél körbe, mert ugye akkoriban egy luxus szálloda aztán igazán meglepő volt Budapesten.
0: Meglepő volt, de úgy egyben jó húzás is, mert ugye a millenniumi ünnepségekre, amit egyébként egy évvel korábban akartak tartani, csak hát nem lettek készen, úgyhogy jó magyarosan úgy gondolták, hogy végül is a honfoglalás is sokáig tartott, úgyhogy lehet egy évvel később.
1: Mit számít?
0: 98-ban is lehetett volna éppen. Ezért ezekre az ünnepségekre nem csak Ferenc József jött, hanem nagyjából a fél európai turista had. Ez volt az első kiemelt, hát a Bajnokok Ligája hozzá képest ugye semmiség, és sok-sok millió vendég éjszakát töltöttek itt a különböző külföldi látogatók, úgyhogy jó ötlet volt megnyitni ezt a hotelt, ami aztán hát a maga több száz szobájával, fürdőszobájával, vacuum cleanerével, tehát ilyen beépített porszívó rendszerrel, mindennel, tényleg egy csoda volt.
1: Említetted, hogy sok híresség megfordult. Ki az, aki magyar vonatkozásban érdekes lehet a szálló lakójaként?
0: Az a helyzet, hogy az ember bemegy a mostani szállodába, akkor jobbra lát egy szép nagy táblát. És oda felsorolták az összes vendéget, aki valaha megfordult. Hát én most emlékszem például Johnny Deppre, aki hát idejött tartani egy koncertet, tehát erre nem került sor, de hát ő is itt lakott, Arnold Schwarzeneggerre, Sylvester Stallone-ra, a teljes Real Madrid, Bayern München, francia válogatott, német válogatott, tehát Pavarotti, mindenki volt itt, Tony Curtis, stb. Stb. Ezt is lehetné egy ilyen 20 percen keresztül mondani, kik voltak, inkább az, hogy ki nem esetleg. Még Michael Jackson nem volt itt, ő egy másik szállodában volt. De a magyarok között is nagyon szép számmal voltak. Most én két embert emelnék ki a sokasságból, Kródi Gyula és Adi Endre. Ők ilyen gyakorlott lakótársak voltak, hát nem egy szobában, de hogy egy szállodában már laktak korábban is. És mind a kettőjük egy kicsikét ilyen hát ágyra járó típus volt, tehát nem volt saját lakása, hanem úgy különböző hotelekben. Adi a hatalmas nagy eseményeket nem kavart a Royalban, Kródi annál inkább.
1: Nocsak.
0: Ő ugyanis családos emberként érkezett meg, nem is lakott túl messzire a családja a Király utcánál, de hát ő nem nagyon ment haza. tehát egy idő után ilyen táv szerelemben élte a kapcsolatot a feleségével, mindig megírta a levél, hogy majd megyek haza. Tehát ez ritkán fordult elő. Néha előfordult, mert születtek gyermekeik, tehát hogy bizonyára találkoztak egymással, és hát ő egy eléggé amorózó természet volt, és nem meglepő, hogy elszerette a szállodai igazgató nagyon szép feleségét, Reginát. Az már sokkal meglepőbb volt, hogy nem csak a feleséget szerette el, hanem annak a lányát is, Zsuzsit.
1: És a szállodai igazgató ilyen elfogadó volt?
0: Nem, nem volt elfogadó. Akkor követte a hibát, amikor meghívtak Ródit a családi eseményeikre. Mert neki Balatonon volt a nyaralójuk, és akkor oda Ródi bejáratos volt. És ő a nevelt lánya volt egyébként Zsuzsi, tehát hogy a Regina előző házasságából született, de mondjuk nem ez a lényeg. És hát utána volt egy beszélgetés, megpróbálta a Zsuzsit megszöktetni, hogy békén hagyja a feleségét, és akkor kötelező elvenni ugye a lányt, hogyha már ennyire egymásba szerettek, és akkor tessék elválni, és tessék kiköltözni a szállodából. Most ezek közül, a feltételek közül valószínűleg a szállodából való kiköltözés fájt Krúdinak legjobban.
1: Igen, egyébként, ahogy én emlékszem a tanulmányaimból, azért Krúdi jól keresett, hiszen rengeteg műve született, jól élt, de nem tudta ezt a klasszikus polgári életet élni, hanem bohém életet élt. Hát ez is bizonyítja, hogyha ő egy ilyen szállodában meg tudta fizetni az ott létet, meg gondolom azért különösen az ilyen események forgatagában ez a szállodai igazgató nem ingyen kínálta a lehetőséget.
0: Volt, amikor jól keresett, volt, amikor nem. Tehát volt egy időszak így az első világháború utáni korszak, amikor azért ő sem keresett túlságosan jól, és több szállodában azért szerették az influencereket.
1: Akkor is.
0: És hát igen, ennek marketing értéke volt, hogyha itt lakik egy híres ember, mint mondjuk Ady Endre, aki miatt azért követők, rajongók tódultak mindenhova, és Ady valahol leült egy sörrel a kezébe, borral a kezébe, akkor valószínűleg 30 ember nézte, hogy most Ady
1: éppen mit csinál, vagy mind dolgozik.
0: Hogy
1: szabort,
0: és hogy a hallgat.
1: Tehát, hogy, hogy a udvarol.
0: Vagy azt. Most éppen miért mogorva, hát ugye általában az volt. De hogy ezek az influencerek, ezek akkoriban is vitték egy-egy szállod a jó hírét. Krúdi ezt egy picikét azért túlzásba vitte. Zsuzsival aztán tényleg összeházasodtak, ugye születtek gyermekeik, és hát végül, hát nem is boldog házasságban, de együtt maradtak Krúdi hát nagyon korai haláláig.
1: Na, hogyha már a kávézókat említetted, akkor most térjünk át picit a gasztronómiára, és bár nem is a kávéházhoz kötődik, de a dobostorta beugrott nekem a kávéházakból, és hát ugye itt is van egy téves hiedelem, Dobos C. József története. Mi az, amit róla kell tudnunk, mi köze a dobostortához?
0: Dobos C. Józsefről sokan azt gondolják, hogy ő egy cukrász volt, de ez így ebben a formában biztos, hogy nem igaz. Nem tudjuk, hogy pontosan ki volt, mi volt, mert hogy a legendárium körülötte az hatalmas, és ezt a valós szemét egy kicsikét elfedi. Ez egyébként nagyon sok esetben így 1800-as évek végén élt emberek kapcsán, hogy nagyon nagy körülöttük a hype, de hogy ki volt a valódi személy, azt ritkán tudjuk. Dobos C. Józsefről annyi biztos, hogy ő nem volt se séf, se cukrász, hanem inkább egyfajta vállalkozó, aki a gasztró világba, a vendéglátóipari szférában mozgott, méghozzá elég jól. És volt neki egy kis csemegeboltja, én egészen megdöbbentem, amikor rájöttem, hogy hol. Mert oda jártam latint tanulni, megboldogult egyetemista koromban, most ott az ELTE épülete áll, hogy lebontották azt a házat, amiben ez a csemege üzemelt, és utána egy háza arra költött, az megvan még.
1: Na fedjük fel az utcát akkor.
0: Jó, hogy Kecskemét utca, nem mondtam, elnézést kérek. Ötödik kerületben a Kecskeméti utca, nagyon szép helyen, és ott a sarkon volt a Magyar utca sarkán az első csemege üzlete, és ugyanaz az üzlet bántrolt át, aztán két háza arrébb, most ott egy vacsázó, kávézó van, semmi nem utal arra, hogy Dobos C. József valahogy is itt meghullott, pedig hát éveken keresztül ott volt a csemegéje, és ez egy ilyen luxusbolt volt, ilyen delikátesz jellegű, ahol a legjobb portugál borokat, szarvasgombás, libamájat, meg mindenfajta konzerveket, voltak saját gyártású konzervei is, árultak. Tehát az ilyen prémium luxus élelmiszereket.
1: Igen, a könyvedben olvastam, hogy még talán osztrigát is.
0: Igen, tehát ő a világ minden tájáról felhajtotta ezeket a különlegességeket, és akkor ott árulta. nyilván egy kifinomult körnek.
1: És hát az látszik, hogy nagyon mélyen beleásta magát akkor ezek szerint a kulináris élvezetekbe, olyannyira, hogy az expo szervezését, vagy annak az gasztronómiai részét is rábízták.
0: Igen, volt egy ilyen legenda, én Fehér Bélával beszéltem, aki ennek a témának a kutatója volt, és őt elveszítettük idén évelején, és ő mesélte, hogy volt ez a bizonyos világkiállítás, és ott az éttermi részleget rábízták Dobos C. Józsefre, ami azért azt jelenti, hogy ő egy ilyen magas körökben mozgó figura lehetett, és ott evett nála, nem ő főzte az ételeket, valószínűleg volt egy séf, a szerb királytól kezdve Ferenc Józsefen át a teljes magyar arisztokrata elitig. De az nem igaz, hogy ezen az expón dobos tortát evett volna Sziszi, és akkor fölkiáltott volna, hogy hú, de jó, mert van ilyen legenda, és ez valószínűleg nem történt meg. A dobos torta akkor már volt. És nagyon sokáig elveszettnek hitték a receptjét, egész addig, míg Fehér Béláék ezt Dobos C. József egyik könyvében meg nem találták. Mert ő egyébként amellett, hogy vállalkozásai voltak, meg éttermet üzemeltetett, nagy örömmel írt könyveket. Amikben a mai olvasó számára kicsit vállalatlan mondatok vannak, például az, hogy meg se érdemli az a háziasszony jelzőt, aki nem tud főzni, meg milyen feleség az, meg hogy egy szakásnál nősüljön meg, mert hát akkor aztán vége van az életének, szóval vannak ilyen furcsaságok benne, de emellett vannak receptek is, meg vannak ilyen kulináris mesék. És az egyik ilyen mesében gyakorlatilag egyes szám harmadik szemében beszél önmagáról, és fölfedi, hogy milyen volt ez a dobos torta. Én nem vagyok ebben annyira jártas, tehát nem mennék bele a részletekbe. Az biztos, hogy ez egy sokkal kisebb, kis filigrán, könnyebb sütemény volt, mint a mostani. Ezt már tovább fejlesztették a későbbi korok szakácsai, és valószínűleg jobbá is tették. Tehát az eredeti valószínűleg nem volt annyira jó, mint a mostani.
1: Tehát akkor ne is egy dobos tortát, nem egy torta alakú tortát képzeljünk el, hanem ahogy említed, ez a finom, légies filigrán, ez inkább egy ilyen kis, ilyen franciás jellegű sütemény lehetett ez akkoriban.
0: Akkoriban minden franciás jellegű volt.
1: Igen,
0: ami nem volt franciául leírva, az gyakorlatilag már sértő volt és parasztias, és ez később aztán megváltozott.
1: Szabolcs, szerintem még van annyi időnk, hogy nagy fagyi imádóként elevenítsük fel Pest első szabadtéri fagyizóját, ami a Vörösmarty téren volt.
0: Igen, ez egy nyalóda volt, vagy jeges, aztán ilyen kifejezéseket is találtam a leírások kapcsán. Hát volt egy vállalkozó, aki annak idején meglátta ebben a lehetőséget. Ez általában úgy működött, mint ahogy aztán később is, hogy ami külföldön föltűnt, mondjuk Bécsben, ahol már akkoriban voltak fagyizók.
1: Beszivárgott Budapestről.
0: Azt igen, megpróbálták itt megvalósítani, és először a Szervita téren volt ez a HB kioszkja elnevezésű ilyen pavilonszerűség, amiről rengeteg karc meg rajz készült, tehát tudjuk, hogyan nézett ki, azt, illetve azt nem. És hát aztán pedig a mai Vörösmarty téren akkoriban még Gizella tér volt, és ott volt a német nyelvű színház. Tehát úgy kell elképzelni, van ez a nagy üvegépület most a Vörösmarty téren, ahol mindenfajta ilyen bevásárló központok vannak. Na, annak a sarkán lehetett felállítva, de éveken keresztül, tehát egy 10-20 éven keresztül, mindig a nyári szezonban, tehát valamikor áprilisban megnyílt, és akkor szeptemberben meg bezárt. És iszonyatos fenntartási költségei lettek. Tehát az nem úgy működött, akkor volt egy hűtő, aztán hagyja. Hanem azt mindig folyamatosan hozni kellett a jeget, jégvermekből, valahonnan Budáról, pusztító lehetett, és hát ott nyalt gyakorlatilag az egész magyar elit, mert ez mivel drága volt, és nem úgy ment, hogy bárki megengedhette magának, úgyhogy itt aztán Deák, Kossuth, mindenkiről szó van, hogy oda járt, és hát a teljes reformkor ott.
1: Aha, akkor ez a szintere volt a társasági életnek is.
0: Abszolút, tehát ez nem egy gyors ilyen drive-thru volt, hogy akkor fölkapom és megyek, hanem ott akkor szépen ezek az emberek leültek, és beszélgettek egymással. Ez volt a nyárnak a találkozó helye.
1: Volt akkoriban tölcsér, vagy milyen módon fogyasztották a fagylaltot?
0: Ez, amit nem tudunk pontosan, több, mint valószínű, hogy ilyen kelyhekben árulták. Tehát, mint ahogy most is a kelyhek vannak, és hát azokból kanalazták kifelé. Hogy pontosan milyen lehetett ez a fagyi, hát valószínűleg egy picivel vizesebb, mint amit mi el tudunk képzelni.
1: Szorbé jellegű,
0: igen,
1: akkor inkább.
0: Inkább. Gyakorlatilag a bécsi minta az egy ilyen limonádézó volt, amit lefogyasztották a limonádét.
1: Jaj, de jó hangzik.
0: És inkább ez a szorbé, vagy smoothie, hogy most nevezik, tehát inkább ebbe az irányba kell elindulni. De volt már te is benne, tehát volt már főzött fagyi is, azt is lehetett kapni.
1: Kedves Szabolcs, nagyon szépen köszönöm a történeteidet, a múlt idézését, rengeteg kérdése maradt még, úgyhogy egy következő műsorban ismét vendégül szeretnélek majd látni, örülök, hogyha akkor is eljössz hozzám. Köszönöm a mai beszélgetést.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatók, az Egy Életem műsora szólt, amelyben ma Kordos Szabolcs volt a vendégem. Ha vissza szeretnétek hallgatni a mai beszélgetést, akkor keressétek az Egy Életem műsorát a Spotify csatornámon. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok, akivel egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor találkozhattok. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Save tonight, falling in love again, are you still having fun? Ismerős dalok egy ismerős hanggal. Égalaj Cseri visszatér Budapestre, hogy élőben is hallhassuk a 90-es évek meghatározó slágereit és az énekes legújabb dalait is. Égalaj Cseri, november 23, Aquarium Club. Jegyek a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Díjazták a Családbarát kórházi osztályokat, megkezdődött az őszi róka vakcinázás, marad a száraz napos idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Meg kell fontolni az árréstopp kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, jelentette ki országjárás a kisvárdai állomásán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az élelmiszerláncok a legalacsonyabb minőségű lengyel importot kínálják, mert nem hajlandóak viselni az intézkedés miatt keletkező veszteséget. A kormányfő megjegyezte, mivel az infláció már alacsonyabb 2%-nál, szóba kerülhet az árréstopp megszüntetése. A Szegedi Tudomány Egyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központ lett az év Családbarát Kórháza. A Három Királyfi Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség azokat az egészségügyi intézményeket és kórházi osztályokat ismerte el, amelyek példaértékűen képviselik a családbarát és emberközpontú szemléletet. Családbarát kórházi osztály címet 18 szervezeti egység kapott, 5 magánegészségügyi intézmény pedig elismerő oklevelet vehetett át. A Családbarát magánegészségügyi intézmény díjat idén az RMC Clinics nyerte el. Nem érdemes trükközni, ha a működő trafipaxot látunk. Erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. A közösségi oldalon számos tévhit jelent meg ezzel kapcsolatban, például, hogy esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, de olvasni olyat is, hogy hirtelen fékezéssel megzavarhatók az eszközök. Egyik állítás sem igaz, utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csaknem egyharmada gyorshajtás miatt következik be itthon. Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nébih. Az érintett térségekben a következő 2 hétben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Elkezdődött a 19. Nemzeti Vágtasz Szilvásváradon. A 2 napos eseményen a felnőtt versenyzők mellett a kis huszár és a huszár gyerekvágta résztvevő is rajthoz állnak. Lesz emellett fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is a szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban. Folytatódik a tiszta, derült idő, csak néhol növekedhet meg kissé a felhőzet, esni sehol nem fog. Többnyire szélcsendes éjszakára számíthatunk, majd kora reggelre 0 és plusz 7 fok között alakulnak a minimumok, de a fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap napos, derült időre készülhetünk, majd kevés felhővel az égen. Mérsékelt marad a légmozgás és 23-26 fok körül alakulnak a csúcsok, hétfőn és a napsütésé lesz majd a főszerep, 19-25 fok lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
4: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől lesz valakiből egy olyan szakember, akinek a munkája 10 évvel ezelőtt talán még nem is létezett? Hogyan lehet hitelesen megszólítani gyerekeket, szülőket és pedagógusokat egy olyan világban, ahol a technológia gyorsabban változik, mint ahogy alkalmazkodni tudnánk hozzá? És vajon mit tanulhatunk azoktól a fiataloktól, akikről gyakran azt hiszük, hogy mi tanítjuk őket? Mai vendégem egy különleges pályát járt be, jogászként indult, dolgozott a médiában, majd egy olyan terület felé fordult, amely ma már szinte mindannyiunk életét érinti. Internetjogászként, digitális gyermekvédelmi szakértőként és trénerként több mint egy évtizede segít eligazodni a digitális világ kihívásai között, de vajon hogyan talált rá erre a világra, miért választotta a független szakértői létet, és még ezer és egy kérdés, ami felmerül. Vendégem a stúdióban dr. Baracsi Katalin, internetjogász. Kati, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
5: Szia Judit, köszöntöm a hallgatókat, és én is örülök, hogy itt lehetek.
4: Tényleg egy igazán izgalmas út az, amit te bejártál, de mielőtt belevágunk, mert hogy itt picit úgy meglegyintettük azt, hogy mi ez az út, de azért nézzük meg a részleteit. Te milyen gyerek voltál? Volt esetleg egy olyan tulajdonságod, amiből visszatekintve ma már azt látod, hogy ezt a pályát vetítette elő számodra?
5: Szerintem van egy személyes motiváció benne, mert hogy édesanyám is jogász, és ő egyébként egy pályamódosító, szóval amikor mi már megvoltunk gyerekek a testvéremmel, ő akkor végezte a jogi egyetemet, és végtelenül élveztem a vizsgaidőszaknak azt a helyzetét, amikor én kérdezhettem ki anyukámat, és akkor már megfogalmazódott, hogy ez a jogi pálya nekem is tetszene, tele van történelemmel, lehet bennem beszélni, és én nagyon szerettem már akkor is beszélni, és hogy végül is egy ilyen végzettséggel az ember sok-sok irányba elmozdulhat, akkor még egyáltalán nem hallottam arról, hogy internet, digitalizáció, de hogy ez
4: tehát egy klasszikus jogi pályában gondolkodtál.
5: Igen, kifejezetten az érdekelt, hogy hát az igazság bajnoka, és hogy akkor ügyvédkedni, és hogy olyan ügyek mellé állni, ahol segíthetek másoknak, akik nem biztos, hogy ebben a világban otthonosan mozognak, vagy hogy értik egyáltalán, hogy mi és hogy történik. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez a személyes motiváció megvolt, hogy azért gyerekként átéltem azt, hogy ez egy milyen izgalmas és változatos dolog. Amikor pedig már az egyetemi környezetben voltam, akkor határozottan eldöntöttem, hogy nekem a jogvilágából az a szelet kell, ahol emberekkel találkozom. Szóval, hogy nekem nem az az utam, hogy szerződéseket készítsek.
4: Paragrafusokat, böngésztél.
5: Nézegessem, vagy pedig valami olyan monoton munkát, ahol tényleg ilyen egysíkúan megy a dolog, és ezt ne értse félre bárki, aki egyébként mondjuk a jogvilágának ezt a területét csinálja, mert hogy ez is értékes és hasznos és nagyon fontos.
4: Csak személyiség függő, hogy ki mire alkalmas.
5: Igen, és hogy nekem meg nagyon kellett az, ezt így megéreztem az egyetemi évek alatt is, hogy olyan jó, hogyha valaki azt mondja, hogy ezt jól csináltad, ebben ügyes vagy, ez neked való. Például ezért volt jó, hogy az egyetemen a polgári eljárás jogi tanszék demonstrátora voltam, ahol egyébként a tanszékvezető már akkor is irányítgatott, figyelgetett, voltak olyan a szemináriumi helyzetekben, olyan szimulációs helyzetek, ahol az ember kipróbálhatta magát, és ezt a részét én végtelenül szerettem.
4: Tehát te már akár gyerekként is szerettél kiállni mások elé és beszélni?
5: Igen, ez nekem nem okozott gondot, tudom, hogy ez így valaki ettől rettek, hogy emberek előtt megszólalni, de hogy ezt én a mai napig is nagy kihívással és nagy izgalommal tekintek hozzá. Nem állítom, ez szerintem egy fontos része a munkámnak, hogy bárha ismerősökhöz megyek, bár előadást tartok, de hogy az első megszólalásig és az első mondatig igenis van bennem egy izgalom és egy druk, mert hogy attól függetlenül, hogy ismerhetem azt a közösséget, mert van már mondjuk múltunk, abban az adott pillanatban, ott abban az adott helyzetben nem biztos, hogy ugyanúgy fognak reagálni mindarra, amit én viszek nekik, úgyhogy ezt meg kell érezni.
4: Hát akkor majd beszélgetünk is részletesebben erről, hogy milyen világokban mozogsz, mert ez nem is csak egy egyféle. Egyébként mi érdekelt jobban, amikor úgy belevágtál a jogi pályába? A szabályok, a jog, az igazság, ahogy te is mondtad, vagy az emberek, tehát hogy mi az, ami motivált?
5: Ez így fokozatosan átalakuló folyamat volt. Amit így elsőre megéreztem, hogy jó lenne gyakorlatot szerezni mindenképpen, szóval azt a sok-sok tudást, amit az egyetem 5 éve alatt belénk súlykoltak, azt kipróbálni, hogy egyébként ezek a leírt szabályok a gyakorlatban hogyan működnek. Ezért az volt az első gondolatom, hogy hát jó lenne egy ügyvédi irodánál elhelyezkedni, mert hogy ennél jobb lehetőség nincs, hogy az ember gyakorlatot szerezzen.
4: Belevágtál?
5: Nem. Végül az út egészen máshogy alakult, mert hogy bár azt hinné az ember, hogy egy jogi diplomával és megfelelő idegen nyelvtudással nagyon könnyű elhelyezkedni, ez mégsem így volt, és egy kis kulisszatitok ahhoz, hogy valaki egy ügyvédi irodában elhelyezkedjen, nagyon gyakran versenyeztetik a jelölteket, és mondjuk ezek a versenyek nem feltétlenül az egyenlő esélyeken, lehetőségeken alapulnak, meg azon, hogy ilyen többfordulós meghallgatás van, amiről természetesen az elején elfelejtenek szólni. Szóval ez így nagyon kiábrándító.
4: Igen, tehát ezt érzem benned, hogy akkor ez egyfajta csalódás volt, igen, a pályád legelején.
5: Határozottan azt éreztem, hogy ez így nem... Tényleg van az emberben egyfajta versenyszellem, meg ez a megmutatás, de hogy az történjen, hogy mondjuk valahol megfelelek, és volt olyan, ahol eljutottam az utolsó rostáig, amikor már egyébként ott tartottunk volna, hogy szerződünk, és minden egyéb, akkor azt mondták, hogy ja, igazából felvennének még valakit, és akkor 2 hónapig versenyeztetnének minket, hogy akkor melyikünk a jobb. És akkor csodálkoztak, hogy azt mondtam, hogy köszönöm, de nem szeretnék egy ilyen helyzetben részt venni. Tehát vagy én kellek, vagy akkor valami más feltétel.
4: Ez mennyire szegte a kedvedet a jogi pályát tekintve?
5: Nem, egyáltalán nem. Én azt éreztem, hogy itt akkor...
4: Akkor nem ez az én utam?
5: Nem ez az én utam, valami mással kell foglalkoznom, és egy könyvtári látogatásom alkalmával egy hirdetés jött velem szembe, hogy a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány a gyerekjogász csapatába önkénteseket keres. És azt gondoltam, hogy hát akkor ez egy tök jó dolog, éppen úgyis álláskeresésben vagyok, a gyerekek emberek kategóriába tartoznak, tehát hogy pont az én személyes érdeklődésem, megvan az is, hogy akkor lehet segíteni, lehet keresni az igazságot, ami az elején működőképes volt, miért ne, úgyhogy el is küldtem a jelentkezésemet, ezt követően volt egy személyes meghallgatás, ahol nagyon jó élményeim voltak a Kékvonal munkatársaival, ez azóta is tart, mert hogy a szakmai kapcsolat működőképes. Azóta is, és hogy nem csak mint gyerekjogász vágtam bele, hanem a Kékvonalnál szerintem ezt is jó, ha tudják, hogy olyan felnőtt önkéntes segítők vannak, akik a ráérő szabad idejükben a gyerekekkel beszélgetnek bármiről, amiről szeretnének. Úgyhogy mivel adott volt a lehetőség az álláskeresés közben, akkor ebbe is belevágtam, úgyhogy én magam is ültem a telefonvonal másik végén, és beszélgettem gyerekekkel. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy az ember tényleg kipróbálja, hogy ami oda le van írva, hát de hát ez nem a valóság, ennél sokkal összetettebb, különlegesebb helyzetek történnek, és akik hozzánk fordulnak, azok azt várják, hogy mi próbáljunk nekik kiutat mutatni ezzel kapcsolatban. Én nagyon örültem neki, mert hogy ez egy fontos dolog, hogy mi nem egy tanácsadói munkát végeztünk, sem a telefonvonal végén, sem a gyerekjogász jogsegélyszolgálat keretében, hanem próbáltunk lehetőségeket felvillantani, hogy akkor hogy és mint tud ebből a helyzetből a megoldás felé eljutni.
4: Ez a tapasztalás a szakmai utadat tekintve miben nyitotta fel a szemedet?
5: Arra, hogy nagyon fontos aktívan hallgatni a másik embert, és hogy tartózkodjon attól valaki, hogy meg akarja mondani a tutit és az egyetlen utat és megoldást. Mert hogy lehetünk bármennyire is empatikusak egy ilyen helyzetben, akkor sem ugyanaz.
4: Tudsz példát mondani rá, hogy milyen helyzetekre gondoljunk itt?
5: Szóval, hogy nekem jogvégzett emberként teljesen természetes, hogyha valami rossz, igazságtalan dolog történik, akkor igen, mondjuk nekem nem gond az, hogy megyek és teszek egy feljelentést a rendőrségen. De hogy ez nem egy általános dolog. Az emberekben van egy félelem, úgysem történik semmi, nem fogják komolyan venni a velem történt helyzetet. Sőt, maga az, hogy megjelenni egy ilyen hivatali környezetben, ez kellemetlenséget okozhat az emberek számára. Szóval, hogy bármennyire is az az út és a megoldás, hogy, hogy el kell menni és mondjuk tenni egy rendőrségi feljelentést, nem biztos, hogy valaki arra van felkészülve, hogy ezt így az arcában mondják, hanem hogy végig kell beszéltetni, ki kell alakítani egy bizalmi légkört, aminek a végén eljuthatunk oda, hogy vegye fontolóra azt, hogy de egyébként ők segítenek.
4: Ez egy nagyon érdekes tapasztalás, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy merre vezetett tovább az utad. Egy kis szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést dr. Baracsi Katalin internetjogásszal. Tartsatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Baracsi Katalin internetjogásszal, szakértővel, aki már felvillantottuk, hogy nagyon sokféle az a tevékenység, amit végez, és ott hagytuk abba, hogy kiderült, hogy te mégse akarsz a klasszikus ügyvédi pályára lépni, hanem valami mást keresel. De még idáig eljutottál, azért volt egy kis médiás kitekintés is az életedben. Mesélj kérlek erről is.
2: Bizony, hát ez úgy tűnik, hogy a szereplési vágyat nem csak abban lehet kiélni, hogy mondjuk kis előadásokat tart az ember középiskolában az osztálytársainak, vagy az egyetemen elmegy demonstrátornak és segíti egy adott tanszéknek a munkáját a hallgatói oldalról, hanem bizony engem érdekelt ez a szereplési vágy, ami azt gondolom, hogy abból is táplálkozik, hogy általános iskola óta rendszeresen szavaló versenyekre jártam, és kacsingattam a színészi pályával is. Vannak ilyen felvételek és elérhetőek, amikre teljesen büszke vagyok, és az életemnek egy abszolút vállalható szakasza.
1: Miért nem lettél végül színész?
2: Ez szerintem egy jó kérdés. Szerintem ez egyfajta belső dolog is, mert hogy az egyik nagyon kedves tanárom, aki

0: oda kell figyelni, és még jobban koncentrálni arra, akkor halasztottam egy évet. Akkor befejeztem a színi tanulmányomat, és úgy is indult, hogy egyébként el is kezdtem színháznál dolgozni, de közben visszaültem a jogi egyetemre. És annak ellenére, hogy nagyon szeretek most is színházba járni, és számos színész ismerősöm van, akikkel tényleg, tehát hogyha találkozunk, akkor is ugyanúgy tudjuk felvenni a fonalat, de az az érdekes, hogy most már ők a másik szakmámból ismernek és követnek, és annyira jó, hogy ők is követnek, tehát hogy így számítanak erre az oldalára. Úgyhogy azt éreztem, hogy jó, ez a színház dolog jó, de hogy ezt egy egyetem mellett nem lehet egy vándortársulati életet, úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy a színház akkor
1: Várjon
0: egy picit, illetve azt gondoltam, hogy nem csak az, hogy várjon, hogyha kínálkozik ez a lehetőség, akkor biztos, hogy szembe fog velem jönni, viszont ezzel a színészkető végzettséggel lehet a médiában is dolgozni, ez egy másik fajta szereplési vágy, és jobban összeegyeztethető volt az egyetemi tanulmányaimmal.
1: És akkor így jött a rádió és a televízió.
0: Igen, először a televízió, ahol közéleti beszélgetős műsorokban találtam meg, sőt a közéletnek egy igazán aktív időszaka, a rendszerváltás időszaka talált meg, úgyhogy azt hiszem, hogy aki abban az időszakban meghatározó politikai társadalmi szereplő volt, az megfordult a több mint századást felölelő beszélgetésben, és hogy szerintem ez egy nagyon izgalmas és különleges rész volt, mert hogy egyrészt kérdezni nagyon szerettem, és kíváncsi is voltam, hogy mi meg hogyan történt, de hogy ebben a műsorban lehetett telefonálni, szóval azt is meg kellett...
1: Ott is emberekkel beszélgetni.
0: Igen, meg kellett tanulni, hogy egyébként megérezzük azt, hogy egyébként ki érdemben szeretne ezt hozzászólni, vagy esetleg csak szét akarja trollkodni a műsort. Úgyhogy ez így nagyon adta magát. Aztán, hát miután befejeztem a jogi tanulmányaimat, a színház még nem kacsingatott visszafelém, de ki tudja, még bármi lehet. Én azt érzem egyébként, hogy abban a pillanatban, amikor akár gyerekekkel, fiatalokkal, vagy felnőttekkel dolgozom, ez ugyanúgy a szereplésnek a része, és mindazokat a képességeket, amiket mondjuk akár egy művészi beszédórán elsajátítottam, vagy a színészmesterségben, ezeket ugyanúgy tudom használni. Szóval nincs bennem hiányérzet ezzel kapcsolatban.
1: Jól értem, ott is volt egy ilyen válaszút, hogy mész tovább mondjuk rádiós, televíziós műsorvezetőként, vagy a jogi pályát választod?
0: Nem is az, hogy választás. A tévénél volt egy ilyen, és utána szóval, hogy mindenki így az idősíkokban való ugrálást is értse. A színi és a jogi tanulmányok azok egy időben zajlottak, és amíg joghallgató voltam, akkor tévéztem. Uh-huh. Szóval, hogy utána azt gondoltam, hogy így keresem a jogi úton és a módon a lehetőségeket. A televíziózás akkor pedig éppen nagy átalakuláson volt, és ott nem voltak lehetőségek a további folytatásra.
1: És viszont amit ott megtanultál, az a mindennapokban hasznos számodra, gondolom.
0: Teljesen.
1: Tehát a szereplés
0: mindenképpen, mert hogy azt hiszem, hogy kevés olyan szakértő van, aki állt mindkét oldalon. Szóval, amikor mondjuk kapok egy média meghívást, akár rádióba, akár televízióba, ami sok emberben egy óriási stresszfaktor, hogy jó, mi fog történni.
1: Te tudod, mire számíthatsz, ismerős az, hogy mikrofon előtt vagy.
0: Igen, azt, hogy beszélni kell, sőt, szerintem már bizonyos részeknél a technikai dolgokat is egészen jól tudom, tehát, hogy ez nekem egyfajta megnyugvást ad azzal kapcsolatban, hogy azért tudom, hogy mi történik, és mire kell ezzel kapcsolatban számítani, az nem jelenti ezt, hogy nem izgulok, tehát ez nem veszett ki a dologban. És hogy összeérjenek a médiás szálak meg a jogi szálak, hogy amikor sikerült jogászként elhelyezkednem a belügyminisztériumban.
1: Hát ez volt az első?
0: Ez volt az első munkahelyem. Mm. Akkor pedig kínálkozott egy olyan lehetőség, hogy médiumok megkeresték a minisztériumot, egy azóta már nem létező Rádió Orient nevű társaság, akik kifejezetten a közigazgatásban próbáltak partnereket és a közigazgatás száraz témájának.
1: Egy kicsit lefordítani.
0: Igen, egy kicsit kreatívabb keretet adni, és az akkori főnököm nagyon nyitott volt egy ilyen lehetőségre, hogy mi lenne, ha lenne műsorunk, és akkor a belügyminisztériumnak is, én egy háttérintézménynél dolgoztam, hogy akkor a belügyminisztériumnak is lenne egy ilyen tere és lehetősége. Úgyhogy minden hónapban beültem én is a mikrofon mögé, és beszélgettem emberekkel a különböző területekről. De tényleg, tehát, hogy a katasztrófa védelmen át, a tényleg száraz közigazgatáson át mindegyik, és azt gondolom, hogy ennek a műsorfolyamnak az volt a csúcspontja, amikor így több adás után maga a belügyminiszter is elfogadta a meghívást, és vele is lehetett egy beszélgetést.
1: Ezeket kihívásként élted meg?
0: Igen, mindenképpen. Mert az, hogy az ember

0: A rendszerben dolgozik, és van arról fogalma, hogy egyébként mi történik, és mondjuk a mindennapi munkán kapcsán kerülünk kapcsolatba, akár szerződéses viszonyban jönnek látogatóba, tárgyalás van. Azért az egészen más, hogy az ember tényleg ezt érdekessé és színessé, szagossá tegye. Úgyhogy ebben a munkában maximálisan ki tudtam azt élni, hogy egyébként benne is vagyok ebben a rendszerben, de egyébként kifelé is kacsingatok, mert hogy egy laikus érdeklődő is vagyok.
1: És ez még egy klasszikus munkaviszony volt, viszont ma már nem így dolgozol. Meddig tartott az, hogy bent ültél egy irodában?
0: Az életemnek ez egy 8 évét ölelte fel, ahol a belügyminisztériumban dolgoztam végig, de különböző szervezeteknél, mert hogy egyre inkább az a lehetőség is kacsingatott, hogy visszakerüljek az emberek közé.
1: Mint jogász egyébként?
0: Jogászként indultam, de hát nyilvánvalóan, és azt gondolom, hogy ezért nagyon hálás lehetek a vezetőimnek, hogy maximálisan felismerték azt, hogy jól bánok az emberekkel. Ezért megtaláltak olyan feladatok, ahol egyébként ezt a fajta képességemet is ki tudtam bontakoztatni, hogy jól beszélek gyerekekkel, fiatalokkal. Úgyhogy így a munkám, mármint a szervezet keretek közötti munkámnak az utolsó fázisa a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsa volt, ahol pedig már ki tudtam bontakoztatni a tréneri képességeimet, mert hogy úgy érkeztem már oda, hogy volt egy hivatalos tréneri végzettségem, akkor már foglalkoztam a digitális világgal, de hogy nyilván nem főállásban, hanem csak így alkalmanként, de ezt a tudásomat is tudták, és hogy akkor már az internet egyre inkább befolyásolta a mindennapjaim. A vízválasztó azt jelentette az életemben és a történetben, hogy egyre inkább kaptam olyan megkereséseket, akár legyen szó média megkeresésről, szakmai megkeresésről, itthon és külföldön egyaránt, ahol rám, mint szakemberre voltak kíváncsiak. És bár a közigazgatás azért az évek során igyekszik rugalmassá válni, mégse arra van berendezkedve, hogy mondjuk hétfő délután valaki felhív, hogy akkor másnap reggel egy reggeli beszélgetős műsorba, akkor ugye be tudsz jönni. Szóval, hogy hiába vettem ki szabadságot, és próbáltam elválasztani, így idő után egyszerűen ez egy tarthatatlan állapot volt, hogy a kettő nem fért össze együtt, és hogy ez így nem működött. A másik lehetőség pedig pont abból adódóan, hogy megismerte a szakma, vagy azok, akiknek van módjuk és lehetőségük arra, hogy ezt a fajta digitális média műveltség fejlesztést támogassák, hogy ők is elkezdtek megkínálni mindenféle projektekkel.
1: Tehát gondoltál egy merészet, és léptél, folytassuk innen. Egy kis szünet következik, álljunk meg egy kicsit. Dr. Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk ma itt a Woman Power-ben. Hamarosan innen folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three,
0: four. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
4: Most van még esélyetek, ne roncsátok el. Mondjuk, mit kell tennetek?
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
5: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Elindult a természet hű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
7: A stúdióban vendégem továbbra is dr. Baracsi Katalin internetjogász, és hát ott hagytuk abba a beszélgetést itt a zene előtt, hogy volt egy vízválasztó az életedben, a belügyminisztérium keretei között dolgoztál, de viszonylag egyébként színes munkakörben, mert hogy sok lehetőséggel találkoztál, de egyre több olyan megkeresés érkezett, amelyekben már rád, mint szakemberre voltak kíváncsiak, ahogy fogalmaztál. Tehát ott volt viszonylag korán a kommunikáció, a jog az életedben, rengeteg tapasztalat. Mikor talált és hogyan talált rád az internetjog, amikor már tényleg szakosodni kezdtél?
8: Szerintem ez is a véletlenek sorozata, mert hogy engem a kíváncsiság vitt a kék vonalhoz, és a kék vonalat nem sokkal a csatlakozásom után megkereste a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, aki a mai napig is a Safer Internet program, a biztonságosabb internet programnak a magyarországi koordinátora. És a kék vonalat behívták ebbe a programba, mint segítő szakember, és a kék vonal munkatársai úgy gondolták, hogyha már van önkéntes jogász csapat, meg segítő is vagyok, hát hogy jó lenne, hogyha esetleg nem érdekelne az, hogy tudjak meg többet az internetről. Álláskeresőként, pályakezdőként engem is nagyon érdekelt, hogy akkor mit hoznak ebből ki, úgyhogy elmentem egy háromnapos trénerképzésre, amit az osztrák kollégák tartottak, annak a kiválasztott 20-25 embernek az egész ország területéről, akik úgy érezték, hogy szeretnék magukat ebben megmutatni. És akkor utána kezdődött az igazi tanulási folyamat. Én azt gondolom, hogy az első 5 évet, amiben benne voltak egyébként a belügyminisztériumi főállásos munkáim, maximálisan arra használtam, hogy tapasztalatokat szerezzek. És azt nagyon hamar eldöntöttem, hogy én gyerekeknek szeretnék erről beszélni. Nem azért, mert hogy félnék a felnőttektől, és remélem ők sem félnek ma tőlem, de az elején azt gondoltam, hogyha szeretnék igazán sok gyakorlati tapasztalatot szerezni ezen a területen, és érteni ezt az egészet, akkor ebben a gyerekek tudnak az én munkámban segíteni. Úgyhogy így indult ez a folyamat, közben lett főállásom, de hogy ez az internet ott volt. Szóval munkaidőn kívül, hétvégén, nyári táborokban legnagyobb nyugalommal meg tudtam jelenni ebben a minőségben.
7: Nagyon nagy kockázatot nem kellett egyből vállalnod, nem kellett kilépni a szervezeti keretek közül, és független szakemberként megállni a lábadon, hanem volt idő építkezni, ha jól értem.
8: Mindenképpen, és azt gondolom, hogy szerintem ez egy helyes út is. Akkor még az internet tényleg gyerekcipőben járt arról, hogy okos telefon, megérintőképen jött. Nem felejtem el, hogy az első tananyagok arról szóltak, hogy kell biztonságosan e-mail fiókot létrehozni.
7: Most már teljesen más világot élünk, mint amire akkor ti még készültetek, ez illetve amiben edukáltatok.
8: És hogy azt vettem észre ezeken a találkozásokon, meg a nemzetközi kitekintésnél, hogy ezt nem lehet félgőzzel csinálni. Tehát, hogyha az ember ezzel szeretne foglalkozni, akkor igenis ez megkívánja azt, hogy a 8 órán túl is még rengeteg mindent hallgass, olvas, jelenj meg, tudjanak rólad, ismerjenek, és hogy a közigazgatás ugye ezt a részét sem ameddig lehetett, addig igen, hiszen ezzel is foglalkoznak a belügyminisztériumban, ez nem vitatott rész, a nemzeti bűnmegelőzési stratégiának is van egy digitális része, tehát hogy nem volt idegen a dolog, de hogy még több időre volt szükségem, és azt láttam, hogy mivel egyrészt, hogy egyre több felkérés érkezett, és hogy már ment az, hogy hát és akkor a gyerekem iskolájában volt, de van egy másik gyerekem, aki egy másik iskolába jár, és hogy eljönne oda is.
7: Mert hogy egy olyan hasznos tudás, amit jó lenne átadni a gyerekeknek, igen, idejekor rám formálni
8: hogy
7: a szemléletüket.
8: Abszolút megérezték azt, hogy erre
7: hogy
8: most...
7: Hogy itt most történik valami.
8: Igen, és hogyha mondjuk pedagógus szemmel, vagy szülői szemmel nem kapcsolódnak benne időben, akkor lemaradnak és kimaradnak, mármint a saját gyereküknek, meg a diákjaiknak az életéből.
7: A jogi végzettséget hitelesített? Mert hogy bárki beszélhet az internetről, de egyáltalán nem mindegy, hogy van-e mögötte olyan releváns tudás.
8: Én azt gondolom, hogy ez egy abszolút extra tudás, és egy minőségi tudás, mert hogy az internetnek, és ezzel szerintem nem áll el nagy titkot, hogy rengeteg jogi vonatkozása is van. Szóval még mindig találkozom azokkal az emberekkel, akik meg vannak győződve, hogy az interneten nincsenek szabályok, és hogy bármit következmények
7: és
8: nélkül megtehető. Igen, csak hogy például ez egy ilyen fontos dolog, és hogy az is megalapozta ezeket a meghívásokat, hogy fontosnak látták, hogy akkor a jogi következményekről is beszéljünk, a segítségnyújtás lehetőségéről, és azt, hogy az ember ennek tudja a hátterét, és tud úgy beszélni, nem jogász emberek róla, hogy felkelti az érdeklődést és meg is értik azt, azt gondolom, hogy ez is egy különleges képessége a munkámnak.
7: Mi volt az a pont, amikor azt érezted, hogy ez már nem csak egy munka, hanem egyfajta ügy is számodra, vagy hivatás, ami így elindult ugye itt az internet joggal?
8: Szerintem az első 5 év volt ez az építkezés, akkor még én is nagyon kerestem a lehetőségeket. 8 évig dolgoztam a közigazgatásban, és ezután a 8 év után, amikor az ember egy kicsit megállt és hátrament, a következő 2 év volt. Ez a határozottan az az időszak, amikor tudatosan megnéztem, hogy és akkor eddig mit csináltam, hogy csináltam, mire van szükség, én ebből hogy tudom berakni a saját erőforrásaimat, és ez volt az a 2 éves időszak, amikor az ember, tehát hogy rengeteg mindenben próbáltam ki magamat. Ez fontos tudni, hogy amikor úgy döntöttem, hogy feladom a 8 órás állásomat, akkor egy projektbe mentem el szakmai vezetőnek, ami garantálta azt, hogy nagyjából azt az anyagi színvonalat tudom tartani, mint a 8 órás főállással. És engem lepett meg a legjobban, hogy amikor elmentek azok az e-mailek, hogy mostantól már nem itt, hanem így vagyok, és hogyha bármiben tudok segíteni, akkor keressetek. esetleg elkezdtek keresni az emberek.
7: Tehát te se számítottál arra, nem, hogy ez tehát, hogy berobban, vagy beindul
8: igen,
7: az életedben?
8: Igen, és én szerintem használjuk ezt a berobban kifejezést.
7: Hát, mint ahogy az internet berobbant az életünkbe, a te életedben robbant hogy, be ez a szakértői munka?
8: Gondoltam, hogy nem fogok unatkozni, tehát, hogy, hogy emiatt, mert hogy maga az a projekt, amire elmentem, tehát, hogy bár az is önmagában egy óriási kihívást és lehetőséget adott, de hogy mellette elkezdtek más iskolákba hívni, beszélgetni, és megugrott, és ami azt gondolom, hogy hozzájárult az én szakmai sikeremhez is, azt, hogy a média is ráérzett arra, hogy erről a témáról nem csak akkor kell beszélni, ha baj van, vagy valamilyen izgalmas eset történt, és akkor minden szakértőt rócsóztassunk meg minden csatornán, és utána, mintha meg sem történt volna a dolog, hanem akkor is kaptam módot és lehetőséget arra, hogy beszéljek, hogyha csak úgy volt a probléma. Vagy hogy volt egy helyzet, és azt mondták, hogy hát igen, most már ez az internet egyre jobban beúszik az életünkbe, erről jó, hogyha tudunk. És azt gondolom, hogy a média adta láthatóság, az, hogy kölcsönösen ilyen kellemesen egymásra találtunk a különböző felületekkel, ez is nagyban segített. És azt is eldöntöttem, ez pedig az én tudatos digitális létezésem, hogy a magánprofilom mellett csináltam egy hivatalos Facebook oldalt, ahová csak ezeket a szakmai tartalmakat kezdtem el feltölteni.
7: Egyébként egy internetjogász, mert hogyha valaki még nem találkozott ezzel a munkával, és ugye ez nem egy klasszikus munkakör, amiben nagyon sokan dolgoznak, te az elsők egyike voltál, nyilván nem az egyetlen, vagy most már, de mi az, amivel ezt azonosítani tudjuk?
8: Szerintem azzal, hogy ez egy nagyon személyes kapcsolat. Én nem vagyok ügyvéd, ugye általában, amikor azt meghallják, hogy jogász, akkor azt gondolják, hogy ügyvéd, és én ügyeket viszek. Kezdjük azzal, hogy mi az, amit nem csinálok. Én nem viszek ügyeket. Addig nagyon szívesen elmondom, hogy mit kell tenni, és hogy hogyan tudják ezt összeszedni, illetve hogy kihez forduljanak. Tehát eddig a kapuig el tudom kísérni az embereket. De amikor mondjuk el kéne menni egy rendőrségi meghallgatásra, vagy a bíróságra, ebben nem tudok segíteni. Az én mindennapi munkám leginkább egy oktató jogászhoz.
7: Edukációs szerepkör.
8: Mindenképpen, mert hogy a nap nagy részét hétfőtől péntekig, és olykor-olykor még hétvégén is leginkább iskolai és óvodai környezetben töltöm, ahol még az esetek nagy részében mindig gyerekeknek és fiataloknak mesélek arról, hogy mi is ez az internet, és hogy ők hogy tudnak tudatosabban és biztonságosabban jelen lenni. Nagy lába és nagy érdeklődés övezi, hogy szerencsére történt egy ilyen fordulat, hogy rájöttek a felnőttek, hogy nem csak a gyerekeknek kell ezt tudni, hanem nekik is, úgyhogy pedagógusokat is én így viccesen azt szoktam mondani, hogy kínzom, de még nem találkoztam olyan pedagógussal, aki kínzásként élte volna meg a közös találkozásainkat, aminek egyébként van egyetemi keretei is, és teljesen nem formális.
7: Tehát van továbbképzés is, de van, amikor csak egy személyes tudáscsere.
8: Így van, egy workshop, egy műhely munka, vagy az adott intézmény szervez a pedagógusainak egy szakmai napot, aminek része a digitális tudatosság is.
7: Nagyon színes ez a világ tényleg, amiben belecsöppentél, és arra kérlek, hogy ne felejtsd a szavat, folytatjuk innen, egy kis zene következik, utána pedig dr. Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk tovább arról, hogy ténylegesen ez a szakértői munka mennyi mindenből áll össze, és mennyire színes, és mennyi kihívás rejt magában, úgyhogy folytatjuk hamarosan innen a Woman Power-t, maradjatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Baracsik Katalin internetjogász, akivel a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy mit is csinál egy internetjogász, és hogy ez a szakértői munka miből áll igazából össze az életedben, ami egyébként egy nagyon izgalmas dolog, mert említetted, hogy te leginkább gyerekekkel foglalkozol, de mégiscsak ott vannak a szülők, ott vannak a pedagógusok, ott vannak a felnőttek, hiszen nem választható teljesen szét. Ez a világ már mindannyiunkat érint, és nagyon fontos kapcsolódások vannak ebben.
2: Szerintem is, és hogy az egy fontos dolog, hogy azt kell megértenie bármelyik célcsoportnak, hogy egymás nélkül nem tudjuk ezt a helyzetet rendezni. Szóval, hogyha nem vagyok kíváncsi a másikra, hogy mit és hogyan csinál ebben a mindennapi életben, nem fordulok érdeklődéssel felé, akkor tényleg nem fogom érteni. Szóval lehet úgy is csinálni, hogy jó, persze érdekel, aztán meg se hallgatom, hogy mit mond, ez nem jó. Tehát, hogy itt egymás képességeire is szükségünk van. És amikor aktív lett az életemben a felnőttek iránti elköteleződés is, ezt is nagyon szeretem, mert tényleg nagyon jó barátságok bontakoztak ki, meg hogy további együttműködések, megkeresések, tehát, hogy ők is érezték, hogy ez egy jó találkozás volt. Őket leginkább abban szoktam segíteni, hogy legyenek olyan erőforrásaik, olyan anyagaik, amiket be tudnak vinni mondjuk pedagógusként a saját foglalkozásaikra. Mert hogy szerencsére egyre több olyan pedagógus is van, tantártól függetlenül, szóval nem kell ahhoz médiatanárnak vagy digitális kultúratanárnak lenni, hogy ezzel a témával foglalkozzunk, bárki.
1: De hogyha csak arra gondolunk, hogy a mai világban a gyerekek átlagosan 9 éves korukban kapnak okostelefont, akkor itt nagyon komolyan nekünk szülőknek vagy pedagógusoknak fel kell kötni a gatyánkat, fogalmazzunk egyszerűen. Tehát, hogy ott van az eszköz a kezükben, ott van a lehetőség, és rengeteg veszély.
2: Így van, és hogy nyilván lehetek bármennyire is empatikus, meg segítőkész ember, ha nem tudom, hogy mi ez, akkor egy kicsit meg vagyok lőve, és ezt a fajta bizonytalanságot megérzik a gyerekek is a felnőttben.
1: Egyébként mi az, amiben leginkább tudsz segíteni? Itt a veszélyek elhárítása az, ami
2: a megelőzés,
1: a fókuszban van?
2: A megelőzés van minden tekintetben és minden korosztálynál.
1: Kérlek, hogy hol vannak ezek a fókuszpontok, amikre pedagógusként, szülőként oda kell figyelni, és amiben te tudod segíteni őket?
2: Leginkább abban, hogy egyrészt, hogy nagyon figyeljünk egymásra. Tudom, hogy a kamaszkornak rengeteg tulajdonsága van, de hogy azt is fel kell venni a listába, hogy lehet, hogy valami az online térben történik azzal a fiatallal, ami ugyanolyan tüneteket és reakciókat hoz, mint hogyha egyébként egy lázadó kamasz lenne. De emögött előfordulhat az, hogy valaki bántja, valaki megzsarolja egy számítógépes játékban, megjelent róla egy olyan felvétel, vagy ő küldött magáról egy olyan felvételt,
1: amiben visszaéltek.
2: Így van, visszaélnek, vagy azzal fenyegetik, hogy egyébként vissza fognak vele élni. És hogy ezek olyan felkavaró és olyan helyzetek, amivel a legtöbb felnőtt, aki most, ha így a társadalmat nézzük, még nem biztos, hogy találkozott a saját gyerek és fiatal korában. És azt érzem, hogy például ez egy óriási gát szokott lenni, hogy de hát nem tudok segíteni, hát nem ismerem azokat a felületeket. Én erre a legegyszerűbb válasz az, hogy kérdezzük meg, hogy hol van a gyerek éppen, mit használ. Szóval
1: ne üljünk mellé, és próbáljuk meg.
2: Igen, és akár együtt
1: tudást szerezni tőlük.
2: Szerezzünk tudást, és hogy töltsünk együtt időt az online térben, legyen szó arról, hogy készítünk egy vicces selfie-t, unikornisos háttérrel, vagy kilógó kutyanyelvvel, és egyéb hasonló tartalmakkal, vagy szánok arra időt, hogy egyébként leülök, és együtt próbálom ki a játékot, mint élményt. Szóval szerintem ezeken nagyon sok múlik, meg az elején, amikor megveszem neki azt az első eszközt, akár 9 évesen, 13 évesen.
1: Igen, erre vagy... a 9 éves korra rá is akartam kérdezni, hogy ezt te hogyan értékeled? Nagyon pici még egy 9 éves ahhoz, hogy ezt tudatosan kezelje.
2: Mióta óvodásokkal is dolgozom, azt látom, hogy már lehet, hogy a 9 évesek edukációjával is el vagyunk késve, mert hogy az 5-6 évesek, illetve az egész folyamat és ebben a legújabb kutatások is arra figyelmeztetnek, hogy a szülőként egy pár úgy dönt, hogy egyébként gyereket vállalunk, akkor már a digitális nevelés a magzati korban elkezdődik, vagy azzal, azzal a szándékkal, hogy egyébként, hogy akkor most lesz egy gyerekünk. De hogy miért fontos erről beszélni? Mert hogy nem csak azok a kockázatok, amik mondjuk a gyerekeket érik a kortársakon keresztül, legyen szó egy internetes bántalmazásról, a játékban ellopják a karakterét, vagy nem tud különbséget tenni egy valós és egy valótlan tartalom között, hanem azt, amit egyébként szülő okozhat. Például azzal, hogy az ultrahang felvételt már egy közösségi média felületen osztja
1: meg. Ez az első lépés, és utána ugye megszületik egy csomó élethelyzet, amit dokumentálunk, megosztunk.
2: Igen, és hogy én értem tényleg, tehát van egy csomó olyan alkalmazás, amit akár fényképalbumként is tekinthetünk, csak hogy a fénykép, és itt előjön belőlem a jogász, az egy személyes adat.
1: És azzal... igazából erre vagyok kíváncsi.
2: És hogy ezzel egyébként visszaélhetnek. Mert hogy mi történhet? Hát a mesterséges intelligencia korában azt csinálok ezzel a felvétellel, amit akarok. Megváltoztatom a képen szereplőnek a nemét, a ruhásképből ruhátlan felvételt. Csinálok olyan mondatokat, adok valakinek a szájába, ami soha nem hangzott el. És mire bebizonyítom ezt az egész folyamatot, de hát hogy ez nem igaz, ez nem én vagyok. Szerencsére azért egyre szkeptikusabbak vagyunk ezzel kapcsolatban, ami jó hír, de hogy közben az az átélt trauma, amíg mondjuk valaki látja ezt a felvételt, összesúgnak a hátam mögött gyerekként, felnőttként, azért az nagyon-nagyon megterhelő. És hogy ilyenkor kell azt például végig gondolni, életkortól függetlenül. Tehát amíg a gyerek nem tud beszélni, hogyha maradunk itt a családi igen. viszonynál, addig a szülőnek a felelőssége az, hogy ne osszak meg róla olyan tartalmat, ami a későbbiekben alkalmas lehet arra, hogy nevetségtárgyává tegyék, kínos, kellemetlen, vagy hogy bántalmaz. És abban a pillanatban, amint megveszem neki az első eszközt, ne az legyen, hogy odaadom, találd ki, hogy ez mire jó, hanem együtt üljünk le. Nézzük meg, a törlés funkciót ajánlanám mindenki remek figyelmébe, mert hogy ugye amikor megveszünk egy okostelefon, vagy egy tabletet, akkor rengeteg olyan előre telepített alkalmazás van rajta, ami nem biztos, hogy való egy 9 évesnek, egy 5 évesnek, de lehet, hogy még egy 13 évesnek sem. Szóval ne tartson vissza minket semmi attól, hogy egyébként hosszan nyomjuk és eltüntetjük az ikont.
1: Meg hát amit még hozzátennék, hogy nagyon sokat beszélgessünk a gyerekeinkkel, mert az, hogy egyszer eltüntetünk egy ikont, az nem biztos, hogy az ikon nem bukkan föl 2 perc múlva újra az a mobiltelefonon. Véletlenül. Igen, tehát, hogy itt nagyon fontos a tudatosság, és azt gondolom, hogy erről beszélgessünk még. Egy rövid szünet után folytatjuk innen a beszélgetést dr. Baracsi Katalin internetjogásszal itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk, mert izgalmas lesz, folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
5: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
6: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz. Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
8: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
9: Nekem 10.
8: Mennyi?
6: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: A jövő évi költségvetés is téma a kormányülésen. Új károsító jelent meg hazánkban. Egyelőre marad a napos idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a hétvégi erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. Kármán András pénzügyminiszter közölte, ősszel benyújtja a kabinet a büdzsé tervezetét, amikor már pontosabb gazdasági adatok állnak rendelkezésre. A jövő évi költségvetésben 28.500 forintról 120.000 forintra emelnék a nyugdíjminimumot. Sávosan növelnék az alacsony nyugdíjakat, továbbá nőne az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadéka is. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kapóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet elsősorban a szőlőültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta rádióknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
11: A nymfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen másodlagos kórokozó, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
10: Elkészült Magyarország uniós és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte a szakállamtitkár. Horváth Péter szerint a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel, egészség, környezet és technológia. Ezeket két további pillér egészíti ki, a társadalmi jólét és a biztonság. Rövidített útvonalon jár a H6-os hév, karbantartást végez ugyanis a BKK. A munkálatok miatt ma, holnap és a jövő hétvégén Közvágó híd és a Soroksári Hősök tere között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Folytatódik a tiszta, derült idő, csak néhol növekedhet meg kissé a felhőzet, esni sehol nem fog. Többnyire szélcsendes éjszakára számíthatunk, majd kora reggelre 0 és plusz 7 fok között alakulnak a minimumok, de a fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap napos, derült időre készülhetünk, majd kevés felhővel az égen. Mérsékelt marad a légmozgás és 23-26 fok körül alakulnak a csúcsok, hétfőn és a napsütésé lesz majd a főszerep, 19-25 fok lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
9: Már is folytatjuk a Woman Power-t, vendégem továbbra is itt a stúdióban dr. Baracsi Katalin internetjogász, és hát sok mindenről beszéltünk már, arról, hogy milyen veszélyek fenyegetik a gyerekeinket, arról, hogy 9 éves korában már a legtöbb gyereknek ott van az okostelefon a kezében, hogy szülőként ezt hogyan, vagy pedagógusként hogyan tudjuk kezelni, és milyen veszélyektől kell megvédeni a gyerekeinket, de egy pillanat erejéig azért ott megállnék, amikor azt mondtad, hogy nagyon sok óvodában jársz. Miért kell már az óvodásokkal is erről beszélnünk?
12: Mert az a helyzet, hogy ők már az a generáció, akik látják a szüleiket, a nagyszüleiket.
9: Ebben ülnek bele.
12: Szóval, amikor mondjuk egy óvodásnak arról mesél valaki, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt telefon vagy tablet, szerintem úgy néz ránk, mintha a Marsról jöttünk volna.
9: De már a 16-7 éves gyerekek.
12: Tehát, hogy ezt
9: is
12: ők nagyon nem, igen, tudják elképzelni, és amikor mondjuk így a foglalkozásainál jégtörő játékként, hangulatoldásként olyan retro dolgokat bedobok például, mint hogy Walkman, akkor kikötünk ott, hogy ja, és akkor az olyan, mint az iPad most, mert hogy már a Walkman is úgy tűnik, hogy nem az a kultúrkör. Szóval miért? Azért, mert hogy látják. Lehet, hogy időközönként odaadjuk nekik az eszközt, csak azért, hogy legyen egy 5 perc nyugalmunk, vagy tényleg van rajta egy olyan mese, egy dal, tehát hogy ettől ne idegenkedjünk, hogy használjuk.
9: Csak nem mindegy, hogy mire használjuk.
12: Mire használjuk, meg azt, hogy hogyan. És hogy ez életkortól függetlenül szerintem mindenkinek fontos, még nekünk felnőtteknek is, hogy keretezzük az internetes tevékenységünket, mert hogy a tudatosság és a biztonság mellett szerintem 2026-ban a jól létünk is egy kulcsfontosságú mozzanat, és ebben pedig arra kell törekedni, hogy egy egészséges egyensúlyt alakítsunk ki az online és az offline létezésünk között. És ne várjuk el azt egy 0 és 6 év korosztály közötti gyerekről, hogy majd maga kitalálja, hogy mennyi ideig szeretne a tologatós játékkal játszani, vagy hány mesét szeretne megnézni. Ez ugyanúgy túlterheli, mint mondjuk minket, felnőtteket, az, hogyha csak és kizárólag negatív híreket olvasunk.
9: Szülői felügyeleti rendszerek. Bedobnék egy gyors és szerintem nagyon fontos lehetőséget, eszközt.
12: Igen, én azt gondolom, és hogy ez is mindig meggyőződés szokott lenni, hogy különböző típusú felnőttek vagyunk. Valaki abban hisz, hogy csak a beszélgetés elég arra, hogy egy jó bizalmi légkör alakuljon ki. Valaki azt mondja, hogy a gyerek majd a saját kárán tanul, ezt nem javasolnám senkinek. És valaki azt mondja, hogy hát itt van, ez egy technika, a technikával, a technológia eszközeivel felvértezve lehet megoldást találni, és hogyha bekorlátozom a képernyőidőt, a tartalomfogyasztást, rakok rá olyan megfigyelő programokat, amikor tudom, hogy a gyerek nagy valószínűséggel ott van, ahol az okos eszköze, akkor megtettem mindent. Én valahogy egybegyúrnám az első és ezt az utóbbi lehetőséget, mert hogy 100%-os biztonságról az online térben nem beszélhetünk. Tehát, hogy mindig van olyan, ami kiskaput adhat, de hogy egy gyereket csak úgy ráereszteni, és talált ki, hogy kell közösségi média felületet felelősen használni, tegyél különbséget a tartalmak között, értelmez, hogyha valami erőszakos, nem neked való tartalmat láttál, ez nem várható el. És hogy ebben segíthet az, hogyha beállítok egy szülői felügyeleti rendszert, hogy akkor kiszűröm az erőszakos tartalmat, kiszűröm a nem gyerekeknek való tartalmat, és keretezem.
9: És amire vigyázzunk, hogy akkor viszont ne a mi telefonunkra telepítsen rá a gyerek, vagy telepítsünk rá a gyereknek egy játékot, mert akkor másként értékeli, ugye, a rendszer.
12: Igen, és hogy ez is egy fontos.
9: Mihez férhet hozzá?
12: Mert hogy sok szülőben az a másik egymilliós kérdés, hogy rendben, oké, ismerem ezeket a rendszereket, szerintem sokat javult a beállítási készség és képesség is, de hogy én még nem akarok saját eszközt a gyereknek.
9: Játszon szóval, csak az enyémen egy
12: játszon
9: picit,
12: az enyémen, ugye? Ha van már osztálycsoport, akkor is mi lenne, hogyha időközönként az én telefonomon van, ez a csevegő program. De ahogy a televíziós műsoroknak, a meséknek életkori besorolása van.
9: Azok úgy, a bizonyos karikák?
12: Bizony, ezek a karikák az online térben is léteznek. A számítógépes videós játékok kapcsán is, a közösségi alkalmazások kapcsán is. A legtöbb alkalmazás 13 éves kor alatt nem ajánlott, és nem azért, mert hogy nem lenne elég okos hozzá a gyerek, és ne tudná használni, hanem a tartalom minősége és mennyisége miatt, ami befolyásolja az egyéb fejlődését ezzel kapcsolatban. És hát nyilván azt is meg kell tanulni, hogy hogy posztolunk meg, meg minden ilyesmit. És hogy ezt is tudni kell, hogy ne engedjük rá egyet. És abban a pillanatban, hogyha a szülői telefonon van egy alkalmazás, és kitöltögetem a saját adataimmal én, mint felnőtt, akkor bizonyám az alkalmazás nem fog különbséget tenni, hogy ezt most a 6 éves gyerek használja, vagy a 30 pluszos felnőtt, ugyanúgy fogja kezelni.
9: És ez azért... És mondjuk egy idegen is kapcsolatba léphet a gyerekünkkel, míg mondjuk, hogyha az őt egy gyerek telefonján van ez az alkalmazás, akkor ez kiszűri, ugye?
12: Igen. És hogy szerintem az egy fontos dolog, hogy ez az idegenekkel való kapcsolatfelvétel, mások a felnőttek tartalomfogyasztási szokásai, mint a gyerekek, bár én magamat is a gyereklelkű felnőttek közé sorolom, szóval unikornis tartalommal levehető vagyok a lábamról, meg macskás videókkal, de hogy nem biztos, és hogyha ugyanazt a fiókot használom, akkor bizonyám ez a legnagyobb kockázat, mert hogy rengeteg olyan közösségi média alkalmazás van, ahol lehet csetelni, a játékban is lehet egymással beszélgetni, és hogyha egy felnőtt megkeresi a gyereket, nem a beszélgetés szándékával.
9: És a bizalmába férkőzik?
12: Bizonyám, elhalmozza ajándékokkal, megmutatja neki a legújabb trükköket a játékban, akkor könnyen érezheti azt a gyerek, hogy na végre egy jó fej felnőttel találkoztam.
9: Az elhalmozza ajándékokkal. Itt egy pillanatra azért megállnék, hogy ez mit jelent az online térben?
12: Ez konkrétan a fizikai térben is
9: értelmezhető. Ez a fizikai térben is érted?
12: Ha online térben értelmezzük, akkor az, hogy ugye vannak olyanok, hogy skinek, ezek a karakterek a játékban, ha valaki még nem hallotta volna ezt a kifejezést, és hát nyilván ezek a karakterek tudhatnak szuperképességeket, amihez vagy az van, hogy megfelelő gyímántokat, a játékban való
9: igen,
12: pénzt gyűjtögetek.
9: Tehát lehet küldeni adott esetben egymásnak
12: küldeni,
9: segíteni.
12: És meg hogyha gyűjtögetek, akkor az idő múlásával előbb-utóbb az én karakterem is ilyen hiper-szuperül néz ki, de van olyan, hogy az elkövető azt ajánlja föl, hogy nekem mondjuk van felesleges ilyen játékbeli pénzem, adok neked belőle, vagy hogy tudod mit, megveszem neked ezt a szuper fegyvert. Igen, hát ez mekkora menő dolog, és figyelj, cserébe csak azt kérem, hogy küldd magadról egy képet.
9: És ez nem alakul.
12: És akkor nyilván egyre többet kér, egyre inkább bevonza. És a való életben is működik ez a dolog, mert hogy van olyan, aki azt mondja, hogy figyelj, akkor veszek neked egy menő cipőt, feltöltöm a telefonodat, és ugyanezekért a szolgáltatásokért. Szóval, hogy az ajándékozás, mint tevékenység, az nem feltétlenül csak
9: kell,
12: online jelenik
9: ezért
12: meg.
9: Ezért a szülőnek nagyon figyelnie és jelen lennie a gyermeke digitális életében.
12: Igen, és tudni arról, hogy egyébként kikkel beszélget, kiket követ az online térben. Mert hogy megtörténhet az, hogy egyébként egy teljesen ártatlan videós, aki tök kreatív tartalmakat állít elő, egyszer csak mondjuk egy hangklónozással lemásolják az ő karakterét, és megkeresi a gyereket. Hát most valljuk be őszintén, ki ne örülne annak, hogy valaki híres ember hirtelen ráír egy közösségi alkalmazáson, hogy szia, én vagyok én, és akkor ez és ez történik. Hát a gyerek nem fog ilyenkor gyanút fogni, hogy ez nem is biztos, hogy az igazi.
9: Mit tapasztalsz? Ugye nagyon sok iskolában, óvodában jársz, pedagógusokkal, szülőkkel beszélsz, mennyire vagyunk tisztában a veszélyekkel?
12: Szerintem már sokkal jobban. Én az elmúlt 10 évet mindenképpen a fejlődésnek jegyében tenném, tehát, hogy egyrészt nagyon kíván kíváncsiak vagyunk, és a gyerekek mellett felzárkoztak a szülők és a pedagógusok, és szerintem az is egy óriási változás, hogy a szakértői munkában egyre több elérhető anyag van. Szóval a gyermekmentő szolgálat, a kék vonal mellett beszéljünk olyanokról, hogy Media Smart, Media Tudor, Idea Alapítvány, Televele Egyesület, csak néhány olyan civil szervezetet emelnék ki, akik a digitális tudatosság terén elérhető ingyenes anyagokkal működnek. És szerintem abszolút az is, és pont 10 éves tapasztalat, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság is életre hívta a mindenkori elnöknek a tanácsadó testületét, a gyermekvédelmi internet kerekasztalt. Ez egy olyan több mint 20 főből álló szakmai grémium, ahol állami, civil, egyházi szereplők, szakértői vannak delegálva, akiknek az a feladata, hogy a hatóságot ilyen jó értelemben presszionálja arra, hogy olyan kiadványok, kampányok valósuljanak meg, és elérhető tartalmak legyenek, amik támogatják a felnőtteket abban, hogy jobban értsék ezt a világot.
9: És ezen a szakértők egyike vagy te is.
12: Igen.
9: Beszéljünk majd még erről is, egy rövid szünet után folytatjuk. Dr. Baracsik Katalin internet jogász a vendégem itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk, mert megyünk tovább.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még mindig dr. Baracsi Katalin internetjogász a vendégem itt a Woman Power-ben, és Kati, felhoztad a szakértői munka fontosságát az előbb, ugye, hogy rengeteg veszély van az életünkben, mind a gyerekeinkben, mind a mi online életünkben, erre gondolok itt pontosan, és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság létrehozott egy kerekasztal, gyermekvédelmi internetkerekasztal néven, aminek te is az egyik szakértője vagy. És ott hagytuk abba, hogy ez egy nagyon fontos munka, hiszen rengeteg dolgot kell folyamatosan kvázi ránc felvarni, mert változik a világ, rengeteg új helyzet adódik, amire a szabályozást is változtatni kell. Ebben vesztek ti részt?
2: Bizony, úgyhogy szerintem én azért is szeretem a szakértői munkámnak ezt az oldalát, mert hogy egyéni szakértőként nem biztos, hogy vannak olyan forrásaim és kapcsolataim, amit mondjuk akár a jogalkotás előmozdításában tudok kamatoztatni, és hogyha mondjuk egy hatóság olyan, mint a médiahatóság kezdeményezi azt, hogy vezessenek be például szűrőszoftvereket, legyen elérhető a szűrt internet, a különböző hírközlési és távközlési szolgáltatók adjanak tájékoztatást,

0: megteremtették ezeket a karaktereket, mi pedig a saját személyes kapcsolatainkat felhasználva körbeküldtük ezeket a tartalmakat. Mert hogy azt látom, hogy a felnőttek arra is egyre nyitottabbak, hogy olvassanak erről a témáról, képezzék magukat. És ugye a szakértői munkával azt is el lehet érni, hogy egyébként, hogyha egy jogszabály nem megfelelő, vagy nem elégséges, akkor tegyünk javaslatot. Szóval, hogy itt megint jól tudom kamatoztatni a jogi tudásomat és tapasztalatomat, és hogy a kerekasztalnak az is a varázsa, hogy életkortól függetlenül, meg szakmai tapasztalattól függetlenül mi is nagyon kíváncsiak vagyunk egymásra, és hogy felismert azt is, hogy itt nem kell egyszemélyes harcokat és küzdelmeket folytatni azért, hogy megváltoztassuk az emberek gondolkodásmódját, hanem hogyha összerakjuk az együttes erőforrásokat, akkor kiderül, hogy ez így még hatékonyabb. Szóval, hogy kell, hogy a szakmán belül is ne arról szóljon ez a rész, hogy akkor rivalizálni akarok, mert nálam ilyen csili-vili csillogós robotok vannak, hanem a robotikai ismereteket is be lehet forgatni a digitális tudatosságba. Én például ezt is nagyon szeretem, hogy ebben az elmúlt 10 évben egyrészt nagyszerű emberekkel ismerkedtem meg a kerekasztalban, rajtuk keresztül még több szervezette, és hogy itt a szakmán belül nincs az a fajta féltékenység, amit mondjuk egyébként az ember megélhet mondjuk egy színházban, színésznők egymás között részben, hanem...
1: Ha már onnan indultunk, hogy kacérkodtál a színészi pályában.
0: Így van, hanem hogy itt pontosan az van, hogy lehet kiválasztani azt a szakmát és azt a területet, ahol te egyébként jó vagy, és én itt például végtelenül hálás vagyok, hogy amikor készül mondjuk egy új munkafüzet arról, hogy hogyan beszéljünk az online bántalmazásról, akkor az anonimizált történetek között akár az én esetem is nyugodtan helyet kaphat, mert tudják, hogy tőlem tudnak ilyen sztorikat is kérdezni.
1: És hát amit mindenképpen behoznék a beszélgetésbe, hogy a deepfake tartalmak korát éljük.
0: Ez szerintem megváltoztathatatlan, szóval nem tudom, hogy valaki látta ezt előre, de 2022. november 30-a ChatGPT ránk szabadult, a deepfake már akkor is elérhető volt, lánykori nevén Photoshop néven futott.
1: De ez annyira a mindennapok részévé vált, igen, és annyira egyszerűen és könnyen használható akár gyermekek számára is, de a felnőttek is előtt szeretettel használják, én azt gondolom, ezt megerősíted, ami azért visszaélésekre ad lehetőséget.
0: Mindenképpen. Szóval az oktatásban is helye van a deepfake-nek, mielőtt bárki azt gondolná, hogy csak így fekete-fehérben gondolkodunk. Azt, hogy fejlesszük a képességet, hogy felismerjük, hogy mi a valós és mi a nem. Ezt például tök jó arra, hogyha egy iskolai foglalkozás keretében ilyen valótlan helyzeteket, például mondjuk Szaharában fél méteres hó,
1: akkor
0: és ez egy alap.
1: Akkor gondolkodjunk el, és legyenek, igen, tehát kétségei, legyenek egészséges kétségeink.
0: Igen,
1: ugye?
0: De hogy ezek ilyen nagyon egyértelmű helyzetek, és hogy a mesterséges intelligencia korában, amikor a deepfake mellett a deep nude, ezek a vetköztetős, lemeztelenítő AI-ok is megjelentek, hogy az ember legyen arra is felvértezve. Ha valaki, akit ismerek, követek, akár van egy személyes kapcsolatom, hirtelen elkezd egész másról beszélni, akkor lehet, hogy nem napszúrást kapott, hanem egy ilyen bűncselekmény az áldozata.
1: Jó és esetben jelezzük neki.
0: Igen, ez az első kör, mert lehet, és nagyon gyakran előfordul, hogy amikor előállítanak valakiről egy mély hamisított tartalmat, az illető nem is tudja. Mert hogy az a cél, hogy ez minél inkább rejtve maradjon.
1: Rejtve maradjon és terjedjen.
0: Igen, mert hogy például, hogyha mondjuk az illető egy híres ember, vagy legalábbis befolyása van az adott közösségre, akkor megtörténhet az, hogy a nevében eladnak valamilyen terméket, pénzt próbálnak kicsalni, és akkor ezek mindenféle bűncselekményeket megvalósítanak. De van az a helyzet, amikor egyébként mondjuk ő maga nincs a közösségi oldalon, és valaki ezt használja fel, hogy ő nincs rajta, de milyen jó lenne a kis átlagos profi egy csomó mindent megvalósítani, vagy így tönkretenni az életét. De az is lehet cél, hogy valakiről azért állítanak elő ilyen tartalmakat, hogy eltüntessék a közösségi médiából, és azt mondják, hogy ha ma valaki nincsen jelen az interneten, vagy nem beszélnek róla ilyen formában, akkor ő nem is létezik. És hogy ennek is van már egy kultúrája, úgy hívják, hogy cancel culture, a megsemmisítés kultúrája. Az online eszközökkel ezt végtelen egyszerűséggel meg tudjuk valósítani.
1: Mennyire foglalkozunk foglalkozol internetjogászként napi ügyekkel, mémekkel, olyan dolgokkal, amik nap mint nap megjelennek körülöttünk, befolyásolják az életünket, terjednek, akár nézhetjük itt most az elmúlt napok eseményei kapcsán Szoboszlai Dominik esetét. Ezekkel foglalkozol?
0: Azt gondolom, hogy megkerülhetetlen, egyfajta munkaköri kötelezettségem, mert hogyha bemegyek egy diákcsoporthoz, és mondjuk olyan nehéz témánk van, mint az imént említett deepfake

0: tartalmak és ezeknek a jogi következményei. Ezzel nem lehet elkezdeni az első percben, hogy sziasztok, már erről fogunk beszélni, mert be fog zárni a hallgatóság. És ha van érintettség, amit mondjuk esetleg nem tudnak a pedagógusok, vagy nem derült ki, akkor még inkább. Tehát, hogy én nem azért megyek, hogy 45 percig hallgassanak a gyerekek, hanem hogy ők is aktív részesei legyenek ennek a foglalkozásnak. És például Szoboszlai Dominik, meg
1: mondjuk
0: a köré.
1: Mondjuk el azt, hogyha valaki egyébként még nem tudta volna, hogy mi történt vele.
0: Szerintem mindenki tudja, hogy a magyar válogatottnak elkezdődött az edzési, felkészülési időszaka.
1: Bemutatták a focistákat.
0: Bemutatták a focistákat, de ma már ez nem csak arról szól, hogy egyébként ki milyen futballképességekkel rendelkezik, hanem szerintem a divat is kellőképpen alakítja a focisták mindennapjait, és hát Szoboszlai Dominik már nem először egy eléggé megosztó outfitben jelent meg, ami most elszabadult az interneten.
1: Igen, ezt akarok, de miért érdekes ez az internetjogász szempontjából?
0: Mert hogy ez egy jó kiinduló pont például arra, hogy vajon Szoboszlai Dominik szerette volna azt, hogy mém legyen belőle, és hogy mindenki beszéljen róla. Van a hírességnek az a foka, ezt egy korábbi politikus, Tordján József mondta, hogy teljesen mindegy, csak beszéljenek rólam. Szerintem ő nagyon élvezné ezt a fajta mém kultúrát, de hogy ezt fel lehet egy csomó jó ügyre is használni. Induljunk ki abból, nézzük konkrétan, hogy mire használnám föl, hogyha most azt mondanánk, hogy rögtönözve itt a rádió stúdióban hirtelen megjelenne öt gyerek, akiknek beszélni kéne gyors talpalóban az internet biztonságról. Hát egyrészt megkérdezném tőlük, hogy látták-e, és nem a divat oldaláról közelítenénk meg, hanem megbeszélnénk azt, hogy mi az a mém, ők tudják-e, hogy mi az a mém, voltak-e már olyan helyzetben, hogy ők maguk készítettek mémet, vagy ők mémek lettek-e? És ebből már is átvezethetjük azt, hogy nem biztos, hogy mindenki mém akar lenni. Ezek a mémek lehetnek bántóak is, nem csak olyan viccesek, mint ami most Szoboszlai Dominikkal történik. Én legalábbis még bántó verziót nem láttam ezzel a tartalommal kapcsolatban.
1: Ezt inkább humorosan kezelték, még akár a rendőrség vagy a honvédség részéről.
0: Igen, tehát hogy ez egy teljesen meglepő fordulat, hogy még ők is beleszálltak ebbe, de hogy át tudjuk közben beszélni azt is, hogy amikor valakiről van egy fotónk, vagy én csinálok fotót, akkor ez egy engedélyköteles tevékenység. Vagy meg kell kérdeznem a másikat, hogy lefotózhatlak? Felhasználhatom a képedet? El kell neki mondanom, hogy figyelj, én ebből most egy viccet szeretnék csinálni, egy mémet, mert van egy jó mondatod, vagy szeretném megváltoztatni a hátteret, mert hogy mondjuk egy olyan kihívásban vagyunk, hogy szuperhősökké kell alakítanunk magunkat. Hát miért ne lehetne? De hogy a másiknak erről tudnia kell. És nem biztos, hogy mindenki azt szeretné, hogy rajta nevessenek.
1: És ezek nagyon fontos mondatok, nagyon fontos, hogy megfogadjuk ezeket. Zenélünk egy kicsit, utána pedig innen folytatjuk a beszélgetést dr. Baracsi Katalin internetjogásszal. Rengeteg napi problémát dob elénk ez a világ, amire én azt gondolom, hogy nem mehetünk el mellette, releváns válaszokat kell adni. Nem mindegy, hogy hogyan, ezért jó, hogy itt ül a szakértő a stúdióban. Hamarosan innen folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
3: That's my kind of music.
2: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
4: The Soul Session.
2: Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
5: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
2: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
6: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSZGS.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. a főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom, tanárnő! A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Baracsi Katalin internetjogász, akivel a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy hát rengeteg helyzet, jó és rossz helyzet, amibe kerülhetünk online térben, mind a gyerekeink, mind mi, nem mindegy, hogy ezekre hogyan reagálunk, akár felhasználhatják a képmásunkat, meg is változtathatják ezt, tehát hogy egy olyan világban élünk, ahol nagyon fontos, hogy legyenek internetjogászok, akik tanácsot adhatnak, segíthetnek, edukálhatnak. Egy picit visszatérnék a személyedhez, mert te egy nagyon érdekes utat választottál 10 évvel ezelőtt, elindultál, kiléptél a korábbi munkakörödből, munkahelyedről, a belügyminisztériumból, és a függetlenséget választottad, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ezt te hogyan élted meg.
7: Egy nagy izgalomnak és kalandnak, és azt gondolom, hogy ennek a kalandnak messze nincs vége, tehát a mindennapokban is ezt érzem. Hiszen hiába térek vissza mondjuk egy iskolába, vagy találkozom ugyanazzal a gyerekcsoporttal egy hosszabb folyamat során, minden nap meglepetéseket és újdonságokat hoz. És egyfajta szabadságot is, mert hogy ez a fajta függetlenség megadja nekem azt is, ami mondjuk egy mémben megjelenik, hogy annyi felé szerte ágazhat, hogy én is rengeteg mindenben kipróbálhatom.
1: Ha már pont
7: magam.
1: Amikről beszéltünk a Szloboszlai Dominik képe kapcsán, és nem hiányzik akkor egy nagy szervezetbiztonsága ma már?
7: Nem. Nem, a határozottan azt tudom mondani, hogy egyáltalán nem. Mert hogy ez a fajta szabadság megadja annak a lehetőségét, hogy válogassak a munkáim a felkínált lehetőségek között, hogy melyik meghívásra hogy mondjak igen, és egy szakembernek az is szerintem nagyon fontos, hogy nem elég csak a terepen lenni és egy ilyen terepi tapasztalattal, hanem muszáj látnia, hogy mi történik a nagyvilágban, és hogy a függetlenségnek az is a része, hogy mehetek társszerveknek a rendezvényeire, tőlem teljesen idegen területekre, és hogy nem csak itthon, hanem hogy a nagyvilágban is. Már nem csak az van, hogy passzív hallgatója vagyok egy konferenciának, hanem már rám is kíváncsiak, szóval, hogy kinőttem magam már ebben az oldalban is, és azt, hogyha valakihez kötve lennék így ezzel kapcsolatban, akkor azt gondolom, hogy ez nem minden esetben engedné meg.
1: Hát ezt a szabadságot nem élhetnéd meg, viszont úgy fogalmaztál, felírtam magamnak, hogy melyik meghívásra hogyan mondjak igent. Viszont a nap 24 órából áll. Hogy állsz ezzel? Mennyit dolgozol?
7: Ahogy a családom fogalmazott, szerintük sokkal többet, mint amikor rendes 8 órás munkám volt. Ezt bizonyosan én is érzem, de hogy...
1: Annyira motivál? Annyira
7: igen,
1: visz?
7: Igen, abszolút. Szóval, aki dolgozott már valaha, vagy dolgozik a mindennapokban gyerekekkel és fiatalokkal, akkor szerintem érti, hogy miről beszélek. Tehát amikor én kijövök egy óvodás foglalkozásról 3 méterrel a föld fölött. Úgyhogy lehet, hogyha valaki lát az utcán ilyenkor, akkor biztos, hogy valami furcsának találhat, mert hogy annyira okos dolgokat mondanak, és én mindig annyira megnyugszom, hogy amit én szerettem volna, az át is ment, és lefordították a saját nyelvükre, tehát hogy ez a sikerélmény. Másrészt az, hogy tudják már ezeket a dolgokat, hát én ettől odáig meg vissza vagyok, de igen, gyakorolnom kell a nemetmondást, és...
1: Igen, erre utaltam, igen, hogy ez nagyon nehéz.
7: Ez nagyon nehéz, de azt gondolom, hogy egyszerűen az, hogyha valaki emberekkel foglalkozik, ez a másik oldalról is egy minőséget követel meg. Szóval, amikor bemegyek egy 20-25 fős gyerek vagy felnőtt csoporthoz, ők azt szeretnék, hogy csak és kizárólag rájuk figyeljek, és ez a figyelem ez egy fárasztó dolog is. Annak ellenére, hogy élvezem, amiről beszélek, nagyon szeretem, és tök örülök, amikor valaki a személyes útján rájön valamire, hogy ja, hogy erről beszélt, meg hogy akkor ezt most ki fogom próbálni, és akkor utána 3 nap múlva visszaír, hogy képzeld, amit tanultunk, akkor azt most kipróbáltam, és már nekem is van egy ilyen mesterséges, intelligenciás képem, amit tök jól megcsinált.
1: Egyébként iszonyatosan lendületesen beszélsz és adsz elő, ugye több helyzetben találkoztunk már. Mi az, ami téged hajt, illetve hogy tudsz töltődni, mert hogy olyan nincs, hogy az ember mindig csak ad, ad és ad.
7: Szerintem ez egy kölcsönös folyamat, tehát, hogy a gyerekek és most már a felnőttektől is érzem, hogy nagyon jól áramolnak az energiák egymás között. Tehát, hogy az a fajta, az, hogy örömet okozok azzal, hogy segítek, vagy hogy felismert valamilyen helyzetet, ez nekem is nagyon nagy energia. És ami engem így abszolút tölt, és ez egyáltalán nem munka, az az önkénteskedés. Tehát, hogy
1: ez kapcsol ki?
7: Ez nagyon. Ez engem nagyon. Tehát, hogy amikor teljesen más csinálok, mint ami a szakmám, eznek az egyike a múzeumi önkénteskedés, a másik pedig a sporteseményekhez kapcsolódó önkénteskedés.
1: Mit csinálsz ilyenkor? Akár a múzeumban, akár egy sportesemény.
7: A múzeumban ez a Szép Művészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria, ahol már több mint 2 évtizede önkéntesek működtetik a múzeumi információs pultot. Ez azt jelenti, hogy amikor a látogató bejön és térképet kér, vagy az iránt érdeklődik, hogy és akkor mit lehet itt meg nézni, akkor ezt önkéntesek mondják, és hogy ennek a csapatnak én is már aktív szerves része vagyok. Szóval, hogy itt például beszélek más nyelveken, a kulturális érdeklődésemet tudom kiélni, és igazából nagykövete vagyok az országomnak, hiszen velem találkozik először az a látogató, és hogyha kap egy jó benyomást arról, hogy itt tényleg milyen tök jó dolgok vannak, akkor jó szájízzel megy el. A sportesemények meg a személyes kíváncsiságom. Szóval, hát ki ne szeretne belelátni abba, hogy mi történik egy ilyen sporteseményen a kulisz.
1: Nagyobb nemzetközi sporteseményre
7: gondoljunk. Akár nemzetközi, vagy kicsi. Most nekem nagy kedvencem, és hát idén-nyáron szerencsére lesz élményem, hogy ismét az öttusához visszatérjek. Ez egy nagyon közvetlen sport. A sportolók meg maguk a bírák is, és hogy nagyon jól élvezik például azt, hogy önkéntesek is vannak. Szóval, hogy mikor adódik meg az ember életében, hogy odaléphet egy sportolóhoz, és hogy nem csak azért, hogy mondjuk közös képet csináljon, hanem hogy elkíséri mondjuk egy dopping ellenőrzésre. Vagy az a feladat, hogy igen, én vagyok az önkéntes, és nekem kell elmondani, hogy mondjuk egy viharos idő miatt most megváltozott a helyszín, és máshová kell menni. Megérkezik egy külföldi sportoló, a szállodában az önkéntes a biztos kapocs, hogyha bármit is szeretne. Úgyhogy ez például annyira jó, és ők meg olyan hálásak, jókedvűek, bevesznek, és cserébe mesélnek. Szóval, hogy meg lehet nézni a sportolónak az emberi oldalát is.
1: Van olyan, hogy nem csinálsz semmit?
7: Igen, van, van. Ne aggódjon.
1: Igen,
7: vannak ilyen pillanatok, amikor úgy el tudok dőlni a széken, kert,
1: kicsit
7: terasz.
1: Befelé fordulni?
7: Csendben, és ilyenkor a valódi macskám, nem a macskás videóm, hanem a valódi macskám például nagyon jól tud ebben relaxálni. Ő nagyon szokta figyelni az online előadásaimat, megszólalásaimat, úgyhogy biztos, hogy legalább akkor a szakértő ezen a témán, de hogy ilyenek.
1: Kell néha megállni, azért is kérdezem, mert ahhoz, hogy az ember ilyen fordulatszámon tudjon pörögni, hogyan lehet ezt
7: mindenképpen, és hogy ebben gyakorlom a nemetmondást, mert hogy akik nem látják ennek azt az oldalát, hogy itt minden egyes alkalomról, a nulláról építem fel azt a találkozást, még akkor is, hogyha van a bevált paneleim, amikről mindenképpen, ezek a minimumok, amikről beszélni kell, nem tudhatom, hogy amikor megérkezem, akkor hogy vannak. És volt már számtalan esetben olyan, hogy aznap reggel történt valami, vagy hirtelen megcserélték az osztályokat, és hogy nem az volt a legviccesebb történet. Az informatikus az egyik iskolában nagyon rendszergazdaként annyira büszke volt, hogy mindent beállított, amit előre kértem, becsengettek, áramszünet volt. hát nem tudtam ugyanazt csinálni, szóval, hogy erre fel kell készülni, és hogy ez ugyanúgy veszi el az energiákat az emberről. Szóval, hogyha valaki azt hiszi, hogy internetjogászként egy ilyen foglalkozás ugyanarról szól, mindig nem. Még egy iskolán belül ugyanannak az évfolyamnak sem szól ugyanarról ez a dolog, és hogy ehhez muszáj töltődni és kapcsolódni, és az, hogy sok emberrel találkozom, ez nagyban segít, és amikor nemet szoktam mondani, vagy azt kérem, hogy ütemezzük át a dolgot, akkor nem arról van szó, hogy valaki mondjuk nem tudja megfizetni az én szolgáltatásaimat. Néha van ilyen is, ez szerencsére nagyon, nagyon kis hányadban fordul elő, mert találunk megoldást, de hogy az van, hogy egyszerűen én érzem, hogy fáradt vagyok. És mondtam, hogy én nem megyek be fáradtan egy darab gyerekcsoporthoz sem, de felnőtthez sem, mert nem kapják meg a figyelmemet. És arra senkinek nincs szüksége, hogy mondjuk egy türelmetlen, ideges, ilyen hát lazán ledarált szakértő, nem szeretem. Tehát, hogyha valaki
1: félgőzzel nem csinálsz
7: semmit. Nem félgőzzel semmiképpen sem, szóval, hogy ez nem egy rutin tevékenység, hanem én annak a közösségnek minden egyes tagjára kíváncsi vagyok, és el szoktam mondani, hogy lehet, hogy használok fura szavakat az előadásban, szakítsanak félbe, lehet, hogy én abszolút azt gondolom, hogy ezt értik, és mégsem, ezt különösen akkor érzékelem, amikor délelőtt kamaszokkal vagyok, és így slangben, tehát volt már több tanár, aki visszajelezte, azt mondta, az első 10 percben elvesztettelek benneteket, mert nem értettem.
1: Mert nem értette azt a nyelvet,
7: nem értette azt,
1: amit
7: azt
1: a fiatalok
7: mondta, viszont végtelenül büszke volt a diákjaira, azt mondta, bármit kérdeztél, vagy bármit mondtál, tudtál hozzájuk kapcsolódni, és mentek veled. Hát, hogy ezt annyira jó volt látni. Jó, de hogy ez idő és energia, úgyhogy én általában ezért szoktam nemet mondani, hogy nem fér bele, tehát muszáj, hogy aludjak konkrétan, ilyenkor tényleg arra van szükségem, hogy alvás, vagy egy jó sorozat megnézése.
1: Valami, ami kikapcsol.
7: Ami teljesen más, mint a szakmám.
1: Viszont repül az idő, egy rövid szünetet tartunk, még egy negyed óráig vendégem a stúdióban dr. Baracsi Katalin internetjogász, hamarosan innen folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban még egy negyed óráig dr. Baracsi Katalin internetjogász, akivel hát rengeteg mindenről beszélgettünk az elmúlt két órában, viszont amiről még talán nem esett szó, hogy hogyan lehet hitelesnek maradni egy olyan területen, ahol mindenkinek van véleménye.
2: Hú, azt hiszem bővítem az egymilliós kérdéseim számát, ezt általában én szoktam kapni, hogy mikor vegyünk telefont a gyereknek, engedjük-e, hogy ezt használják. Én azt gondolom, hogy komolyan kell venni minden érintettet, és hogy nem kell természetesnek venni azt a helyzetet, hogy mindenki ugyanúgy tudja ezt a témát, ahogy én. És hogy az embereknek ezt a komolyan vételét, ez abban is megnyilvánul, hogy attól, hogy valaki szakértő, akkor nem került fel valamilyen magas piedesztára, nyilván egy szakmai konferencián, amikor ez a témája a beszélgetésnek, hogy ütköznek a különböző szakértői vélemények, akkor fel lehet venni ezt az attitűdöt, és lehet így viselkedni, hogy ragaszkodom, de amikor információt közvetítek, és én ennek gondolom a munkámat, hogy én információkat adok át, akkor igenis a legapróbb részletekig komolyan kell venni az embert, nincs olyan, hogy rossz kérdés, nincs olyan, hogy hülyeséget mond, vagy rosszul csinálja ezt a folyamatot, és nem baj, hogyha valamit nem tudunk. Szóval, hogy ilyen apróságokban is meg kell erősíteni a hallgatóságot, hogy ez egyáltalán nem baj, és ami a személyes részem, hogy nem lehet mindenkit megváltoztatni ezzel kapcsolatban, és hogy nem lehet mindent elmondani. Szóval, hogy a befogadó képességünknek is vannak határai ezzel kapcsolatban. Szóval, amikor egy 45 perces tanóra van, és az iskola azt szeretné, hogy mindenről is, az sem fér bele, tehát, hogy ott is határokat kell húzni. Én a szülői foglalkozásoknál is húzok egy határt, egy szülői fórum 90 percnél nem több nálam, mert hogy nem megy át az üzenet a felnőttek fejében sem.
1: Tehát, hogy annyi... Idő kell, hogy átgondolják, megemészszék, beépítsék a mindennapokba.
2: És hogy ehhez kell adni eszközöket is. Például azt, hogy amikor engem meghívnak egy iskolába, én ott szoktam hagyni a prezentációt, teszek bele direkt olyan linkeket, beszélgetésindító tartalmakat, amire lehet, hogy nem az adott pillanatban van szükség, hanem később. És az, hogy őszintén, és hogy meg kell tanulni úgy beszélni, szerintem, vagy legalábbis én abból próbálom ezt a fajta hitelességet visszafordítani, amit nekem jeleznek vissza az előadások során. Azt mondják, hogy nagyon közérthetően beszélek arról, ami ez a téma, és hogy hát mindenkinek a fejében él valami a jogászról, hogy ez a megközelíthetetlen fura szavakat használó.
1: De és ezt te megcáfolod, én úgy érzem, internetjogászként.
2: Én bízom benne, hogy igen, mert hogy a munkám 90%-ában nem jogászoknak magyarázok jogi kérdésekről,
1: és különböző generációkkal foglalkozol, ezt még azért teljesen nem beséztük ki, mert beszéltünk nagyon sokat a gyerekekről, hogy iskolákba, óvodákba mész, ahol nem csak előadsz, hanem beszélgetsz is, illetve szemléletet formálsz. Mi a helyzet az idősebb korosztállyal?
2: Szerintem ők jó értelemben olyanok, mint a gyerekek, mert hogy legalább annyira nyitott erre a világra. De hogy például, amit te visszajeleztél, hogy hát milyen pörgős és dinamikus, amikor szenyorokkal beszélek erről.
1: Ott le kell lassulni, nem?
2: Bizonyám. És hogy még kevesebb információ, és még lassabb tempóban. És ez nem arról van szó, hogy ez rajtam egy erőszak lenne, hanem hogy arra is oda kell figyelnem, és ez is a hitelesség része, hogy kiknek beszélek.
1: Előfordul, hogy egy-egy kérdés akár rövid időre is, de kifog rajtad, és azt mondod, hogy akkor ezt átgondolom? Volt már ilyen?
2: Igen, volt ilyen, és hogy azt is lazán bevállalom, hogy azt mondom, hogy nem tudom, ennek utána kell néznem. És hogy ez nem baj. Tehát, hogy az a szakértő, aki mindenhez ért, nekem az a fenntartásaim vannak. Tehát, hogy én sem értek mindenhez, és hogy ezért is szeretek például mondjuk, amikor egy foglalkozásra vagy egy beszélgetésre jövök, hogy azért úgy beszéljük át a kereteket és a lehetőségeket, és még akkor is érhetnek váratlan helyzetek, de hogy nem zavar az, hogy azt mondom, hogy ezt nem tudom, vagy hogy igen, az általános kereteket tudom hozzá, de ha ennél mélyebben szeretnénk beszélni, akkor ahhoz nekem is utána kell járnom.
1: Útkereső voltál, és valahogy megtalált ez a terület, az internetjogászat, de mi motivál valójában? A jogi biztonság, az edukáció, a gyerekvédelem, mi az, ami leginkább foglalkoztat most?
2: Jó, hogy ez annyira rossz dolog, hogy egyet kéne kiválasztani.
1: Igen.
2: Ér azt mondani, hogy egyébként ez így mind együtt. Uh-huh.
1: Meg csak azt, mindig más súllyal?
2: Nyilván, hogy a hangsúlyok mindig máshol, máshol vannak ezzel kapcsolatban, és talán még azzal támogatnám meg ezt a folyamatot, hogy szerencsére számos olyan találkozásom van, ahol akár több éven keresztül kísérhetek gyerekeket, meg felnőtteket is. Szóval elmondhatatlanul különleges az az élmény, amikor az ember úgy lép be egy iskolába, hogy már az összes tanár ismer, a gyerekek a folyosó megszólítanak, oda jönnek, és hogyha történik stikli, ez egy közelmúltbeli történés, nyilván nem fogom megnevezni az iskolát, de hogy úgy szoktam kezdeni, velük hosszú ideje együtt dolgozom, és hogy na is meséljetek, hogy történt-e valami, és itt nem csak arra vagyok kíváncsi, hogy az interneten történt-e valami, de hogy az is a bizalom jele, hogy egyébként a fiúk elmondták a legújabb stikliüket.
1: Tehát, kapcsolatot kell teremteni.
2: Igen, és hogy ez egy fontos dolog. Ez nekem nagyon, nagyon sokat ad, hogy nem kell itt bizonygatni, hogy akkor most ki és hogy és merre. Meddig, ha nem van egy kapcsolat, és hogy egyáltalán nem ijeszt meg az a helyzet, hogyha valaki oda jön hozzám a folyosón, sőt, újabban most már inkognitóban nem tudok tömegközlekedni. A legújabb szeretem az édességeket is, most már a macskák mellett ezt is mindenki tudhatja, és egy cukrászdában az egyik óvodás gyereke jött oda az anyukájával, hogy anya, ő Kati, aki mesél az internetről. Mert akkor még csak a gyerekekkel találkoztam, és a szülőkkel nem. És hogy a kisfiúnak ez egy fontos dolog volt, hogy az anyukája is tudja, hogy én ki vagyok.
1: Beszéltünk a ChatGPT megjelenéséről, a mesterséges intelligenciáról. Nyilván nem csak a ChatGPT, hanem sokféle platform közül választhatunk ma már. Amikor egy-egy ilyen új technológiai robbanás történik, egyből maga az internet szakértő, az internet jogász sem tud rá választ adni. Mennyire kell neked napi szinten egy ilyen gyors talpalóban részt venni, hogy tartsd az ütemet az újabb és újabb lehetőségekkel, helyzetekkel, illetve technológiai fejlődéssel, tehát erre mennyi időt szánsz?
2: Ez szerintem több órát, viszont a jó hírem az, hogy mivel én nem autózom, hanem tömegközlekedek nagyon sokat, ezért élő erőforrásokkal is gazdálkodhatok. A különböző közlekedési járműveket mindenki erről szokott beszélni.
1: Hogy figyelen az embereket?
2: Igen,
1: miért foglalkoztatja
2: abszolút
1: őket?
2: Ha éppen nem olvasok, vagy pont az én saját jólétem érdekében éppen e-maileket küldözgetek a telefonomon, akkor nagyon jó sztorikat, de egyébként amikor hallok ilyeneket, akkor azonnal megállok, és ilyen kedvesen beállok ilyen hallgatózó félként a beszélgetésbe, tehát, hogy ez is egyrészt szerintem egy fontos dolog, mert hogy az is kapcsolódik az élethez, hogy az ember olyan példákat mondjon, amik nem elvontak, hanem akár bárkivel is megtörténhetnek az utcán. És nyilván vannak dedikált olyan időszakaim, amikor egyébként tanulmányokat olvasok, kutatásokat, online előadásokon veszek részt, meghallgatom a szakértő kollégákat, vagy mi arra szánunk akár egy telefonbeszélgetést, egy közös kávézás, sütizést, hogy tapasztalatokat cseréljünk. Tehát, hogy ez kell az életemben.
1: Onnan indultunk, hogy lehettél volna ügyvéd, hiszen a végzettséged megvan hozzá, színész, a végzettséged megvan hozzá, és mégis internetjogász lett belőled, egy teljesen új terület, amint te elindultál. Hogyha egyetlen szóval kellene megfogalmaznod a küldetésedet most, akkor mi lenne az?
2: Kíváncsiság.
1: Mi az, amit viszont mondanál most, a 20 éves kori önmagadnak, aki még kereste a helyét a világban, mi lenne az, amit mindenképpen elmondanál neki? És el tudod-e képzelni ma már, hogy azt a valamelyik másik pályát választottad volna?
2: Húha, ez nagyon érdekes dolog. Kezdjük ezzel a végével, hogy valaha a másikat. Nincs bennem hiányérzet egyikkel kapcsolatban sem, mert hogy azokat a készségeket és képességeket, amiket megtanultam a különböző szakmában, azokat tudom a mostaniban is használni, sőt azt gondolom, hogy nagyon jól megtámogatja. Tehát az, hogy emberek előtt beszélni, ez egy művészi beszédnek az abszolút sajátossága, tehát hogy van erről fogalmam, és ezt hogy kell csinálni. Ha 20 évvel ezelőtt én nemnek üzenném, akkor azt üzenném, hogy legyen még bátrabb, és hogy próbálkozzon nagyon-nagyon sok mindent, és hogy ne féljen attól, hogy valaki mondjuk nem szereti, vagy nem tetszik az, ahogy csinálja ezt a dolgokat. Szóval, hogy szerintem ez egy óriási kihívás, még akár a mai napon is, hogy nem biztos, hogy mindenkinek ez a fajta stílus tetszik, amit én képviselek, de hogy ez nem baj, megvan a választás szabadsága, csak mondjuk ezt 20 évesen megélni, hogy elutasítják az embert, ez nem biztos, hogy olyan Jó, és azt, hogy próbálkozzon jó sok külföldi lehetőséggel, mert hogy talán ezt csak így érintőlegesen mondtuk, de azt érzem, hogy a szakértői munkámnak most már így egy nemzetközi lába is egyre jobban kialakulóban van, és hogy ezt kezdhettem volna korábban is.
1: Igen, egy utolsó záró kérdésre maradt időnk. Mennyire tervezel előre? És vannak-e dédelgetett álmaid, vagy a bakancslistádon vannak-e olyan dolgok, amit elárulhatsz?
2: Vannak mindenképpen. Egyrészt van egy olyan tervezés, hogy az elmúlt években a foglalkozásaimat és a megkereséseimet előre kell tervezni. Mindenkinek azt szoktam mondani, hogy egy-másfél hónappal a tervezett program előtt keressen meg minimum, de kereshet. Tehát van olyan, amikor nyári melegben téli programot egyeztetünk, és így a tervezésnél ez a nemzetközi láb azt, amit határozottan érzékelek, mert az elmúlt időszakban több alkalmam volt előadni ezzel kapcsolatban, és felkerültem egy olyan szakértői térképre is, ahol egyébként ezt a fajta tudást díjazzák is, úgyhogy nagy dédelgetett vágyam, hogy most már itt a finalista szerepkörből a győztes felé forduljak.
1: Akkor legyen mára ez a végszó, és azt gondolom, hogy a téma adja magát, úgyhogy biztos lesz még alkalmunk folytatni. Kati, köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
2: Köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Dr. Baracsi Katalin internetjogász volt ma a vendégem.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Human Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik. Őszi feltöltődés a Tanúhegyek lábánál, a Káli medencében. A Pannon tenger maradványai, a Szentbékkálai kőtenger. A bájos Szentbékkála községből sétálhatunk fel a Káli medence egyik kedvelt kirándulóhelyéhez, a Szentbékkálai kőtengerhez. A Pannon tengerben lerakódott homokból képződött kövek látványos homokkő alakzatot öltenek. Ezek között sétálhatunk egyet, de fel is mászhatunk rájuk. A kőtenger központjában fekvő hatalmas ingókövet, a Kelemen követ pedig akár meg is hintáztathatjuk. Földön túli táj, csodás panorámával, hegyes tű geológiai bemutatóhely. Zánka és Monoszló között található a földön túli külsejű hegyes tű geológiai bemutatóhely, amelynek különlegessége, hogy ide látogatva gyakorlatilag egy leomlott vulkán belsejében sétálhatunk. Nem csak a látványos bazaltoszlopokat érdemes megnézni, hanem a kiállítást és a szabadtéri kőtárat is. Érdemes felsétálni a csúcsra, mert innen az egész Káli medencét beláthatjuk, méghozzá a környező hegyekkel együtt. Templom romok nyomában. Érdemes több települést is érintő templomtúrát tenni a környéken. Érinthetjük például a salföldi Pálos kolostor romjait, a kővágóőrs határában fekvő 12. századi ecséri templomromot, vagy Dörgicsét, ahol 3. 12. 13. századi templomromjait is megtaláljuk.
3: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
4: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
5: Apa, ma te mesélj!
6: Jól van, gyere!
3: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
6: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó,
7: Cyberpunk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig. Eszkimó csiga. Eszkimó csiga. Eszkimó csiga. Eszkimó csiga. Zavarnak a szürke hétköznapok?
8: Uh-huh, nagyon.
7: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
8: De hol?
7: Túl az óperencián, az üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
8: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
7: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
9: De miért?
7: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
10: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
7: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
11: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
12: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. Három tárgyalásom lesz ma.
13: Nekem 10.
12: Mennyi?
14: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
7: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
15: Csökkent a magánszállás helyek nyári forgalma, új szőlőkártevő jelent meg itthon, mérgező fémek színezik el Alaszka folyóit. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nőtt a szállodák vendégforgalma nyáron, miközben a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős visszaesést mértek. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint június és augusztus között a szállodákban 3%-kal több, csak nem 8 millió vendégéjszakát töltöttek el. A többi szálláshely forgalma ugyanakkor 9-10%-kal csökkent. A szállodák bevételi mutatói a növekvő vendégszám ellenére romlottak, az átlagos szobár több mint 3000 forinttal lett alacsonyabb. A szövetség ezt részben a forint erősödésével magyarázza. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte Horváth Péter államtitkár. Hozzátettem, a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel, egészség, környezet és a technológia. Ezeket 2 további pillér egészíti ki, a társadalmi jólét és a biztonság. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpa hordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő elsősorban a szőlőültetvényeket veszélyezteti, de számos gyümölcs és erdészeti fán is megtelepedhet. A rovar terjedése komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
16: A nimfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen a másodlagos kórokozók, például a korom penész telepedhet meg. Nagy egyet sűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését.
15: Mérgező fémek színezik el Alaszka folyóit, a globális felmelegedés miatt olvadni kezdett az örökké fagyott talaj. A beszivárgó víz korábban elzárt ásványokat old fel, majd vasat, alumíniumot, cinket és kadmiumot mos a folyókba. A Szemön folyóban a fémek koncentrációja a szokásos érték csaknem 70-szeresére emelkedett. A savas szennyeződés a növényeket és a vízi élővilágot is veszélyeztetheti. Holnap továbbra sem mozdul az időjárás, sok napsütés lesz száraz időre is, legfeljebb kevés magas szintű felhőre számíthatunk. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt maradhat, délután pedig 23-26 fokot mérhetünk. Úgy tűnik, a jövő hét első fele is csendesen telhet, hétfőtől szerdáig főként napos, csapadékmentes idő ígérkezhet. Jelen állás szerint csütörtökön már változhat a kép, nyugat felől megvastagodhat a felhőzet, és egyre több helyen nőhet meg az eső, zápor, helyenként ez zivatar esélye.
7: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Otthon vagy? Úton? Netán bulira készülsz? Hangolódj a szombat estére a 70-es, 80-as évek legjobb soul és funky zenéivel.
9: You're listening to the best Hungarian soul radio show.
7: Legendás szerzők és előadók konferálják dalaikat egyenesen a műfaj őshazájából.
13: Hi, this is Ray Parker Jr. from Lake Tahoe, Nevada.
17: Hi, this is Duke Fakir, member of the Four Tops.
18: Hey, hey, this is Larry Dunn from the Larry Dunn Orchestra.
19: My name is Gene Carr from Philadelphia, Pennsylvania.
7: Ritkaságok, kizárólag vinilekről.
19: You're listening to Soul Session.
7: Bogyó Tamás vezetésével indul Magyarország első számú soul zenei műsora.
19: Enjoy.
7: A 20. évadát ünneplő Soul Session.
20: The Soul Session.
7: Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Elindult a természethű borokkóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Save tonight, falling in love again, are you still having fun? Ismerős dalok egy ismerős hanggal. Égalaj Cseri visszatér Budapestre, hogy élőben is hallhassuk a 90-es évek meghatározó slágereit és az énekes legújabb dalait is. Égalaj Cseri, november 23, Aquarium Club. Jegyek a livenation.hu-n.
3: A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Mobilozó autósokat ellenőriznek a jövő héten, tovább bővül a textil gyűjtőhálózat, áradásokkal fenyeget az El Niño Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobilt tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket, netán filmet néznek. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akciós csatlakozik az országos rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Tovább bővíti országos textil gyűjtőhálózatát a MOHU. A vállalat ingyen ad gyűjtőkonténereket önkormányzatoknak, cégeknek, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A tartályok rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik. Országszerte jelenleg 3500 ilyen konténer működik, a szolgáltatást pedig irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék. A konténerek a MOHU honlapján igényelhetők. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. Folytatódik a Nemzeti Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj programja, amely az összefogásnak köszönhetően idén már csaknem 170 mély szegénységben élő gyermek tanulmányait segítheti a korábbi 100 helyett. A részletekről Edvi Pétert, a szolgálat alapító elnökét kérdeztük.
5: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
4: Kelvin hullámok emelhetik meg a tengerszintet Kalifornia partjainál. A több száz kilométeres óceáni jelenség az El Niño hatására nagy mennyiségű melegvizet szállít Amerika partjaihoz, és mintegy 15 cm-rel emelheti meg a tengerszintet. A legmagasabb vízállás a téli viharokkal és az erős dagállyal együtt növelheti az áradások és a partpusztulás veszélyeit. Kaliforniában szükségállapotot hirdettek, hogy felkészüljenek a rendkívül erősnek ígérkező El Niño hatásra. Holnap még maradhat a napsütési a főszerep, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik időnként a fényt, csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőtől szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk, 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.

0: szól és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből.
1: Szól és funky muzsikákon keresztül az első órában Average Vibe Band, Al Johnson, és még sorolhatnánk azokat a fantasztikus előadókat, akikkel próbáltuk formálni a közizdést. Köszi szépen, hogy itt vagytok. Ha még nem iratkoztatok fel, én most rá is frissítek a YouTube csatornánkra, akkor azt megtehetitek, ráadásul ott nagyon könnyen hozzá tudtok szólni a műsorhoz, kommentelni tudtok, kérni, kérdezni, úgyhogy szerintem érdemes ott is velünk tartani, meg ugye látjátok is a műsort. Vissza lehet nézni, különben egyéb műsorokat visszahallgatni, bármi kérdésetek van, akkor meg nyugodtan írjatok nekünk bármelyik social media platformunkon. Mi pedig megyünk tovább, és ha már az Average White Band szóba került az első órába egy nagy lemez miatt, és ugye meséltem nektek egy kis rövid sztorit, hogy félig ikonikusan a nevük arra alapszik, hogy ugye ők fehérbőrűek, és egy átlagos fehérbőrű banda játszik olyan zenét, amit elsősorban az afroamerikaiak szoktak, pláne abban az időben, akkor a Brooklyn Dreams egy olyan vegyes brigád, ahol vannak afroamerikaiak, de vannak fehérbőrűek is, és az a dal, amit most lejátszok nektek, majd a Music, Harmony and Rhythm, abszolút hozza azt a kettősséget, amiben meg lehet ismerni az afroamerikai feelinget, és azt, hogy egészen biztosan a dalhoz van köze a színesbőrűeknek, és természetesen a fehér muzsikusokat is föl lehet ismerni. A dal véget, aztán pedig Candy Staton, a hangzásvilág, az énekstílus nagyon egyedi, amit szerintem sokan megismertek. Looking for Love, ez lesz a dalnak a címe, de talán ezt a dalt kevésbé ismeritek. Szóval Brooklyn Dreams és Candy Staton, aztán meg majd jövünk a Davis Importtal. Megelőtt elmondom, ha nem figyeltetek volna, hogy jövő héten ki lesz a műsor vezető társam, az úriember, akivel majd közösen fogok zenét hallgatni.

0: Soul Session.
1: Annyira szeretem az Ace Spectrumot. 1974, ha jól emlékszem, You Ain't No Match For Me. Erről a lemezről talán már játszottam egy vagy két dalt, meg az Ace Spectrumom egészen biztos, hogy sokat, de nem is ez a lényeg, hanem ha eddig nem iratkoztatok fel a YouTube csatornánkra, ahol amúgy élőben képpel is sugározzuk a mai műsort is. Természetesen, ha tehetitek, tegyétek meg. Tracklista később fönt a Facebook oldalunkon, ugyanúgy be tudjátok követni, és ha lehet, akkor már megyünk is tovább. Egy hármas szettel szoktunk ilyenkor menni. Az első két dalát elállom, aztán majd a harmadikról beszélünk, ha újra visszajöttem. Carl Carlton, Let Me Love You Till The Morning Comes, és aztán egyik nagy-nagy kedvencem, egy úriember, aki már kétszer is volt élőben a Soul Sessionben, képpel is hanggal, egy csodálatos, kedves, elképesztő jó lemezeket gyártó Chuck Kissel itt a Soul Sessionben, de elsőként nagy-nagy kedvencem, nem a Bad Mama Jama, Carl Carlton a Soul Sessionben.

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Elindult a természet hű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk, a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: D.D. Bridgewater, One in a Million. Ma valahogy úgy alakult, hogy olyan nagy lemezekről játszom dalokat, amelyen nagy lemezekről már forogtak muzsikák, de nem ez a dal. One in a Million egy nagy kedvenc jazz énekesnőm, ez a D.D. Bridgewater lemez a Soul Sessionben. Nagyon örülök, hogy itt vagytok velünk a mai alkalommal, ilyen sokan reagáltok, küldtök üzenetet a különböző csatornákon, amit hogyha tehetitek, akkor nyugodtan tegyétek meg majd a következő hetekben is. Ma már beszéltem róla, de azért megint elmondhatjuk, hogy egy fantasztikus zongorista, Rátonyi Róbert a vendég jövő héten, úgyhogy reméljük akkor is velünk tartotok élőben. Mi pedig megyünk tovább, Angela Boffin, Baby I Need Your Love, és The Band of Gold, Lovers Are. Egy nagyon érdekes, csak Hollandiában megjelent 1985-ös lemez, és ha éreztek Barry White feelinget, az nem véletlen, sok-sok cover, egyben egy őrületes medley, és egy picit még, ha van észrevétel, bármi hozzászólás ezzel a The Band of Gold lemezzel kapcsolatban, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mit gondoltok róla, a szokásos fórumokon megtehetitek kommentjeiteket. Na muzsika!

Köszönöm, hogy hozzászóltatok a The Band of Goldhoz. 1985 egy olyan kis egy-két lemezre megalakult formáció, amely csak is kizárólag ilyen és ehhez hasonló kavereket gyárt. Lovers Are, ez volt különben a nagylemeznek a címe. Megyünk tovább, ugye szokott lenni a gyertyafény, és ahhoz képest itt a második óra végén is elég uptempóra fogtuk a mai alkalmat. Elfie Szilas egy nagyon-nagyon csodálatos, nekem nagy-nagy kedvencem, egy őrületesen szép hangú énekesnő, Stay With Me című dalával búcsúzik a mai alkalommal a Soul Session. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt voltatok a mai alkalommal, látom, vannak újra új feliratkozók. Ha még nem tettétek meg, légy szíves, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, kövessétek be Facebook oldalunkat, és minden ilyen egyéb. Jövő héten pedig, ahogy beszéltünk ma már többször róla, itt stúdióban egy fantasztikus vendéggel várunk majd mindenkit közösen, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy Rátonyi Róbert, aki természetesen, mint minden más vendégünk, egy közös zenehallgatásra van invitálva, és ezen keresztül próbáljuk majd közösen megfejteni a 70-es és korai 80-as évek szól és funky muzsikáinak a titkát, mit fog mondani azokra a dalokra, amelyeket jövő hétre szerkesztettem, sőt, az ő nemrégiben elkészült kis EP-jéről is játszunk egy vagy két dalt, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Ez volt a mai alkalommal a Soul Session. Bogyó Tomit és az ő lemezeit hallottátok. Ciao, ciao!

0: korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. A Soul Session zenetára végtelen, a műsoridőnk azonban véges. Ma este ezekkel a dalokkal igyekeztünk formálni a közizlést, jövő héten újabb kincsekkel várunk. Soul Session minden szombaton este 6-tól 8-ig a Rádió Café stúdiójából. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Marad a nyárias időben, reggelente hideg lesz. Büntető fékezett, majd fegyvert rántott egy sofőr. Ősit szápa temetőt találtak a Szaharában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átlagosan csaknem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Több mint egy percet faragtak az augusztusi eredményekhez képest, de még ez is jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb részidőt addig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el. A leghosszabb kiérkezési időt átlagosan csaknem 28 percet Közép-Magyarországon rögzítették. Az adatokat havonta hozzák nyilvánosságra szeptembertől a stat.mentők.hu oldalon. Büntető fékezett, majd fegyvert rántott egy sofőr az N44-es autóút Békés megyei szakaszán. A rendőrség szerint a budapesti férfi előzés közben kétszer is indokolatlanul erősen fékezett a másik jármű előtt. Amikor egymás mellé értek, szóváltás alakult ki közöttük, a férfi pedig gumilövedékes fegyvert fogott a másik autósra. A kocsiban eközben a felesége és a gyermeke is ott ült. A másik sofőr a következő pihenőnél értesítette a rendőrséget. Senki nem sérült meg. A férfi a gyanú szerint ittasan vezetett, ráadásul korábban a jogosítványát is elvették. Most őrizetbe vették. Holnap ünnepeljük az Állatok Világnapját. Október 4-én világszerte az állatok védelmére és a felelős állattartás fontosságára irányítják a figyelmet. Országszerte pedig számos programmal készülnek az állatbarátoknak. Serez Zoltán, az Orfausz Állatvédő Egyesület vezetője szerint egy állat befogadása hosszú évekre szóló döntés, ezért fontos, hogy csak akkor vállaljunk kutyát vagy macskát, ha megfelelően tudunk gondoskodni róla.
5: Nagyon sok az olyan felelőtlen szaporulat, vagy felelőtlen örökbefogadás, felelőtlen vásárlás, ami a örömteli pillanat után a szürke hétköznapokban unott terhet jelent, és nincs megfelelő tartási helynek, nincs megfelelő anyagi fedezet, illetve nincs is megfelelő ismeret az állattartásához. Hát mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon.
4: ősi cápa temetőt találtak a Szaharában. Az egyiptomi sivatagban előkerült fosszilis fogak alapján legalább 7 cápa fajált egykora területen, köztük a mai koboltcápák egyik ősi rokona. A késő kréta időszakban a mostani kopárvidék helyén még meleg trópusi tenger hullámzott. A leletek hosszabb idő alatt halmozódtak fel, vagyis nem egyetlen tömeges pusztulás emlékét őrzik. Holnap még maradhat a napsütési a főszerep, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik időnként a fényt, csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőtől szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
6: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
6: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
7: Jó estét mindenkinek, hogyha péntek este 9 óra, akkor a 100 hold jelentkezik. Ez az a műsor, amelyben gyerekeknek és ifjúságnak szóló irodalommal foglalkozunk, mert úgy gondoljuk, hogy nagyon magas színvonalú a kortárs magyar, és egyébként nem csak a magyar, hanem az európai, a nemzetközi gyerekirodalom. Úgyhogy ma egy konkrét kötettel fogunk foglalkozni. Az a címe ennek a kötetnek, hogy Ganda és Babita, mindjárt le fogjuk rántani a leplet erről a rejtélyről, hogy kik ők, Révész Szemesével és Herbst Lászlóval mindjárt kezdünk.
0: Esti kakaó, természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk...
7: És ahogy mondtam, ma egy kötet a témánk, Ganda és Babita ennek a kötetnek a címe. Itt van velem Révész Szemese és Herbst László, sziasztok!
8: Sziasztok!
7: Ez egy olyan történet, hogy nem nagyon lehet spoilerezni, úgyhogy emesen mesélsz erről a történet, vagy szerinted ez egy spoileres történet?
8: Hát ez abszolút spoileres történet, mert hogy ez egy képes könyv, amit úgyse tudunk leírni itt a rádióhallgatóknak, csak a kíváncsiságot tudjuk felajzani. Úgyhogy attól, hogy a sztorit elmeséljük, szerintem a tizedét sem lepleztük le annak a gyönyörűségnek.
7: Ez így van, de a sztorit viszont meséljük el. Nem, szóval lehet ismerni a történetet, de nem vagyok benne biztos, hogy sokan ismerik a történetet.
8: Igen, ez egy ilyen több fedelű sztori, ami biztos, hogy abból ered, hogy én művészettörténész vagyok, és nekem már nagyon régen beakadt Dürer rinocérosza. Kérem szépen, akinek ez nincs meg, az gyorsan vegye elő a telefont, és keressen rá,
7: nem,
8: hogy ez micsoda.
7: Mondjuk el, hogy mi ez, nem kell. Figyeljenek inkább.
8: Valószínűleg sokkal több ember ismeri magát a képet, és lehet, hogy nem tudja, hogy ez a Dürer rinocérosza. Tehát 1515-ben készült egy fametszet, aminek az 13-ban, 17-ben mutatja Laci, szerintem 15-ben.
7: Szerintem is 15 egyébként.
8: Jó, tehát készült egy fametszet egy rinocéroszról, aminek az alkotója Albrecht Dürer. Ez talán az egyik legismertebb, sokszorosított grafikája a reneszánsznak, és valószínű, hogy a sztori miatt, ami köré kerekedett, irtózatosan híres lett ez a kép. Egyrészt azért érdekes, mert megjelenik benne a reneszánsznak az a vágya, hogy a világ dolgait minél pontosabban ábrázolja, részletről részletre megfigyelje és leírja. Ugye ezúttal egy állatról, állat megjelenéséről van szó, csak hogy ezt az állatot Dürer sosem látta igazából eredetiben. Itt kezdődnek a csavarok. És azóta annyira népszerű ez a rinocéros sztori, hogy külön weboldala van a rinomániásoknak, mert hogy a történészek kiderítették ennek a különleges állatnak a sztoriát. Pontosan tudjuk, hogy Indiából indult, a Indiában székelő portugál gyarmatok vezetője kapta ajándékba az indiai szultántól, utána ezt tovább passzolt a diplomácia ajándéknak a portugál királynak, akit Manuel királynak hívnak, áthajóztatták ezt az állatot Lisszabonba, ott megérkezett, ott híre ment Európába, mert hogy Plinius óta nem járt dinocérosz orszarú magyarul Európába, tehát iszonyú nagy szenzáció volt, mert eddig egy ilyen képzeletbeli állatnak tartották, ami leginkább az egyszarvúra hasonlít, és utána ezt az állatot újra tovább passzolta a Manuel király, amikor megunta a pápának, és útközben a hajó elsüllyedt, és nyoma veszett a dinocérosznak. Viszont készült róla egy olyan rajzocska, ami eljut Dürerhez Nürnbergbe, és ennek alapján készíti ezt a lenyűgöző fametszetet, és ezt követően körülbelül 200 évig ilyennek képzelik a dinocéroszt, mert addig nem járt újabb
7: dinocérosz. De miért nem arról a készült, tehát a Dürer munkájának alapját képező mű ment ekkorát?
8: Mert az a rajzocska, aminek alapján dolgozott, az egy nagyon naív kis tákolmány volt.
7: Aki rajzolt, az látta.
8: Az látta, de nem tudta lerajzolni. Aha. Dürer viszont épp elég nagy művész volt ahhoz, hogy összerakva a fantáziájából és a tapasztalatából egy olyan nemes állat ideális képét formálja meg, ami kielégítette azt a képzetet, amit az emberek hordoztak magukban erről az egzotikus állatról. És a dolog azért érdekes, mert hogy tényleg eltelik több, mint 200 év, mire újra ez az állat megfordul Európába, és akkor kiderül, hogy igazából hogy néz ki, de addig mindenki ezt a képet utánoztat, egy kicsit a képek hatalmáról is szól, erről külön könyveket írtak, regényeket írtak. Lehet, hogy most nem tudtam elég érdekesen elmondani, de annyi fedele van ennek a sztorinak, amiből számomra körvonalazódott egy olyan mese is, ami a gyerekek számára is érdekes.
7: Tehát tulajdonképpen az a történet, amit most meghallgattatok, kedves rádióhallgatók, ez a történet adja a gerincét annak a mesének, amelynek egyébként a főszereplője a rinocéroszon kívül például egy indiai kislány lesz.
8: Igen, mert én valahogy ezt szerettem volna megeleveníteni. Engem művészettörténészként nagyon érdekel a képek vándorlása, meg a képek hatalma. De egyszer volt egy majdnem 5 órás utazásom Szófiából Burgászba, egyébként egy Silent Book kiállítást vittünk Burgászba, és a hosszú autóút alatt körvonalazódott előttem egy mese. Érdekes, hogy ezek a történetek néha teljesen váratlanul törnek elő az elmémben, és itt is ez történt, hogy egyszerre csak alakot és személyiséget kaptak ezek a szereplők, akik egyébként ilyen elvont művészettörténeti tények. És akkor, hogy röviden vázoljam a képeskönyvnek a sztoriát, amivel én ezt fölöltöztettem, kellett valaki, akin keresztül azonosulunk ezzel az állattal. Ő egy kislány, egy indiai kislány, aki egy fiktív szereplő, és az állatgondozónak a lánya, ugye a Babita nevet viseli ebben a mesében. Lehet, hogy ez egy kicsit...
7: És ezzel akkor ki is derült, hogy a Ganda, a rinocérosz, a Babita, a kislány.
8: Igen. És tulajdonképpen ez a kislány az, akin keresztül bekapcsolódunk a rinocérosz vándorlásába. És ami engem megérintett érzelmileg ebben a történetben, ennek a két szereplőnek a magányossága és az idegensége. Egy picit a Szépség és szörnyetek történet is benne van. Egy kicsit menekültek ők, akik kiszolgáltatottan a hatalmasoknak bejárják a félföld golyót.
7: Hát bocsánat, csak hogy ez a kislány mindenhol kívülálló. Tehát, hogy Indiában is kívülálló, mert ott a szultánnak az udvar, szultán, ugye, igen. A szultán udvarában dolgozik a papa, mint az állatokkal az állatokról gondoskodó ember, de ott az arisztokrácia lakik, ők nem arisztokraták. Akkor tovább megy a portugálok közé, ahol ugye indiai, tehát hogy ő folyamatosan kívül áll.
8: Igen, engem aztán elkezdett ezt foglalkoztatni, hogy egy ilyen általam elképzelt 10 éves indiai kislány, akinek a elméjébe próbáltam belehelyezni magam, ez hogy is élhette meg ezt a nagy kalandot, ami egyrészt egy fantasztikus kaland, másrészt viszont egy kitettség is, egy sehova nem tartozás is, a hónapokon keresztül tartó hajóút, a pillanat, amikor meglátják...
7: 4 hónap, azt hiszem, a hajó.
8: Igen, amikor meglátják Lisszabon tornyait, és elkezdik mutogatni az ő barátját, akivel Nem tudom, hogy össze lehet-e barátkozni egy rinoszérosszal, ez már a mese része valószínűleg.
7: Hogy... Igen, oké, annál vadabb vadállat, bár a meséből az is kiderül, hogy nem igazán vad ez a rinocérosz. Tehát meg akarják ütköztetni őt egy harci elefánttal, de valójában egy véletlen
8: ez
7: dönti el az ütközetet.
8: Ez viszont történeti tény.
7: Ezt ugye, olvastam,
8: az
7: igen,
8: egészben az volt az érdekes, és aztán mondjuk adjuk át a szót majd a Lacinak. Tehát számomra történészként az volt az érdekes, hogy én azért próbáltam a történeti tények mentén fölépíteni ezt a ezt a sztorit, úgy, hogy közben megmaradjon az érzelmi telítettsége, és egyáltalán ne lógjon ki a lóláp, hogy itt valami erőltetett ismeretterjesztésről
7: jó,
8: van
7: erre
8: szó.
7: Visszatérünk, hogy mi is ez pontosan, de most tényleg azt gondolom, hogy Laci, hogy ez, szerintem az egy fokozottan nehezített pálya, amikor tulajdonképpen egy Dürer rajzról, most nem arról szól a kötet, de hogy egy Dürer rajz adja, vagy egy falmetszet adja az alapját a történetnek, hogy akkor ilyenkor, akinek képeket kell varázsolni ebbe a kötetbe, mit csinál? Tehát akkor Dürernek és az ő munkájának milyen szerepe van? Hogyan hat rád?
9: Hát ez egy elég fogos ravasz kérdés, mert megmondom őszintén, ezzel én nem foglalkoztam. Uh-huh. Tehát, hogy megkaptam nemesítő szöveget, akkor én ezt így olvasgattam jó sokáig, majdnem egy hónapig.
7: Egy hónapig olvastam?
9: Hát egy hónapig ültem
8: ez
9: rajta.
8: Ez egy rövid szöveg.
7: Ez egy rövid szöveg,
9: rajta
7: igen.
9: Kb., hogy mi van. Nyilván közben csomó mindennek után olvastam, ilyen történelmi tényeknek, amikre az egész épült. Tehát ugye portugál gyarmatbirodalom, az, hogy ebben az időszakban milyen viseletek vannak, milyen uh-huh. építészete van ennek az egésznek, milyen világképe uh-huh. van a 16. század elejé embernek. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
7: És milyen?
9: Dolog.
7: Vagy mire jutottál?
9: Hát igazából tehát ilyen nagyon-nagyon filozófiai mélységben nem mentem, de az, hogy a bizonyos nem mondható azt, hogy kasztok, hanem inkább társadalmi rétegek, azok viszonylag elkülönülten élnek egymástól, és hogy a világunk az ugye teljesen máshogy néz ki, mint a mai világunk, tehát Indiában, ahol a történet kezdődik, az egy szultánság, uh-huh. tehát az egy muszlim állam, és egy muszlim állam létezett valóban Indiában a 16. században, és akkor ugye Goa, ami a 20. század emberének, a 20. század végi emberének egész más szinten volt érdekes, legalábbis az én generációnak a 90-es években, az egy portugál gyarmat, uh-huh. ugye, és akkor tulajdonképpen a világ akkora gyarmatosítás is az új földrajzi felfedezések korában van, és hogy korábban nem volt annyira lehetséges az, hogy mondjuk Indiából valamit elhozzanak Európába, és ez talán az első között van ez az út, amikor ezt a bizonyos orszarvút ugye behajózzák Portugália vagy Lisszabonba, és van egy térkép a kötet elején, az előzék az egy térkép, uh-huh. és akkor azon végül is a léptékeket, hogy ez egy milyen távolság, tehát ma uh-huh. is hajóval ez egy hatalmas távolság, és egy sikeres hajóút, és akkoriban ugye a sikeres hajóút az nem volt feltétlenül 100%.
7: Hát kettőből egy sikerült egyébként, tehát a Rómába szállító út az már nem sikerült.
9: Az meg már
7: pedig az egyébként mennyivel rövidebb, érdekes.
9: Igen, a földközi tenger az egy egyszerűbb dolog lett volna, de az meg nem jött már ugye össze, tehát ugye nagyon
7: jó, de mindez, amit elolvastál erről a korról, ezekről a társadalmi jelenségekről, földrajz és a többi, hogy ezt aztán hogy fordítod át ugye abba, hogy nézzen ki?
9: Hát akkor visszamegyünk oda, hogy az alkotói folyamat, akkor így vége volt ennek az egy hónapos ilyen érlelődési szakasznak, akkor utána elkezdtem vázlatokat készíteni, tehát így, régebben nem nagyon vázlatoltam, de mostanában egyrészt a kiadók is igénylik, másrésztről meg néha tényleg nem állt, és egy ilyen új dolognál szerintem teljes mértékig uh-huh. ott van, mert például a János Sánkari, ami a János Vitéznek a finn kiadása volt, ott nem voltak vázlatok túlzottan, ott tehát ez egy ismert mű, mindenki ismeri, én is ismerem már 6 éves korom óta, tehát ott nincsenek ilyen dolgok. Itt viszont szükség volt a vázlatra, mert hogy ennek a történetnek kell adni valamilyen ritmust a képekkel.
7: Aha.
9: Tehát ez a sok, kevés, sötét, világos, sok figura, kevés figura, és akkor még ezeknek...
7: Ez adja a ritmust.
9: Igen, tehát hogy ebből lesz egy ritmus benne, és akkor ezt nyilván, hogyha az ember készít egy vázlatot, akkor az látszódik, hogy akkor ennek milyen sarokpontjai vannak, és ez hogyan fog összességében kinézni. És a könyvnek az az érdekessége, hogy van benne egy behúzás, aminek a mérete más, mint a könyv mérete, mert hogy ez egy ilyen oltárhajtott dolog, amit így ki lehet nyitni. Tehát ugye az a helyzet, amikor ez a Portugáliában élő, de morvaszármazású fametsző, aki a béna rinocéroszt rajzolja. Ezt meg lehet nézni egyébként valóban béna, tehát hogy inkább úgy néz ki, mintha valamilyen farsangi jelmez lenne, amit mondjuk lepellel letakartak, és akkor valamilyen szarvat tettek rá, tehát hogy nem egy tuti dolog, de ugyanakkor van egy nagyon érdekes bája nyilván ennek a dolognak. És akkor, amikor ez megtörténik, akkor kapcsolunk át úgymond Nürnbergbe, mert hogy Nürnbergbe megkapja ezt a levelet Dürer, és akkor Dürer megnézi a rajzot, és hát levonja belőle azt, hogy hát ő ennél jobbat tud, úgymond.
7: Alacsonyra tett a lécet.
9: És akkor itt ez egy azért is behúzás, mert egy teljesen más technikai megközelítése van. Ugye a könyv színes része az rizó technikával készült, még ez a belső kihajtható rész, ez pedig fametszett technikával készült.
7: Na, akkor ezt mindjárt elmondod, hogy mit jelent, mert tartanunk egy pici szünetet, de mindjárt folytatjuk, és elmondhatod, hogy ez mit jelent, mert ez nagyon érdekes, hogy milyen technikával készültek ezek a képek. Szóval még mindig a Ganda és Babitáról beszélgetünk Révész Szemesével és Herbst Lászlóval, és a szünet után velük is folytatjuk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon. Elindult a természet hű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk, a borkritikusból borásszál van zsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Aki bújt, aki nem, megyünk. 100 hold, Vejszer Alindával.
2: A Ganda és Babita című kötet az e heti témánk, és itt van velem Révész Emese és Herbst László, és ott hagytuk abba az előbb, hogy máshogy készültek, képek, kétféle technikával is.
3: Így van. Tehát a rizó technika így rádión keresztül nagyon nehéz elmesélni, csak támasztó pontokat lehet hozzá adni. Tehát a rizó az valami olyasmi, mintha a szitát és a stencil eljárást összekevernénk. Ugye a stencil eljárás az valami olyan módon működik, hogy van egy formánk, amivel az, ami ki van vágva, az ugye föl tudja venni a festéket, és a festék ott marad a papíron. A szitánál ez ugye úgy működik, hogy van egy emúzió, az emúzió, ahol éri az emúziót a fény, az ugye kimosódik, és akkor ott, remélem jól mondtam, és akkor ott a festék átmegy a szita szöveten, és akkor nyomot hagy a papíron. Most ez úgy néz ki, hogy a rizó esetében régen papír alapú volt, tehát rizspapír volt a hordozója ennek az emúziónak, és akkor most már műanyag alapvetően, de ez egy eredeti japán technológia, és akkor ez egy direkt színnyomásos technológia.
2: Japán technológia?
3: Igen, ezt a rizót a japánok találták ki valamikor az 50-es években, azért, hogy az éppen felfutó elektronikai cikkeik mellé gyorsan tudjanak nyomni használati utasítást egy színbe, de aztán a művészek is felfedezték, és hát rájöttek arra, hogy ez nagyon érdekes technika, mert hogy nem lehet két egyformát csinálni, és hogy viszonylag sok az olyan nyomat, amiben a véletlen
2: szerepe van.
3: Ez színben is jelentkezik, de nyomat élességben is jelentkezik, és mindenféle érdekes dolog.
2: És a másik technika?
3: A másik technika az ebben az esetben egy monokrom technika lett, de természetesen fametszetből is lehet színeset csinálni. A fametszet hivatalosan úgy néz ki, hogy van egy fa hordozónk, azt késekkel meg ki kell metszeni, és ami kimetsződik, az nem veszi fel a festéket, ami pedig marad síkban, az pedig felveszi a festéket, Most én nem álltam neki fát metszeni, az is tök jó lenne egyébként, hanem ez egy átfordított, modern megoldás lett. Maga a hordozó felület az lézerre lett belevágva egy MDF labba, és akkor tulajdonképpen bele lett gravírozva.
2: Ugye az MDF lab az, amiből bútorokat csinálnak.
3: Igen,
2: például
3: valami olyasmi alapanyag, és akkor ebbe lett bele gravírozva a nyomóforma, és akkor a nyomási technika az viszont ugyanaz, mint
2: ami... De ez majdnem olyan, csak modernebben, tehát hogy nem bicskával vágod a fát,
3: igen,
2: hanem
3: igen,
2: lézerrel
3: van,
2: az MDF lapot.
3: Van egy rajzi alapja, és akkor utána az a rajzi alap.
2: Na jó, de azért ezt csak választodott arra a kiinduló kérdésemre, hogy hogyan hatott rád Dürer.
3: Hát azt, hogy úgy gondoltam, hogy ha most már így kihúztad belőlem ezt a dolgot, hát hogy én is azt gondoltam, hogy ezt a bizonyos nürnbergi részt mondjuk fametszettel kell megoldani. Alapvetően csak ilyen mélységben nem gondoltam bele, hogy ez, úgyhogy rá vagyok vezetve erre szépen, akkor kis bököm, hogy igen, hát valószínűleg ez azért történt, de akkor ezt így megmondhatjuk, azt mondom. Azt gondolom.
2: Hogyha visszamegyünk a történetre, ez önmagában is egy nagyon izgalmas sztori. Rá irányítja a figyelmet egy korra, egy művészre, de közben van utózöngéje is, vagy szóval hatott is a későbbi művészetekre. Ez például nagyon izgalmas, hogy milyen hatása volt ennek a rinocirosz képnek, ennek a történetnek a képzőművészetre.
4: Hát mi ezen a részével nem nagyon foglalkozunk, inkább a kép születésének a hátterét vázoljuk föl, meg nem is ez a fontos, azt hiszem, a történetben, hanem ez az egész vándorlás, kivetettség, meg amiről az előbb beszéltetek, hogy a térkép, ez a világ kitágulásának az időszaka, hát ugye abszolút. 1500 körül vagyunk tulajdonképpen.
2: És ez Leonardo, a portugáloknak nagy időszaka volt, tehát igen, ők gyarmatosítottak.
4: Igen, tehát nem sok a korábban indul nekik Kolumbusz, tulajdonképpen a korábbi világképek teljesen átíródnak, és valami módon itt kultúrák összeütközése, vagy kontinensek összeütközése és találkozása történik ezekben az évtizedekben, és valami módon a mi történetünk is ezt képezi le. Igen, hatalmas utóhatása volt, de mi azt gondolom, hogy ezzel nem nagyon akarunk foglalkozni, a mi történetünk ott ér véget, hogy ez a lány, a Babita felnőttként emlékszik vissza erre a nagy menetelés, erre a nagy utazásra, hiszen ez tulajdonképpen egy utazási regény is, hogyha úgy vesszük, és sejjen festéssel foglalkozik már ekkor, és tulajdonképpen ő is elkészíti a maga rinocéroszait, a maga gandáit, nyomja a kendőkre.
2: Jó, én csak azért tartom fontosnak, hogy például mondjuk megemlítsük, hogy Dali abban a kikötőben ugye csinált egy nagyon hasonló rinocérosz szobrot, mert hogy az, hogy egy ilyen utóélete van egy egyetlen műnek, az nagyon izgalmas.
4: Igen,
2: szerintem.
4: Egyébként mi is azért gondoljuk, hogy ez valami módon olyan az európai kultúrában ez a rinocérosz kép, mint amikor bedobsz egy tóba egy kavicsot. Tehát, hogy mindmáig folyamatosan visszhangzik, újra gondolják, mert az én értelmezésem szerint ez a kép valahogy arról szól, hogy képekkel le tudjuk-e írni a valóságunkat. És hogyha a képek csalnak, akkor milyen párhuzamos valóságképeink alakulnak ki. De ezek a felnőttek filozofikus kérdései.
2: De engem az is foglalkoztat, hogy oké, tehát Dürernek volt egy képe arról, hogy néz ki egy rinocérosz, mivel kevesen láttak rinocéroszt, elhitték Dürernek, hogy így néz ki. Aztán viszont megjelentek rinocéroszok Európában, mások is elkezdhettek látni. Dürer képe bizonyos értelemben nem ment át az objektivitás, vagy a dokumentációnak a szűrőjén, azon biztosan nem, hogy tulajdonképpen miért nem tűnt el azon a
4: azért,
2: ponton?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, azért, mert Dürer egy piszkosul jó grafikus volt.
2: Jó, nyilván sejtettem, hogy ez
4: sikerült egy olyan képet csinálnia, ami ikonikus módon egy fenséges állatképét ábrázolja. Valami olyan erőt és nemességet hordozó állatot fejez ki, ami valami módon a kollektív tudatunkba vésődött, annak ellenére, hogy a 18. század végén ezeket átírják az új tapasztalások. És elkezd működni a fametszet, mert ez fontos elmondanunk, hogy ugye Dürernek egyrészt fönnmaradt egy tollrajza is, az eredeti tollrajz, és akkor annak alapján egy fametszetet készítenek, és ez az, ami szétspriccel Európába. Tehát ezért fontos az, hogy a Laci ezt találta ki, hogy ezt, azt a fejezetét a sztorinak, ami Nürnberghez kapcsolódik, ezt fametszetben mutassa.
2: De bocsánat, azért, mert a torrajz azt nyilván akkor valahogy reprodukálni kéne, nem volt fénymásoló, vagy nem lehetett reprodukálni, ellenben a fametszetet még akkor is, ha kétszer nem ugyanaz, igen, nagyjából az a fénymásoló,
3: tehát ez a gutember lesz, de az ugyanaz lesz. A rizónál vannak gondok.
4: Hát a fametszet sem a fametszet ugyanaz
2: lesz. Hát a fametszetnél, gondoltam logikusan.
3: De a fametszetnél nincs akkora
2: differencia
3: két print között, mint egy rizónál. A fametszetnél az tehát egy jó szakember, már pedig a Józsi, akinek előre is, mondjuk utólag is köszönöm még egyszer, hogy segített ebben a dologban. Szili Józsiról van szó, ő a műhely vezetőnk az egyetemen, és hát ő egy nagyon jó szakember, és hát én szerintem tökéletes nyomatokat hozott ebbe, tehát nem volt ilyen
2: de
3: probléma.
2: De ez a kor nyomtatója.
4: Ezt hadd mondjam el, hogy...
3: Ez a kor nyomtatója, igen. Ez olyasmi.
4: Igen, az mind a kettő magas nyomású technika, csak az egyik egy 21. századi átfordítás, a másik meg az eredeti. És sokféle kultúrtörténeti vetülete van ennek a sztorinak, benne van a gyarmatosítás, benne vannak a nagy földrajzi felfedezések, és benne van a művészi grafika születése is. Uh-huh. Pont a napokban zárt be a Szép Művészeti Múzeum apokalipszis grafikai kiállítása, aminek a középpontjában Dürer apokalipszis sorozata állt. Ez az a kor, amikor megszületik a művészi értelemben vett grafika, és tulajdonképpen Dürer az elsősorban, aki olyan szinten tud fametszetet készíteni, hogy az minden korábbi próbálkozást felülír.
2: De hát tulajdonképpen akkor itt születik meg, hogy már nem a funkciója miatt lesz valami szétspriccelő, hanem a művészi értéke
4: mind
2: miatt.
4: A kettő. Tehát, hogy ez egy sajtókép volt tulajdonképpen. Ugye az, amiről beszélünk, ez megint egy nagyon érdekes kérdés, a képi kommunikáció új szintje, hiszen a grafikai sokszorosítás technikájával Európában lehetővé vált az, hogy képi információkat minden korábbinél nagyobb tömeg párhuzamosan ismerjen, uh-huh, fogadjon be. És ez a 15. századra tehető ennek a technikának az európai elterjedése. És ez ugye azt jelenti, hogy legyen az egy természeti katasztrófa, egy csatakép, vagy egy vallási ábrázolás, több ezer példányban párhuzamosan jut el.
2: Hát ez teljesen a Gutenberg galaxis története.
3: Pontosan, igen. Tehát pont
4: Gutenberg
3: ezt akartam
4: párhuzamosan
3: mondani, hogy Gutenberg ugye 1400-as években találja fel az úgynevezett nyomtatást, ólombetűkkel való nyomtatást, és akkor mellette a fametszet, és hát mondjuk a kódexek, vagy bármilyen más később nyomott dolog, és úgy néz ki, hogy mivel a betű nyomtatás is egy magas nyomtatás, és a fametszet is egy magas nyomtatás, tehát fametszettel kerülnek bele az ábrák, és
2: tehát alkalmazzák is,
3: van,
2: igen.
4: Tehát ez csak az internet felfedezéséhez
3: működik. És akkor ugye ez még egy másik érdekes dolog is kapcsolódik ehhez, ugye ez a reformáció, mert hogy ennek a két dolognak a reformációban is óriási szerepe volt, mert hogy amikor a... Na tessék, most jön az, hogy...
2: Luther
3: a kiáltványát kiszögezte a templomba, a templom ajtóra, akkor ugye előtte Gutenberg búcsújáró cédulákat gyárt különböző embereknek a megbízására, és ugye ezek a búcsújáró cédulák úgy működnek, hogyha megveszek egy ilyen búcsújáró cédulát, akkor én vezekeltem, és akkor én
2: a más világra jutok,
3: felmentést
2: meg
3: kapok minden alól, és akkor elég nagy keletje volt ezeknek a búcsújáró céduláknak, és ez egy hatalmas nagy üzlet volt szerte Európában.
2: Meg a reformációnak is, hogy
3: és hát a Luther ez pont erre, ez volt az egyik dolog, ami ellen ugye föllépett. És, tehát így nagyon érdekes módon összekapcsolódnak dolgok, és egy valami, ami még bennem maradt így a rinocéroszról, hogy néz ki Dürer rinocérosza. Uh-huh. Hát, hogyha ma ezt le akarom fordítani valakinek, akkor ez úgy néz ki, mintha valamilyen fantasy regényből jött volna elő.
2: Hát tehát ilyen páncél van
3: igen,
2: rajta,
3: igen, egy csomó olyan attribútum, ami mondjuk akár a Gyűrűk Urában, vagy akár egy csomó más ilyen helyen megjelent. Tehát valahogy így mindig megtalálja a kor ezt a fajta
2: de
3: világot.
2: Mondjuk te törekedtél arra, hogy az illusztrációkban valahogy újra előállítsd, vagy legalább vonalait? Tehát, nem, hogy emlékeztessen nem, a rinocéroszod a Dürer rinocéroszára?
3: Nem, abszolút nem. Tehát ez egy önálló történet. Alapvetően egy kislányról szól, meg egy rinocéroszról, az ő barátságukról.
2: De nem akartad, hogy ahogy nézem a könyvet, akkor a rinocéroszról nekem beugorjon az a rinocérosz.
3: Ez egy kamaradarab ilyen szempontból, hogy a két lénynek a kapcsolata egyre szorosabb kapcsolata, aztán a végén ugye az elengedés, és aztán néhány évtizeddel később meg a visszaemlékezés erre
2: de a vége,
3: dologra.
2: MS, de a vége az arra utal, amikor a kislány már felnőttként tulajdonképpen előállítja sejemfestőként a maga rinocéroszait, ez mégiscsak arra utal, hogy a hatása, nem? Tehát, hogy hogyan terjed tovább ez a hatás,
4: hát igen,
2: hogyan gyűrűzik.
4: Ennek a traumának is, ennek a nagy barátságnak az emlékét, ő ott hordozza magába, meg addigra ő ez egy ilyen ikonikus szereplő lesz szélesebb körbe is, nem csak a számára, tehát egy eladható termék is, hogyha így tetszik. Mert hogy ez egy különleges metamorfózis, hogy ebből a szövegből, amit én létrehoztam, és amit nem tartok szép irodalmi igényű szövegnek, hogyan lesz képes könyv. Azt gondolom, hogy ez a műfaj a maga pompájában tulajdonképpen csak az elmúlt években bontakozik ki itthon.
2: Igen,
4: és most
2: biztos.
4: Ne a kisgyerekeknek szóló képeskönyvekre gondoljunk, hanem képzőművészeti igényű alkotásokra. Több kiadó is nagyon sok energiát tesz abba, hogy a közönség elfogadja, megszeresse és igényelje ezt a műfajt. Na és azért tartom ezt fontosnak hangsúlyozni, mert szerintem az egyik első próbálkozók között vagyok, aki képeskönyvet ír. Mert hogy is ír az ember képeskönyvet? Ugye ez nem az első ilyen, tulajdonképpen már volt két hasonló próbálkozásom, mert hogy én tulajdonképpen a forgatókönyvet írom meg. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy szegény illusztrátorok, azok nem egy-két oldalas szöveget kapnak, hanem egyes képekre lebontott szöveget.
2: Hát máshonnan gondolkodsz,
3: hát örülök.
4: Igen, de tudomásom szerint azért ilyen eddig még nem nagyon volt itthon. Ugye ebben benne van az én művészettörténeti műveltségem is, vagy tapasztalásom, meg az, hogy gyerekkönyv illusztrációval foglalkozom, tehát elég sok példát látok magamban ahhoz, hogy nagyjából tudjam, hogy kell egy képes sztorit, egy képekben elmesélt sztorit fölépíteni. És ez azért fontos, mert én egy olyan forgatókönyvet készítek, ahol a 3-4 soros szövegek fölött, ott nagyjából le van írva, hogy körülbelül mit képzelek el a képben. Uh-huh. Tehát, hogy itt vándorolnak, itt hajóbaleset van, itt megérkeznek Lisszabonba.
2: Szóval te képből gondolkozol.
4: Igen. Na most ez azért tartom fontosnak elmondani, mert mi az Lacival rettenetesen sokat harcoltunk ez ügyben. Az én fejemben ugyanis valami hiába, de mégiscsak volt valamiféle képsorozat, hogy körülbelül milyen dinamikát képzelek el az egésznek, milyen forgatókönyvet, milyen dramaturgiát képzelek el. Ő viszont egy fantasztikus autonóm művész, akinek szintén megvolt a saját elképzelése, és csodálatos az, hogy függetlenedni tudott ettől a nagyon erős képi hatástól, ami Dürer rinocérosza, létre tudott hozni egy saját művészi alkotást, aminek van egy nagyon erős saját kisugárzása, és azt gondolom, hogy tényleg képzőművészeti igényű képsorozat jött létre, és ami még nagyon fontos, hogy úgy hozta létre ezt a saját világot, hogy mégis kapcsolódik az egésznek a hangulatához, mert ez egy nagyon archaikus, egy nagyon emelkedett, egy nagyon kötődik ahhoz a korhoz, ahhoz a kultúrához, amiben született.
2: Ugye még beszélünk egy picit a ti konfliktusotokról, ez mindig a legizgalmasabb.
4: Nem volt konfliktus ez.
2: Azok tudják, akik a Spotify-on is követnek minket, a rádió hallgatókat pedig arra kérjük, hogy maradjatok még, mert mindjárt lesz könyvajánló is.
0: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
2: És akkor, ahogy ez lenni szokott itt a műsor vége, és arra kérem a résztvevőinket, hogy ajánljanak. Herbst László kezdje.
3: Ajánlanám Dániel András frissen megjelent könyvét, amelynek a címe Professzor Porc bámulatos képességei.
2: Uh-huh, mert tele van képpel, egyrészt és kevés szöveggel.
3: Egyrészt tele van képpel, és kevés szöveggel, másrésztről pedig az Andrásra jellemző fergeteges, humoros és érdekesen groteszk és vidám figurák alkotják a teljes könyvet.
2: Egyébként készítettünk is erről egy műsort a Friss Tinta sorozatunkban, ami a Telexen látható. Emese?
4: Az én ajánlatom sokkal szomorúbb. Szegedi Katalinnak a Mintha tegnap könyvére szeretném felhívni a figyelmet, ami egy klasszikus képes könyv, amennyiben elsősorban a képekkel ragad meg és viszi tovább a történetet. Nagyon kevés szöveg van benne, és egy nagyon kemény témáról szól, a demenciáról, olyan erővel, hogy én többekről tudok, akik átlapozva, átolvasva a könyvet elsírták magukat. Ez egy nagyon megélt és nagyon letisztult könyv, és még egy különleges képessége van, hogy azt gondolom, hogy ha a betegség környezetében levő gyerekek, érintett gyerekekre gondolunk, nekik is segíthet a feldolgozásba, de mint minden jó képes könyv, a felnőtteket is megcélozza. Tehát ez egy olyan könyv, ami a felnőtteket is megríghatja, a gyerekeket is elgondolkoztatja, és talán egy picit segít könnyebben viselni ezt a nehéz terhet. Mindemellett rajzilag egy kiemelkedő alkotása az elmúlt éveknek.
2: Minden szavaddal egyetértek, a Friss Tintában erről is beszélgettünk már, úgyhogy ott is keressétek, mutattunk is össze képeket. Nem beszéltünk össze, de ettől még ez történt, mert noha ez egy pici kötet, kis alakú és vékony is, de olyan fajsúlyos, hogy letépi az asztalt szerintem. Úgyhogy ez tényleg egy óriási kötet. Köszönöm, hogy ajánlottatok, meg azt is, hogy itt voltatok.
4: Köszönjük a lehetőséget.
2: És a hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet. Még egyszer elmondom, hogy a Ganda és Babita című könyvről beszélgettünk a mai műsorban, szerintem sok aspektusból, úgyhogy nagyon is érdemes utána néznetek ennek a csodálatos kötetnek. És egy hét múlva újra találkozunk, addig pedig mindenkinek jó pihenést kívánok és jó olvasást. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café 98. A menőség soha nem megy ki a divatból.

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
3: Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
4: Most van még esélyetek, ne roncsátok el. Mondjuk, mit kell tennetek?
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádiókafé fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádiókafén.
5: Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
6: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
7: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
7: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
7: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
8: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
6: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet.
10: Save tonight, falling in love again, are you still having fun? Ismerős dalok egy ismerős hanggal. Ég a Lejcseri visszatér Budapestre, hogy élőben is hallhassuk a 90-es évek meghatározó slágereit és az énekes legújabb dalait is. Ég a Lejcseri, november 23, Akvárium Klub. Jegyek a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
11: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Csökkent a magánszállás helyek nyári forgalma, új szőlőkártevő jelent meg itthon, mérgező fémek színezik el Alaszka folyóit. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nőtt a szállodák vendégforgalma nyáron, miközben a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős visszaesést mértek. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint június és augusztus között a szállodákban 3%-kal több, csak nem 8 millió vendégéjszakát töltöttek el. A többi szálláshely forgalma ugyanakkor 9-10%-kal csökkent. A szállodák bevételi mutatói a növekvő vendégszám ellenére romlottak, az átlagos szobár több mint 3000 forinttal lett alacsonyabb. A szövetség ezt részben a forint erősödésével magyarázza. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte Horváth Péter államtitkár. Hozzátette, a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel, egészség, környezet és a technológia. Ezeket 2 további pillér egészíti ki, a társadalmi jólét és a biztonság. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpa hordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő elsősorban a szőlőültetvényeket veszélyezteti, de számos gyümölcs és erdészeti fán is megtelepedhet. A rovar terjedése komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
13: A nimfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen a másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését.
12: Mérgező fémek színezik el Alaszka folyóit. A globális felmelegedés miatt olvadni kezdett az örökké fagyott talaj. A beszivárgó víz korábban elzárt ásványokat old fel, majd vasat, alumíniumot, cinket és kadmiumot mos a folyókba. A Szemön folyóban a fémek koncentrációja a szokásos érték csak nem 70-szeresére emelkedett. A savas szennyeződés a növényeket és a vízi élővilágot is veszélyeztetheti. Holnap még maradhat a napsütési a főszerep, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik időnként a fényt, csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőtől szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk, 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
8: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hogyan maradj talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden csütörtökön este 8-tól 9-ig a Rádió Cafén.
14: A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok, a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Ma is emberi energiáról fogunk természetesen beszélgetni, de nem egy cég emberi energiájáról, hanem én magamnak úgy fogalmaznék, hogy a szellem emberi energiájáról. A lényeg az, hogy egy olyan szervezet magyarországi képviselői ülnek itt velem szembe, amely szervezetről úgy véljük, hogy nagyon sokat tudunk, szerintem ez nem igaz, mert sokkal inkább a legendákat tudjuk, az előítéleteket tudjuk, úgyhogy most megpróbálok ennek mondjuk úgy, hogy a végére járni. Vendégeim Körösvölgyi Tamás, mérnök, közgazdász, és Huzella Péter, dalszerző. És mindketten tagjai a magyarországi szimbolikus nagypáholynak. Ha a legenda oszthatásról beszélünk, akkor mindjárt úgy kezdeném, hogy most akkor a háttérhatalom két embere ül itt velem szemben, és elmondja, hogy hogy fog működni a világ?
2: Hát háttérhatalomról semmiképpen nem tudunk beszélni, ha csak arra gondolunk, hogy számos alkalommal a rendünk beletiltva Magyarországon. A rendszerváltás után újra tudtunk indulni. Ha milyen háttérhatalom lennénk, akkor valószínűleg vissza tudtuk volna kapni azokat az infrastruktúrákat, épületeinket, levéltárunkat, könyvtárunkat, amit soha nem kaptunk vissza. Tehát háttérhatalomként beszélni rólunk nincs igazán értelme. Azért is, mert semmilyen olyan jellegű hatalmi struktúra nem kötődik hozzánk, nincs politikai hatalmi igényünk, nincs katonai hatalom mögöttünk, nincs igazi gazdasági hatalom mögöttünk. Ez egy civil szerveződés, mondhatnánk, egy nagyon-nagyon régi hagyományokon alapuló testvéri közösség.
1: Hát igen, de ugye nyilván ezek a vélekedések, ezek nyilván lábra kaptak, hiszen voltak szabadkönyvesek, akik hatalommal rendelkeztek. Mondjuk például nekem hirtelen Jászi Oszkár jut eszembe, aki szabadkönyves volt, és nyilván ebben a szabadkönyvesekben, amennyire én utána néztem, vannak irányzatok. Szóval itt a háttérhatalomról, ha beszélnek az emberek, akkor nyilván nem arra gondolnak, hogy annak a konkrét szervezetnek, hanem a szervezet tagjainak van egy ilyen összeesküvése, megmondják, hogy mit merre kéne vinni. Szerintem ez nagyjából így működik. Tehát nem magának a páholynak van hatalma, hanem azoknak az embereknek, akik egymást segítik és egymást hatalomban tartják.
3: Hú, ez nagyon durva mondat, ugyanis a magyarországi szimbolikus, a János Rendi szimbolikus nagypáholyban egyetlen politikus sincsen.
1: Hát most nincs, csak azért a háttérhatalom képzetét szerettem volna felintézni.
3: Régen voltak politikusok is, de ők is csak mindig a saját személyes tetteikért, és gondolataikért és tetteikért voltak felelősek. A szabadkönyvesség önmagában és egységében soha nem politizált, legalábbis a János Rendi szabadkönyvesség. Hiszen mi a politikai vitákat is kizárjuk a páholyon belül.
1: És a nőket is, úgy tudom.
3: Őket nem kizárjuk, hanem nem veszünk föl nőket, hát, de ez egy évszázados tradíció.
1: Igen, önök az angol irányzathoz tartoznak, igen, a francia irányzata az már nőket is vesz föl.
3: De hogyha egy hölgy érdeklődik, tudja rólam, rájön valami miatt, vagy rákérdez, és akkor én nem tagadom el, és azt mondja, hogy őt ez nagyon érdekli, akkor irányítom a női páholy felé, akikhez nekünk semmi közünk nincsen hivatalosan, de tudunk róluk, és hát miért is ne?
1: Egyébként kaptam egy könyvet, és abban az van, hogy ugye a szabadkönyvesség magából a kőművesekből alakult ki. Ez volt a, ha jól tudom, akkor az operatív páholyok. Nem tudom, hogy miért hívják páholynak, de mondjuk operatív egyesületek, akik tényleg építették a székesegyházakat, meg a különböző...
3: Elmondom gyorsan, hogy miért páholy, mert lodge, és a lodge volt az a kis fa bódé, ahol a szerszámokat és a tervrajzot tartották.
1: Tökéletes. Ennyi. És utána a 18. század legelején átalakultak ezek a úgynevezett operatív páholyok, spekulatív páhajokra csatlakoztak olyanok, akik nem kőművesek.
3: Például a megbízók,
1: magyarul
3: egy, a herceg,
1: a cég,
3: a papságból ez a valaki.
1: A céges rendszerből épült ki ez a dolog. Tehát akkor ez egy cég? Megtartották?
2: A céhes tradíciók mindenképpen egy fontos elemét képezik annak a komplex rendszernek, ami a szabadkőművesség. Az a terminológia, amit használ, azok a rituálék, azok mind építenek erre a céhes hagyományra, a kőfaragó kőműveseknek a zárt közösség. Ez akkor is egy zárt közösség volt, hiszen sok olyan ismerettel rendelkeztek, amelyek különlegessé tették őket. Gondoljunk itt a geometria használatára az építészetben, statika, stb. Ezek fontos ismeretek voltak. Ez eleve egy zárt közösséget feltételezett, hiszen...
1: Hát minden cég zárt közösség, igen, volt. De innen akkor hoznék egy ilyen példát, a fegyverkovácsok, a páncélkovácsok, amik rendkívüli, tulajdonképpen amennyire én a haditechnikai olvasmányból tudom, a korcsúr technológiáját képezték. Nagyon kevesen Olaszországban és Németországban voltak ennek vezető iskolai, de ők ugyanígy féltették a titkaikat, tehát például halálbüntetést terhe járt azért, ha valaki eladott egy ilyen csúsztechnológiás páncélt, mondjuk, nem tudom én, külföldre, vagy nem szólottak. Tehát, hogy csak azt akarom kérdezni, hogy mitől nőtt ez ki ilyenné? Az érdekel engem, hogy, és maguk a szabadkővesek se adtak erre választ, hogy ez hogy volt ez a transformáció, egyszer csak így lett. Tehát a könyv se ad választ maga erre a kérdésre. Hogy történheted? Mi ebben a vonzó? Akkor másképp kérdezem.
3: Hát
1: ez már egy Huzella másik... Péter.
3: Köszönöm, igen. Ez már egy másik kérdés, ami ebben a vonzó, de hát például a titkokra miért volt szükség? Hiszen ugye megtervezni egy gótikus boltozatot, hogy az ne dőljön össze, ne dőljön rá a hívekre.
1: Hát ez tudás.
3: Az egy nagyon komoly tudás volt. Igen. És azt a mester, a tervet csinálta, az nem árulta el a többieknek.
1: Hát logikus, na ezt most, értem, piacféltés.
3: Abszolút, és a tudás az hatalom volt. Így ezért van. Voltak szabadok, ezért vándorolhattak. De rengeteg alkalmazott volt, akik dolgoztak. Ugye, rengetegen faragták azokat a köveket, építették az áványzatot, stb. Most ezeknek mind fizetés járt. Ahhoz, attól függően, hogy melyik fokozatban voltak, hogy milyen nehézségű munkát, mennyi tudást kellett belefektetniük a munkába, ahhoz képest voltak fokozataik, viszont ezek írástudatlan emberek voltak. Tehát muszáj volt kézjelekkel és jelszavakkal felruházni azokat, akik esetleg egy következő magasabb fokra léphettek az építkezésben, így aztán ezek a titkok így születtek meg.
1: Tehát innen származnak ez a szimbólumok gyökere, hogy úgy mondjam?
3: Hát mondhatjuk így, igen.
1: És mi ebben a vonzó? Megmaradt ez a építész mentalitás?
2: Több elem is van, ami vonzóvá teszi ezt a életvitelt, mondhatnánk így. Tehát ez egyszerre egy testvériség, és a testvériség egy nagyon fontos meghatározó elem ebben. Főleg egy olyan világban, ahol annyi helyen látjuk az elszemélytelenedő környezetet. Ez a testvéri érzés, ez egy fontos
1: közösség.
2: Egy közösségépítés, igen. A hagyományok, ráadásul különleges hagyományok, ez is egy vonzó és érdekes dolog lehet, ráadásul ez igen komplex, tehát nagyon nagy a mélysége ennek a történetnek. Itt van, akit a történelmi hagyományok érdekelnek, van, akit a szimbolika érdekel, van, akit az egész kulturális szövet, ami ehhez tartozik. Tehát nagyon sokrétű. Lehetőséget nyújt, hogy olyan emberekkel találkozzon valaki, akikkel egyébként nem találkozna. Egyszerűen azért, mert a saját szakmájában is egy ökoszisztémában létezik. Ez hirtelen kinyit egy más világra egy ajtót.
1: Tehát ugye a mostani szabadkönyvesség abban különbözik, vagy pedig nagyon régitől, hogy nem egy szakmájúak az emberek, mert ugye az építészek azok mind építészek voltak, tehát az mindenki ugyanabban a szakmában dolgozott. Most rendkívül széles szakmai körből képeznek egy közösséget, és ennek a fedele, vagy az alapja, az a szabadkőműves micsoda? Mi ez?
3: A tradíció.
1: Mi ez? Mit jelent? Miben áll ez a tradíció? Mert azt értem, hogy bonyolult, meg látom a szimbolikát, de hogy miért lépnek be? Hát egy szervezetbe belép az ember mondjuk egy egyházba, belép az ember egy lovagrendbe, belép az ember egy klubba, akkor tudja, hogy ott mi lesz. Mi a szabadkőművesek lényege?
3: Hú, de jó kérdés.
1: Miért lépek én be?
3: Igazából, aki be akar lépni, valamit keres a világban, amit máshogy még nem talált meg. És mi azt tudjuk garantálni, hogy egy feltétlen elfogadó testvéri közösségbe lép be, ahol mi nyitott szívvel várjuk, és elvárjuk tőle is a nyitott szívét, és egy kölcsönös szeretetben kezdünk el dolgozni. Viszont ez a munka, ez egy természetesen szimbolikus munka, egy rituálé, egy nagyon komoly.
1: Tehát nem a szakmájukban kezdünk el dolgozni.
3: Nem. Nekünk van egy rituálénk, egy sok évszázados.
1: Olyanok, mint egy egyház?
3: Nem. Nem, egyáltalán nem.
1: Meg szeretném érteni, hogy mi egyáltalán a lényege nem a szabadkönyvességnek. Tehát van egy szakmám, mondjuk orvos vagyok, és hirtelen szabadkönyves leszek. Mert szeretném, hogyha elfogadom, mert a kollégák nem biztos, hogy mindig elfogadnak, nagy a kenyérharc, konkurens, mindegy, szóval a világ olyan, amilyen. Azt mondja, hogy szeretetben, tehát egy befogadó közösség, de ilyenre sok példa van. Mondjuk akár belépek az egyházba, ott mindenki testvér, nem akarom sorolni, de egy teniszklubban ugyanúgy szeretik az embert, hogyha ha jól teniszezik. De hogy mitől több ez a szabadkönyvesség, mi az, amivel akár arról is mesélhetnek, hogy mit adott nektek?
2: A szabadkönyvesség egy út. Tehát azt mondani, hogy szabadkönyvesség jobb, mint egy másik, ilyet mi nem állítunk. Ez is egy út, egy élethossziglan tartó tanulás és tapasztalás. Maga az út megtétele az már egy nagyon fontos dolog, ezen végigmenni, aminek lehetnek, illetve vannak stációi, mi ezeket fokozatoknak hívjuk. Nagyon régi hagyományokon alapuló személyiségfejlődési eszköztárt nyújt valójában.
1: Tehát én jobb és jobb leszek, ha ez a, belépek és szabadkönyves akarok lenni?
2: Ez az egyik legfontosabb cél, igen, tehát hogy jó emberből jobb emberré váljak. És most ezért mondtam ezt az első szám első szemét, mert ebben a közösség olyan módon tud segíteni, hogy van egy nagyon régi hagyományokra épülő módszertan, ez a szertartásrendünk, a tanítások, de gyakorlatilag...
1: Mondjuk liturgia egyházi szóval.
2: Mondhatnánk akár ezt így is, viszont az, hogy ebben én meddig jutok, mit érek el, ez az én saját szorgalmomon, saját alázatomon fog múlni. Tehát rajtam múlik, hogy a végén mi lesz.
1: Milyen feladatok vannak? Hát mit kell csinálnom?
3: Különböző tisztségek vannak a páholyon belül. Ez is van egy páholy. Aztán van egy másik páholy.
1: Aminek tudjuk már az eredetét.
3: Igen. És van tizenvalahány páholyunk, mindegyiket vezeti egy fő, egy testvér, őt hívjuk a páholy mesterének. Uh-huh. És ennek vannak tisztségviselői. Vannak felügyelők, van belső őr, és van külső őr. Ez megint a régi angol hagyományból van a külső őr, az onnan jön, hiszen régen kocsmákban gyűltek össze, és mivel titkok hangzottak el, titkos jelek, és nem akarták, hogy a külvilág, a sima részegeskedők oda betérjenek, ezért kellett egy külső őr, aki ott őrizte őket, stb. Stb.
1: És szóval, a belső őr az egy amolyan belső biztonsági szolgálat?
3: Az egy olyan testvér, akinek fontos mondatai vannak. Fontos mondatokat mond a rituálén belül, és kapcsolatban van a tisztségviselőkkel. Ez egy eléggé szigorú színházi előadás.
1: Egy ilyen rituálé?
3: Aha. Egy rituálé, igen, amiben tele van szimbólummal, olyan szimbólumokkal, többségében ószövetségi szimbólumokkal, amik mind-mind, ha elkezdünk bontani,

0: rituálisan.
1: Átlépnek egy másik világba?
0: Abszolút. Térben és időben.
2: A páholy mindenképpen egy szakrális teret jelent, ami mind időben, mind térben elkülönül a hétköznapoktól. Erre maga a rituálé is mindenképpen ad egy segítséget, hogy ez az elkülönés megtörténjen, és ez egy fontos dolog is, hogy kiszakadjunk abból a hétköznapi mókuskerékből, ami a mindennapjainkat jellemzi. Tehát ez egy különálló tér, különálló idő, és ebben tanulunk a rituálékból, tanulunk egymástól, ahogy az előbb szólt arról, hogy mi történik egy ilyen munkán, tehát részint vannak rituális keretek, amelyeket régi hagyományok szabnak meg. Ezek régi hagyományon alapuló szövegek, amelyek kötött szövegek. Ezen túl elhangozhatnak speciális előadások, ezeket mi rajzolatnak hívjuk, amelyek valamilyen témát ölelnek fel, jellemzően a szabadkönyvességgel kapcsolatban, vagy a szabadkönyvességhez valamilyen módon kötődő. Ez lehet egy akár egy szimbólumnak a magyarázata, de lehet akár egy teljesen más történet is, ami valamiért kötődik a könyvességhez. És ezt egy ilyen előadást az előadónak föl kell készülnie, tehát mindenképpen képzi magát azzal is, hogy azon a területen jártasságot szerez, és a páholy közösség pedig erre akár kérdésekkel, akár kiegészítő gondolatokkal gazdagítja ezt a diskurzust. Sok olyan dolog van, ami eltér attól, amit tapasztalunk a külső világban. Van egy komoly fegyelmezettség. Arra tanítjuk a tagjainkat, hogy fegyelmezzék saját magukat, önmérséklet, mennyit szólhatok.
1: Ma ott a helyszínen.
2: Ott bent, igen. Tehát, és mindezek, amiket az ember egy rituáli keretében, a közösségben megtapasztal, megtanul, ezeket a kinti világban hasznosítani tudja. Úgy fog viselkedni, hogy ezeket az értékeket, ezeket a viselkedési normákat beleépíti.
1: Magával viszi?
2: Mindenképpen magával viszi, és itt talán érdemes lenni, beszélgetünk már magáról erre a testvériségről, tehát erről persze nagyon sokat tudnánk beszélni, de beszéltünk a hagyományról, de ott van egy harmadik ilyen, ez a fejlődés. Van olyan definíció, ami a szabad könyvességet filozófikus, filantropikus és progresszív intézményként jeleníti meg. De itt ebben az esetben ez a progresszió, ez a belső progresszió, egy belső fejlődésre utal. És a könyvesség célja az, hogy ez a fejlődés, ez egy belső fejlődés, tehát én megint csak a könyves szimbolikával élve a csiszolatlan, durva köven dolgozom, hogy idővel hasonuljak egy tökéletes építőkőhöz, ami majd az emberiség nagy katedrális, ami így szimbolikusan értendő, ebben én egy olyan építőelem tudok lenni, ami tökéletesen illeszkedik, megfelelő stabilitással és hosszú távúsággal rendelkezik. Ez a munka, ez egy belső fejlődés, saját magamon dolgozom. Nem akar a kőművesség a külvilág felé direktben más módon hatni, mint a tagoknak a belső fejlődésén. Azzal, hogy én egy jobb emberré válok, ezzel a környezetemre is olyan hatással lehetek, ami jót tesz a külvilágnak is.
3: Most néhány perc zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Körösvölgyi Tamással és Huzella Péterrel.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a dzsungelharc. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon. Elindult a természet hű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borász szálvanzsát Benyák Zoltán lesz az Arany Háromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégeim Körösvölgyi Tamás és Huzella Péter, a magyarországi szimbolikus nagypáholy tagjai.
2: Hát ha jól értem, akkor azt ígérik, hogy aki szabadkönyves lesz, az megértheti, hogy miért van. Ugye erre nagyon sokan keresik a választ, az egyházaktól elkezdve, ugye vallásoktól elkezdve, számtalan.
3: Még csak erre se törekszünk. Nem akarunk válaszokat adni kérdésekre. Én nem hiszem, hogy azt adnánk. Példát tudunk mutatni esetleg a viselkedésünkkel, az életünkkel, ahhoz, hogy hogy állunk hozzá.
2: Mi a különbség, amit most leírt Tamás, akközött mondjuk, hogy ugyanaz, tehát mondjuk belépek egy rendbe, egy egyházi rendbe. Nyilván nem az egyházi rendbe belépek, akkor kilépek a világból. Az egy alapvető különbség. De ott is ez a belső út jellemző.
3: Mondta a Tamás, hogy több út van.
2: Igen.
4: A párhuzam egyébként jó párhuzam. Hozzá kell tenni, hogy ugye az egyházi, a szerzetes rendeknek is van világi párhuzamos vonala. Egy kicsit hasonlíthatjuk talán ehhez is, ahol a tagjaink a hétköznapi munkájuk során helytállnak a családjukban, a munkájukban, a hazájuk érdekében, és közben, amikor a páholyban vannak, ott egy más dimenzióban tanulnak és fejlődnek.
2: Azaz, hogy mondjam, a szertartás a szabadkönyveseknél? Tehát az egyházban az ima, vagy a mise?
4: Ha most erre így rákérdezne, akkor azt mondanám, hogy csak a szabadkönyvességben is meg van ima például. Tehát itt az alapvető különbség, ugye mi nem vagyunk egyház. Nincsenek dogmáink. Nem kínálunk megváltást.
2: De tradíciójuk vannak,
4: amelyek
2: nagyon kötöttek.
4: Nagyon határozott tradícióink vannak. Nem vagyunk felekezet függő. Tehát a mi körünkben ugyanúgy lehet találni különböző felekezetekből, legyen ez egy valaki katolikus, vagy zsidó,
2: de
4: vagy
2: Isten muszlim. Kérnek.
4: Nem kérünk, ez egy, inkább így mondanám, hogy akinek nincs Isten hite, az nem tud nálunk felvételt
2: ezt hogy ellenőrzik?
3: Megkérdezzük.
2: Okay, és azt mondja, hogy
3: hát
2: de
3: az
2: hiszek,
3: hamar kiderül.
2: Mert ide akarok tartozni.
3: Volt ilyen. Van ilyen.
2: És akkor kiderül, hogy egy belső ateista.
4: Erre azért is van szükség, mert a mi könyves tanításaink mindenképpen próbálnak hasonulni, közelíteni valamilyen abszolút értékrendhez, itt konkrétan ugye az istenihez. Ami egy példa, ami egy inercia rendszerben mutat valami jobb felé. Ha valaki ebben nem hisz, számára ez nem jelent értéket, akkor a mi tanításaink nem fognak működni. Tehát inkább azt mondom, hogy számára lesz csalódás egy ilyen közösséghez való tartozás, mert neki ez egy idegen, mondjuk így testidegen történet lesz.
2: Akkor csak így közbeszúrom, lehet katedrálist építeni Isten hit nélkül?
3: Nem.
2: Mert én nem tudom most elképzelni, hogy egy katedrális
3: lehet, hogy közben elkezdi hinni. Elkezdi azt mondani, hogy hát ez nekem tetszik, lehet, hogy nincs igazam. Mert ugye Hamvas azt mondja, hogy az ateizmus az betegség. És a betegségből meg lehet gyógyulni. Mondjuk ezt így nem mondja Hamvas, de tehát mi meg tudjuk gyógyítani az ateistát is, hogyha elszánt abban, hogy önmagát jobbá tegye, és ehhez elfogadja a segítségünket, sőt, mi igényeljük az ő segítségét is, és egyszer csak elkezdi úgy érezni, hogy lehet, hogy van ebben valami, ebben a világegyetem nagy építőmesterével, mi úgy hívjuk.
2: Nektek személyesen mit adott a szabadkönyvesség? Mitől lettetek jobbak?
3: Én nekem a személyes példaképeim ott ülnek velem egy páholyban. Vannak példaképeim, akik már meghaltak, és még ifjúkoromban voltak a példaképeim, és őket is megtartottam így az emlékezetemben, de akiktől nap mint nap tanulok emberséget, szorgalmat, nyitottságot, a szabadságra való vágyakozást és tetteket ezért, meg jótékonyság. Szóval ezek ott ülnek körülöttem.
2: De te jobb lettél, türelmesebb lettél, okosabb lettél.
3: Tehát figyelj, okosabb
2: hogy
3: nem lettem.
2: Hogy jellemeznéd ezt?
3: Én megmondom, mit kaptál? Elmondok egy ilyen rövid sztorit, elmondok. Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Egyszer kiszúrták a gumimat az utcán, és nem tudtam, dögmeleg nyár volt, nem tudtam kicsavarni a kerékcsavart. Hívtam egy sárga angyalt, ő is nagyon nehezen tudta kicsavarni. Nem tudtam készpénzzel fizetni, csak kártyával, ezért beültem abba a sárga kis autóba, és kerestünk bankautomatát. Az ötödik, és kánikula volt, és nem volt légkondi a kis autóba, és utána az ötödik automata működött csak, lehet, hogy a harmadik, de szóval nem az első és nem a második. És akkor utána azt mondja a sárga angyalos, hogy akkor én visszaviszem magát, ugyan mondom, tegyen ki engem, itt én elmegyek az autóhoz a villamossal, ne bolondozzon, hát, és én irigylem a feleségét, mondta nekem a sárga angyalos fickó, mondtam, milyen alapon? Nem most lát először. Azt mondta, ide figyeljen, kiszúrták a gumiát, nem tudta kicserélni a kereket. Itt a kánikulában velem végigjött, mit tudom én, három automatáig, és magának egy rossz szava nem volt. Maga végig mosolygott és jókedvű volt. Ezt hogy csinálja? Fogalmam sincs.
2: És ezt ettől a szabadkönyvességtől kapta?
3: Én nem tudom.
2: De nem ilyen voltál?
3: Nem. Nem, egyáltalán. Én nem tudom, ez mitől van, de hát van az embernek önuralma. Az tanulja oda bent. És úgy látszik, hogy működik, de ebben nem vagyok biztos.
2: Tamás, neked van ilyen történeted?
4: Én most arra gondoltam, hogy nekünk az egyik tanításunk az úgy fogalmaz, hogy nem a mi feladatunk megítélni azt, hogy mi igazi kőművessé váltunk-e, hanem ez a többiek feladata, hogy megítéljék, hogy én sikeres voltam ebben. Ez megint csak egyfajta önmérséklet, egyfajta szerénységgel.
2: De mit érzel? Tehát, hogy mitől lettél jobb?
4: Hogy én jobb lettem-e, ezt így nem tudom elmondani, hogy jobb lettem-e.
3: Kérdezz
4: az biztos,
3: engem.
4: Hogy a törekvés az bennem van. Sok minden irányába nyitottabb lettem. Valószínűleg sok mindenben fegyelmezettebb lettem. A szabadkönyvességre, ha gondolunk, akkor lehet, hogy nem gondolnánk rögtön arra, hogy ez egy nagyon feszes, nagyon hierarchikus struktúra. Ez sok esetben egy fiatal embernek, ez lehet, hogy akár megdöbbentő is lehet, és utána ennek a fajta rendszerete, a rendszer, a struktúra, a mögötte lévő gondolatiság rendkívül vonzó lesz. És sok mindenféle úton el is tudja indítani az embert. Én érzékenyebb lettem például spirituális dolgokkal határozottan. Ugye azt mondtuk, hogy ez nem vallás, egyáltalán nem az, hiszen nincs dogmája, több ilyet dolgot is beszéltünk, teljesen felekezet semleges, mégis érzékenyített engem azok iránt, a dolgok iránt, ami a nem megfogható. Ezt bátran kimerem jelenteni.
2: Vallásosabb lettél?
4: A hitem az erősödött, az egyértelmű. Az egyértelmű. Ugye előfordul, hogy valakik azt mondják, hogy ugye a könyvesség egyház ellenes. Nem egyház ellenes.
2: De az egyház valószínűleg könyves ellenes.
4: Ezt
2: legalábbis a történelmet mutatja.
4: Nem.
3: Volt nekünk unitárius püspök.
4: Így van, nem is olyan nagyon régen, az egyik nagymesterünk unitárius püspök volt. Már sajnos nincs közöttünk, örökkeletbe között, mi így hívjuk ezt, ha valaki meghal.
3: Most meg hadd térjek vissza Tamásra.
2: Mert térjünk.
3: Ugye az van, hogy a többiek ítélik meg. Amikor én helyettes nagymester voltam, akkor ő volt a nagymester.
2: Igen.
3: És nekem semmi dolgom nem volt. Úgy nem volt semmi dolgom, hogy reggel bejött Tamás úgy, hogy nem aludt egész éjszaka, és dolgozott például helyettem. Meg a többiek helyett. Tehát el kell, hogy mondjam, hogy ő az egyik ilyen nagy példa. Mert ezért nem kap fizetést senki, egy fillért se, sőt, inkább ő fizet rá, mert rengeteg kell erre költeni, amikor elutazol külföldre például saját pénzeden. Szóval, Szóval őtőle a munkabírást, elkötelezettséget igenis lehet tanulni, és lehetett tanulni, és nagyon örülök, hogy ezt most itt elmondhatom, mert egyébként nem mondanám a szemébe, de itt most ennek helye van. És
2: hogy viselkedtek egymással? Ilyen férfi diszkrécióval? Tehát így bátran szembe, idézőben, hogy a viccesen mondják, hogy én bárkit bármikor szembe dicsérek bátran. De hát ez a férfiaknál, mert ugye ez egy férfi közösség, de nem mindig.
3: Ott benne nem így van.
2: Nem így megy.
3: Hát nem. Azt mondjuk, hogy megtetted a kötelességedet.
2: Azt jó napot?
3: Ez a legnagyobb dicséret.
2: Mint az amerikai filmekben, az angoloknál, hogy thank you for your service.
4: Ez egy nagy dicséret, ez a legnagyobb dicséret, amit kaphatunk. Igen, ez így
2: van. És miért nem lehet azt mondani, hogy Tamás, ez jó. És így megölelek, rasszoltál.
3: Hát megölelni meg lehet. Aha. Kocintani is lehet.
2: Aha.
3: És miután ezt a dicséretet megkapta, utána lehet, azt is lehet mondani, hogy ez valami, kipontozzuk, ilyen jó volt.
2: Mi a viszony a személy és a közösség között? Tehát ha én szabadkönyves vagyok, mit helyezek előtérbe? Az én boldogulásomat, az én jobbá válásomat, vagy a közösség boldogulását? Ugye az altruizmus az elvárt, de ez nem a közösséggel szembeni altruizmus. Tehát...
4: Ez valójában azért együtt jár. A könyvesség nem direkt akar a környezetre hatással lenni, hanem indirekt módon én jobbá válok, és ezzel adok egy lehetőséget arra, hogy a környezetemen tudjak javítani, tudjak fejleszteni, javítsam. Ez ugyanúgy működik a páholyon belül is.
2: Mit gondoltok, hogy ti többet tudtok a világról, mint más ember?
3: Nem, egyáltalán nem gondolok ilyet.
2: Van egy különleges kapcsolatotok Istennel, rátok kedvezőbben tekint?
3: Nem,
2: vagy...
3: nem,
4: viszont valljuk ezt, ahogy az angol ezt mondja, hogy fatherhood of God, brotherhood of man, tehát ezt viszont valljuk. Rendelkezünk egy olyan hagyománnyal, ami ilyen hagyomány alkalmas arra, vagy alkalmas lehet arra, hogy egy jó emberből jobb legyen. Ad eszköztárat ehhez a tanításaink keresztül.
2: Ez és ezeket fontos. Elmondhatod? Hogy mitől? Mondj egy példát erre, vagy ez
4: hát, erre nincs mód. Hát nem hát tudunk így, nem szívesen, mert nem lehet.
3: De van egy példaképünk, egy szakmabeli példaképünk, aki a templomépítésnek az áldozata volt. Tehát egy építőmester, aki nem árult el a titkot. Hogy most miért nem, és milyen titkot? Ő volt akkor a mestere az építkezésnek, és őt a titokért megfenyegették halálosan, és meg is ölték. A neve szerepel a Szent Törvénykönyvben. És nekünk ő egy
2: tehát ő egy vértanútok.
3: Nem vértanú, hanem nem egyház. Példakép. Példakép. És a rituálinkban szerepel. Néha meg is személyesítjük. Mert az életét adta a többiekért és a szakmáért.
2: Büszkék vagytok arra, hogy szabadkönyvesek vagytok? Mielőtt azt mondjátok, hogy igen. Ebben én éreznék ellentmondást. Ha értitek, hogy mire gondolok.
3: Pontosan. Én boldog vagyok. Engem boldoggá tesz a tudat, hogy ez a szövetség engem...
2: Tehát nem büszkeség, hanem
3: nem,
2: boldogság.
3: Nem büszkeség. Ez kötelesség. Kötelesség, feladat, mindennapi feladat. Én is tanulok szövegeket minden nap. Mert nekem rövid az agyam, verseket könnyen megjegyzem, dalszövegeket, de itt nincs dallam hozzá, úgyhogy itt rengeteget kell tanulni és újra ismételni. Tehát ez kötelesség, de egy nagy öröm, egy nagyon nagy belső öröm, és amikor szerdánként bemegyek a munkára, akkor már alig várom, hogy ott legyek. Szóval ez nincs oka büszkeségre, hiszen rengeteg munka áll még előttünk. És előttem is, a profán világban is, oda bent is. Úgyhogy...
4: És ezt tudjuk
2: Tamás?
4: Is, és ezt tudjuk is, hogy az útnak csak valahol egy szakaszán állunk még, ez még nem a vég, egyáltalán nem. Ez egy nagyon hosszú út. Valójában a könyvesség ad egy lehetőséget egy offline megnyilvánulásra. Tehát offline is éljünk meg dolgokat, ez most ugyan furcsán hangzik, de a mai világban azért ez egy fontos dolog tud lenni, hogy erre tehát igen, használunk modern eszközöket, de a könyvesség működése az offline világhoz tartozik, és olyan sok mélységet kínál, amit valójában, amikor az ember kereső, akkor ezt még nem is sejti. Minél többet töltesz benne, kell hozzá nyitottság, kell hozzá alázat, ez egyértelmű, de egyre nagyobb mélységeit látod, és azt, hogy az én életem nem lesz elegendő, hogy azokat a tudást, azokat az ismereteket, azokat az értékeket, azt én mind föl tudjam térképezni. Hatalmas távlatokat ér, miközben ez mégiscsak egy mikrouniverzum. Mert hogy ezt ugye mi magunkban éljük meg a közösség segítségével. Ez egy ritka tapasztalás, azt hiszem, a mai világban.
3: Még valami van, amikor engem felvettek, jó sok évvel, már próbáltam kiszámolni, de elfelejtettem az évet már, tehát én nem tudom, hogy mikor, de 30 éve, 35-40, nem tudom, mennyi idős voltam. Másnap az egyik köműves testvérrel szembe találkoztam a mozgó lépcsőn. Olyan örömöt ritkán érez az ember, mikor hopp, egy testvér jön szembe az utcán, vagy a mozgó lépcső. Ez fantasztikus élmény volt.
4: Ó, igen. Ez egy különleges tapasztalása, amit a Péter mond. Nem is igazán megmagyarázható. Mondok egy helyzetet. Találkozol egy másik testvérrel, akivel életedben nem találkoztál. És valahogy mégis van egy olyan kötelék, ami azonnal működik. Nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért. Van egy kifejezés erre, ez a mystic tie. Ezekről nem tudunk beszélni, valójában ez is egy titok, amit így élünk meg. A kőművesség megélése az egyfajta titok. Egyszerűen azért, mert hogy ezt megélni lehet, erről beszélni nagyon nehéz. És valószínűleg nem is tudjuk igazándiból átadni, hogy ez milyen, de ez tényleg így működik. Találkozol valakivel, és ott van egy kötődés, megmagyarázhatatlanul, olyan, mintha gyerekkori régi cimborád lenne az illető, miközben soha nem találkoztál vele.
3: Csak valahogy a közös élmények, amit nem együtt éltünk át, de tudjuk, hogy ő ez is átélte, én is átéltem. Ez Liverpoolba elmentem a Páholyház előtt, ott állt két idős bácsi. Idős bácsik voltak, és mondom, hogy hát én Budapestről jöttem, és megnézném, hogyan zárva vagyunk, itt senki nincsen. De azért így nyújtotta a kezét. És akkor én úgy fogtam meg a kezét, hogy ő rám nézett, még egy szót kért, azt a szót megadtam neki. Gyere, megmutatom a házad belül. És minden emeleten végigvitt, és egy másfél órán keresztül mutatta büszkén nekem, és legnagyobb élmény volt.
2: Hát Körösvölgyi Tamás és Huzella Péter, köszönöm, hogy eljöttetek. Hát ezt próbáltuk meg felpattintani, vagy körüljárni ezt a bizonyos mystic tájt, ahogy Tamás mondta. Hát nyilván a mystic tájok jellemzője az, hogy nem lehet szavakba önteni. De azért köszönöm, hogy eljöttetek a Dzsungelharc stúdiójába.
3: Nagyon köszönjük.
4: Mi is köszönjük szépen.
1: A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégeim Körösvölgyi Tamás és Huzella Péter, a magyarországi szimbolikus nagypáholy tagjai voltak. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Dzsungelharc Spotify és YouTube csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Réta Ligort hallottátok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Jungle Harc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says Superman.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
5: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között EnviroTech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. EnviroTech, ahol a zöld átállás kézzelfoghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Mobilozó autósokat ellenőriznek a jövő héten, tovább bővül a textil gyűjtőhálózat, áradásokkal fenyeget az El Niño Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobilt tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket, netán filmet néznek. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akciós csatlakozik az országos rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Tovább bővíti országos textil gyűjtőhálózatát a MOHU. A vállalat ingyen ad gyűjtőkonténereket önkormányzatoknak, cégeknek, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A tartályok rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik. Országszerte jelenleg 3500 ilyen konténer működik, a szolgáltatást pedig irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék. A konténerek a MOHU honlapján igényelhetők. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. Folytatódik a Nemzeti Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj programja, amely az összefogásnak köszönhetően idén már csaknem 170 mély szegénységben élő gyermek tanulmányait segítheti a korábbi 100 helyett. A részletekről Edvi Pétert, a szolgálat alapító elnökét kérdeztük.
3: nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
7: Kelvin hullámok emelhetik meg a tengerszintet Kalifornia partjainál. A több száz kilométeres óceáni jelenség az El Niño hatására nagy mennyiségű meleg vizet szállít Amerika partjaihoz, és mintegy 15 cm-rel emelheti meg a tengerszintet. A legmagasabb vízállás a téli viharokkal és az erős dagállyal együtt növelheti az áradások és a partpusztulás veszélyeit. Kaliforniában szükségállapotot hirdettek, hogy felkészüljenek a rendkívül erősnek ígérkező El Niño hatásra. Holnap továbbra sem mozdul az időjárás, sok napsütésre, száraz időre is, legfeljebb kevés magas szintű felhőre számíthatunk. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt maradhat, délután pedig 23-26 fokot mérhetünk. Úgy tűnik, a jövő hét első fele is csendesen telhet, hétfőtől szerdáig főként napos, csapadékmentes idő ígérkezhet. Jelen állás szerint csütörtökön már változhat a kép, nyugat felől megvastagodhat a felhőzet, és egyre több helyen nőhet meg az eső, zápor, helyenként a zivatar esélye.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: kezdődik el.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: 2025-ben Jackknife Lee remixet készített az R.E.M. Radio Free Europe című szerzeményéhez. Az újra kevert változat érdekessége, hogy Lee, az alternatív rock csapat 2011-es feloszlása előtti utolsó két album, a 2008-as Accelerate és a 2011-es Collapse Into Now producere volt. A Radio Free Europe pedig a banda debütáló kislemezeként jelent meg 1981-ben. Így a felvételen az együttes történetének két véglete fonódott össze. A címbeli Szabad Európa Rádió 1949-ben kezdte meg működését, és pont az R.E.M. sikereinek csúcsán 1993-ban szűnt meg. 2020-ban újraindult, ám 2025-re nehéz helyzetbe került. Ezért a néhai zenekar tagjai a rádió megsegítésének célját tűzték ki maguk elé a remixel.

Sziasztok, mi vagyunk a fiúk, ez itt a Rádió Café. Ha van barátod, ha nincs, FM 98.0. Sziasztok! There's nothing to do, nobody's around. You know how it is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az I Feel Fine című Beatles dal brit kiadásán a bevezető előtt rejtélyes sercegés hallatszik, amely az amerikai kiadásról hiányzik, csak úgy, mint a most következő Ben From Corduroy által készített újraértelmezés elejéről.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Brit és amerikai zenészek alapították 2016-ban a Gabriels elnevezésű triót Los Angelesben. Ryan Hope és Ari Baluzian egy filmen dolgoztak együtt, amikor az egyik zenei betéthez énekest kerestek. Így találták meg Jacob Lustot, aki korábban már szerepelt egy amerikai tehetségkutató műsorban, illetve Diana Ross mellett háttérénekesként is dolgozott. A két filmzenei szakember arra kérte Jacobot, hogy ugorjon el Palm Springsbe néhány felvétel idejére, de az énekes visszautasította a felkérést. Akkoriban ugyanis egy templomi amatőr kórust vezényelt. Ezért Ryan és Ari egy mobil stúdiót vittek Jacob temploma elé, és így vették fel az első közös zenei anyagaikat. A zenekar nevét az angliai Sunderland városának egyik utcájáról, a St. Gabriel's Avenue-ról kapta, mivel Jacob ott nőtt fel. A csapat zenei munkásságában megjelennek és egyesülnek a gospel, a doo-wop és a jazz elemei. A 2021-ben Love and Hate in a Different Time címmel kiadott első EP-jüket Elton John az elmúlt 10 év legmeghatározóbb lemezének nevezte.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
2: Sziasztok, Paulina vagyok, és ez pedig a Rádió Café van, barátod.
3: Pincér, pincér.
4: Igen, mit parancsol?
3: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a mix. Daily Mix, a Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix, a legjobb nemzetközi alapanyagokból, Budapest módra.
5: 3/4
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Quantic, a Quantic Soul Orchestra, a Limp Twins, a Flowering Inferno és az Onda Tropica név mögött alkotó, Worcester Shore-ben született sokáig Kolumbiában, jelenleg New Yorkban élő kiváló zenész Will Holland, amellett, hogy zseniálisan mintázza már létező zenék darabkáit, a következő hangszereken játszik. Gitár, basszusgitár, nagybőgő, zongora, orgona, szaxofon, tangoharmonika és ütősök.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A viharos ifjúságát bemutató két részes videoklip forgatására kért engedélyt egy belgiumi gimnáziumtól a Generation és Young Lean. Az iskola igazgatója azonban nem volt elégedett a Storm 1 és Storm 2 című számokhoz forgatott 7,5 perces kis filmet látva. Természetesen nem a koreográfiát vagy a kamera beállításokat kritizálta, hanem az üzenetet tartotta aggályosnak. Az igazgató a The Bulletin portálnak adott interjújában elárulta, a jó hírű stáb miatt nyugodt szívvel megadta az engedélyt, de a végeredmény nem tükrözi a prezentált ötletet, és az iskolának ebben nem volt beleszólása. A klipben látható erőszakos jelenetekről és dohányzásról szólva megjegyezte, ezek nyilvánvalóan nem olyan képek, amelyeket iskolánkhoz kapcsolva kívánunk látni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Pigeon John nevének kacifántos története, hogy Jézus egyszer kiszállt egy autóból a kaliforniai Inglewood településen, adott a kis Johnnak egy halottnak tűnő galambot, megkérte a srácot, hogy érezze jól magát, majd elhajtott. Erre a galamb feltámadt John kezében, és elrepült. A zenész az LA Symphony hip-hop csapatból vált ki, hogy szóló karrierbe kezdjen. Tim Myers nevének kevésbé kacifántos története, hogy szülei így nevezték el őt. A zenész a One Republic pop-rock csapatból vált ki, hogy szóló karrierbe kezdjen. Kettejük közös munkájának egyik, de nem egyetlen gyümölcse a 2025-ös New Vibration.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a Rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
6: A mai mixet Rob készítette.

0: Ah, ça, c'est complètement fou. Ce type est un génie.
1: It's amazing.
2: A mai DJ Rob volt. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
3: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
2: És Ördögi Roy.
4: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
2: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
4: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
5: One, two, three.
2: Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
6: Most van még esélyetek, ne roncsátok el. Mondjuk, mit kell tennetek?
2: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
7: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
8: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
2: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
9: Alright, DJ, put the needle on the record.
2: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.

0: Original bad boy talk. Come on in, robot.
1: A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témában

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.

Sziasztok, Göttinger Pál rendező vagyok. Szoktam hallgatni a Rádiókafét, és azért is örültem, most eljöttem és lehettem itt vendég. Hallgassátok ti is. Sziasztok!

0: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
1: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balance magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?

Jó napot kívánok, Görög Ibolya vagyok. Örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a Rádió Caféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.

0: dob ki.
1: Ki ne dobd a rádiót.
2: Rádió Café 98 pont, vagy, mindegy is, megtalálod.

0: Át. Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Minisztárszki és Hatches Club a Rádiókafé 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.